meghallotta a rút zörgését, és meglátta a madarászt. Sebesen elröpül a fáról, és így megmenekült a haláltól. A mese értelme. Ez arra tanít, hogy az ember mindenkivel tegyen jót. Mert a jó tétel soha sincsen jutalom nélkül. És ne nézz arra, hogy akivel jót cselekedtél, az kicsiny, együgyű vagy szegény. Mert annak is hatalma lehet egyszer, hogy a jó cselekedetet jóval hálálja meg. Arra is tanít ez a mese, hogy a jót gonosszal ne fizessük, mert ebb természetűek azok, akik gonosszal fizetnek a jóért. Ha a kutya vízbe esik, és utána nyúlsz, hogy kimentsd, még megharapja a kezedet.

Ismeretlen költő. Tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember. A lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer. Csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből. Ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik. De ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes, szent tüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöd nyújtani másnak, dicsérni Isten szüntelen, és átkorolni gyöngétséggel ellent barátod boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted önként szenvedett. Ó szív, kívánj egy drága kincsből, s ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget.

0: Prohászka Ottokár. Egy a szükséges igazán, hogy maradjunk tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta. S ez az egyedül észszerű, következetes és erőteljes eljárás. Aki a lelket, tehát belső önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában. Sorsa az elsötétedés, az elkeseredés, az üresség. De ez nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni. Maradjunk pályánkon, és ne veszítsük el az egy szükségest szemeink elől semmiféle dolgunkban, hogy maradjunk tiszta, szép, nemes, Isten szerető lélek.
1: Egy gyermek üzenete szüleihez.

ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre te hiába vágytál. Ne érezd bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.

add nekem az idődet. Kérdezd meg, mi történt az iskolában. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg a feladataimat. Taníts engem a jóra. Mondd el, mi a rossz.

vitassuk meg terveinket. Bátoríts választásaimban. Dicsérj, ha megérdemlem. Terelj jó útra, ha tévedtem. Higgy nekem, bíz bennem.

irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz. Távol tartom magam az alkoholtól és a drogtól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait, és figyelmeztes a droghasználat veszélyeire.

Szeress, és hagyd, hogy szeresselek. Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem. Bocsáss meg nekem. Fejezd ki megértésedet tévedésemkor.

add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre. Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt. Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez. Büntess meg, ha rosszat teszek. Ismerd el, ha jót cselekszem.

ne parancsolj nekem. Kérj tőlem. Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem. Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal.

Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld bánatomat, fájdalmamat. Mondd sokszor, hogy szeretsz engem.

erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is. Mindenek előtt tanítsatok a szeretetre, a hitre, az emberek, az országunk tiszteletére.

0: segítsétek a gyerekeket.
1: Egy kisgyermek minden reggel 2 zsebkendőt vitt magával. Megkérdezték tőle, hogy miért teszi. Az egyiket azért viszem, mert abba fújom ki az orromat, a másikat pedig azért, hogy felszárítsam vele a síró társaim könnyét. Vajon nálad van 2 zsebkendő?
2: A napsugár nem kérdezi, hogy mennyit ér a fénye. A napsugár nem kérdezi, hogy mit kap majd cserébe. A napsugár nem mérlegel, csak tündökölve árad. Simogat és átölel, de nem kér érte árat. Szeress úgy, mint a nap, feltétel nélkül. Úgy, mint a nap, ami szívedből épül. Úgy, mint a nap, fényből születve. Úgy, mint a nap, áldást teremtve. Minden ember fénysugár, a mindenségnek része. Azt hiszi, hogy porszem, pedig a mindennek a része. Minden ember fénysugár, egy a végtelennel. Minden ember fénysugár, de ebben hinni nem mer.

0: Ismeretlen költő verse, most más madár dalol, Turmezei Erzsébet fordítása. Mióta Krisztus velem jár, elhallgatott a fekete madár, mely minden év után azt sírta, kár! Végig az úton, tűnő éveken, azóta más madár dalol nekem, erőm újul a csengő éneken. Ha hervad a százvirágú tavasz, arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, akár virágít, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el, és egyre sebesebben szállnak el, az örök ifjúságról énekel. Arról, hogy mindig új a kegyelem, és mindig egy, aki jár velem, fénylő nappalon, sötét éjjelen. A célról, amint hívogatva int, s minden lépéssel közelebb megint, melyért könny küzdelem megérte mind. Előttem száll és énekel nekem, énekeit vele zümmöghetem, amint megyek át tűnő éveken. Újulva hallgatom új dalait, amint reájuk sorra megtanít a csodaszárnyú szent madár, a hit.
1: Erdélyi József, Néma imák. Legszebbek a néma imák. Imádkozik minden virág, kék imát mond a kék katánk, kék virága, kék mi atyánk. Gyalogutak, dűlők fele kék katánggal van most tele, mélyült keréknyomok között mi jó kék mi atyánk köszönt. Ki itt jársz, légy jó emberünk, s néma imát mondj mi velünk, tekints némán az égre fel, egy pillantást megérdemel. Minden tövön száz kék katáng mondja némán, hogy mi atyánk. S hervad, hamar és boldogan benne, mert új élet fogan. Mert küllőkkel bár töretünk, kocsikenőcs a kenetünk, míg az égre felnézhetünk, örök élet az életünk.
2: Aranyosi Ervin, a szívek szabója. Élt egy szabómester, szíveket foltozott. Hozzá a sok ember sok-sok munkát hozott. Mert a szép szívüket sok sérelem érte, s bár a szabó bérét vastagon megkérte, ki sem látszott sajnos a temérdek munkából, s a szabó műhelytől egy nap se volt távol. Nagyon unta pedig e monoton munkát, mindig csak ugyanaz. Hidd el, te is unnád. Kíváncsi lett tehát, a szívet mi bántja? Mi okozza vesztét? Miért romlik el pántja? Hová lesz belőle a sok tiszta érzés? Miért ül ki színére megszakadás, vérzés? Miért változik meg mesés dobbanása, s amikor kiürül a csend koppanása, miért okoz fájdalmat, úgy, hogy belé szakad? Ez a sok fájdalom vajon miből fakad? Egy napon úgy döntött, utána jár végre, miért fáj a sok szív, miért hullik vére. Letette a munkát, bezárta a boltot, s indult, hogy megnézze. A szív miért nem boldog? Álruhába járta végig a világot. Feljegyezte sorban, amit útján látott. Sok magányos szívvel hozta össze sorsa, amiből hiányzott a szeretet morzsa. A hit, a bizalom elfogyott belőlük, szeretetlenséget láthatott csak tőlük. Haraggal és dűvel, méreggel bélelték. Nem csoda, párjukat sehogyan sem lelték. Irigység és önzés, félsz uralta őket. Látott férfiakat, hitet vesztett nőket, a szívük mélyéről a szeretet hiányzott. Szomorúság, bánat méteje virágzott. Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek, bezárták szívüket, s mind maguknak éltek. Kedves ölelésben sohasem volt részük, elromlott motorjuk, legfontosabb részük. És a szabó tudta, szükségük van másra, nem csak szívcserére vagy kijavításra. A sok embert inkább tanítani kéne, a szeretet tudása mindükre ráférne. Nem aludt éjszaka. S mit hozott a reggel? Körülvette magát sok-sok kis gyerekkel. Árva kis lelkeket fogadott magához, és eképpen kezdett újra a dolgához. Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek, aki akkor boldog, ha ráfigyelnek. Hitte, hogy a jó szív csak azon fog múlni, képes-e gazdája a gyermektől tanulni. Mert a kis gyerekek tiszta szívvel élnek, szeretetet adnak, ölelést cserélnek, mosollyal, hálával gyógyítják a szívet. Tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet. És ők nem csak adnak, szeretetet várnak. Otthonban és szívben meleget csinálnak. Örömmel lelkedet szép fehérre festik, és meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig. Mert ha az emberek megtanulnak adni, és begyógyult szívük képes befogadni, mikor egész évben van örömajándék, s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék, akkor szívszabóra soha nem lesz szükség. Szeretettel telve a szép szívek büszkék. Végre a jósággal telik meg világunk, mikor egész évben csupa jót kívánunk.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvassuk a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a rómaiakhoz írt levélbe, és ott a 8. fejezet 35. versétől a 39. versig terjedően a következőképpen. Ki választan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban.

0: Mennyei édesatyánk, olyan nagy kegyelem, hogy nincs, ami elválasszon minket a te szeretetettől, ha megismertük az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat. Személyes megváltóként és tanítványai lettünk, és követjük őt. Akkor nem kell attól félnünk, hogy akár nyomorúság, akár szorongattatás, akár veszedelem, akár fegyver, akár jelenvalók, akár elkövetkezendők, még akár mennyei fejedelemségek vagy hatalmasságok sem tudnak elszakítani tőled. És köszönjük, hogy ez nem a mi erőnk, hanem a te hatalmas karod, a te örökkévaló szereteted. És segíts, hogy miközben a te igédet nyitjuk meg, úgy gondolkozzunk és úgy beszéljünk róla, mint akik a tieid, és erről teszünk hitvallást. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is tisztelettel köszöntjük, akik rádión keresztül hétről hétre itt vannak közöttünk, velünk. Köszönjük a bátorítást, a támogatást. Elérkeztünk a 7. Biblia tanulmányunkhoz, a szeretethez. A szeretet, amit oly sokszor említünk a hétköznapi életben, amely sokkal több, mint szavak, szépen megfogalmazott mondatainak összessége. Ott növekszik a kereszténység, ahol a szeretet megalapozódik Istenben. Több százszor használja az Új Szövetség, és maga Pál apostol is a szeretet kifejezést, amire több görög kifejezés található az Új Szövetségi Szentírásban. A szeretet Isten jelleme, a szeretet a Szent Háromságnak az összetartó kohéziója, és a szeretet az, amely megszólított bennünket is, és Krisztus követésére hívott el bennünket. A szeretet nélkülözhetetlen. Korintusi első levél 13. fejezet első 3 verse. Székely Marika mit mond számunkra?
2: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez a szeretet himnuszának bevezető gondolatai. Parancsolj, Janikó.
3: Hát ahogy most a szereteten kezdtem el gondolkodni, eszembe jutott egy történet, amit már elég rég olvastam, de nagyon mélyen belém vésődött. A 12.-13. században, mondom, nem néztem most pontosan utána, tehát ezért nem mondok pontos adatot, egy fejedelem valahol Olaszországban kitalálta, hogy ő szeretné felfedezni az ősi nyelvet, hogyha a csecsemők nem hallanak nyelvet, akkor milyen nyelven fognak megszólalni. Ez egy úgymond kutatás volt, és ehhez gyermekeket, csecsemőket szedett össze, és gondozókra bízta őket, elég nagy számút, és mindent megkaptak, mindent, leszámítva, hogy nem lehetett hozzájuk beszélni. És hát azért nem is nagyon népszerűsítik ezt a kutatást, mert nagyon tragikus lett a végeredmény. Egy-két éven belül nemhogy megszólaltak volna a gyermekek úgymond az ősi nyelven, mert volt egy ilyen feltételezés, hogy van valami olyan alapnyelv, amit akkor is tudunk, ha nem tanuljuk az anyanyelvünket, meg nem halljuk. Hát meghaltak ezek a gyermekek, mert hogy nem kaptak szeretetet, nem kaptak gondoskodást, nem kapták az anyai szónak azt a anyanyelven túli tartalmát, ami a szeretetről szól. És hát ez egy nagyon tanulságos kutatás lett, de egész más értelemben, miszerint szeretet nélkül nem lehet élni. Tehát nem az ősi nyelvet találtuk meg, vagy találta meg, hanem azt, hogy ha nem kap egy gyermek megfelelő szeretetet, akkor nem fog fejlődni. Hogy sokkal közelebb jöjjek, azok a gyermekek, akik nem családban nőnek föl a mai nap is, hanem most már egyre kevésbé, de még mindig vannak nevelőotthonok, stb. Sokkal visszamaradottabbak szellemi képességben, érzelmi intelligenciába, mint azok, akik szerető családban nőnek. Tehát a szeretet az Isten ajándéka, Isten helyezte el ebbe a világba, a szeretet tőle van, ő a szeretet forrása, de szeretet nélkül nem lehet élni. Nagyon sivár minden szempontból, tehát mondom, mentális képességben is visszamaradottak azok a társaikhoz viszonyítva, akik nem kapnak megfelelő szeretetet. És én úgy gondolom, hogy ezt nekünk keresztényeknek, akik ismerjük Istent, a szeretet forrását, nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen, mert a szeretet gyógyít, a szeretet épít, sőt, még beteg embereket fölsegít az, hogyha tudják, hogy szeretik őket, és szerető környezet veszi körül őket. Én úgy gondolom, hogy ez kéne ránk jellemzőnek lenni, és erről kéne, hogy megismerjen minket a világ, ahogy Antiókiában, azt mondták meg Jeruzsálemben a keresztényekről, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ez legyen a jellemző most is, ez az én szívem vágya.
1: Köszönjük szépen, Laci bácsi.
4: Való igaz, hogy nagyon fontos, hogy a szeretetet szavakban is kifejezzük. Időnként nem árt a házastársunknak mondani, hogy szeretjük. Az én feleségem nekem sokkal többször mondta, mint amennyiszer én neki, de ezt csak zárójelbe mondtam. Szóval nagyon fontos a szeretet szavakban való kifejezése, de ennél sokkal fontosabbak a tettek. Az, hogy mit vagyok hajlandó megtenni a másikért önzetlenül, mert a szeretet és az önzetlenség az összetartozik. Ha már méricskéli az ember azt, amit tesz a másikért, az már valójában nem szeretett. És a Biblia valójában csak a cselekvő szeretetet ismeri el. Aki csak szavakban szeret, az a Biblia szerint nem szeret. Nem véletlenül mondta Jézus Krisztus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az ő akaratát.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Nekem az aranyige jutott eszembe, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát feltétel nélkül csak idézőjelbe hinni kell benne. És Krisztus szeretete mindenki iránt ott van. Senkit sem utasít el, aki hozzá akar menni. A mi szeretetünk az meg milyen? Hát az sokszor megbicsaklik, eltűnik, pedig nekünk tanulni kéne az Istennek a feltétel nélküli szeretetét. És Isten szeretete ugyanúgy örök, ahogy kegyelme is. És az utolsó időbe mit mond a szeretetről? Hogy sokakban meghidegül. Na most egy ilyen hideg szeretettől az ember nem oda bújik, hanem eltávozik, eltaszítja szinte magától. Nem akarunk egy ilyen valakihez tartozni, mert ahogy Anikó, te is mondtad, szeretet, az igazi szeretet nélkül nem lehet élni, és aki ezt a hideg szeretetet árasztja, az nem egy élő szeretet, az egy halott szeretet.
1: Köszönjük szépen, Tibor, aztán...
0: És ugye nem felejtjük el, hogy a Korintusi első levél 13. fejezete az a 12 és a 14 közé esik. És a 12. fejezet is a lelki ajándékokról szól, meg majd a 14. fejezet is azoknak a felhasználásáról szól, és ehhez képest olyan, mintha Pál azt mondaná, Korintusban valószínűleg Gellert kapott valami, mert mindenki azt nézegeti, hogy miféle ajándékokkal él, és milyen kívánás van benne a különböző lelki ajándékok iránt. Na de hát hol a gyümölcs? És hogyha valaki elolvassa a Galácia levélből a lélek gyümölcse listáját az 5. fejezetből, ott mindjárt a szeretettel kezdődik, az első nagy gerezdet így írja le a lélek gyümölcséből az apostol. És ez azért nagyon fontos, mert mi hajlamosak vagyunk levenni a napirendről azt a kérdést, hogy mi módon teszünk dolgokat, és arra akarjuk irányítani a figyelmet, hogy na de milyen jó a prédikáció, jaj, de milyen jó a diakóniai szolgálat, jaj, de ez is, meg az is, meg am, és ez mind kiváló, ha ott van mögötte, hogy egy gyümölcs is megterem. És még valami, egyszer egy édesanyával beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ő annyira szereti a gyerekét, és az az orvos, amit fölírt neki gyógyszert, ő megkóstolta keserű, hát nem is adta be neki, hát nem ízlett a gyereknek. Na most tessék végig gondolni, hogy vajon mennyire szerette ezt a gyermeket. Nem lehet, hogy éppenséggel kárára volt a gyereknek ez a szeretet, nem pedig hasznára. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy a Bibliánkban megfogalmazott szeretet képe, fogalma mennyire esik egybe azokkal a dolgokkal, amiket mi gondolunk a szeretetről. Mert félek tőle, hogy néha távol van, és éppen ezért nem nagyon tudjuk hova tenni a Bibliának a szeretet fogalmát se.
1: Köszönjük. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki rosszul szeret, testvére annak, aki tönkre tesz. Szigeti István?
5: Ami a Laci gondolatait, én abban toldanám még meg, hogy azt hangsúlyozna, hogy a szeretet nem annyira érzelem, nem érzelem. Mi szoktuk azt mondani, hogy érzelem, nem érzelem, hanem ugye, ahogy Laci is mondta, egy hozzáállás, egy cselekedet, egy gyakorlat, gyakorlat. És ahogy Adakon mondta, ez abban mutatkozik meg, hogy milyen az életünk. Tehát meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagyunk. Tehát az életünkben, a tetteinkben, szavainkban. És ha jobb figyelmesen olvastuk a felolvasott 3 verszakot, abban az van, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor semmit sem ér ez a szeretet. Ez csak annak mondjuk, hogy finoman fogalmazzam.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A hétfő és a keddit közösen vesszük át, tehát összevonjuk, amit a szeretet tesz, és amit a szeretet nem tesz. A Korintusi első levél 13. fejezet 4. versétől 7. verséig. Kulcsár Anikó.
3: A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1: Köszönöm szépen. Tehát két csoportot láttunk a felsorolásnál, a szeretet, ami nem, és ami igen. Nagyon érdekes, hogy ami igen, ott pontosan 7-es a felsorolás, 7 külön gondolatot nevez meg, ami nem, az 8. Számomra azt mondja, hogy a szeretetnél nem csak kifejezni kell, hanem valamitől tartózkodni. És lehet, hogy több dologtól kell tartózkodni, mint amit kifejezni. Kommentárok azt mondják, hogy azért fogalmazza meg Pál apostol a szeretet himnuszában ezeket a negatív tagadásokat, mert a korintusi gyülekezetben ezek voltak, és ezeket szerette volna az igén keresztül vésni, faragni és átalakítani. Kinek milyen gondolata van, Gyula?
6: Mindnyájan tudjuk, hogy ez a korintusi gyülekezetnek írodik ez a lecke, ez az intés, fegyelem, mert olyan helyzet alakult ki, amilyen, és Pál nagyon zseniálisan válaszol erre a kihívásokra, és ne felejtsük itt megint, hogy a léleknek a munkája hihetetlen, hisz nincs emberi bölcsesség, hogy annyi mindent kitalálnák, én csak magamba indulok ki, amit Pál gyönyörűen levezet, hogy miről szól a szeretet, és miről szól a testvéri közösség. Nem a világról szól, hanem a gyülekezetről, a gyülekezeti belüli feszültségekről, mindenről. És milyen zseniálisan, tapintatosan, kulturáltan, nem indulatosan, és lehetne sorolni a jelzőket, oldja meg Pál, és hát nyilván Pál mögött ott van az isteni bölcsesség, mert emberi ész nem tudná így megmagyarázni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele.
1: Igen, igen, köszönöm szépen. Tokics Marika.
7: A zsidó gondolkodásban a szeretet szorosan kapcsolódik a szövetségkötéshez is, és nagyon érdekes, hogy a Szentírás megmutatja számunkra, hogy több szeretett típus is van. Például Istennek a hatalmas szeretete a népe iránt, mert a Zsoltárok könyve mondja is, hogy örökkévaló a te szereteted. És aztán ott van a fele barát iránti szeretet, amiről az Úr Jézus is beszélt, és ott van a szeretet a családban, a házasságban is.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Nem szeretnék ünneprontó lenni véletlenül se, de javasolnék mindenkinek egy biblia tanulmányt. Tessének pontszerűen kiírni ezeket a dolgokat a szeretetről, és aztán a korintusi levélből Pál apostolnak a szavait, amit a gyülekezettel kapcsolatban írt, tessenek mellé tenni. Elképesztő dolgokra fogunk rájönni, például arra, hogy Pál apostol egyáltalán nem ismerte a korintusi első és második levelet. Különösen abban a szempontból, ahogy mi fetisizálni szoktuk a szeretet himnuszát. Ha azt nézzük, ami a bibliai tanítás, akkor tökéletesen fog pászolni a dolog, de ugye nem viselkedik bántóan, nem rója föl a rosszat. Hát akkor nem emlegetheti föl, hogy valaki atyafi létére úgy él, ahogy még a pogányok se. Hát ez önmagában borzalmas. Nem emlegetheti föl a korintusiaknak a személyes támadásokat, amiket akár Pál apostol ellen indítottak, de nem csak Pál apostol ellen, hanem mondjuk Apollós ellen is. De hát fölemlegeti miért? Hát azért, mert a szeretet nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. És ezt azért mondtam csak el, mert mi hajlamosak vagyunk egy-egy szakaszt kiemelni az összefüggéseiből, és valami olyan pódiumra, pádimentumra emelni, amihova aztán egyikünk se ér föl, de viszont egymást remekül lehet regulázni ezekkel a dolgokkal, és nem fog egybeesni az Isten igényének a tanításával. És nagyon fontos lenne nekünk, hogy a szeretet úgy nyilvánuljon meg a gyülekezetbe, hogy azzal elkísérjük egymást a keskeny úton egész a célig, mert különben az válik a botránkozás kövévé, ami a segítség lenne a számunkra. Úgyhogy lelkünk ellensége nagymester ezekben a dolgokban, és remélem, hogy egy ilyen kis összeolvasás sokat fog segíteni. De ha valaki nem szeretné a korintusi levélre tenni, tessék tenni akár a Máté evangéliumával, az Úr Jézussal összefüggésben, ugyanarra az eredményre fogunk jutni, mint Pállal kapcsolatban.
1: Köszönjük szépen. Marika, Székely Marika.
2: Ugye Isten hosszantűr értünk, jóságos, együtt örül, mindent elbír. Tulajdonképpen ez a szeretet himnusza körbeírja az isteni szeretetet, hogy nekünk hogyan kell viselkedni a másik ember felé. És ha szeretet van benned, akkor nem csak azokkal teszel jót, vagy azokat szereted, akik téged is megbecsülnek, vagy jót cselekednek. Tehát ez a szeretet, ez Isten jellemvonása, ami meg azt mondja, hogy ne, vagy nem tartozik a szeretethez, hát az meg a mai világunkra is jellemző. Mert nem irigykedik. Hát irigység nincs a mi világunkban. Nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Hát ugye milyen okos vagyok, és lenézek mindenkit. És lehetne itt végig sorolni, és ezek a tulajdonságok, ezek beleívódtak a világi mentalitásba, és ha valóságos, isteni szeretethez akarjuk a mi szeretetünket hasonlítani, akkor nem szabad, hogy ezek a nemek meglátszanak bennünk. megcselekedeteit.
1: Köszönjük szépen. Tehát a szeretet nem vezet listát arról, hogy mivel bántottak meg a testvérek az elmúlt hétvégén a gyülekezetbe, hanem túlteszi magát, és a szeretet jó példát mond, és a szeretet próbálja felemelni a másikat. Nem lenyomni, hanem felemelni. István, és utána Anikó.
5: Csak azt szeretném megemlíteni, hogy ezek tulajdonképpen párra jellemző, ezek az ellentét párok. Tehát amit tesz a szeretet, és amit nem tesz, az kizárja egymást. Például ez az, hogy irigykedéssel indul, amit nem tesz a szeretet, és amit tesz pedig a hosszú tűréssel. Tehát ez ellentétes egymással. És szerintem a Pálnak ez egy nagyon fontos gondolata a számomra, hogy az irigység tulajdonképpen a megoszláshoz vezet. És ezzel ellen emelte fel a gyülekezeti megosztatottság, megosztlás ellen, hogy ez rombol, ez szakít, pártokat hoz, hogy elválaszt, az egységet nem teszi lehetővé. Ez egy nagyon fontos gondolat a páli levelekbe.
1: Anikó, köszönjük.
3: Én szeretném hangsúlyozni tulajdonképpen, hogy az élet minden területére igaz az, hogy akkor tudunk pontosan eligazodni, hogyha megmondjuk, hogy mit kell tenni valahol, és mit nem szabad. Eszembe jut például, nem olyan régen voltunk Csepkőbarlangban az unokákkal. Előtte, amielőtt elindul a túra, pontosan elmondják, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad. Például nem szabad simogatni a cseppköveket, mert akkor tönkre mennek. Tehát ez egy, tudom, hogy nagyon kis egyszerű példa, de így van ez egy laboratóriumban, mielőtt hozzákezdődik a kísérlet, le van írva, hogy ezt kell csinálni, azt nem szabad. És ez segít eligazodni az életben. Most sajnos, pontosan a szeretet címszó alatt, nagyon sokszor azt mondjuk, például van ilyen nevelési irányzat, hogy nem szabad tiltani a gyereknek, meg nem szabad azt mondani, hogy nem, ne tedd, mert hogy ezzel csak dacot fogok benne generálni, hanem mindig csak a pozitív oldalról kell megközelíteni, és mindig biztatni kell, dicsérni, stb. Ez nem helyes, tehát a szeretet, tehát így eltorzítjuk, és ez nem a biblikus szeretet, ez egy eltorzított, már bocsánat, majom szeretet, elnézést, van egy ilyen kifejezésünk. Ha eltorzítjuk a szeretetet egy ilyen hamis képre, akkor nem segítjük azt, akit ezzel a szeretettel veszünk körül abban, hogy eligazodjon az életben, és jó irányba menjen. Hanem tudnia kell, hogy ez a szeretet, ha ezt teszed, akkor helyes úton jársz, viszont ha ezt fedezed föl magadban, akkor nem helyes úton jársz. Tehát ez nagy segítség abban, hogy, és a saját életünket is, ez segít saját magunknak is, hogy vizsgáljuk, hogy a krisztusi szeretet lakik bennünk. Tehát az jellemző rám, hogy türelmes vagyok, hogy hosszú tűrő, vagy az jellemző rám, hogy hát szeretet címsz alatt irigykedem, nem tudom, hogy kell, de ne. Tehát az időnként tudunk butaságokat mondani, tehát saját magamnak is segít eligazodni, hogy akkor most helyes úton járok-e. És én úgy gondolom, hogy ezek az útjelző táblák, ami akár itt az 1 Korintus 13-ban van, az egy önvizsgálat tartásánál is nagyon sokat segíthet.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
0: És azt hiszem, hogy a szeretet az nem elvárás nélküli, vagy nem mindegy szeretet. Van egy ismerősöm, aki elmondta múltkor döbbenten, hogy hát azt mondták sokan, még tanár kollégák is, hogy nem kéne a gyerekeket kínozni, a zenét tanuló gyerekeket a kotta alvasással, mert az túl nehéz. És szeretettel kell elfogadni, hogy ez nehéz, és hát nem kell ezt erőltetni. Aztán egy másik ismerősöm azt mondta, hogy egyetemi tanárként egyetemre jelentkezőtől, aki már nem is az alapszakra jelentkezett, hát nem tudott különbséget tenni a nátrium és a nitrogén vegyele között. És hát az volt az érv, hogy hát de azért engedékenynek kell lenni. Szerintem van, ahol lehet engedékenynek lenni, és van, ahol nem. Tehát, ha valaki nem tud számolni, az lehetőleg ne legyen statikus, mert ránk omlik a félvilág. És hogyha valaki nem tud kottát olvasni, semmi probléma nincs, kottaolvasás nélkül remekül végig lehet egy egész életet élni, de ne üljön zenekarba, mert akkor vége lesz a közös muzsikálásnak is. És én azt hiszem, hogy éppen ez rendkívül fontos. A szeretet segít elérni eredményeket, de nem fogja az eredménytelenséget jóvá hagyni, valamiféle félreértelmezett szeretetből. Már csak annak az igének alapján sem, amit az előbb idéztél.
1: Köszönöm szépen. Nekem pedig úgy jött át ez a bizonyos aktív cselekvés és nem aktív, hogy ez olyan, mint egy törvény. Mert a törvényben is vannak, amikor előírják a magatartási, viselkedési szabályt, és van, amikor ha valaki ezt nem gyakorolja, akkor büntetni fogják. Ugye? Például segítségnyújtás elmulasztása. Tehát ott aktívan kell, és itt is a szeretetnél, hogy van, amit tennünk kell, és van, amit nem szabad tennünk, olyan, mint egy törvény, mint egy római törvény, vagy görög törvény. Gyorsan hozzáteszem, hogy a görögök találták fel a jogot, a rómaiak csak átvették, és tovább finomították, és tökéletesítették. László.
4: A felolvasott igében volt egy olyan mondat, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal. Na most én elég sokat gondolkodtam rajta, hogy mit kell érteni itt igazság alatt. Milyen igazságnak örül a szeretet? És tulajdonképpen mind a két fajta igazság ide vonható. Az egyik a mindennapi életben használt igazságfogalom, amikor ugye a tények megfelelnek a valóságnak, de akkor tudok együtt örülni vele, hogyha hajlandó vagyok kiállni is mellette. Mert az nem öröm, hogyha egyébként az igazság melletti kiállás az nekem fájdalmat okozni, és akkor inkább behúzom a fülemet meg az egyebeket. De a másik, ugye a Biblia azt tanítja, hogy Isten igazsága Jézus Krisztus. Sőt, Krisztus saját maga jelentette ki, hogy én vagyok az igazság. Tehát amikor a szöveg azt mondja, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, akkor ez azt jelenti, hogy azzal a krisztusi, annak a krisztusi magatartásnak kell örülni. Abban kell örömet találni, ahogy Krisztus élt, ahogy nekünk példát adott. Mert ha ebben az életben tudok örömet találni, akkor gyakorlatilag elmondhatom, hogy örülök az igazságnak.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen milyen végkimenetele lehet ennek a szeretetnek. Elképzelhető emberi szempontból az, hogy azt mondom, hogy ilyen ember a világon nincs, aki ezt a hét jelen tulajdonsággal bír. De van egy jó hírem, amit rossz hírnek is lehet nevezni, hogy volt valaki, Jézus Krisztus, aki mind a hét tulajdonságnak megfelelt. Tehát nem reménytelen a helyzet, törekednünk kell arra, hogy a hétből egyre több tulajdonságnak feleljük meg. Ez tulajdonképpen ez a küldetésünk célja. A kedvenc igény tartozik ide, hogy meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Tehát magatartásunkban, viselkedésünkben, hozzáállásunkban lehessen ezeket felfedezni, ezeket az elemeket.
1: Gyula?
6: Az a szeretet, amit itt tanulunk, az azt jelenti számomra, hogy csak a szeretet viszi győzelemre az életünket, nincs más lehetőségünk meg egyáltalán.
1: Bor?
0: Laci bácsi indított el a gondolataimat, ez az együtt örül az igazsággal. Évekkel ezelőtt egy biblia órán valaki megjegyezte, hogy hát azért az Úr Jézus elvetette a súlykot rendesen, mikor bevonult Jeruzsálembe, és megtisztította a templomot azzal az ostorfogással, meg egyebekkel, mert ez nagyon-nagyon messze esik a szeretettől. És az jutott eszembe, hogy mi is történt ott? Ha itt megállna a történeti beszámoló, akkor lehet, hogy egy csomó kérdés lehetne bennem. Bennem egyébként nincs, mert úgy gondolom, hogy az Úr Jézus tudta, mit csinál. Na de azt írja a Szentírás, hogy utána, amikor ez megtörtént, vakok, sánták, bénák, egész serege ment oda az Úr Jézus, hogy mindnyájukat meggyógyította. És mit is jelent ez? Helyet csinált az Úr Jézus szeretetből, hogy az történjék az imádságházában, ami kell az élő Istennel való találkozás és helyreállás. Vajon a szeretet Nem ez kellett, hogy tegye? Tessenek ezen elgondolkozni.
1: Köszönöm, egy gyors reakció.
3: Pál apostol szavaival nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
1: És itt a nagy kérdés, hogy nem az az igazság, amit én igazságnak tartok, hanem az az igazság, ami engem is formál, ami magával ránt. Nem a kis belső egomból fakadó gondolatok, összetett mondatok lesz az igazság, hanem az igazság az mindig valahogy az Istenhez visz. Az igazság az mindig a bűntől az Istenhez fordítja a tekintetünket. Kép Jézusról a következő gondolatsor, János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 12. verséig, Varga Gyöngyike.
8: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
1: Köszönöm szépen. Hihetetlen gazdag Pál apostol gondolkodása, és számomra mindig az a csodálatos, hogy az adott helyzetbe tudja a legcsodálatosabban kidomborítani azt az üzenetet, amely képes megváltoztatni egy gyülekezeti közösség helytelen gondolkodását, és elindítja a jó irányába. Kinek milyen észrevétele van ezzel kapcsolatban? Tehát azt látjuk, hogy a kép Jézusról egy olyan kép, amely inspirál bennünket, amely a jóra inspirál bennünket. Székely Marika?
2: Ugye Jézus példa a szeretetből, hogy milyennek is kéne lenni, és benne teljessé vált. Mi csak részlegesen tudjuk teljesíteni. És Jézus fölvállalta a keresztet már a teremtés előtt is. Meg akarta mutatni, hogy milyen az Atya szeretete, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. És mi jellemző rá? Jézus és az Atya egy. Így, ha Jézusra vonatkozik ez a szeretetnek a jellemvonása, akkor ez ugyanúgy az Atyára is vonatkozik. A szeretet ugye Istentől van, és ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad. Most ki az, aki nem így akarja beállítani Istent? Hát a sátán. Másnak akarja jellemezni az Istent, hogy könyörtelen, igazságtalan, és olyan dolgokat tesz, hogy az nem elfogadható. És Krisztus példát mutatott nekünk, hogy ahogy ő szerette az Atyát, úgy kéne nekünk is embertársainkat, és ahogy Jézus szerette az embereket, úgy kéne nekünk is viszonyulni az embertársainkhoz.
1: Köszönöm szépen, Anikó, és menjünk tovább.
3: És Isten és Jézus szeretete is példa arra, hogy a szeretet nem pusztán érzelem, hanem döntés. Jézus nem érzelmi felindulásból ment a Golgotára, hanem azért, mert engedelmes akart lenni az Atyának, és azért, mert nem volt más megoldás arra, hogy nekünk váltságot szerezzen, hogy kifizesse a bűneink büntetését. Tehát ő döntött az engedelmesség, és döntött az alázat, az áldozat mellett, és sokszor a mi szeretetünknek is döntésnek kell lenni.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Csak egy mondatot, hogy felvetődött bennem, hogy van egy módszertani útmutató is, mert az az alapvető kérdés tulajdonképpen, hogy hogyan fejezi ki magát a szeretet. És nagyon, nagyon találó, és nagyon praktikus, és tetszett nekem ez a megközelítés, hogy hosszasan kell néznünk Jézusra, és akkor így észreveszünk minden pozitív tulajdonságot benne. Tehát megint a kapcsolatnak a lényeg, hogy van egy etalon, egy példaképünk, aki ezt mind bemutatta, és ha rátekintünk, nem a külső körülményekre, akkor lehet ebben a szeretet gyakorlatban előre lépnünk.
1: Köszönöm szépen. Hit, remény, szeretet. Korintusi első levél, 13. fejezet, 8. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
7: A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
1: Köszönjük szépen, Rózsika. Honnan hoztad a összefoglalást?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, a 668. oldalról. A szeretetnek van két alaptulajdonsága, türelmes és jóságos. Az én központú ember türelmetlen, csak azt szeret, aki a másikban értéket lát, és nem a maga gondolatait, értékrendjét akarja a másikra erőltetni. Jóságos viszont az az ember, aki elkötelezett arra, hogy a másik jobbik énjét, valós értékeit erősítse. A szeretet tehát a türelmes, hordozni tudás és a jó aktív munkálása. Ennek a két tulajdonságnak az elmélyítését olvassuk olyan formában, hogy Pál 8 dolgot sorol fel, amit a szeretet kizár az életünkből. Az irigységet, a kérkedést, a felfuvalkodottságot, a bántó viselkedést, amikor a másik sérelmére tisztességtelenül akarom a magam ügyét célba segíteni. A csak a maga hasznát kereső ember megfeledkezik arról, hogy minden dolgunkban része van a fele barátnak. A szeretet az indulati bűnöket is kizárja az életünkből, mert csak az szeret igazán, aki nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Az igazi szeretet próbálja az öröm. Csak akkor tudok igazán szeretni, ha fáj a hamisság, és együtt tudok örülni az igazsággal. A szeretet bemutatását 4 olyan tulajdonsággal fejezi be Pál, ami úgy kezdődik, hogy minden. Ez az elfedezni tudás, vagyis a rossz egészséges elfelejtése. A szeretet tönkre megy, ha mindig a feledés tengerében keresgélünk a másikról valamilyen felejtésre méltó rosszat. A hit a másikban nem más, mint a bizalom. Jót csak azt tud igazán tenni, akiben bíznak. A reménység az Isten hitünk alapja. Bízunk a jó győzelmében, még akkor is, ha ez nem mindig látszik. Erre csak a szeretet tanít meg. Végül a 11. tulajdonsága a szeretetnek, hogy mindent eltűr. A szeretet az ember túlélő képessége. Rövid távon lehet, hogy a rossznak és a gonosznak van látszólag igaza, de aki szeretni tud, az mindvégig álhatatos tud maradni, és ezért üdvözül.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, a gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, hiszen folytatjuk jövő héten Krisztus feltámadásának ereje gondolatsorával. Most pedig méltó az Úr, hogy egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a tanítást a korintusi első levélből, a szeretet himnuszát, amely a mi legbensőbb egyéniségünkig megy, és átalakítja gondolkodásunkat, hiszen nagyon sokszor a szeretet nélkül szeretnénk a szeretet hangján szólni. Add, hogy ne hivatkozás legyen az életünkben a szeretet kifejezés, hanem egy olyan alap, egy olyan mérték, amire mindig tudunk hivatkozni. Ez pedig tőled jövő szeretet legyen. Áld meg életünket, közösségünket, Biblia tanulmányunkat. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk, tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21-et és a 22-et. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második misszió út során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen szaladjunk gyorsan végig azokon, hogy miket kellett Timóteusnak elsajátítani. Ahhoz, hogy a kipróbáltság az igazán acélos, hívő gerinc kialakulhasson ebben a fiatal emberben. Meg kellett tanulnia, hogy a szolgálatba állás az áldozat, hiszen mindjárt egy körülmetéléssel kezdődött az ő szolgálatba lépése, tekintettel arra, hogy Pál nem akarta, hogy félreértések adódjanak. Aztán meg kellett tanulnia, hogy nem állunk önmagunkban, hogy a szolgálatunkban, a gyülekezetekben képviselnünk kell egy egységes lelkületet és egy egységes álláspontot. Meg kellett tanulnia és értenie, hogy a misszió munka, ha így végezzük, Isten áldását hordozza, de azt is, és az volt a negyedik, hogy nem a mi logikánk szerint zajlik. Aztán, amikor tovább haladtak az úton, meg kellett tanulnia, hogy Isten vezetése néha speciális módon érkezik. Gondolunk itt például, hogy álomban kaptak vezetést arra, hogy merre kell folytatni a munkát, de ez a vezetés csak akkor fog működni, ha megértjük és engedelmeskedünk. Aztán meg kellett tanítani, hogy Isten előkészíti a terepet, ahova hív bennünket, de azt is, és ez volt már a 7. lecke, hogy a misszióban szellemi támadások érnek. Aztán a 8. tanfolyami pont az volt, hogy fizikai támadások is vannak. A 9. pedig, hogy Isten jelenléte nem függ a körülményektől, nem függ attól, hogy éppen hol vagyunk. A 10. az úgy hangzott, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése akármilyen körülmények között lélekmentő szolgálat. Aztán azt is meg kellett tanulnia, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. A 12. lecke az volt, amire a múltkor figyeltünk, hogy a kritikus helyzetek helytállást követelnek, gondolunk itt a Tesszalonikában történtekre, És aztán a 13., amivel a múltkor befejeztük, így hangzott, nem lehet mindig tanulópadban ülni. Igen, mert ott kellett maradnia Timóteusnak Béreában. Mégpedig azzal a pálapostoli utasítással, Szilásszal, vagy más néven Szilvánusszal együtt, hogy amit Pál nem végezhet, mert neki tovább kellett mennie, azt ők kell, hogy elvégezzék a béreai testvérek között. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a második misszió tulajdonképpen kikényszerítette, hogy Béreában Timóteus szolgálatba álljon. Közben Pál Athénban van. És amikor Béreából Pál utasítása szerint megérkezik Timóteus és Silás, azaz Szilvánus Athénba, Pál végighallgatja mindazokat a dolgokat, amiket elmondanak a béreai szolgálatról, és utána Timóteust gyakorlatilag visszarendeli, nem Béreába, Tesszalonikába. Annyi a különbség, hogy Tesszalonikába Timóteus már egyedül megy. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azt mondta volna Pál apostol, nézzétek, amit Béreában kellett, elvégeztétek, most próbáljátok meg együtt visszamenni Tesszalonikába. Nyilván ennek ezer oka volt, de a lelki életben el kell jutni az önállóság szintjére, a felnőtté válás szintjére, a munkabírás szintjére. Érett férfivá kell válni. Mit jelent az, hogy érett férfivá kell válni? Az érett ember nem attól teszi függővé se a hozzáállását, se a viselkedését, se a munkában való kitartását, hogy hányan látják, kik figyelik, van-e mellette mentor, vagy nincsen. Mostanában sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan futóbab jellegű keresztény munkások lettek. Ha ott van mellettük a karó, akkor látszik, hogy működnek és dolgoznak. Ha pedig valamiért ez a karó kikerül, akkor nagyon hamar kiderül, hogy hát porba hullott a dicsőség, és a munkakedv is elszállt, és hirtelen minden megváltozik. Pál azt akarta, hogy ebből a fiatal emberből erőteljes munkás legyen, és ehhez bizony kellett ez a nagyon súlyos, nehéz feladat, hogy tessék Tesszalonikába visszamenni és elvégezni a munkát. Aztán, amikor onnan visszaérkezik Timóteus, akkor végighallgatja Pál, és örvendezik azoknak a híreknek, amit hoz, de leülnek együtt Silással, Timóteussal, és a Timóteus által megértett gyülekezeti kérdések, problémák témájában megírják az első tesszalonikai levelet. És aztán Timóteusnak kell visszavinni. De tessék megnézni, hogy hogyan nyilatkozik erről az emberről Pál apostol a tesszalonikai első levél 3. fejezetében. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Igen ám, de ezt a levelet már Korintusból írják. Tehát nem csak abban kellett kitartónak lenni Timóteusnak, hogy megteszi az utat a gyülekezetbe, ott elvégzi a feladatot, hanem utána egy hosszú-hosszú út következett, amíg eltalpalt Korintusba, föllelte Pál apostolt, beszámolt, mert abban az időben a legtöbbször nem véletlen hívják így az apostolok lován közlekedtek, mármint hogy gyalog. És ebből adódik, hogy Timóteusnak azt is meg kellett tanulni, hogy a Krisztus szolgálata az nem valami dicsőséges föld fölött lebegés. Ahhoz bizony hozzátartozik nagyon sok áldozat, fizikai munka, fáradozás, sokszor a kimerülésig való fáradozás, és azt is meg kellett értenie és tanulni, hogy a gyülekezetek élete csak akkor fog fejlődni, ha nem hagyjuk magunkra. Úgyhogy ezt Pál gyorsan meg is értette Timóteussal, hiszen ott Korintusban összeültek, írtak egy újabb levelet, és mit tetszik gondolni, kinek kellett vajon visszavinni azt Tesszalonikába a második levelet is? Hát gondolom, hogy Timóteusnak. Aki, miközben ezeket a munkákat végezte, bizonyára önmaga is tapasztalta, hogy egyre mélyebben éli át a hit dolgait, és egyre bőségesebben tapasztalja, hogy a felelősség, ami ráterhelődik, az Isten előtt való megállásra kényszeríti. Nem csak majd az ítélet napján, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják, hanem napról napra, mert a gyülekezetek terheit nem lehet vinni akkor, hogyha valaki nincs újra és újra az Úr előtt, és nem az Úrtól kap hozzá bölcsességet. Nem lehetett állandóan online kapcsolatban lenni Pál apostollal. Nem lehetett mindig kérdéseket fölvetni. Tehát Timóteusnak azt is meg kellett tanulnia, hogy Isten lelke és az ő igéje együttes vezetése alapján tanácsoljon, vezessen, vagy ha kell, intsen, buzdítson, fedjen. Aztán a harmadik misszió útra kell, hogy kanyarodjunk, semmi más okból, csak az idő rövidsége miatt. A harmadik misszió út során Pál teljesen egyenrangú munkatársként kezeli már a fiatal Timóteust, például Efézusból őt küldi a korintusi gyülekezet felkavarodott testvériségéhez, hogy vigye az apostoli levelet, és biztassa és támogassa a gyülekezetet, munkája a helyreállását, és hozzon hírt az apostolnak. Hát nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ki hogy van vele, de tűzfészekbe kellett menni ennek a fiatal szolgának. A korintusi első levél 16. fejezetében nem véletlen, hogy Pál apostol állást is foglal ebben a kérdésben. Tessék csak hallgatni! Korintusi első levél 16. fejezet 8. versétől olvasom. Efézusban pünkösdig maradok, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki le ne nézze tehát, hanem indítsátok útnak aztán békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ugye tetszenek látni? Pál azt akarja, hogy az ő munkatársa sok nehéz helyzetben helytálljon. Ez nem azt jelenti, hogy magára hagyja. Ott van mögötte a támogatásával, a tekintélyével, még a minden szempontból lázadásra hajlamos korintusi gyülekezetbe is küldi ugyan, de egyúttal óva inti a korintusiakat attól, hogy Timóteus lelki sebeket kaphasson közöttük, de ez azt is jelenti, hogy ugyanakkor Timóteusnak számos feladatot már nem csak önállóan kell végezni, hanem azzal a tudással, amit az elmúlt évek során megszerzett. A második és harmadik missziót között nálunk a Bibliában mindössze egy néhány sor van. Gyakorlatilag szinte egy lendülettel vezeti át az apostolok cselekedeteiben Lukács. Valójában azonban ott hosszú idő, évek telnek, amire ezek az események bekövetkeznek. Közben fejlődik, közben érlelődik, közben egyre használhatóbb lesz. És akkor eljön a pillanat, a harmadik misszióúton, amikor az efézusi ötvösök lázongást, zavargást keltenek a városban, és Pál apostolnak tovább kell menni, ő pedig elindul Macedónia felé, és semmit nem tudunk arról, hogy ott milyen szolgálatot végez, hiszen a harmadik misszióút során ezeket Lukács nem írja le, nem jegyzi föl, de azt tudjuk, hogy Macedón területről ír egy levelet. Ez az első Timóteushoz írt levél, és ez az első Timóteushoz írt levél nagyon világosan beszél arról, hogy Pál hogyan adja át a szolgálatot, mit akar Timóteussal. Tessenek csak nézni! Az első fejezet harmadik versétől ezt mondja az ige. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. És aztán, ha valaki végigolvassa a Timóteushoz írt első levelet, nagyon sok személyes utasítást, de ugyanakkor kiderül, hogy az efézusi gyülekezet belső szerkezetének a felépítését is tartalmazza, amire Pálnak valami miatt nem maradt ideje meg ereje, de ezt Timóteusnak kell elvégezni. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt végig gondolja, akkor egyáltalában nincs Timóteus irigyrésre méltó helyzetben. Már ebből a bevezetésből is kiderül, hogy miközben Pál távozik, közben érkeznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy Pál távol létében átvehetik a gyülekezet felett a lelki uralmat. Befolyásolhatják. Valamilyen módon elkezdhetik lebontani azt a sziklaszilárd páli teológiához, a keresztény alaptanításhoz való ragaszkodást, ami abban a gyülekezetben jellemző volt. És azt mondja Pál Timóteus, neked az a feladatod, hogy úgy állj ott, mint aki parancsot ad, mint a gyülekezet első tisztje, aki nem tűr ellentmondást, amikor hitbeli dolgokról van szó. De persze aztán számos személyes üzenet is van. Tessenek csak hallgatni. Ezt a parancsot kötöm lelkedre, fiam Timóteus, ugyanabban a fejezetben még olvashatjuk a 18. verszaktól, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Valószínűleg, amikor Timóteus kézhez kapta ezt a levelet, meglehetett egy picit rendülve. Lehet, hogy talán úgy gondolta, hogy igen, én már sok mindent végeztem, de hát tulajdonképpen akárhova mentem, még a korintusi szolgálatom is egy picit Pál irányításával, Pál vezetésével, tanácsolásával történt. Hát én ehhez fiatal vagyok még. A 4. fejezethez tessenek lapozni? Ezt írja Pál apostol a 12. verstől. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez a senki téged meg ne vessen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve lobogtatta Timóteus a nekiírt levelet, és azt mondta, hogy itt van Pál utasítása, mindenki elhallgathat, hanem azt jelenti, hogy senki ne vedhessen meg. Élj úgy, hogy példa legyen az életed. Hogy is folytatódik? Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon kemény szavak, ugyanakkor nagyon atyai szavak. Elbizonytalanodhatna Timóteus. Túl nagy lehetne a számára a feladat. De azt hangsúlyozza Pál, hogy legyen gondod önmagadra. És itt fizikailag is és lelkileg is kell ezt érteni. Ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot. Figyelj a tanításra. Olvasd az igét. Pál ekkor még nem tudja, hogy ő soha többet nem fog Efézusba menni. Ő akkor még abban reménykedik, hogy visszajöhet, de nem fog visszamenni. Ezután majd az fog következni, hogy Milétoszban elbúcsúzik majd az efézusi vénektől, de ez még hónapok múlva lesz. Ekkor még nem kapta meg Istentől azt a teljesen világos útmutatást, hogy neki most föl kell menni Jeruzsálembe, és ott fogság és nyomorúság vár rá, és pláne nem tudhatja, hogy minden olyan terve álma, amit egyébként együtt fogalmazott meg Timóteussal, például a rómaiaknak, hogy megyek hozzátok rómaiak, aztán onnan majd megyek a spanyol területre, Hispániába, viszem az evangéliumot, ezek álmok maradnak, mert Isten nem fogja rátenni az ő bélyegét. Nem azt mondta Isten, hogy bűn, ha valakinek vannak ilyen tervei, csak azt mondta, hogy az ő szolgálatában most Pál apostolnak egy más út következik. És most Timóteusnak azt kell megértenie, egyébként nyugodtan felolvashattam volna a teljes Timóteushoz írt első levelet, hogy ebben a szolgálatban milyen lelkülettel kell megállni, és hogy munkatársakat kell választani, presbitereket, diakónusokat, episzkoposzokat, azaz felvigyázó presbitereket, ebből lett a püspök kifejezés, akik vigyáznak a gyülekezet lelkére, de mégis egybefoglalva ennek az egész folyamatnak a levezényléséhez kell egy egészséges lelkű Timóteus, aki ragaszkodik az igéhez, és aki odafigyel a naponkénti fejlődésére. Ezt nagyon hangsúlyozza Pál. A te fejlődésed teljesen legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És azt mondja, hogy ha így szolgálsz, megmented magadat, és megmented a hallgatóidat is. Aztán egy nagyot ugrunk most a történelemben, mert hogy a a jeruzsálemi fogságba esés után évekre gyakorlatilag ezen a területen maradt Pál fogolyként, és aztán elindul Rómába egészen másképp, mint ahogy eredetileg tervezte, akkor is fogolyként a császárhoz fellebbezve, és Rómából fogalmazza már a levelet a Filippieknek. És ebben írja Pál azt az összegzést, amit a legelején felolvastunk. Mit is mond? Hadd olvassam el még egyszer. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált emberő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Jeles! Az a sok-sok együtt töltött év, Pál apostolnak a fogságban töltött ideje alatt sem foszlott szerte. Nem állt meg a munkában Timóteus. Nem adta föl, kitartott, végezte hűségesen, és amikor Rómában újra találkoznak, és újra Pál apostol mellett van, akkor Pál megérti, hogy ez a fiatal ember joggal kaphatja azt az elismerő szót tőle, nincs hozzá hasonló, lelkületű, kipróbált ember. Azt hiszem, testvérek, ilyenféle értékelésre nagyon kevesen méltóak. De az, hogy Timóteus azzá lett, aki elképzelhetetlen lett volna Krisztus Jézus lelkének a munkája nélkül. De emberi oldalról elképzelhetetlen lett volna, hogyha nem olyan szoros a kapcsolata Pállal. Azok, akikről azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával törődik. Vajon mitől váltak olyanná? Nagyon sokszor attól, hogy oda kapcsolódtunk Krisztus ügyéhez, mert lelkesedtünk, és még komolyan is gondoltuk, de aztán jött a munka, jöttek a feladatok, jöttek a nehézségek, és ezek a nehézségek összeroppantottak bennünket. Nem volt senki, aki nekünk is azt mondja, mint Pál mondott Timóteusnak, hogy szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. De Isten lelke használta Pált Timóteus életében. És úgy tűnik, hogy Timóteust is használta Isten lelke Pál apostol életében. Mert az a kifejezés, hogy mint atyával a gyermek, messze többet árul el teljesen szimpla munkatársi kapcsolatnál. Pál apostol ajándékot kapott az Úrtól Timóteusban, mintha neki is lehetett volna fia. Nem emberi úton módon, de lelki módon. És ez a fiú, ez később valóban a szolgálat teljes terhét hordozva Isten dicsőségére élt és halt. Sokat tanulhatunk ebből, de most itt az idő rövidsége miatt meg kell állnunk. Ha az Úr akarja és élünk, jövő héten még egyszer elgondolkozunk Timóteus életén, különösen ott a vége felé, 20 évvel később. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra viszont hallhatjuk egymást. Viszont hallásra. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Biblia óra következik. Az előbb meghallgattuk együtt Isten igéjének az üzenetét. Ez egy különös Biblia tanulmány, így Timóteus életén haladva végig, és csak felvillantunk néhány képet, olyan, mintha egy puzzle-nek a darabjáit szedegetnénk össze, és próbálnánk egy kicsit a helyére illeszteni, hogy kialakuljon egy teljesebb kép. De úgy gondolom, hogy mindaz, amit hallunk, egyébként tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy amolyan missziológiai szabad egyetem, mármint, hogy hogy is lehet valakinek beállni a munkába úgy, hogy az jó és hatékony legyen. Én tudom, hogy ma nagyon sok mindent tanítanak, de attól tartok, hogy a nagyon sok minden nélkülöz sok olyan tételt, amin Isten például Timóteust végig vezette. Talán úgy gondoljuk, hogy hát az a régi időben volt, ma már másképp kell más körülmények között szolgálni, és ebben van is részigazság. De azt egészen biztosan gondolom, hogy aki nem tanulja meg olyan mélyen, alázattal, kitartóan követni és szolgálni az Urat, mint ahogy Timóteusnak Ezt meg kellett tanulni Pál apostol mellett, egyébként Pál apostol is ugyanezen az úton járt, és még Pálnak jó pár munkatársa ugyanezen az úton járt, az nem tud Krisztus szerinti hatékonysággal dolgozni a munkában. Már is szeretném adni tovább a szót, abban reménykedve, hogy akik velem együtt hallgattátok Isten igéjét, sokféle gondolattal kiegészítitek, bővítitek, gazdagítjátok a hallgatók számára is.
3: Hát én úgy szeretnék hozzászólni, egy címet adtam a hozzászólásomnak, és amivel kezdted az ige hirdetést és befejezted, ahhoz a témához. Az a hozzászólásomnak a címe, hogy hírhordás, nem hírmondás, hanem hírhordás. Tessék megnézni, Pál apostol itt a Filippi levélben arról beszél, hogy elküldöm, hogy hozzon hírt rólatok, hogy megnyugodjak. A korintusi levélben már meg is nevezi, hogy azért küldöm, hogy hozzon valami hírt rólatok. És milyen hírhordó Timóteus. Pál apostol meg van róla győződve, hogy egyenes lelkű, nincs is hozzá hasonló, sőt, azt írja, hogy őszintén törődik, nem elsősorban Pálnak az ügyével, azon írva, hogy ügyeitek kell, tehát a gyülekezetnek az ügyével. Mi azt mondjuk, hogy nem pletykálunk, mi hívő emberek, hanem ha valamit akarunk továbbadni, akkor mondjuk a másiknak, hogy van egy jó ima témám, és már mindjárt közöljük is az ima főma nyomán, hogy mit szeretnénk továbbadni. Mit tanult meg igazán Pál apostoltól Timóteus? Nem tudom, most nem jut eszembe, melyik gyülekezetnek írja Pál, hogy én mindenkor a szívembe hordalak titeket, nem a zsebembe, meg nem itt, hanem a szívembe. És Timóteus is a gyülekezeteket úgy a szívébe hordta, hogy törődött az ügyeikkel, és mindig nem csak jó vagy rossz hírt, hanem igaz hírt mondott minden gyülekezetről. Mert napjainkban az az igaz, és engem ez állít fejre, hogy állandóan ellentmondó híreket hallok, és az ember már szinte borzom, már nincs kedvem bekapcsolni se rádiót, se tévét, mert a jó hír nem hír, a rossz hír az viszont hír, és az aztán megyen vég nélkül. Köszönöm majd, mikor látsz.
0: Ha megengednétek, én visszaugranék a legelejére Timóteus történetének. Nagyon szíven ütött az, hogy nem biztos, hogy a származása alapján, annak ellenére, hogy ő ugye jó bizonysággal voltak róla, de hogy a legideálisabb munkatársnak gondolhattuk volna, úgy, ha úgy emberileg kell választani. Mert hát ugye nem úgymond egy megalapozott, hívő, tradicionális családból származik, hanem hát az édesapja görög volt, és ki tudja, hogy miért volt ez a felemásság. És úgy megint rám terhelődött, hogy mennyire igaz az, hogy Isten útjai nem a mi útjaink. Isten a szíveket vizsgálta, nem a származást, látta Timóteus készségét, képezhetőségét, és ugye itt hallottuk, hogy legalább 15 év szolgálatban eltöltött idő után hangzott el ez a nagyon-nagyon szép bizonyítvány, hogy kipróbált, megbízható, nincs hozzá hasonló. És úgy szerették egymást Pál apostollal, mint az apa a fiát. És olyan kapcsolat is alakult ki köztük. Tehát a készséges szívre 15 év tanulás után jött ez a megállapítás, hogy nincs hozzá hasonló. Isten látja, lát minket is, azt is látja, hogy kik vagyunk, de azt is látja, hogy kik lehetünk az ő kezében. És éppen ezért nekem ez nagy áldás és nagy biztatás, hogy nincs reménytelen eset Isten országában. Ha valakinek a szíve nyitott, akkor Isten formálni fogja. Lehet, hogy sok nehézségen keresztül, mint itt Timóteusnak is sok nehézségen kellett átmenni, de Isten készé és képessé tette minden feladat elvégzésére.
4: Elhangzott a prédikációban, hogy Timóteusnak Meg kellett egyedviselni a felelősséggel Isten előtt, és hogy nem lehetett mindig kapcsolatban Pállal, nem tudott mindig kérdezni tőle is, hogy úgymond muszáj volt neki a Szentlélek vezetésére figyelni. Ennek kapcsán eszembe jutott az, amikor külföldre kerültem egyetemre. Én addig egy elég védett környezetben, egy elég megszokott környezetben nőttem, család, gyülekezet, és hát azon túl, hogy minden új volt, meg kellett tapasztalnom a saját bőrömön, hogy milyen az, amikor tényleg nincs arra lehetőség, hogy mondjuk tanácsot kérjek, vagy hogy történt valami, és gyorsan telefonáljak és kérdezzek mondjuk a szüleimtől, hogy mit kéne tenni. És olyan jó volt viszont megtapasztalni azt, hogy bár úgymond távol vagyok a megszokott kis fészektől, de hogy nem vagyok egyedül, hanem hogy tényleg ott van velem a mindenható lelke, és tud vigasztalni, amikor arra van szükségem, tud tanácsot adni, tud bátorítani, és ennek kapcsán azon kezdtem el gondolkodni, hogy ugyan az ember hát nem mindig örül egy változásnak, és nem mindig örül annak, amikor úgy egyedül kell indulni valahova, a felelősség is a nyakába szakad, de másrésztről viszont ez egyben egy lehetőség is arra, hogy megtapasztalja a mindenható gondviselését.
5: A tanítvány kezének elengedésével kapcsolatban, illetve a megfelelő tanítási módszerre kapcsolatban az jutott eszembe, hogy mennyivel lennénk előrébb, hogyha egy teremben ülne bent 20 pálapostól. Valószínűleg csodálatos ima meghallgatások lehetnének, és nagyon buzgón tudnának imádkozni, de a misszió szempontjából nem erre van szükség. Isten megtehette volna, hogy akármennyi pálapostolt teremt, vagy képez, de nem az volt a szándéka, meg a különböző fajta embereket. Pálapostról hiába volt nagyon áldott szolga. Biztos vagyok abban, hogy lehet volt olyan személyiség jegye, ami miatt bizonyos emberektől esetleg távolabb volt az, amit mondott. És ahányféle ember van, annyiféle missziómunkás is kell, és nem sorozatgyártás a tanítványozás. Nem feltétlenül az a jó, hogy a tanítványom az egy az egyben olyan legyen, mint én. Sőt, ha valakiben van egy kis önkritika, akkor inkább azt kívánja, hogy múljon fölül engem. A másik pedig, hogy ez a kész fogás, mármint az, hogy fogni folyamatosan a kezét, hogy ha nem engedjük el a gyereket egyedül biciklizni, akkor soha nem fog megtanulni biciklizni. És utána meg milyen jó lesz, mert elmehet akár sok-sok kilométerre is. És ez a misszió munkában is így van, hogyha nem tapasztalja meg akár egy védettebb környezetben, hogy milyen az, amikor egyedül van, akkor utána, amikor kikerül bajba, veszélybe, akár életveszélybe, akkor pánikba fog esni.
0: Igen, és hogyha már Zoli a biciklizés példáját mondta, akkor általában az a tanulás némi horzsolással is együtt jár. Én elég sokat szedtem össze még gyerekkoromban, amire már elég jó szinten bicikliztem, meg szerettem is. És a lelki munka is ilyen, hogy olyan nincs, hogy az ember nem kap sérüléseket. Arra kell figyelni, hogy ne legyen nagyobb a sérülés, mint amiből meg lehet gyógyulni, és ezt is megtanulhatjuk Páltól, hogy mennyire gondosan ott volt Timóteus mögött, akár a levélben írta, hogy senki le ne nézze, vagy aztán amikor személyesen neki írt levelet, akkor biztatta, támogatta, lelki gondozta, egy kicsit úgy apáskodott felőtte. Ezekre is szükség van. Aki lelki munkát végez, az pontosan tudja, de egyetértek Zolival, szükség van arra is, hogy induljon az ember, csinálja, és ha kell, akkor még, bocsánat, orra is essen, de muszáj fölállni és folytatni.
6: Pontosan ezek vagy hasonló gondolatok ragadtak meg engem is, amiről itt Anikó beszélt, hogy mennyi támogatást meg bátorítást kapott ez a Timóteus Páltól, és az egyik záloga annak, hogy ő így egyik legnagyobb misszió munkát végezte az apostol mellett, az ő alázata volt, egyrészt a tanulási készsége, másrészt meg emberileg maga az, hogy az apostol ott állt mellette, és hát amit itt felolvastunk a Timóteusi első levél 4. fejezetéből, visszaemlékszek, hogy hát nem sokkal azután, ahogy bemerítkeztem 93-ba, jött a gyülekezetünkbe egy olyan lelkipásztor, aki valahogy az ifjúságban ezt az igét, tehát a 4. rész 12. verstől senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, kezdetű igét az ifjúságunkban nem egyszer elővette. Többször ifjúsági témájának hozta fel részletekben is, hogy a hívő embernek, amikor elindul a lelki élet útján, akkor mennyire fontos az, hogy az Isten mellett kitartson. És hogy hát valóban az, hogy nem másnak üzen ezzel az apostol, hanem Timóteus bátorítja, hogy éljen olyan életet, ami miatt nem fogják őt megvetni. Rám nagy hatással volt annak idején, hogy ez a lelkipásztor testvér egy jó néhányszor elővette ezt az igét, és hát itt nagyon fontos volt a másik gondolat, Timóteusnak a saját hozzáállása, hogy igénye volt a lelki fejlődésére, és én azt gondolom, hogy a hívő embernek jellemzője kell, hogy legyen, hogy a saját lelki fejlődésére igénye legyen, mert hát ez nem olyan könnyű. Nem mindig van hozzá, úgy mondom, jó kedve. Meg ahogy az előbb hallottuk Anikótól, hogy horzsolások vannak. Én szeretnék ebben fejlődni, hogy ne adjam föl a lelki fejlődést akkor se, hogyha az embernek horzsolásai vannak belőle.
7: Igazából Béci már elkezdte az én gondolatomat is, ugyanis nekem is ez ütötte meg nagyon a figyelmemet ma, hogy mennyire szép ez a bizonyítvány, de itt azért van egy olyan mondat, hogy aki olyan őszintén szívén viselni és törődne a gyülekezetek ügyével, és manapság nagyon sokakban van az a hamis elképzelés, hogy aki tényleg Isten munkáját végzi és teljes szívből akarja csinálni, annak hát igazából rózsákkal kikövezett úton kell végigmenni, és sérülések, horzsolások, surlódások nem is lehetnek, hogyha az Isten ügye, és nagyon sokan eltántorodnak a lelki munkától, amikor ezekkel szembesülnek. És még két másik szó megütötte a fülemet, ahogy hallgattuk a Biblia tanulmányt, az egyik a parancsold meg. Hát ez az, amit a mai gyülekezeti gyakorlatban majdhogy nem elképzelhetetlennek tartunk egy csomóan meg a mai társadalmunkban, hogy nem kérünk valamit, nem tanácsolunk, nem felvetünk egy szerintünk megfelelő Isten szerinti lehetőséget, hanem Isten lelkére figyelve, de parancsolni kell valamit. Hát ez ma nagyjából elképzelhetetlen. És mégis Timóteus ezt a feladatot kapta Pál apostoltól, hogy így utasítsa a gyülekezeteket, és a másik pedig, amit a korintusiaknak írt Pál, hogy félelem nélkül tudja végezni a munkát közöttük. Hogy vagyok-e olyan gyülekezeti tag, aki elfogadom az Istentől rendelt előjáró tanácsát, vezetését, utasítását, vagy pedig én is azok közé tartozok, akik miatt esetleg félelemmel kell, vagy rossz lelkiismerettel szolgálni a rendelt előjáróknak, mert hogy nem vagyok tanácsolható, nem vagyok vezethető Isten lelke szerint. Úgyhogy bennem ilyen gondolatok kavarogtak hallgatva ezt a Biblia tanulmányt, és ez gyötrődéssel jár, és hazudnánk, hogyha azt állítanánk, hogy ezt úgymond kívül lehet rekeszteni az emberen, és ha hazamegy, akkor ezt úgymond el lehet felejteni, hanem a lelki munka az nagyon sokszor éjszaka is visszaköszön, álmatlan éjszakákat okozva a lelki munkásoknak, és nagyon sok egyéb imatémára és gyötrődésre is okot ad.
4: Én visszakanyarodnék ahhoz egy kicsit, hogy Timóteusnak kitartónak kellett lennie. Nekem az a megfigyelésem, hogy a ma embernek az instant levesek korába nagyon-nagyon nehezére esik kitartónak lenni. Pár évvel ezelőtt történt meg az, hogy egy aranyos növendékem azt mondta nekem egyszer egy zongoraóra közben, hogy értsd meg, én szeretek zongorázni, és én akarok zongorázni. De olyan jó lenne, ha úgy egyszerűen tudnám. Ez a gyakorlással vesződtség, ez olyan rossz. Ez olyan, mint hogy én angolul is szeretnék beszélni, de minek kell nekem angol szavakat tanulni? Én csak egyszerűen szeretném tudni. Azon gondolkodtam, hogy bármilyen humorisan hangzik egy gyermeknek ez a megnyilvánulása, sokszor valahogy így vagyunk azért a hívő élettel is. Olyan jó lenne, hogyha egyszerűen menne magától. És nem elég azt mondani, hogy múlt héten Bibliát olvastam, vagy a múlt hónapban voltam templomba, gyülekezetbe, imaházba, hanem ahhoz, hogy tényleg fejlődjünk lelkileg, hogy felelősséget tudjunk vállalni, ahhoz igenis nekünk ezzel napi szinten kell foglalkozni, ugyanúgy, mint ahogy a hangszertanulás, a sport, a nyelvtanulás, és itt lehetne sorolni is, egy kitartó, folyamatos munkát igényel.
0: Amikor elkezdtük ezt a tanulmányt, rögtön az első felolvasott, a Filippibeliekhez írt levélben, a második részben olvastuk, hogy mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Olyan rossz érzése volt a lelkemnek ezt a szót hallani, hogy mindenki, és olyan jó, hogy vannak kivételek. És ez Timóteus, aki nem tartozott bele a mindenki csoportba. És utána arra gondoltam, hogy mi az a Krisztus Jézusnak a dolgával törődni. És az az ő dolga, ahogy mondta, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van, tehát a hitre eljuttatni a többi embereket. És én egy szorvány gyülekezetben nőttem fel, és nem volt természetes, hogy minden héten lelkipásztortól hallhatunk igét. Sokszor tanulmányoztuk otthon magányunkban, és egy hónapban egyszer érkezett hozzánk baptista lelkipásztor. Nem kis örömmel fogadtuk őt, átrendeztük szinte a lakást, és a helyi református testvérek is becsatlakozhattak hozzánk, és nagyra értékeltük, hogy nem csak mint ember érkezett a lelkipásztor, és nem csak mint testvér, hanem mint Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársa. Úgy fogadtuk, és a szüleim arra tanítottak, hogy mint Isten munkatársának a kettős tiszteletet adjuk meg. És amikor Budapestre kerültem, egy nagyobb gyülekezetbe, és hetente többször is hangzott az ige, így mondom, duskálhattunk a lelki javakban, akkor valahogy ez a kettős tisztelet úgy kopott az életünkben. Túl sok volt a lelki jó talán, nem tudom, de én szeretném biztatni azokat, akik gyakran tudnak járni gyülekezetbe, hogy ne vegyük annyira természetesnek azt, hogy ha van munkatárs, Krisztus munkatársa, hanem értékeljük, imádkozzunk, értük, mert nem kis feladatot látnak el Isten indításából. És azokért a helyekért is, ahol ritkán van lelkipásztor, hogy valóban a lelkipásztorok az üdvösségre vezető utat tudják felmutatni abban a kiskörben.
3: Azt mondja Pál apostol itt ebben a levélben, hogy nincs hozzá hasonló lelkületű mellette. Ezek szerint többen voltak Pál apostol mellett. Nem vehettétek észre, itt az asztal alatt az ujjomon számoltam, hogy nekem 10 lelki pásztorom volt mostanáig. És közöttük volt egy, akit én lelki apámnak tartottam, már nem él. Ki mondja a nevét? Vasferi bácsi. Ő indított el a szolgálatba, és szinte lelkileg igazán az ő szolgálatain értem és nőttem lelkileg. Pál apostol és Timóteus ugyanúgy volt kapcsolatban egymással, mint ahogy Dávid Jonatánnal, hogy egy volt a szívük, egy volt az életük. Anikó a hozzászólásában először beszélt a származásáról. Én nem tudom, lehet, hogy aki többet foglalkozik a Biblia történettel, tudja, hogy élte ebbe az időbe az apja Timóteusnak. Azt se tudom, hogy voltak-e testvérei, fiú vagy lány testvére. De én úgy élem meg, hogy Timóteusnál az indulás az nagyon a Freud elmélet alapján kereshető. A fiú az anyjához, a lány az apjához inkább kötődik. És nyilván, hogy amikor az ő élete, a lelki élete indult, akkor nagyon-nagyon odafigyelhetett az édesanyjára, meg a nagyanyjára, és azon az igén nőtt, amit őtőlük hallott már a Krisztusról, mint megtért zsidók adták tovább Jézus Krisztus üzenetét ennek a fiatal gyereknek.
8: Nem az a gondolat ragadt meg, hogy ha bár nem volt online mindig Pállal, de azért a szívük egy húron pengett, és hogy lehetett ez úgy, hogy hát közös volt a Szentlélek, amelyik mindkettőjükbe dolgozott, és ezen elgondolkozó, hogy lehet közös mindannyiunknak, akik hiszünk Jézusba, ez a közös forrásunk Szentlélek által, hát úgy, hogy ragaszkodunk az igéhez. És bennem mindig az, hogy az hozza ki, hogy mennyit, vagy hogy lehet ragaszkodni, mennyit kell. Mert veszem észre, hogy az a nap, amikor nincs idő, vagy alig tudok igéhez nyúlni, az olyan elveszett nap. Valahogy semmi se működik jól akkor. És vannak napok, amikor, ha keveset is, de kicsit el tudok mélyedni, és hogyha csak két sort is tudok olvasni, és az úgy átjár, akkor az a nap már teljesen jó nap. És ezen gondolkozva, hogy lehet így sikeres keresztény életet élni, az ige az az alap. Tehát anélkül nem igazán lehetséges. Tehát, és hogyha megvan az igei alap, akkor már lesz a szentléleki közös szív, és így lehetséges az, hogy az ember olyan legyen, mint ahogy Timóteusról is, hogy nincs hozzá hasonló, tehát Isten szemébe nincs hozzá hasonló, mert Isten szemébe azok az Isten gyermekei, akik Krisztusban hisznek, akiben ott él Krisztus szelleme, lelke, és akkor ebből aztán majd jön majd a példás élet is, az beszédben, hitben, a magatartásban. De én úgy látom, mindennek az alapja, amire mi építhetünk, az az ige. És ahhoz ragaszkodni, akármit mond, akárki, akármilyen szellemi hatás alatt vagyunk, mert manapság nagyon sok nem jó szellemi hatás ér minket, és mindig tudni ahhoz, hogy mi erre építettük az életünket, és akárki akármit mond, ez nem változik. Csak így lehet.
0: Egy igeverset szeretnék felolvasni a Timóteushoz írt levélből, a 4. rész 16. verse. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ebben a versben egy nagyon fontos sorrendet vettem észre, hogy legyen gondod önmagadra, aki nem törődik a saját lelkével, lelki egészségével, az nem fogja tudni megmenteni azokat, akihez ő küldetett. Azt mondja, mert így fogod megmenteni magadat és a hallgatóidat. Tehát nekünk a legnagyobb felelősségünk magunk felé van, és utána a környezetünk, hallgatóink felé. Annélkül nincs sikeres misszió, hogy önmagunkkal, a saját lelki egészségünkkel ne törődjünk. Tulajdonképpen Eta elkezdte azt a gondolatmenetet, amit én is szeretnék folytatni. Minden lelki munkásnak két fő kísértése van. Az egyik az, hogy elhanyagolja a szolgálatot, ha ez nem megy, akkor az, hogy túlságosan sokat akar, vagy túlságosan magára veszi, és olyanokat is megpróbál megoldani, amit Isten nem vár tőle. Ugye ekkor szokott következni a burnout, a kiégés. Itt Pál apostol egy olyan tanácsot ad, ami az élet minden területére igaz, de a lelki munkát végző emberek számára, vagy egyáltalán az olyan emberek számára, akik emberek terhével foglalkozik, alap dolog és alap tétel kell, hogy legyen. Ha én magam nem vagyok olyan fizikai és lelki állapotban, hogy tudjak másoknak segíteni, akkor nem csak én megyek tönkre, de másokon se tudok segíteni. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, ezt úgy mondom, mint akik ezzel állandóan kínlódnak, mert az ember szívében ott ég a tűz, ott ég a felelősségtudat, a környezetből sokszor olyan elváráshalom érkezik, aminek szinte lehetetlen megfelelni, de Istenre kell figyelni, mert Istennek ebben pontos és határozott utasítása van, és az Úr Jézus is ezt a módszert követte, mert volt olyan, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy akkor most gyertek, és menjünk lakatlan helyre, vagy most menjünk imádkozni, vagy most menjünk át a túlsó partra, tehát kell idő az elcsendesedésre, kell idő a regenerálódásra. És jó, ha ezt a környezet is tudja, a gyülekezetek, és nem állítanak föl olyan elvárási szintet, melynek lehetetlen megfelelni.
9: Többször elgondolkoztam azon most megint, hogy azt mondja Pál Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek. Megértem, hogy akik nem hívők káromkodnak, meg iszogatnak, azok közt példa lenni, az kicsit könnyű. De a hívőknek példa lenni, ez egy magas fok. Emlékszem, amikor a Jóisten könyörült rajtunk, és gyülekezetünkben is adott ébredést, hogy mennyire működött ez, hogy láttuk egyiket és a másikat is, hogy megtérés alázatban, aki addig gőgös, makacs, hajthatatlan ember volt, olyan alázatos lett, hogy irigyeltük, amikor ránéztünk, hogy milyen alázat van benne. És így lett példa a hívőknek az, aki megtér. Példa csak az lehet, aki megtért. Még a biciklivel kapcsolatban, mert többször is szó esett, valaki azt mondta, hogy a lelki élet és a növekedés olyan, mint a bicikli, aki biciklin ül. Ha lassan is hajtja, de megy előre. Ha nem hajtja, akkor elborul. És ilyen veszélyes az, amikor egy helybe topogunk.
2: Nagyon sajnálom, hogy az idő elszaladt. De azt hiszem, hogy amit most itt a végén Géza testvérem mondott, mindegyikünk elviheti a szívében, hogy ha egy helybe topogunk, akkor az veszélyes. Tehát amit Pál tanácsolt Timóteusnak, legyen erősítésünkre. Ne hanyagold el, legyen gondod, ezekkel törődj. És itt nagyon sok mindent sorolt ezekkel a szavakkal bevezetve. Azt hiszem, hogy ha ezt komolyan vesszük, ránk is igaz lesz, hogyha így cselekszel, megmented magad és a hallgatóidat is. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, őszintén remélem, hogy ugyanezen a csatornán egy hét múlva újra találkozhatunk, kedves minnyájótoknak pedig köszönöm az aktív részvételt, hallgatóinktól és tőletek is búcsúzunk. Viszontlátásra, egy hét múlva, ha az Úr akarja, és élünk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a KTC-i heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, midőn kivonulsz a harcmezőre. Mózes 5. könyve 21.10-től 25.19-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz. Ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. Mózes 5. könyve 23-22-24. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világlátására, társas kapcsolatára, önbecsülésére, írja a KTC heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, az örökkévaló a te Istened kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik. Az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése, és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat, és közelebb kerülhet Istenhez. A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális jelentőséget kapnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van. Nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Állj be középre.

Jézus a nyugalom napján a zsinagógában meglátott egy sorvadkezű embert. Megszólította, és megkérte, hogy álljon középre. Majd a farizeusok és írástudók rosszalló pillanatainak keresztüzében, akik azt figyelték, hogy vajon gyógyít-e szombaton, így szólt hozzá. Nyújts ki a kezedet. Az elszáradt kezű ember szót fogadott, és meggyógyult a keze.

Nagy valószínűséggel a te kezed épp, és jól tudod azt használni. Ezért hálát kell adnod a mindenhatónak. Ez ugyanis nem magától értetődő. De gondolj most arra, hogy talán sok minden sorvadhat benned és körülötted. Sorvadásnak indulhat valamelyik másik testrészed vagy szerved, de senyvedhet a lelked, netán az érzelemvilágod, vagy valamelyik létfontosságú kapcsolatod. Az is előfordulhat, hogy úgy érzed, már teljesen kiszáradt az életed. Rajtad már senki és semmi nem tud segíteni. Jó hírem van számodra. A benned levő sorvadás segítségért kiállt. És tudnod kell, hogy ahogyan Jézus észrevette az elszáradt kezű embert, meglátta és nem ment el mellette, hanem segített rajta. Úgy a te sorsodat, a te életedet is figyelemmel kíséri. Rajtad is segíteni akar. Isteni hatalmával ki akar ragadni a gyötrődéseidből. Lelket akar lehelni a pusztaságaidba. Meg akarja eleveníteni életed kiszáradt területeit. Most egyedül csak rád fókuszál. Neked mondja, hogy állj be középre. És tőled kéri, hogy nyújts ki az ő megváltó, szerető keze fele a kezedet. Mi lesz a válaszod? Vajon készen állsz-e arra, hogy kilépj a tehetetlenségedből, a reménytelenségedből, netán az önsajnálatodból, és elindulj feléje? Nem maradhatsz tétlen. Neked is tenned kell valamit. Akarnod kell a gyógyulást, a helyreállást, és el kell fogadnod Jézus támogatását.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 22-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 19-től 22. versig. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. A Biblia hangsúlyozza, hogy az igaz ember a hite által él. Pál arról beszél, hogy erre az életre csak Krisztuson keresztül juthatunk el. Ő benne, ő általa van a megváltásunk. Nem vezet más út az Atyához. A törvény útja sem. A törvény csak arra volt képes, hogy egyértelművé tegye, nem tudsz megfelelni Isten elvárásának. Nem bírsz saját erőből igazzá válni. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Efézus 2:4-6. Isten látta az elveszett állapotodat, és nem volt közömbös irántad. Akarta, hogy az övé legyél. Hogy ne a törvény igája alatt küszködj, hanem gyermekeként abban a szabadságban élj, amelyet az ő fia szerzett meg a számodra. Neked is helyet készít a mennyben, sőt, a jogos helyed már most ott van mellette. Micsoda óriási kiváltság! Krisztus maga mellé emelt. Ez a mennybe ültetett állapot kihat a mindennapjainkra is. Már nem vagyunk kiszolgáltatva, hanem engedelmeskedhetünk Istennek, és ellenállhatunk az ördögnek. Élj hát Krisztusban! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Bob Tilly írt a Texasból, az Egyesült Államokból. A jó pásztor. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. János evangéliumának 10. fejezetének 14. verse. Öné a pozíció, de 2 órája van, hogy elfogadja. Ezt az üzenetet kaptam, ahogy épp hazaértem, és rettenetes gondba kerültem miatta. Szerettem volna ezt az új munkát, amely több kihívással is járt, de az egész családomat érintő, életünket megváltoztató gyors döntéstől megijedtem. Ott kéne hagynom a mostani, egyébként szeretett munkámat. El kéne adnunk az otthonunkat, el kéne hagynunk a gyülekezetünket, a barátainkat, és 560 kilométerrel arrébb kéne költöznünk. Mi lesz, ha nem jön be? Felalá járkáltam a lakásban, és Istenhez kiáltottam. Mit tegyek? Minél többet imádkoztam, annál jobban féltem, és kétségbe estem. Aztán tisztán hallottam. Nem az enyém vagy? Nem törődöm-e az enyémmel? Hirtelen elszállt a félelmem, hiszen megértettem, Jézusé vagyok, aki velünk marad és gondoskodik rólunk. Elfogadtam az állást. Miután elköltöztünk, nagyszerű gyülekezetre és barátokra leltünk. Mekkora kincs annak bizonyossága, hogy mindegy mi a probléma, Istené vagyok. Azé az Istené, aki gondoskodik rólam. Nem kell aggódnunk vagy félnünk, mert Jézus, a jó pásztorunk, törődik velünk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy elküldted fiadat Jézust, aki letette életét, értünk, és törődik velünk. Amen. Napi gondolat. Jézus a jó pásztor. Ő gondoskodik rólunk. Imádkozunk azokért, akik a munkájuk miatt költöznek másik városba.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1802. augusztus 13-ától 1850. augusztus 22-éig élt Nikolaus Lénau, a német nyelven alkotó osztrák költő, a Biedermeier Lira képviselője. Hatott rá a magyar zene és népköltészet. Különös, vándorló élete a pesti piarista gimnázium 4 évétől, például Tokajba, Bécsbe, Stuttgartba, Ohioba, illetve végül Döblingbe vezette. Műveinek hangját a világfájdalom és a melankólia határozza meg. Tájköltészetében új expresszív hangot talált.

0: Nikolaus Lénau,
1: Tavasz.
0: Fordította Szabó Lőrinc. Csurdultig tölti szívemet, s a völgyet az arany meleg. Hogy zengenek lépteid, Isten? Az erdő sóhajt mély gyönyörben. Virágtól részegen szakad alá a megduzzadt patag, a bimbók feje szinte pattog, a madarak nászíneke csattog, fent aranyszárnyú fellegek, szerelmi diadalmenet. Mindenütt szeretnék heverni, minden madárral énekelni, menni szeretnék, és maradni, lenyűgözötten is rohanni, mint édes bús vágy, perzsel az izzó és ujjongó tavasz. Érzem ellentmondásaidat, megnyugtat és nyugtalanít, oly otthonos és békevágyó, és oly idegen és messzejáró. A fény ezer csodás színe lelkem tisztán ragyogja be. Dermedt örömvillám e tűz, aztán viharzó szédület, égbolt, mely vándorútra megy. Csordultig tölti szívemet, s a völgyet az arany meleg. Hogy zengenek lépteid?

0: felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai.
1: Jézus nyomában járva, nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak. Krónikák második könyve, 29-30. Gondolatok az ígéről. Ha az igazságot szeretettel és együttérzéssel mutatjuk be embertársainknak, házról házra járva, ez összhangban van Krisztus tanításaival. Ezt adta feladatul a tanítványainak, amikor misszió útra küldte őket. Istent dicsérő énekek, szívből jövő imák és a Biblia egyszerű igazságainak bemutatása által sokakat elérünk, amikor családi körükben keressük föl őket. Jézus Krisztus ígérete így hangzik: veletek leszek minden napon. Mennyei segítőnk maradandó jelenlétének tudatában reménységgel, hittel és bátorsággal dolgozhatunk. Szükség van azok szolgálatára, akik szépen tudnak énekelni, megáldva az éneklés adományával. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságok a szívekbe vésődjenek. A szent énekek szavai által felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai. A gyülekezeti tagokat, fiatalokat és időseket meg kell tanítanunk a világnak szóló utolsó üzenet hirdetésére. Ha alázatosan végzik szolgálatokat, Isten angyalai kísérik őket, és megtanítják nekik, hogyan emeljék fel szavukat énekben és imában, s hogyan hirdessék az evangélium korunknak szóló üzenetét.

0: mennyei atyánk törődik velünk.
1: Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, nem is gyűjtenek csűrbe, és mennyei atyátok táplálja őket. Nem sokkal értékesebb vagy te náluk. Máté evangéliuma 6. fejezet 26. vers. Voltál már éhes, és nem volt mit enned? Mi volt az első gondolatod? Imádkoztál-e minden bizodalmadat a mennyei atyába vetve, vagy aggódtál, hogy nem lesz mit enned? Magdolna szegény, egyszerű asszony volt, aki minden nap a föld munkájának gyümölcséből táplálta a családját. Az egész faluban ismerték a kedvességéről és a szomszédai iránti gondoskodásáról. Minden reggel és este felolvasott apja régi Bibliájából, letérdelt imádkozni, megköszönte Istennek, hogy adott neki egy újabb napot, és imádkozott egy új kihívásért, hogy segíthessen a szomszédainak. Egy reggel, miközben az étel a tűzhelyen volt, egy gondolat jutott eszébe. Hogy van a szomszédja Mária, aki nemrég szült? A főtt étel egy részét egy tányérra tette, fogott egy szelet kenyeret és oda sétált. Mária karjában tartotta újszülött gyermekét. Amikor meglátta Magdolnát az étellel, könnyekben tört ki, és könnyein keresztül bevallotta neki, hogy már 2 napja pénz és élelem nélkül volt. De túlságosan szégyelte magát ahhoz, hogy bárkitől is ételt kérjen. Hogyan gondoskodik a mennyei atya? Ha Istennel élünk, a mennyei atya áll köztünk és problémáink között. A kétségbeesett betegek közül, akiknek műtétre van szükségük a túléléshez, néhányan hisznek Istenben, és teljesen az ő kezébe helyezik az életüket. Ugyanígy a hittel rendelkező orvos is minden nap átadja kezét, elméjét és szívét Istennek, hogy ő teljes mértékben irányíthasson minden sebészeti és orvosi műveletet, amit végez. Nézzétek meg ma az ég madarait és repülésüket. Isten nap mint nap gondoskodik róluk. Add át magad Isten kezébe, és ő gondoskodik minden problémádról. A mindennapi törődés, az a finom, állandó figyelem, amellyel Isten ellát minket, vezet és oltalmaz. Nem egy egyszeri áldás, hanem szüntelen, áradó szeretetének megnyilvánulása. Olyan biztos és állandó, mint a nap felkelése vagy a harmat lehullása. Amikor úgy érezzük, a holnap bizonytalan, Isten arra hív, hogy ne a jövő miatt aggódjunk, hanem bízzunk abban, hogy ő minden nap gondolkodik.

0: De azok, akik nyitott szívvel élnek, felismerik ezt a jelenlétet. Az Úr gondoskodására a helyes válasz nem más, mint hála és bizalom. Nem csak azért, amit már megtett, hanem azért is, amit még tenni fog. Ez a hit útja napról napra. A legnagyobb bizalom akkor mutatkozik meg, amikor még nem látjuk a megoldást, de hisszük, hogy Isten már készíti azt számunkra.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 22-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 119. fejezet 172. verséből olvasom. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Az Újszövetségi igét Jakab levele 3. fejezetének 10. verséből olvasom. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jakab levele szerint könnyebben szelídítjük meg az állatokat, mint a saját nyelvünket. Igazságnak gondoljuk-e a Szentíróra bízott bölcsességet? Ami a szívén, az a száján, mondjuk, a sokszor radikálisan őszinte emberekre, akik a másodperc töredéke alatt már szavakba öntik véleményüket. Veszélyes tulajdonság. Mert könnyen hangzik ugyanabból a szájból áldás és átok, vagy éppen fordítva. Pedig milyen nagy különbség van a kettő, áldás és átok között? Ennek nem így kellene lennie. Nem lenne szabad ilyen gyors váltakozással reagálni. Hiszen az ítélet nem lehet másé, csak is Istené. Mégis olyan könnyen formálódik meg ajkunkon. Szelíd önmegtartóztatás, megfontoltság lenne a tanítványi hozzáállásunk. Ami kemény kihívás, időbe és energiába kerül. Ugyanakkor kapcsolatokat védhet meg, építhet ki, és bizonyságtevő helyzetet teremthet. Vegyünk mély levegőt, kérjünk gondolkodási időt, nézzük meg, mit hallanánk mi szívesebben hasonló helyzetben. Bátran mondjunk nemet, vagy szálljunk ki a helyzetből. Néha pedig tűrni kell, bármilyen nehéz is, Jézus Krisztustól tanulva. Imádkozzunk. Áldjon meg a szelídség Istene, ajándékozzon meg testvérszeretettel, az önmegtartóztatás erejével és az áldás hirdetésének küldetésével. Ámen. Az áhítatot Pápicsné Jakab Johanna Júlia írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.

Élt egyszer egy fiatal nő, Blanka, aki a gyors hírnév és az elismerés után áhítozott. Budapest szívében egy apró panelházban lakott, de a lelke a nagy világra vágyott. Programozóként dolgozott, de a kreativitás izzott benne, csak éppen nem a kódok sorai között találta meg a kiutat, hanem mások tollából. Gyakran böngészte a népszerű online fórumokat, ahol irodalmi alkotásokat osztottak meg. Egy nap rábukkant egy Kertészné nevű idős hölgy profiljára, aki elképesztő szépséggel írt a természetről, a régi idők értékeiről és a hit erejéről. Kertészné írásai tele voltak bibliai utalásokkal, mély bölcsességgel és egy olyan békességgel, ami Blanka rohanó világából hiányzott. Mondatai egyszerre voltak tanulságosak, lélekmelengetőek, egyszerűek, és mégis mélyen megérintők.

Blanka eleinte csak olvasgatta kertésznő bejegyzéseit. Gyönyörködött a szófordulataiban, és elmerült a gondolataiban. Aztán egy napon, amikor a saját irodalmi próbálkozásai kudarcba fulladtak, egy ördögi gondolat fogalmazódott meg benne. Mi lenne, ha? Mi lenne? Mi lenne, ha kertészné egyik írását a sajátjaként adná ki? Hiszen az idős hölgy valószínűleg nem is tudná, és az interneten úgyis mindenki annyi, de annyi mindent megoszt. Először csak egy apró részletet másolt be egy saját írásába, persze átfogalmazva, hogy ne legyen feltűnő. Azonnal pozitív visszajelzéseket kapott. Na ez felbátorította. Egyre gyakrabban nyúlt kertészné kincses ládájához, hol egy metaforát emelt át, hol egy gondolatmenetet épített be a saját írásaiba. A kertészné neve alatt olvasható sorokból lassan felépített magának egy online irodalmi hírnevet. A kommentek dicsőítették a mély érzésű és bölcs Blankát, akinek olyan egyedi hangja van. A dicséretek bódítóan hatottak, elaltatták lelkiismeretét.

Egy esős őszi estén Blanka meghívást kapott egy irodalmi találkozóra, ahol felolvashatta volna a legújabb alkotásait, melyek persze elég erőteljesen hasonlítottak kertészné irodalmi alkotásaihoz. Blanka izgatott volt, de egyben szorongott is. A találkozón, amikor a sorára került, egy idős, törékeny hölgy ült le mellé. Kicsit hajlott volt a háta, de a szemeiben fiatalos csillogás volt. Így mutatkozott be. Kertésznő vagyok. Erre a bemutatkozásra Blanka szíve hevesen dobogni kezdett. A hölgy mosolyogva folytatta. Édesem, annyira örülök, hogy eljöttél, oly sok jót hallottam az írásaidról, mondta kertésznő lágyan. Blanka elvörösödött. A gondolatok száguldottak a fejében. Lelepleződtem. Hogyan fogom ezt megmagyarázni? Kertészné folytatta. Tudod, a fiatalságban van egyfajta frissesség, egy új látásmód, amit mi öregek már nem mindig találunk meg. De ti mégis képesek vagytok arra, hogy a régi igazságokat új köntösbe öltöztessétek, és ez csodálatos.

Blanka szemei megteltek könnyel. Kertészné szavai, bár bókformájában érkeztek, mégis élesebben szúrtak, mint bármilyen vád. Az öreg hölgy nem tudott a lopásról, de Blanka lelkiismerete annál inkább. Végül megszólalt. Kertészné, nekem muszáj valamit bevallanom, suttogta. A hangja elcsuklott. A találkozó után Blanka mindent bevallott a hölgynek. Könnyek között mesélte el, hogyan másolta le, hogyan tulajdonította el az ő gondolatait. Kertészné csendben hallgatott, a kezét Blanka kezére tette. Kedvesem, a legnagyobb kincs, amit egy ember birtokolhat, az őszinteség.

Blanka sosem feledte a hölgy szavait. Aznap este hazament, és letörölte az összes lopott írást. Napokig nem írt semmit. Aztán egy reggel felébredt, és valami egészen új született meg benne. Nem a dicsőségért, nem a visszajelzésekért, hanem a saját lelkéért kezdett írni. Rájött, hogy a legértékesebb toll a sajátja, és a legszebb dísz a hitelesség. Blanka ma már nem kertészné árnyékában él. A saját történeteit írja, a saját tapasztalatairól és a saját hitéről. Az írásai talán nem olyan hibátlanok, mint kertésznéé, de cserébe igaziak. És ez sokkal többet ér bármilyen hamis csillogásnál. Kertészné pedig időközben Blanka mentorává és igazi barátjává vált. Együtt fedezik fel a szavak erejét, melyek mindig az igazság gyökereiből táplálkoznak.

A jellem nem más, mint a szív tiszta tükre. Nem a szavak adják a súlyt, hanem az, hogy mennyire igazak. Azt gondoltad, más tollával ékeskedsz, és ezzel feljebb jutsz. De hidd el, a valódi szépség és érték a saját egyedi hangodban rejlik. Még akkor is, ha az eleinte talán nem tűnik olyan tökéletesnek.

mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Galácia beliekhez írott levél, 6. fejezet, 4. és 5. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az első nemzeti színház 1837. augusztus 22-én Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című drámájával nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amelynek első igazgatója Bajza József volt. Az épület az akkor a város szélének számító Kerepesi úton, a Grassalkovics telken, a mai Rákóczi úton állt, szemben a mai Astoria szállóval. A Pesti Magyar Színház az 1840-es országgyűlésen hozott törvény értelmében nemzeti színházként működött tovább. 1875-ben a színház épületet megnagyobbították. Az új nemzeti színház fölépítéséről szóló határozattal egy időben született meg a döntés a régi színházépület lebontásáról 1913. októbere és 14. márciusa között ez meg is történt. Az épületben 71 évig játszott a társulat, majd 1989-ben eladták a telket egy svéd magyar vállalatnak, amely üzletközpontot épített rá. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. Az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé, erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

Ezt az ígét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled ígéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr ígéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, nem érdemes, mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megáltalkodott, gonosz szívünk szerint élünk. Jeremiás könyve, 18. fejezet, 1-től 12-ig.

0: Gyógyító ítélet.
1: A városban a kedvenc üzletem a fazekasház. Itt a fazekasmestert munkája közben láthatjuk, s közvetlenül megfigyelhetjük ugyanazt, mint Jeremiás próféta annak idején. Nagy ügyesség szükséges ahhoz, hogy használható edény készüljön az agyagból. Ami nem sikerül, azt újra összegyúrja egy gombócba. Így a forma elvész, de az anyag ugyanaz marad, és a fazekas felhasználja a következő próbálkozáskor. Ez csodálatos hasonlat arra, hogy Isten hogyan jár el népével. Izraelt olyan néppé szeretné tenni, amin keresztül az ő dicsősége mutatkozik meg a világban. Mivel az emberek elfordultak tőle, és elhagyták az ő útját, Isten közbeavatkozik ítéletével. Nem azért, hogy megsemmisítse a népet, hanem hogy észhez térítse őket, és így visszataláljanak rendeltetésükhöz. Ezért látunk még az ítélet hirdetésekor is egy reménysugarat, Isten nem mond le a népéről. Ha az emberek nem változtatják meg az életüket, a kimondott pusztulás megvalósul, de az új kezdet útja is nyitva áll.

Istenünk, a te népedet nyomorba taszították, fogságba cipelték és szétszórták, és még mindig létezik. Ahogyan Izraelt sem hagytad el soha, így nem fogod a te egyházadat sem pusztulni hagyni. Te akkor is hű maradsz, ha mi emberek hűtlenek vagyunk. Ennél jobb nincs, mint hogy a te kezedben vagyunk.

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.
1: Imádkozzunk!

Köszönöm, édes jó Uram, a világba nyíló hajnalokat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Ezen a reggelen végtelen hála ébred a szívemben, lelkemben. Köszönöm a fényeket és a színeket, az általuk kapott örömöt, mert bennük rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat, hogy nekünk ajándékoztad a földet minden nagyszerű lehetőségével, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy elkísérnek útjainkra. Köszönöm a virágokat és az állatokat, ők a természet mosolya. Köszönöm, Uram, a sírást, a gyötrődést is, mely még jobban hozzád kapcsol. Szüntelen figyelmeddel te tudod jól, mikor minek jön el az ideje. Hála mindenért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 22-e. Az igen tehetséges Maróti György rövid élete 1715-től 1744-ig tartott. 17 esztendősen 7 évig tartó tanulmányútra indult Bázel, Zürich, Bern, valamint Gröningen, Hága, Utrecht, Leiden, Amsterdam egyetemeit látogatta. A héber, görög és latin mellett tudott franciául, hollandul, németül és angolul. Hazatérve a debreceni református kollégium, történelem, matematika, latin, irodalom és a retorika professzora lett. A francia és német nyelv iskolai oktatását szerette volna elérni. A leíró földrajzon kívül bevezette az általános és csillagászati földrajzot is. 1743-ban állították föl kezdeményezésére az első debreceni csillagvizsgálót. Az aritmetika című munkájában magyarul tárgyalta a számtan elemeit. Sürgette, hogy az elemi oktatás a nép anyanyelvén történjék. Útjairól hozott könyvtárnyi könyvét a kollégiumnak adományozta. Megalapította a máig élő kollégiumi kántust, és több szólamú Zsoltár kiadást is megjelentetett. Kiadta a Szent Simolnár Albert féle Psalteriumot, amelynek függelékeként adta közre a zsoltároknak a kóták szerint való éneklésének mesterségének rövid summája című tanulmányát. Az első magyar nyelvű zeneelméleti munkát.
2: Mária Terézia 1777-ben kibocsátotta a Ratio Educationisnak nevezett rendeletét. Ekkor valósult meg először, hogy az állam szabályozta az oktatásügyet, amely azelőtt az egyházak belügyének számított. A felvilágosodás tézise szerint az iskolák a közjót kell, hogy szolgálják, ezért az uralkodó jogot formálhat az iskola rendszer szerkezetének, a tananyag tartalmának és az oktatásban érdekeltek feladatainak meghatározására. A tanügy irányításának területi szervei a tankerületek voltak, amelyből 9-et állított fel a kormányzat. Az 1806-os második rendelet értelmében a király a főfelügyeleti jogot az országos főkormányszék útján gyakorolja. Az elemi iskolák felügyeletét ráruházta a gimnáziumok felügyeletével megbízott főigazgatókra, akiknek számát 6-ban állapította meg. Ezek a budai, a nagyváradi, a pozsonyi, a kassai, a győri és a zágrábi. Mivel csupán rendelet volt mindkettő, nem pedig törvény, a protestáns iskolák szervezésében irányul el nem fogadták, sőt, erélyesen tiltakoztak ellenük.
1: Zalaka Polcsi Domokos Lajos 1728 és 1803 között élt. Debrecenben és Utrechtben tanult. 1770-től szülővárosának főbírája. 90-ben Bihar megye alispánja s országgyűlési követe. Harcos, elszánt pártfogója volt a magyar nyelv használatának. A legfontosabb fölterjesztéseket ő fogalmazta. Apja nyomdokain vezetője lett a debreceni ellenállásnak, amely a Ratio Educationist nem volt hajlandó gyakorlatba ültetni, azaz nem engedte állami felügyelet alá vonni a református kollégiumok elemi tagozatait. Részt vett a híres debreceni magyar grammatika munkálataiban, vagyis a pályázatra érkezett munkák összefésülésében. A korabeli nyelvtanok közül kiemelkedik részletességével, magyarosságával, valamint azzal, hogy folyamatosan érezhető benne a nyelvhelyesség szempontja. A kortárs grammatikáktól az is megkülönbözteti, hogy nem csak a normatív szabályokat fogalmazza meg, hanem a tiltásokat is.
2: 1837-ben e napon nyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. A színház nevét 1840. augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. Első igazgatója Bajza József volt. Így lelkesült. A jelennek élményei képzik a szép múltakat, spórfiának sírigadnak istenítő álmokat. A Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán állott az épület. Szinte csak félig készen, meszes gödrökkel körülvéve, de zászlódíszben várta az első előadás közönségét a színház. A megnyitón Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című, erre az alkalomra írt színházavató ünnepi előjátéka és Eduard von Schenk Belizár című tragédiája szerepelt, és közben magyar táncprodukciókat, ünnepi zenedarabokat adtak elő.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne edd az irigy ember kenyerét, és ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában. Egyél, így áll, mondja neked, de nem szívesen. Példabeszédek könyve 23. fejezet 6.-7. vers.

Az egyik székely vicc arról szól, hogy valaki vendégségbe megy a másikhoz. Az asszony gombócot tálal fel neki. Miután a vendég befejezte az evést, megköszöni az ételt, majd dicséri a háziasszonyt. Azt mondja, hogy megevett a gombócból vagy négyet. Erre a házigazda úgy reagál, hogy volt az 7 is, de kiszámolja.

0: Vannak olyan emberek, akik csak azért hívnak meg vendégségbe, mert valamikor ti is elhívtátok őket, vagy számításból, esetleg azért, nehogy megszólják őket, hogy irigyek, és sosem látnak vendégül senkit. Salamon azonban arra figyelmeztet, hogy ha kabzsi invitál magához, ne ülj le az asztalához, ne kívánd a finom ételeket, amivel kínál, mert sajnálja tőled, és azt számolgatja, hogy mennyibe kerül ez a vendéglátás neki. Nem jó szívvel adja, hanem kényszerből, kötelességből, hízelgésből, vagy azért, mert valami viszonzást vár érte. Ha vendégeket hívsz, sose számold, hogy ez neked milyen kiadással jár. Vagy szeretetből, barátságból vendégeld meg a másikat, vagy sehogy. A lényeg az együttlét, és a baráti kapcsolat ápolása legyen. Pál apostol erre is int. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus elszenvedte értünk a keresztet.
1: A mai ige Filippi beliekhez írott levél 2:8. És amikor az emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszt haláláig. Gondolatok az ígéről. Az ember ma sem tudja magától megfejteni azt, amit a természet tanít. Az isteni bölcsesség irányítása nélkül a természet Istene fölé magasztalja a természetet és a természet törvényeit. Ez az oka annak, hogy a tudománnyal kapcsolatos emberi elgondolások olyan sokszor ellentmondanak Isten ígéje tanításainak. Ám azok számára, akik befogadják Krisztus életének világosságát, a természet ismét fénybe öltözik. A keresztről sugárzó világosságban helyesen tudjuk értelmezni azt, amire a természet tanít. A megváltás tervében olyan titkok vannak, melyek mélyére nem hatolhat az ember értelme, dolgok, amiket az ember bölcsessége nem tud megmagyarázni. A természet mégis számos oldalról fényt vethet az istenfélelem titkaira. A fiatalok tanuljanak annyit a természet tankönyvéből, amennyit csak lehet. Minden bokor, minden gyümölcsöző fa, az egész növényvilág a javunkra adatott. A mag növekedéséből kiolvashatjuk Isten országának titkait. Isten úgy tervezte, hogy a természet legyen tankönyv az ember számára, amely az engedetlenség ösvényéről visszavezeti őt Istenhez. Szükséges a természet alapos tanulmányozása a Szentlélek irányítása alatt. Az Úr példázatokat adott, amelyek ismerőssé teszik a szent igazságokat az emberi értelem számára a természet legegyszerűbb dolgai által. Minden jó, amivel csak rendelkezünk, a napsütés minden egyes sugara, az áporeső minden életmorzsa, az élet minden pillanata, a szeretet ajándéka. Ő alkotta a napot és holdat. Nincs olyan eget ékesítő csillag, melyet ne ő formált volna. Nincs olyan táplálékasztalunkon, melyről ne ő gondoskodott volna fönntartásunkért. Mindenen Isten pecsétje és fölirata áll. Az Úr mindent az embernek adott, és bőségesen gondoskodik róla. Az egyetlen, szavakkal kifejezhetetlen ajándék Isten egyszülött fia által.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj! Azt akarom, hogy a megpróbáltatásokat bizalom izmaid erősítésére szánt, fejlesztő gyakorlatoknak tekintsd. Áldáz lelki harcok között élsz, és a félelem a sátán egyik kedvenc fegyvere. Amikor félni kezdesz, erősítsd meg a bizalmadat bennem. Mondd ki hangosan, ha a körülmények lehetővé teszik. Állj ellen az ördögnek az én nevemben, és eltakarodik előled. Frissülj fel szent jelenlétemben. Szólj vagy énekelj dicséreteket nekem, és arcom tündöklő fénnyel fog ragyogni rád. Emlékezz, nincs már semmi kárhoztatása azoknak, akik az enyém. Egy örökké valóságra szól a rád vonatkozó ítélet. Nem bűnös. Bíz bennem, és ne félj, mert én vagyok erőd, éneked és üdvösséged.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele 4. fejezet, 7. vers. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 1.-2. vers. Ézsaiás könyve, 12. fejezet, 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 18. rész. Tanítás az egyéni felelősségről. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának báványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi fele barátja feleségét, nyomorgatja a nincstelent és szegényt, mindenfélét rabol, az zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra, és utálatos dolgokat követ el, kamatot szed, és uzsorát vesz, az ilyen éjjel nem fog élni, mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, halállal lakoljon, vére őt terheli. Ha azonban ennek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem nyomorgat senkit, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és felruházza a mesztelent, tartózkodik az álnokságtól, kamatot és uzsorát nem szed, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint él, az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Apja azonban, mivel sanyargatta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Ti ezt mondjátok, miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságáért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnös terheli. Isten kegyelmes a megtérőkhöz. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és gonoszságot művel, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljene. Igaz tetteit, amelyeket azelőtt véghez vitt, elfelejtem, hűtlenségéért, amelyre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr, figyeljetek ide, Izrael háza. Én nem vagyok következetes, inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér igazságától, gonoszságot művel és meghal, azért hal meg, mert gonoszságot művelt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el többé a vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza azt mondja,

Nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek.

0: Mai szakasz, Ezékiel 18. rész. Ezékiel 18. fejezete egy közmondással kezdődik, ami népszerű volt a babiloni fogságban élők körében. Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele, írja a második versben. A foglyok úgy hitték, hogy az ítélet, ami őket érte, nem az ő bűneik miatt nehezedett rájuk, hanem őseik bűneinek következménye, és ők nem tehetnek semmiről. Nem ismerték föl saját gonoszságukat és tetteiket, amelyekkel magukra vonták az ítéletet. Így végül Istent igazságtalansággal vádolták meg. Ez a téves elképzelés olyan igéknek a félreértelmezéséből eredt, mint a Mózes második könyve 20.5, 34.7, illetve Mózes ötödik könyve 5.9-10, amelyek arról beszélnek, hogy Isten megbünteti az atyák vétkeit a fiakban, egészen a harmadik és negyedik generációig. A fejezet teljes hátra lévő része ezt a téves szemléletet cáfolja. Olyan alapvető bibliai igazságokat mutat be, mint aki vétkezik, annak kell meghalnia a vétke miatt. Az igaz, hogy az utódok gyakran szenvednek őseink bűneinek következményei miatt, viszont az atyák a felelősségüket nem ruházhatják át gyermekeikre. Mindenki maga felelős bűneiért és rossz cselekedeteiért. Éppen ezért mindenki számára a büntetés alapja a saját cselekedete. Ellen White így fogalmaz. Elkerülhetetlen, hogy a gyermekek ne szenvedjenek a szülők bűneinek következményei miatt. Isten azonban nem bünteti meg a gyermekeket szüleik bűneiért, ha csak ők maguk is nem vesznek részt szüleik bűneiben. Teljesen világossá teszi az ige, hogy mindenki saját döntéseiért és tetteiért felelős, és senkit sem érhet büntetés mások bűneiért. Ezékiel egy három generáción átívelő példában először is egy apáról beszél, aki helyesen és a törvények szerint él. Isten ezt mondja. Ha törvényeim szerint él és cselekszik, rendelkezéseimnek engedelmeskedik, hogy mindenben helyesen járjon el, az ilyen ember tekintem én igazságosnak, ezért ő biztosan élni fog. A második, az apa gonosz fia, aki rabol, gyilkol és ehhez hasonló gonoszságokat követ el, akkor vajon az ilyen éljen? Bizony meg fog halni. Elkövette ezeket az utálatos bűnöket, meg kell halnia. Vesztéért csak is magát okolhatja. A harmadik az igaz unoka, aki látja apja bűneit, és istenfélelemtől indítatva nem követi apja példáját, hanem törvényeim szerint él és cselekszik, az ilyen fiú miért halna meg apja bűnei miatt? Nem hal meg, hanem biztosan élni fog. Istent igazságtalansággal vádolták a babiloni foglyok, de az ő igazságossága teljességgel nyilvánvaló, hisz mindenkit saját döntései alapján ítél meg. Ha a bűnös elhagyja gonosz cselekedeteit, és azt teszi, ami helyes, élni fog. Viszont ha egy igaz ember szándékosan elfordul az igazság útjától, és gonoszul cselekszik, meg fog halni. Mindezek fényében Isten arra készteti népét, hogy ismerje el bűnösségét, és forduljon el gonosz cselekedeteitől, mert nem örül ő a gonoszok halálának, hanem inkább arra vágyik, hogy megtérjenek és éljenek. Így hangzik Isten hívása a 31. versben, Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. És ez kegyelem.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Róma beliekhez írott levél 15. fejezet, 5-től a 7. versig. A legkisebb szükség sincs köztünk, testvéreim, a széthúzásra és a nézeteltérésre. Nem lenne szabad ilyesminek előfordulnia a keresztények között. Amikor csak szóltok, egység és a szeretet sugározzon szavaitokból. Testvérek vagyunk. Hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy miként viseltessünk egymás iránt? Mégis miért borzolódnak föl oly könnyen az érzelmeink? Miért táplálunk gyanakvást egymás iránt? A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszályt támaszt testvér és testvér, felebarát és felebarát között. Akik ezelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideggé és közömbössé válnak egymás iránt, csak azért, mert nem értenek egyet mindenben. Ne ismerjük el talán, testvéreim, hogy Isten kegyelme más munkásokat is támasztott rajtunk kívül, hogy tervezzenek, gondolkodjanak és tapasztalatot nyerjenek? Félváról vegyük talán őket azért, mert saját lelkiismeretük szerint esetleg nem értenek egyet velünk a Szentírás néhány pontjának magyarázatában? Mi talán csalhatatlanok vagyunk? A keresztényeknek nem volna szabad féltékenykedést és gonosz gyanakvást melengetniük magukban, hiszen ez az ördög lelkülete. Isten nem bízta rá senki emberfiára mások megítélését, hiszen az ember ítélete elfogult, részrehajló jellemvonásai következtében. Azt sem bízta az Úr senkire, hogy más lelkiismeretét megkösse. Az ember, ha csak testestől, lelkestől és gondolkodásmódjával együtt igazán meg nem szentelődött, abban a veszélyben forog, hogy szeretet nélküli rideg lelkületet tanúsít azok iránt, akik nem értenek egyet mindenben az ő elgondolásaival. Istenben nincs ilyen szűkkeblűség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fontos dolgok. Az, hogy rátalálsz egy fontos dologra az életedben, még nem jelenti azt, hogy minden mást fel kell adnod érte. Paulo Coelho.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A sátán szándékai. Rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Pál második levele a korintusiakhoz, második fejezet 10. verstől a 11. versig. Ha győzelemben akarsz járni, ismerned kell a sátán szándékait. Bizonyos helyzetekben különösen kiszolgáltatottá válhatsz, például amikor a fellegekben jársz, amikor padlót fogsz, amikor egyedül vagy, amikor kimerültél, vagy amikor veszteség ér. Az ördög nem ismeri a fair play fogalmát. Ha egy kisúnyit engedsz neki, az egész karod bánja majd. Ha egy kis rést hagy számára, már is ellened tör. Figyeld meg, hogy Jézust mikor támadta meg a sátán. Először a születésekor. Heródes elrendelte, hogy minden 2 évesnél fiatalabb zsidó fiúgyermeket öljenek meg. Újszülött hívőként ezért fontos napi rendszerességgel imádkoznod, olvasnod a Bibliát és ápolnod a közösséget azokkal, akik megerősíthetik a léptedet Isten útján. Másodszor a szolgálata küszöbén ért a támadás. Jézus 40 napon át viaskodott a sátánnal a pusztában. Vajon miért tartott ilyen hosszú ideig ez a küzdelem? Azért, mert Jézus jövőjéről szólt. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. Jézus ekkor a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Lukács evangélium a 4. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. A támadás az odafigyelés jele. Azt mutatja, hogy a sátán észrevette a benned rejlő potenciált, a próbatétel erősségéből pedig következtetni lehet arra, hogy milyen mértékű áldást tartogat számodra Isten, ha sikerül túljutnod rajta. Ahelyett tehát, hogy elkeserednél a küzdelem miatt, tekintsd Istentől kapott jelnek, hogy a legjobb napok még csak most következnek.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, míg a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az ígéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is, számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok családsága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését. Olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium vetítését. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Állj be középre.

Jézus a nyugalom napján a zsinagógában meglátott egy sorvadkezű embert. Megszólította, és megkérte, hogy álljon középre. Majd a farizeusok és írástudók rosszalló pillanatainak keresztüzében, akik azt figyelték, hogy vajon gyógyít-e szombaton, így szólt hozzá. Nyújts ki a kezedet! Az elszáradt kezű ember szót fogadott, és meggyógyult a kezem.

Nagy valószínűséggel a te kezed épp, és jól tudod azt használni. Ezért hálát kell adnod a mindenhatónak. Ez ugyanis nem magától értetődő. De gondolj most arra, hogy talán sok minden sorvadhat benned és körülötted. Sorvadásnak indulhat valamelyik másik testrészed vagy szerved, de senyvedhet a lelked, netán az érzelemvilágod, vagy valamelyik létfontosságú kapcsolatod. Az is előfordulhat, hogy úgy érzed, már teljesen kiszáradt az életed. Rajtad már senki és semmi nem tud segíteni. Jó hírem van számodra. A benned levő sorvadás segítségért kiállt. És tudnod kell, hogy ahogyan Jézus észrevette az elszáradt kezű embert, meglátta és nem ment el mellette, hanem segített rajta. Úgy a te sorsodat, a te életedet is figyelemmel kíséri. Rajtad is segíteni akar. Isteni hatalmával ki akar ragadni a gyötrődéseidből. Lelket akar lehelni a pusztaságaidba. Meg akarja eleveníteni életed kiszáradt területeit. Most egyedül csak rád fókuszál. Neked mondja, hogy állj be középre. És tőled kéri, hogy nyújts ki az ő megváltó, szerető keze fele a kezedet. Mi lesz a válaszod? Vajon készen állsz-e arra, hogy kilépj a tehetetlenségedből, a reménytelenségedből, netán az önsajnálatodból, és elindulj feléje? Nem maradhatsz tétlen. Neked is tenned kell valamit. Akarnod kell a gyógyulást, a helyreállást, és el kell fogadnod Jézus támogatását.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 22-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 19-től 22. versig. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. A Biblia hangsúlyozza, hogy az igaz ember a hite által él. Pál arról beszél, hogy erre az életre csak Krisztuson keresztül juthatunk el. Ő benne, ő általa van a megváltásunk. Nem vezet más út az Atyához. A törvény útja sem. A törvény csak arra volt képes, hogy egyértelművé tegye, nem tudsz megfelelni Isten elvárásának. Nem bírsz saját erőből igazzá válni. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Efézus 2:4-6. Isten látta az elveszett állapotodat, és nem volt közömbös irántad. Akarta, hogy az övé legyél. Hogy ne a törvény igája alatt küszködj, hanem gyermekeként abban a szabadságban élj, amelyet az ő fia szerzett meg a számodra. Neked is helyet készít a mennyben, sőt, a jogos helyed már most ott van mellette. Micsoda óriási kiváltság! Krisztus maga mellé emelt. Ez a mennybe ültetett állapot kihat a mindennapjainkra is. Már nem vagyunk kiszolgáltatva, hanem engedelmeskedhetünk Istennek, és ellenállhatunk az ördögnek. Élj hát Krisztusban! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Bob Tilly írt a Texasból, az Egyesült Államokból. A jó pásztor. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. János evangéliumának 10. fejezetének 14. verse. Öné a pozíció, de 2 órája van, hogy elfogadja. Ezt az üzenetet kaptam, ahogy épp hazaértem, és rettenetes gondba kerültem miatta. Szerettem volna ezt az új munkát, amely több kihívással is járt, de az egész családomat érintő, életünket megváltoztató gyors döntéstől megijedtem. Ott kéne hagynom a mostani, egyébként szeretett munkámat. El kéne adnunk az otthonunkat, el kéne hagynunk a gyülekezetünket, a barátainkat, és 560 kilométerrel arrébb kéne költöznünk. Mi lesz, ha nem jön be? Felalá járkáltam a lakásban, és Istenhez kiáltottam. Mit tegyek? Minél többet imádkoztam, annál jobban féltem, és kétségbe estem. Aztán tisztán hallottam. Nem az enyém vagy? Nem törődöm-e az enyémmel? Hirtelen elszállt a félelmem, hiszen megértettem, Jézusé vagyok, aki velünk marad és gondoskodik rólunk. Elfogadtam az állást. Miután elköltöztünk, nagyszerű gyülekezetre és barátokra leltünk. Mekkora kincs annak bizonyossága, hogy mindegy mi a probléma, Istené vagyok. Azé az Istené, aki gondoskodik rólam. Nem kell aggódnunk vagy félnünk, mert Jézus, a jó pásztorunk, törődik velünk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy elküldted fiadat Jézust, aki letette életét, értünk, és törődik velünk. Amen. Napi gondolat. Jézus a jó pásztor. Ő gondoskodik rólunk. Imádkozunk azokért, akik a munkájuk miatt költöznek másik városba.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1802. augusztus 13-ától 1850. augusztus 22-éig élt Nikolaus Lénau, a német nyelven alkotó osztrák költő, a Biedermeier Lira képviselője. Hatott rá a magyar zene és népköltészet. Különös, vándorló élete a pesti piarista gimnázium 4 évétől, például Tokajba, Bécsbe, Stuttgartba, Ohioba, illetve végül Döblingbe vezette. Műveinek hangját a világfájdalom és a melankólia határozza meg. Tájköltészetében új expresszív hangot talált.

0: Nikolaus Lénau,
1: Tavasz.
0: Fordította Szabó Lőrinc. Csurdultig tölti szívemet, s a völgyet az arany meleg. Hogy zengenek lépteid, Isten? Az erdő sóhajt mély gyönyörben. Virágtól részegen szakad alá a megduzzadt patag, a bimbók feje szinte pattog, a madarak nászíneke csattog, fent aranyszárnyú fellegek, szerelmi diadalmenet. Mindenütt szeretnék heverni, minden madárral énekelni, menni szeretnék, és maradni, lenyűgözötten is rohanni, mint édes bús vágy, perzsel az izzó és ujjongó tavasz. Érzem ellentmondásaidat, megnyugtat és nyugtalanít. Oly otthonos és békevágyó, és oly idegen és messzejáró. A fény ezer csodás színe lelkem tisztán ragyogja be. Dermedt örömvillám e tűz, aztán viharzó szédület, égbolt, mely vándorútra megy. Csordultig tölti szívemet, s a völgyet az arany meleg. Hogy zengenek lépteid, Isten!

0: felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai.
1: Jézus nyomában járva, nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak. Krónikák második könyve, 29-30. Gondolatok az ígéről. Ha az igazságot szeretettel és együttérzéssel mutatjuk be embertársainknak, házról házra járva, ez összhangban van Krisztus tanításaival. Ezt adta feladatul a tanítványainak, amikor misszió útra küldte őket. Istent dicsérő énekek, szívből jövő imák és a Biblia egyszerű igazságainak bemutatása által sokakat elérünk, amikor családi körükben keressük föl őket. Jézus Krisztus ígérete így hangzik: veletek leszek minden napon. Mennyei segítőnk maradandó jelenlétének tudatában reménységgel, hittel és bátorsággal dolgozhatunk. Szükség van azok szolgálatára, akik szépen tudnak énekelni, megáldva az éneklés adományával. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságok a szívekbe vésődjenek. A szent énekek szavai által felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai. A gyülekezeti tagokat, fiatalokat és időseket meg kell tanítanunk a világnak szóló utolsó üzenet hirdetésére. Ha alázatosan végzik szolgálatokat, Isten angyalai kísérik őket, és megtanítják nekik, hogyan emeljék fel szavukat énekben és imában, s hogyan hirdessék az evangélium korunknak szóló üzenetét.

0: mennyei atyánk törődik velünk.
1: Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, nem is gyűjtenek csűrbe, és mennyei atyátok táplálja őket. Nem sokkal értékesebb vagy te náluk. Máté evangéliuma 6. fejezet 26. vers. Voltál már éhes, és nem volt mit enned? Mi volt az első gondolatod? Imádkoztál-e minden bizodalmadat a mennyei atyába vetve, vagy aggódtál, hogy nem lesz mit enned? Magdolna szegény, egyszerű asszony volt, aki minden nap a föld munkájának gyümölcséből táplálta a családját. Az egész faluban ismerték a kedvességéről és a szomszédai iránti gondoskodásáról. Minden reggel és este felolvasott apja régi Bibliájából, letérdelt imádkozni, megköszönte Istennek, hogy adott neki egy újabb napot, és imádkozott egy új kihívásért, hogy segíthessen a szomszédainak. Egy reggel, miközben az étel a tűzhelyen volt, egy gondolat jutott eszébe. Hogy van a szomszédja Mária, aki nemrég szült? A főtt étel egy részét egy tányérra tette, fogott egy szelet kenyeret és oda sétált. Mária karjában tartotta újszülött gyermekét. Amikor meglátta Magdolnát az étellel, könnyekben tört ki, és könnyein keresztül bevallotta neki, hogy már 2 napja pénz és élelem nélkül volt. De túlságosan szégyelte magát ahhoz, hogy bárkitől is ételt kérjen. Hogyan gondoskodik a mennyei atya? Ha Istennel élünk, a mennyei atya áll köztünk és problémáink között. A kétségbeesett betegek közül, akiknek műtétre van szükségük a túléléshez, néhányan hisznek Istenben, és teljesen az ő kezébe helyezik az életüket. Ugyanígy a hittel rendelkező orvos is minden nap átadja kezét, elméjét és szívét Istennek, hogy ő teljes mértékben irányíthasson minden sebészeti és orvosi műveletet, amit végez. Nézzétek meg ma az ég madarait és repülésüket. Isten nap mint nap gondoskodik róluk. Add át magad Isten kezébe, és ő gondoskodik minden problémádról. A mindennapi törődés, az a finom, állandó figyelem, amellyel Isten ellát minket, vezet és oltalmaz. Nem egy egyszeri áldás, hanem szüntelen, áradó szeretetének megnyilvánulása. Olyan biztos és állandó, mint a nap felkelése vagy a harmat lehullása. Amikor úgy érezzük, a holnap bizonytalan, Isten arra hív, hogy ne a jövő miatt aggódjunk, hanem bízzunk abban, hogy ő minden nap gondoskodik rólunk. Isten gondoskodása

0: és bizalom. Nem csak azért, amit már megtett, hanem azért is, amit még tenni fog. Ez a hit útja napról napra. A legnagyobb bizalom akkor mutatkozik meg, amikor még nem látjuk a megoldást, de hisszük, hogy Isten már készíti azt számunkra.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 22-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 119. fejezet 172. verséből olvasom. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Az új szövetségi igét Jakab levele 3. fejezetének 10. verséből olvasom. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jakab levele szerint könnyebben szelídítjük meg az állatokat, mint a saját nyelvünket. Igazságnak gondoljuk-e a Szentíróra bízott bölcsességet? Ami a szívén, az a száján, mondjuk, a sokszor radikálisan őszinte emberekre, akik a másodperc töredéke alatt már szavakba öntik véleményüket. Veszélyes tulajdonság. Mert könnyen hangzik ugyanabból a szájból áldás és átok, vagy éppen fordítva. Pedig milyen nagy különbség van a kettő, áldás és átok között. Ennek nem így kellene lennie. Nem lenne szabad ilyen gyors váltakozással reagálni. Hiszen az ítélet nem lehet másé, csak is istené. Mégis olyan könnyen formálódik meg ajkunkon. Szelíd önmegtartóztatás, megfontoltság lenne a tanítványi hozzáállásunk. Ami kemény kihívás, időbe és energiába kerül. Ugyanakkor kapcsolatokat védhet meg, építhet ki, és bizonyságtevő helyzetet teremthet. Vegyünk mély levegőt, kérjünk gondolkodási időt, nézzük meg, mit hallanánk mi szívesebben hasonló helyzetben. Bátran mondjunk nemet, vagy szálljunk ki a helyzetből. Néha pedig tűrni kell, bármilyen nehéz is, Jézus Krisztustól tanulva. Imádkozzunk. Áldjon meg a szelídség Istene. Ajándékozzon meg testvér szeretettel, az önmegtartóztatás erejével és az áldás hirdetésének küldetésével. Ámen. Az áhítatot Pápicsné Jakab Johanna Júlia írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.

Élt egyszer egy fiatal nő, Blanka, aki a gyors hírnév és az elismerés után áhítozott. Budapest szívében egy apró panelházban lakott, de a lelke a nagy világra vágyott. Programozóként dolgozott, de a kreativitás izzott benne, csak éppen nem a kódok sorai között találta meg a kiutat, hanem mások tollából. Gyakran böngészte a népszerű online fórumokat, ahol irodalmi alkotásokat osztottak meg. Egy nap rábukkant egy Kertészné nevű idős hölgy profiljára, aki elképesztő szépséggel írt a természetről, a régi idők értékeiről és a hit erejéről. Kertészné írásai tele voltak bibliai utalásokkal, mély bölcsességgel és egy olyan békességgel, ami Blanka rohanó világából hiányzott. Mondatai egyszerre voltak tanulságosak, lélekmelengetőek, egyszerűek, és mégis mélyen megérintők.

Blanka eleinte csak olvasgatta kertésznő bejegyzéseit. Gyönyörködött a szófordulataiban, és elmerült a gondolataiban. Aztán egy napon, amikor a saját irodalmi próbálkozásai kudarcba fulladtak, egy ördögi gondolat fogalmazódott meg benne. Mi lenne, ha? Mi lenne? Mi lenne, ha kertészné egyik írását a sajátjaként adná ki? Hiszen az idős hölgy valószínűleg nem is tudná, és az interneten úgyis mindenki annyi, de annyi mindent megoszt. Először csak egy apró részletet másolt be egy saját írásába, persze átfogalmazva, hogy ne legyen feltűnő. Azonnal pozitív visszajelzéseket kapott. Na ez felbátorította. Egyre gyakrabban nyúlt kertészné kincses ládájához, hol egy metaforát emelt át, hol egy gondolatmenetet épített be a saját írásaiba. A kertészné neve alatt olvasható sorokból lassan felépített magának egy online irodalmi hírnevet. A kommentek dicsőítették a mély érzésű és bölcs Blankát, akinek olyan egyedi hangja van. A dicséretek bódítóan hatottak, elaltatták lelkiismeretét.

Egy esős őszi estén Blanka meghívást kapott egy irodalmi találkozóra, ahol felolvashatta volna a legújabb alkotásait, melyek persze elég erőteljesen hasonlítottak kertészné irodalmi alkotásaihoz. Blanka izgatott volt, de egyben szorongott is. A találkozón, amikor a sorára került, egy idős, törékeny hölgy ült le mellé. Kicsit hajlott volt a háta, de a szemeiben fiatalos csillogás volt. Így mutatkozott be. Kertészné vagyok. Erre a bemutatkozásra Blanka szíve hevesen dobogni kezdett. A hölgy mosolyogva folytatta. Édesem, annyira örülök, hogy eljöttél. Oly sok jót hallottam az írásaidról, mondta kertésznél lágyan. Blanka elvörösödött. A gondolatok száguldottak a fejében. Lelepleződtem. Hogyan fogom ezt megmagyarázni? Kertészné folytatta. Tudod, a fiatalságban van egyfajta frissesség, egy új látásmód, amit mi öregek már nem mindig találunk meg. De ti mégis képesek vagytok arra, hogy a régi igazságokat új köntösbe öltöztessétek, és ez csodálatos.

Blanka szemei megteltek könnyel. Kertészné szavai, bár bókformájában érkeztek, mégis élesebben szúrtak, mint bármilyen vád. Az öreg hölgy nem tudott a lopásról, de Blanka lelki ismerete annál inkább. Végül megszólalt. Kertészné, nekem muszáj valamit bevallanom, suttogta. A hangja elcsuklott. A találkozó után Blanka mindent bevallott a hölgynek. Könnyek között mesélte el, hogyan másolta le, hogyan tulajdonította el az ő gondolatait. Kertészné csendben hallgatott, a kezét Blanka kezére tette. Kedvesem, a legnagyobb kincs, amit egy ember birtokolhat, az őszinteség.

Blanka sosem feledte a hölgy szavait. Aznap este hazament, és letörölte az összes lopott írást. Napokig nem írt semmit. Aztán egy reggel felébredt, és valami egészen új született meg benne. Nem a dicsőségért, nem a visszajelzésekért, hanem a saját lelkéért kezdett írni. Rájött, hogy a legértékesebb toll a sajátja, és a legszebb dísz a hitelesség. Blanka ma már nem kertészné árnyékában él. A saját történeteit írja, a saját tapasztalatairól és a saját hitéről. Az írásai talán nem olyan hibátlanok, mint kertésznéé, de cserébe igaziak. És ez sokkal többet ér bármilyen hamis csillogásnál. Kertészné pedig időközben Blanka mentorává és igazi barátjává vált. Együtt fedezik fel a szavak erejét, melyek mindig az igazság gyökereiből táplálkoznak.

A jellem nem más, mint a szív tiszta tükre. Nem a szavak adják a súlyt, hanem az, hogy mennyire igazak. Azt gondoltad, más tollával ékeskedsz, és ezzel feljebb jutsz. De hidd el, a valódi szépség és érték a saját egyedi hangodban rejlik. Még akkor is, ha az eleinte talán nem tűnik olyan tökéletesnek.

mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Galácia beliekhez írott levél, 6. fejezet, 4. és 5. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. 1000 éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőivel találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A 2 magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a Nyírségi Cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 4. fejezet, első verstől a 15. versig terjedő szakasz. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Ekkor az Úr azt mondta Kainnak, hol van Ábel, a testvéred? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborról leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Ime elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznem színed elől, bújdosó és kóborról leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
0: Régi történet, ugye, kedves hallgatóm? Akkor, amikor ezt a sorozatot elkezdjük, mármint a Nehéz esetek a Bibliában taglalását, nyilvánvaló, hogy ez a régi történet az elejére kívánkozik. Mitől is nehéz eset egy nehéz eset? A tanárok azt mondják, nehéz eset az a diák, aki annak ellenére, hogy jó feje lenne, lusta, nem akar tanulni. Makacs, konok, és a maga feje szerint él. Akkor, amikor a következő hetekben, hónapokban talán nehéz esetekkel fogunk foglalkozni, olyan helyzeteket fogunk megismerni, ahol valamilyen módon az emberi konokság, lustaság, gonoszság vagy szándékos bűnhöz való ragaszkodás következményeivel kell szembesülnünk. Nehéz eset az, aki a figyelmeztetés ellenére a maga útján megy. Kain. Isten az első emberpár gyermekéül adta. Ráadásul elsőszülöttnek. Különös büszkeség sugárzik ebből az emberből. Az egész életére úgy tűnik az jellemző, hogy ő nagyon tudja, hogy kicsoda. Ő nagyon értékes, ő nagyon kedves, ő minden tekintetben valamilyen módon kiválónak érzi magát. Éppen ezért a számára egészen tragikus, hogy van egy testvére, aki ráadásul bizonyos dolgokban jobbnak bizonyul, mint ő. Mindjárt az első alkalommal, amikor az áldozatra kerül a sor, Kain azt látja, hogy Isten kedvesebbnek, elfogadhatóbbnak tartja a testvére áldozatát, mint az övét. Kain a konokságnak és az emberi irítségnek, büszkeségnek a mintapéldányává vált. Milyen megdöbbentő, hogy még alig volt ember a földön, és már is szembe kellett nézni ezekkel a tulajdonságokkal. Mi történt Kainnal? Vitt áldozatot az Úrnak. Mit vitt? Ami eszébe jutott. Úgy tűnik abból, amit olvasunk az igében, hogy Isten nagyon hamar megmondta az embereknek, hogy mi a számára kedves áldozat. Ábel azt vitte. Kain vitt valamit Istennek. Úgy áldozott, ahogy nagyon sok ember ma is teszi. mintha csak azt mondaná, örüljön az Isten, hogy egyáltalán foglalkozok vele. Örüljön annak, amit én adok neki. Ezt viszem, hát ezt viszem, így döntöttem. De hát ez nem így van. Isten és a mi kapcsolatunkban, Isten és az ember kapcsolatában mindig Isten a domináns, mindig ő a meghatározó. Ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz, és nem pedig fordítva. Kain megsértődik. Ám úgy tűnik, hogy Kaint nem hagyja Isten magára ebben a sértődöttségben. Milyen megdöbbentő, hogy a mennyei édesatya valóban, mint egy édes apa jön és szólítja meg Kaint. Nem fordítva, nem Kain megy Istenhez. Tetszik érteni? Tetszik figyelni, kedves hallgatom? Azt kérdezi Isten, miért gerjedtél halagra? Miért horgasztod le a fejed? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Milyen megdöbbentő. Isten a maga szelíd módján próbálja ráébreszteni Kaint arra, belülről jön a probléma most nála. Belülről van vád alatt. Át kéne gondolnia, vajon jót cselekedett? És Isten tudja, hogy Kain szívében nagy a baj. És éppen ezért így folytatja, de vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Mit akart Isten elérni ezzel? Azt, hogy Kain szívében föl ne növekedjék a bűn. Kedves hallgatom, azt hiszem mindnyájunknak érdemes itt egy pillanatra megállni. Milyen sokszor engedjük el Isten szelíd figyelmeztetéseit. Sokszor még csak nem is igén keresztül jönnek ezek a figyelmeztetések. Mi magunk érezzük, hogy baj lesz abból, hogy újra és újra elmondjuk magunknak a sérelmeinket. Egyre nagyobbá válnak ezáltal, hogy ismételgetjük, naponta többször visszatérünk rá. Rokon, ismerős, barát is lehet ennek az áldozata, és milyen sok családi kapcsolatot rontott meg egy életre az, hogy valaki nem tudott túllépni egy vélt vagy valós sérelmén, és újra fölszaggatta maga sebeit, és nem a megbocsátás oldaláról nézte ezeket a dolgokat. Isten figyelmeztet, azt mondja, vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik. De nem csak ezt mondja Isten. Nem csak azt mondja, hogy az ördög be fog jönni a szívedbe, azt is mondja, hogy uralkodhatsz rajta. Kain elengedi a füle mellett mindezeket a dolgokat. Mint ahogy az újszövetségi ember is sokszor elengedi Péter apostol figyelmeztetését, aki azt mondja, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. És mi a következmény? Kain gyilkossá lesz. Amikor Isten számon kéri rajta a testvérét, a gyilkossá vált ember most egyszeriben már nem csak gőgös és büszke, hanem szemtelen és nyegle, és visszacsapja Istennek a kérdést, mi közöm nekem a testvérem dolgaihoz. Nem járhatok állandóan a lába nyomába, honnan tudjam, mi van a testvéremmel. Istent nem lehet megtéveszteni. És amikor azt mondja az ember, szörnyű Isten szájából ilyet hallani, most azért légy átkozott. Elfelejti, hogy az az Isten, aki ezt kimondta, előtte hosszú ideig azzal próbálkozott, hogy Kaint ettől a bűntől megóvja. Kedves hallgatóm, nem ugyanez a lelkület dúl-e sokszor bennünk is? Nem sokszor van úgy, hogy elengedjük Isten figyelmeztetését a fülünk mellett? Hányszor kell szembenézni lelkipásztori irodában is olyan embereknek a bukásával, csődjével, akik tudták, hogy Isten szól hozzájuk, hogy Isten megpróbálja őket megvédeni a bűntől, ám annak ellenére, amit tudtak, mégis, és aztán Istenre hárítják a felelősséget. Azt kérdezik, miért? Hogy lehet ilyen? Ha szerető Isten, miért ilyen? Az a szerető Isten úgy szeretett téged és engem, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogyha hiszel ő benne, ne veszek el. Nem azt akarta, hogy belejussunk a bűnbe, hanem azt akarta, hogy kimeneküljünk onnan. Nem bélyeget akart ránk rakni, nem átkozottá akart bennünket tenni, hanem ki akart bennünket menteni a bűn átkából, abból, hogy állandóan és újra belesodródunk saját indulataink, vágyaink, saját gonosz szívünk szándékainak a következményébe. Kedves hallgatóm, ha ma szólít Isten, és figyelmeztet. Hadd tegyem hozzá, akkor menekülj. Nem szégyen elmenekülni a bűn előtt, sőt, áldás. Mert ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. De jó reflexzerűen, állandóan, naponta megújulva kimondani, nem engedem a bűnt az életembe, mert ólálkodik, rám van vágyódása. Az Úr Jézus pedig azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. Ugye, kedves hallgatóm, hagyjuk, hogy lerontsa bennünk is.

0: Józsué könyve 7. fejezet, 2-tól a 26. versig terjedő szakasz. Józsué néhány férfit küldött Jerikóból Aiba, amely Bét Áven mellett van. Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Aiban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mintegy 3000-en, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek közülük Ai emberei, mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszagadta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpucítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaiak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael. Áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene: kiírtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiírtani valót. Jöjjetek ide reggel, törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerá nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta a Zerá nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta föl, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerá dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép, sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe. Az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsié követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan elvonásva minden a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, oda vitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az úr színe elé. Józsé pedig fogta Ákánt, Zeráfiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsié, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az úr izzó haragja. Ezért nevezik ezt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig.
1: Rettenetes hallgatni mindezt, ugye? Rettenetes hallgatni azt, hogy egy egész családot kiírtat Isten Izraelből. Hogy történhet ez meg? És amikor a történet végéhez ér az ember, és a maga helyzetére gondol, a maga családjára gondol, és a maga bűneire gondol, akkor az egész lénye felmentésért kiállt. Úgy érezzük, nem, ez lehetetlen, a szerető Isten nem tehet ilyet. Amikor a nehéz esetekre gondolunk a Szentírásban, Ákán esete valószínűleg az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb esetként kerül elénk. De álljunk csak meg egy pillanatra. Mit tett ez az ember? Valami olyasmit, amivel nem csupán szembeszegült Isten akaratával, hanem egész Izrael számára veszedelmet, bajt és nyomorúságot hozott. Igen, mondja ilyenkor az embernek a felmentésért kiáltó lelke. Na de miért nem adott neki Isten esélyt? Legalábbis adott neki Isten esélyt nyilvánvalóan? Volt lehetősége megtérni? Ha figyelmetlenül olvasom a történetet, akkor azt mondhatom, hogy nem. De remélem, hogy hallgatóim nem a figyelmetlen olvasók és hallgatók közé tartoznak. Tetszik emlékezni? Mi történt? Az úr azt felelte Józsuénak, holnap hívd ide a népet, gyertek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelül az úr, jöjjenek ide a nemzetségek, és így tovább. És Józsué elmondta a népnek, mi várható másnap. Ákánnak volt egy egész éjszakája. Volt egy egész éjszakára arra, hogy meghallgassa azt, amit Isten Józsuén keresztül mondott. Tudta, hogy mi van elásva a sátorba. Ám de egészen nyilvánvaló, hogy Ákán arra gondolt, ki van zárva, hogy csak én tettem volna ilyet. Más is. A többiek is. Mindenki. Vagy nem szoktunk ilyet mondani egy-egy bűnelkövetéskor? Nem csak én tettem, más is tette, mindenki így csinálja, más is így él, és ezzel fölmentjük a saját lelkünket, fölmentjük magunkat is a lelkiismeret vádolása alól, és megpróbáljuk elhitetni magunkkal, és ha kell másokkal is, ez a természetes viselkedés, hogy a bűn a normális. Ákánnak ott volt az egész éjszaka, ám de nem jutott bűnbánatra. Ha piszkálhatta is belülről ez a dolog, elhessegette magától, és azt mondta, nem számít, megúszom, ki lehet kerülni Isten szeme elől. És másnap néhány percenként adott neki Isten megbánási lehetőséget. Hiszen amikor elkezdték a sorsvetést, akkor Júdára esett a sor. Aztán vártak egy kicsit, és újabb sorsvetés következett. Zerára esett a sor, és aztán Zabdi a Zera nemzetségből. Ugye érted, kedves hallgatóm? Minden áldott alkalommal azt mondhatta volna Ákán, hagyjátok abba, ne keressétek tovább, nem kell kutatni, nem kell sorsot vetni, nem kell Isten döntését várni, én miattam történt mindez. Ám de egészen a legvégsőkig kitartott a bűnben. És ez a mi nagy problémánk. Képesek vagyunk a végsőkig kitartani a bűnben. Isten adott lehetőséget Ákánnak, és adott lehetőséget nekem is. Sose felejthetem el azt, hogy bűneim következményei visszahatnak, nem csak rám, hanem az egész családomra, sőt, megfelelő pillanatban akár az egész gyülekezetemre, egész népemre is. Nem mondhatom, nagy bátorságot színlelve, én kitartok a bűnben, azt mondhatom, hogy bűnbánatra van szükségem. S hogy ma sokakat nem ér ilyesmi, mint ami Ákánnal esett, azt egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Annak, hogy a végső időkben Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el. De aki nem hisz, aki végsőkig ragaszkodik a bűnhöz, Ákán sorsára jut. Csak nem földi értelemben, örökké való értelemben. Isten nem vonta vissza a kárhozatról szóló tanítást és üzenetet. Csak a kimenekedést adta meg nekünk az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje által. Hívlak az Úr Jézushoz. Ne hagyd, hogy a sátán elhitesse veled, meg lehet úszni, nem derül ki, majd valahogy Isten más úton ad felmentést. Egyedül Jézus által van szabadulás, és ezt a szabadulást megnyerheted még ma.

Bátorító üzenet azoknak, akik meg tudnak bocsátani. Valószínű mindannyian voltunk már úgy, hogy valaki megbántott, megsértett, igazságtalanul vádolt a hátunk mögött, becsapott, és így tovább említhetnénk a különböző élethelyzeteket, ami fájdalmat okozott, és nehéz volt megbocsátani, elfelejteni a bennünket ért méltánytalanságokat. Ha belegondolunk, bizony néha nem könnyű megbocsátani azoknak, akik ellenünk súlyosan vétettek és szomorúságot okoztak. Ismerős az a mondás, megbocsátok, de nem felejtek. Vajon teljes bocsánat az, ha valaki így vélekedik? Ha mégis megbocsátunk, a seb ott marad a szívünk mélyén, amit az idő múlása sem tud begyógyítani, mert emlékeinkben visszatérnek a velünk történt rossz dolgok. Van, aki egy életen át szenved az őt ért bántalmak miatt. Emberi természetünkből adódóan mi is követünk el hibákat, és sokszor talán nem is gondoljuk, hogy cselekedeteinkkel, szavainkkal mennyire megbántottuk a számunkra fontos szemét, és ezáltal egy kis szakadék keletkezik, ami gyakran tovább mélyül, elutasító, sértődött viselkedésünkkel, vagy jobbik esetben elnézzük társunk hibáját, és ezzel megpróbáljuk a keletkezett völgyet újra egyenesbe hozni. Szinte fel sem lehet sorolni azt, hogy milyen sokféleképpen vagyunk képesek vétkezni egymás ellen, akaratlanul is, vagy rosszabb esetben szándékosan. Nem jól van ez így, hiszen az egészségünknek is árt, ha emberi kapcsolataink nincsenek rendben, és valakire haraggal, gyűlölettel gondolunk a minket ért sérelmek miatt. Az egymásnak okozott lelki sebek megmérgezik és megrontják embertársainkhoz való viszonyunkat, tönkreteszik az örömünket, megzavarják az éjszakai pihenésünket, megterhelik az idegrendszerünket. Van, aki széltében, hosszában hírezteli az elszenvedett bántásokat. Más talán hallgat róla, de belül háborog, és a következménye valamilyen betegség. Mindenképpen sok kárt okoz ez annak, aki magában tartja.

Alapja az, hogy Isten is feltétel nélkül megbocsátott nékünk Jézus Krisztusban. Nagyon komoly kérdés tehát az, hogy őszinte szívből megbocsátottunk-e azoknak, akik megbántottak, rosszat tettek velünk. Jusson eszünkbe az Úr Jézus mintaimájában elhangzó kérés. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ez szerint elengedhetetlenül fontos, hogy meg tudjunk bocsátani, mert ha nem vagyunk erre képesek, akkor Isten sem bocsátja meg a mi bűneinket. Ha megbocsátunk, nekünk jó és előnyösebb, mint egy életen át cipelni a haragot és a keserűséget, mert azzal csak magunknak ártunk. Aki nem hajlandó megbocsátani és másokkal irgalmatlanul bánik, az elzárja szívét Isten kegyelme elől, mert feltételhez van kötve a bűnbocsánat, a bűnadósság elengedése. Ha azt akarjuk, hogy Isten kegyelmes legyen hozzánk, akkor mi is hasonlóképpen cselekedjünk másokkal. Nincs jogunk a megbocsátást visszatartani azoktól, akik bennünket megsértettek. Legyünk irgalmasak azok iránt, akik ellenünk vétkeztek, akár beismerték bűneiket, akár nem. Úgy bocsássunk meg mindazoknak, akik velünk szemben igazságtalanok voltak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az ellene elkövetett bűneinket. Nem könnyű ezt megtenni, de az Úr Jézus ebben is példát adott nekünk. Akkor, amikor a legsúlyosabb testi-lelki szenvedésben volt része, keresztre feszítették, gúnyoló sokaság vette körül, ő mégis azt tudta mondani: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem kívánt rosszat kínzóinak, ellenségeinek, még ezekben a szörnyű órákban is érettük imádkozott. Sajnos mi a jó körülmények között sem vagyunk erre képesek, de ha a mennyei alapelvek szerint akarunk élni, akkor ezt kell tennünk.

Péter apostol egyszer megkérdezte mesterét: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Erre Jézus így válaszolt: Mondom néked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezzel azt fejezte ki, hogy mindig. Ezután mondta el az adószolga példázatát, amit Máté evangélista jegyzett fel könyve 18. fejezetében. Ebben a történetben szemléletes módon tárja fel Jézus azt a helytelen magatartásmódot, ahogy a másik emberrel szoktunk elbánni. A példázat szerint egy király számadásra hívta szolgáit. Az egyik óriási összeggel, 10,000 talentummal volt adós. A szolga könyörgött és kegyelemért esdekelt: legyen türelemmel hozzá a király, míg minden tartozását törleszteni fogja. A király megszánta és elengedte az összes adósságát. Ezután találkozott egy szolgatársával, aki neki csupán 100 dénárral volt adós. 1 talentum 43 kiló és 650 gram aranynak felelt meg. Ezzel szemben az 1 dénár 4 gram ezüstöt ért. 1 dénár a munkásember egy napi bére volt. Akinek az uralkodó elengedte a hatalmas pénzösszeget, hamar elfelejtette, hogy az imént kapott kegyelmet. Folytogatni kezdte a szolgatársát, és követelte, hogy fizesse ki adósságát. Az is könyörgött neki, mégis irgalmatlanul bánt vele, holott sokkal kevesebbel tartozott neki, és börtönbe vetette. A király, amikor tudomást szerzett erről, akkor megvonta kegyelmét a könyörtelen szolgától, és kötelezte, hogy fizesse ki adósságát. E példázat bemutatja, milyen kegyetlen és gonosz tud lenni az ember, ha a szívét nem érintette az Isten megbocsátó irgalma. Az Úr

Jézus a következő szavakkal fejezte be a példázatát. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Mi is beleeshetünk abba a hibába, hogy nagyon sok bűnadósságunk van, és mégsem tudunk megbocsátani annak, aki ellenünk vétett, pedig lehet, hogy az külön nálunk. A megbocsátás csak szeretet által lehetséges. Mivel kegyelmet nyertünk, ezért nekünk is kegyelmet kell gyakorolnunk. De ha nem vagyunk hajlandók ezt tenni, akkor ugyanúgy viselkedünk, mint a példázatbeli szolga. Olyan jó tudni azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki kegyelmes és bővölködik a megbocsátásban, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Dávid a 103. Zsoltárában is erről énekel. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem fetődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. A megbocsátás azt is jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben éljünk. Amikor megbocsátunk magunknak és másoknak, akkor válunk igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni egy foglyot, és felfedezzük, hogy mi voltunk a rabok.

Fontos megjegyezni, hogy a megbocsátással nem a sérelmet akarjuk alábecsülni. Amikor úgy döntünk, hogy megbocsátunk, elengedjük a bántalmazó tartozását, akkor lemondunk arról a jogunkról, hogy bosszút álljunk. Ezzel azonban nem feltétlenül engedjük vissza a bizalmunkba azt, aki vétett ellenünk, és nem mentjük fel teljesen a bűn következményei alól. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha mi sem történt volna, hanem azt, hogy felismerjük, mekkora kegyelmet kaptunk mi magunk, és hogy nincs jogunk másoknak a fejére olvasni a tettüket. A megbocsátás a hívő ember számára engedelmesség, vagyis kész vagyok engedelmeskedni az én teremtőmnek, és nem léptetem elő magamat bíróvá, tehát nem ítélkezem embertársam felett. Ezen kívül nem viselkedem úgy, mint egy ügyész, aki folyamatosan vádolja a másikat, aki megsértett, hanem tisztában vagyok azzal, hogy ugyanúgy hibával küzdő, bűnös ember vagyok, akinek bocsánatra van szüksége. A megbocsátás mindig győzelem önmagunk felett, vagy pontosabban Jézus győzelme bennünk. Vajon ki tud megbocsátani? Leginkább az, aki tisztában van azzal, hogy neki mennyi mindent bocsátott már meg Isten. Nem tartja számon kicsinyesen mások vele szembeni adósságát, és tudatában van annak, hogy mekkora tartozást engedett el neki az ő ura. Annak könnyű megbocsátani, aki tudja, hogy egyedül azért kaptunk bocsánatot minden vétkünkre, mert a bűn nélküli Isten fia, Jézus Krisztus a kereszten szenvedte el helyettünk a mi igazságos büntetésünket. Fogadjuk meg Pál apostol tanácsait, mert ma is időszerű, és jól tesszük, ha gyakoroljuk. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A sátán szándékai. Rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Pál második levele a korintusiakhoz, második fejezet 10. verstől a 11. versig. Ha győzelemben akarsz járni, ismerned kell a sátán szándékait. Bizonyos helyzetekben különösen kiszolgáltatottá válhatsz, például amikor a fellegekben jársz, amikor padlót fogsz, amikor egyedül vagy, amikor kimerültél, vagy amikor veszteség ér. Az ördög nem ismeri a fair play fogalmát. Ha egy kis únyit engedsz neki, az egész karod bánja majd. Ha egy kis rést hagy számára, már is ellened tör. Figyeld meg, hogy Jézust mikor támadta meg a sátán. Először a születésekor. Heródes elrendelte, hogy minden 2 évesnél fiatalabb zsidó fiúgyermeket öljenek meg. Újszülött hívőként ezért fontos napi rendszerességgel imádkoznod, olvasnod a Bibliát és ápolnod a közösséget azokkal, akik megerősíthetik a léptedet Isten útján. Másodszor a szolgálata küszöbén érte támadás. Jézus 40 napon át viaskodott a sátánnal a pusztában. Vajon miért tartott ilyen hosszú ideig ez a küzdelem? Azért, mert Jézus jövőjéről szólt. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. Jézus ekkor a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Lukács evangélium a 4. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. A támadás az odafigyelés jele. Azt mutatja, hogy a sátán észrevette a benned rejlő potenciált, a próbatétel erősségéből pedig következtetni lehet arra, hogy milyen mértékű áldást tartogat számodra Isten, ha sikerül túljutnod rajta. Ahelyett tehát, hogy elkeserednél a küzdelem miatt, tekintsd Istentől kapott jelnek, hogy a legjobb napok még csak most következnek.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nagyon sok olyan esemény történik a világban, beleértve a magyarországi eseményeket is, amelyek az egész világra nézve kihatással lehet. A minap bibliaórán vettem részt, és nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy különösebb biztatás nélkül a bibliaóra résztvevői egymás után kezdtek el imádkozni békességért, a háború befejezéséért, azokért a kormányfőkért, akik éppen ennek érdekében tárgyalnak, hogy adjon az Úr bölcsességet, békességet, adjon az Úr reménységet. És amikor hallottam ezeket az imádságokat, úgy gondoltam, hogy azt tesszük mi hívők most, ami a dolgunk. Hiszen az Úr Jézus a legvilágosabban ránk bízta azt, hogy imádkozzunk. És amikor imádkozunk, akkor feltárjuk a kéréseinket, ami háladásunkkal együtt az élő Isten színe előtt, és tudjuk azt, hogy az ő oka és joga, hogy hogyan és mikor hallgatja meg, de elmondhatjuk, kifejezve ezzel azt, hogy mire vágyunk és mit munkál a szívünk. Ez azért nagyon fontos, mert egy olyan időszakban élünk, mikor megbojdult az egész társadalom. Nem tudom, hogy észrevették-e, de mintha mindenki ellen játszana egyszerre. Mindenki mondja a magáét. Hangsúlyozza, hogy ki mindenkitől várhat itt megoldást, akár a mi nemzetünk. És közben elfelejtjük, hogy mit tanácsol Isten igéje. Itt van például a békesség kérdése. Az Úr Jézus azt mondta, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. És lehet, hogy ezt a különös krisztusi ígéretet visszájára kéne bontani, és a végéről kezdeni, mert hogy tele van a szívünk nyugtalansággal, tele van a szívünk félelemmel, már egész kicsi gyerekeknél is ezt tapasztalom, de ha négy szem közt maradunk valakivel, akkor lehet, hogy 5 percen belül derül ki, hogy tele van aggodalommal, félelemmel, a jövő reménytelenségével, hát hogy lehetne itt békesség? És amikor ezt a kérdést vetjük föl, talán elfelejtjük, hogy Isten igéje évezredek távlatából erre már világos és egyértelmű válaszokat adott. Tessék hallgatni, mit mondott a példabeszédek könyve 23. fejezete? Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányítsd szíved a helyes útra. Milyen megdöbbentő ez. Mert azzal szembesít, hogy igazából nagyon sokszor azokat az embereket akár követendő példává emelem, és erre az irigységre hajló szívem késztet, akik sikeresek, menők, ahogy a ma embere mondja, akik celebek, akiket sokan követnek, a Facebook, Twitter és ezer más csatornán nagyon sokan lájkolnak, akiknek minden területen látszólag jaj, de szuper az élete. Mert mi a valóság? Hát, minthogyha erre a választ a 37. Zsoltár így adná a 35. verstől. Láttam egy erőszakos bűnöst. Olyan volt, mint egy terebélye zöldelő fa. De egyszer csak eltűnt. Nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy. Ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek. A bűnösök vége pusztulás. Ne haragudjanak, hogy ilyen furcsát kérdezek. De amikor azt olvasom Isten igéjében, Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélye zöldelő fa, de egyszer csak eltűnt. Nem tudnánk esetleg neveket illeszteni ide? Nagyhangú, hatalmas szólamokat és közhelyeket pufogtató embereket, akik egy rövid időre úgy néztek ki, mint ahogy az égen föltűnik egy üstökös, hatalmas csóvát húzva maga után, de aztán egyszer csak eltűnik. És azt mondja az Isten igéje, tessék már józannak lenni. A vétkeseknek az a sorsa, hogy megsemmisülnek. Vigyázz, légy fedhetetlen, vigyázz, légy becsületes. És miért? Mert a jövendő a béke emberé. Ezzel vissza is értünk a nyitó gondolathoz, hogyha megtetszettek figyelni. Mert a békét azt nem mi csináljuk. Bár sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy majd mi megalkotjuk, majd mi létrehozzuk, majd mi helyreállítjuk. De a békesség az Istentől jön. És nem egészen úgy, ahogy ezt a világ elképzeli, meg a világ adja. Tessék mondani, mi hívők Krisztus békességét tudjuk a világ elé tárni. Tessék mondani, a mi szívünkben van ilyen? És ez azért nagyon fontos, mert aki békességet nyert Istentől, az talán békét is tud teremteni. Valami olyasmit mondott drága megváltunk a hegyi beszédben. Boldogok a békességre igyekező. Az eredeti szöveg egy különös kifejezést használ. Ha nagyon nyersen fordítanám magyarra, valami ilyesmi hangzana, boldogok a békecsinálók, akik tudják, mit kell azért tenni, hogy a megkeseredett szívek megenyhüljenek, hogy az egymásnak feszülő indulatok valamilyen módon lecsillapodjanak, és hogy ne öklöt rázzunk egymásra, hanem inkább kezet. Imádkozzunk! Urunk, Te tudod azt, hogy milyen hiány vagyunk a békességnek, hogy az élet minden területe olyan, mintha puskaporos hordókon ülnénk. Könyörülj népünkön, könyörülj rajtunk személyesen, és különösen imádkozunk a Te népedért, a gyülekezetért, akiknek hivatása lenne, küldetése lenne sónak és világosságnak lenni, hegyen épült menedékvárosnak lenni, olyannak, ahol békére él a nyugtalan szív, a Te igédnek a világosságában. Bárcsak valóban betölthetnénk a küldetésünket. Uram, segíts vigyázni a helyes útra, és figyelni rád, hogy másoknak is tudjunk rólad bizonyságot tenni. És kérünk, áld meg azokat, akik azon fáradoznak, hogy béke legyen. Őrizd őket a rágalmazó nyelvektől. Őrizd őket a keresztbe tevő ellenérdekeltektől. Őrizd az életüket, a biztonságukat, és kérünk, segíts, hogy megenyhüljenek az egymásra öklöt rázó kezek, hogy végre kinyúlhassanak egymás felé, és megtalálják egymást megbékélve. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a KTC-i heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, midőn kivonulsz a harcmezőre. Mózes 5. könyve 21.10-től 25.19-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz. Ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. Mózes 5. könyve 23-22-24. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világlátására, társas kapcsolatára, önbecsülésére, írja a KTC heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, az örökkévaló a te Istened kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik. Az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése, és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat, és közelebb kerülhet Istenhez. A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális jelentőséget kapnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van. Nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányást kívánok. Ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Tesszalóniakhoz írt első levélben, és ott a 4. fejezet 13. versétől a 17. versig terjedően a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakkal is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteleig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusba elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a fellőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy olyan mennyiségű információ szakad ránk ezekben az időszakokban, hogy sokszor csak a lényeges dolgokat felejtjük el igazán. És olyan sok mindenre kell készülnünk, reagálnunk, választ adnunk, hogy talán elmarad az, hogy a központi, a leglényegesebb, hogy hogy is van a mi üdvösségünkkel, az örök életünkkel, nem foglalkozunk. Kérünk téged, segíts azt a reménységet, amit a te igéd úgy fejez ki, hogy a feltámadásnak az ereje. Nem csak emlegetni néha, hanem megragadni, és abban a bizodalomban lenni, hogy amit te megígértél, az úgy is lesz. És aki megnyitotta az üdvösség kapuját, és aki a saját élete árán szabadított meg minket a halálfélelemtől, ami miatt egész életünkben raboknak kellett volna lennünk, őhozzá jöhetünk újra és újra, megköszönve azt a különleges ajándékot, hogy mennyei polgárjogunk van. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is megkülönböztetett szeretettel köszöntjük, akik az internet segítségével hétről hétre itt vannak együtt velünk. Köszönjük a bátorításukat. Elérkeztünk 8. Biblia tanulmányunkhoz, Krisztus feltámadásának erejéhez. Jézus feltámadása nem volt magától értetődő, sőt, a tanítványok, amikor legelőször hallották az üres sírt, akkor nem arra gondoltak, hogy feltámadt Jézus, hanem valami gyalázat, valami lopás történt a halotti testtel. Aztán szép lassan hozzászoktak a gondolathoz, és amikor Jézus megjelent nekik, aztán később több mint 500 embernek megjelent, akkor már elhitték. És ez a feltámadás erővé vált, ez a kereszténységnek a motorja, ez az ereje, ez ami meghajt bennünket, ez ami elmozdít bennünket attól, hogy úgyis minden vége lesz, és minden egyszer véget ér. És a görög gondolatvilágban, a hellén kultúrában ez az egy volt, ami nem nagyon fért bele a feltámadás, mert ők úgy gondolták, hogy élünk, meghalunk, és aztán kész, visszatérünk a nagy nihilbe. És Pál apostol pontosan a korintusiaknak mondja el, hogy igen, a messiás feltámadt, és ez egy erőt kell, hogy adjon, mert ha csak mi is a evangélium tanítására hallgatunk, de Jézus nem támad fel, akkor reménytelen helyzetben vagyunk. Újból és újból nekünk, 21. századi keresztényeknek, újból és újból gondolkodásunknak mércéjévé, központjává, fajsúlyává kell tenni Krisztus feltámadását, és azt, hogy mi is fel fogunk támadni. Hirdetni Krisztus feltámadását, Korintusi első levél 15. fejezet első versétől a 8. verséig. Mit mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is.
1: Igen, szépen fogalmazjam, kedvesem. Legutoljára, egy másik fordítás azt mondja, mint idétlennek. Igen, tehát megjelent, és mi is ilyen idétlenek vagyunk, ilyen 21. századi torszülöttek vagyunk, de Krisztus tesz bennünket valamivé, valakivé. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Anikó?
3: Azzal kezdted, hogy a görög kultúrában ez nehezen értelmezhető, vagy elfogadható volt a feltámadás ténye. Ez a gondolat úgy bennem maradt, és én hozzámerem tenni, hogy szerintem a 21. században is ez ugyanúgy probléma, sőt, tovább megyek. Nagyon sokszor még a úgymond keresztény gyülekezetekben sem annyira triviális. Az állításomat azzal szeretném alátámasztani szomorú szívvel, hogy részt vettem egyszer egy női alkalmon, és hát az egyik testvérnő valami könyvről számolt be, amit olvasott, és nagy lelkesedéssel mondta és ajánlotta a környezetnek, a többi asszonynak, hogy hát olvasott egy olyan könyvet, amelyben ilyen beszámolók vannak olyanoktól, akik visszajöttek úgymond klinikai halálon túli életből. És hát ez még létezik is, hiszen voltak ilyen sikerkönyvek már a mi gyerek fiatalkorunkban is, akár az élet után, stb. De ami miatt ezt elmondtam, belém ragadt egy mondata az ismertetőből, miszerint ezek szerint mégiscsak igaz a Biblia, mert hogy van élet a halál után. És hát ez nekem, hogy is mondjam, elég furcsán esett, mert, mint mondom, ez egy keresztény női alkalom lett volna eredetileg, és ő ezt ilyen nagy meggyőződéssel mondta. Hát ha nekünk csak az jelent bizonyosságot, vagy az segít elhinni, hogy igaz a Biblia, ha ilyen beszámolókat olvasunk, akkor szerintem elég nagy bajban vagyunk, hiszen Pál apostol, akár amit most Marika felolvasott, tényszerű adatokat közöl, hogy kik azok, akik, ha úgymond egy ember beszámolójára azt mondom, hogy halucinált, mesél, stb., de sorolja föl azokat a testvéreket, sőt, még azt mondja, hogy az 500 közül még sokan máig is élnek, tehát mondja a korintusiaknak, hogy ha akarjátok, ellenőrizzétek, menjetek oda, beszéljetek velük. Sőt, a János első levelében úgy kezdi a levelét az apostol, hogy amit láttunk, hallottunk, kezünkkel megtapasztaltunk, azt hirdetjük nektek az élet igéjéből. Tehát itt hiteles tanúk beszámolója alapján állítják az apostolok, állítja Isten igéje, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, és bocsánat, miért kellett pénzt adni azoknak az őrző katonáknak, hogy mást mondjanak, ha tudták, hogy ellopták Jézus testét, akkor nem kell azért pénzt adni, hogy az igazságot hirdessék. Mindig akkor kell megvesztegetést csinálni, ha tudom, hogy valami csúnyaság van a háttérben. Magyarul nem az igazságot kell, hogy képviseljék azok, akik állítanak. Tehát Krisztus feltámadásának nagyon-nagyon sok tanúja volt. Ő élő úr és megtapasztalható, mint ahogy Pál is megtapasztalta. Ma is lehet vele találkozni, na nem fizikailag, de szellemben. Új életet lehet tőle kapni. Tehát ha egy embernek úgymond csak egy ilyen beszámoló segít abban, hogy ő elhiggye, hogy Isten igéje igaz, akkor ott a hittel van az alapvető probléma, és az Úrral való kapcsolatban. És én úgy gondolom, hogy érdemes ilyen szempontból is vizsgálni az életünket. Igen, a racionális rész azt mondja, hogy temetőből nincs visszaút, de Isten pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus utat nyitott, és ezért lehet nekünk is reménységünk, örök életünk majd, és bizalmunk benne, hogy ő nem csapott be bennünket, hanem átsegít minket a halálból, ebből a földi életből, majd az örök életbe, ahol már nem lesz se fájdalom, se szenvedés, se halál.
1: Köszönjük, Tibor.
0: Azt hiszem, hogy itt a tényszerűség rendkívül fontos, és azok a tények, amikre Pál hivatkozik, nem véletlen mondja, hogy neki mint egy idétlennek, vagy egy torszülöttnek jelent meg, hiszen sokféle hibája lehet az embernek. Pálnak az egyik problémája az elvakultság volt. Ő egészen biztosan meg volt arról győződve, hogy a tanítványok hazudnak. És éppen ezért egészen biztosan meg volt arra győződve, hogy az, amit kereszténységnek neveznek, az egy torz, vallási szekta, amit minden eszközzel meg kell akadályozni. Csak hogy szembe jött vele a feltámadt Krisztus. És ez a feltámadt Krisztussal való találkozás, ez lerombolt benne mindent. De nem lehetett azt mondani, hogy Pál hitre jutott. Nem hitre jutott ilyen értelemben, hanem a mennyei Isten kész tények elé állította, ezt nem elhinni kellett Pál apostolnak, hanem ott volt az óra előtt. Tehát ha előttem áll valaki, akkor nagyon nehezen mondom, hogy most már elhiszem, hogy létezik. Hát ezen nincs mit elhinni vagy nem hinni, ez olyan, mint a villanyoszlop, hogyha az ember neki gyalogol, akkor nem mondhatja, hogy most már elhiszem, hogy van villanyoszlop. Hát eddig is ott volt. És annyira világos és egyértelmű, hogy Pálnak utána a hitre jutáshoz az kellett, hogy rendeződjenek benne a proféciák. Mindaz, amit addig korábban ismert. És tessék csak arra gondolni, hogy itt elsorolja a tényeket. Az előbb Anikó valami olyasmit mondott, hogy mintha azt mondta volna a korintusiaknak, hogy akár oda is lehet menni és megkérdezni. Egy valakit biztosan tudunk, aki, ha nem is volt korintusi, de ettől a páli mondástól, vagy ettől a páli sugallattól biztos, hogy kapott egy ihletet, úgy hívták, hogy Lukács. Mert amíg Pál apostol Cézáreában fogságban volt, ő lejárta az egész területet, és megkeresett minden szemtanút a gyógyításokra, a feltámadt Krisztussal való találkozásra, és ő mondja, így kezdi az evangéliumát is, hogy minek utána mindennek sorjában utána jártam, leírom neked is, derék Teofilusz, hogy megtudd kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amelyeket hirdettek neked. És ez nekünk rendkívül fontos, hogy Isten tényekre alapítja az evangéliumot. És óriási katasztrófa, amikor ez filozófiai rendszerré, vagy egyszerűen ideológiává silányul, mert akkor pont az élő Úr fog belőle hiányozni, aki nem hiányozhat.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
4: A kereszténységnek és a keresztény embereknek kellene, nekünk keresztényeknek a világon a legboldogabb embereknek lennünk. Örömteli arccal, fénylő arccal, és boldogan kellene mennünk és járnunk a világot, és hirdetnünk azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki visszajött a halálból. És én azt gondolom, hogy ezt a kereszténység nem tudta kellő módon, és nem tudja kellő módon megtenni ma, ez a kereszténység, és ez bármilyen vallást beleértve, a legnagyobb tragédiája. Ez a mi legnagyobb tragédiánk, ha ezt nem tudjuk megtenni. És ha nem tudjuk megtenni, akkor fel kell tegyük azt a kérdést, hogy miért nem tudjuk megtenni. És a legnagyobb probléma talán az, hogy Krisztus lehet, hogy feltámadt 2000 évvel ezelőtt, és kijött a sírból, a sátán nagy szomorúságára, a tanítványok nagy boldogságára. De ez mit sem ér, ha ma nem támad fel az én életemben. Tehát nagyon fontos az, hogy az élő Krisztus, az ma az én életembe fel tudjon támadni. Hogy valósággá váljon az én életemben az ő feltámadása. Hogy én feltámadjak a halálból. Hogy úgy, ahogy ő kijött a sírból, én is ki tudjak jönni a halálnak sírá. És nem egyszer. Pál apostol azt mondja, hogy naponként halál révén állok. Naponta. Naponta kell feltámadni a Krisztusnak bennem. Minden nap. Minden nap meg kell élnem ezt a csodát. És fénylő arccal és boldogan kell tudom ezt hirdetni, hogy lássák rólam, hogy az értelme az életnek, az tulajdonképpen óriási akkor, ha Krisztus él benne. Ezt sátán igyekszik ellopni tőlünk. Igyekszik meglopni ezt tőlünk. Ezt az érzést, ezt a csodát igyekszik elvenni tőlünk. Viszont a jó hír az, hogy Isten lelke, a Szentlélek Isten pontosan ezt akarja csúcsra vinni az utolsó idők népében, a kereszténység, az utolsó idők keresztényeiben.
1: Köszönöm, István.
5: Egy kicsit visszalapoznék a történetbe. Engem nagyon foglalkoztatott abba az a gondolat, hogy Jézus nyíltan beszélt halálról és feltámadásáról. Tehát ez nem valami véletlenszerű esemény volt. Sőt, az is furdatta kíváncsiságomat, hogy mind a Máté, Márk, Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus először beszélt haláláról és feltámadásáról, Jézus másodszor beszélt, Jézus harmadszor beszélt feltámadásáról. Tehát ez emberileg nézve van egy nagyon rossz kimetet ennek a gondolkodásmóda, mert hát lehet azt mondani, hogyha a feltámadásom volt, meghal, de feltámadott. Ha fel fog támadni, akkor nem fogok, nem ez a fókuszom, hanem a feltámadás. De ezt mindig hangsúlyozni szeretném, hogy a halál és a feltámadása elválaszthatatlan egymást hozott. Tehát összefügg a kettő egymással. És azt is szeretném még mondani, hogy ott a kérdések tömkelege jön ebből a gondolkodási módból, hogy ilyen halál, ilyen megalázó, ilyen körülmények között. A másik kérdésem az, aki semmiféle bűnt nem követett el, tehát nem volt indoka ennek. Tehát kérdés hátán van. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a halálát és a feltámadását összefüggésbe együtt értékeljük, és ez a keresztény reménységünknek tulajdonképpen az alapja. Ez a cél tulajdonképpen.
1: Köszönöm, Jakó Gyula.
6: Én azt mondom, hogy ha tagadjuk a feltámadás reményét, akkor nem hiszük el az Isten hatalmát, hogy ő képes újra a halottból feltámasztani bennünket a halálunkból. És hát gondoljuk végig a teremtés történeté, a legvégső nagy-nagy feltámadásra, amikor végérvényesen a Jóisten elrendez mindenkibe mindent. Hát aki nem tudja ezt elfogadni, az az Isten hatalmát is tagadja.
1: Köszönöm szépen. László.
7: A Biblia felváltva használja, hogy Isten feltámasztotta Krisztust, meg azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A kettő között az a különbség, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten feltámasztotta, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak az ember voltán van a hangsúly. Amikor meg föltámadt, akkor az Istenségén, hiszen önmagában élete van. Na most, a másik mondani valómnak egy részét elmondta az István, akkor, amikor nyomatékosította, hogy Jézus Krisztusnak a halála és a feltámadása elválaszthatatlan egymástól. Miért? Mert a mi szempontokból, bár rendkívül fontos, hogy föltámadt, mert ez ad nekünk reménységet a jövőre, hogy mi is föl fogunk támadni. De a mi szempontunkból sokkal fontosabb a halála, mert a megváltásunkat a halálával szerezte meg. Ha nem halt volna meg, akkor az üdvösség az csak szóbeszéd lenne. Tehát nem hogy elválaszthatatlan, hanem a jelentőségüket is megfelelően kell lenni, mert ha nem halt volna meg, akkor nem lenne üdvösségünk.
1: Röviden.
8: És hogyha nem támad föl, akkor nem lép életbe az üdvösségünk. És azért kértem még szót, mert amit István mondott, ahhoz az is hozzátartozik, hogy az Úr Jézus számon is kérte a tanítványaitól a feltámadása után azonnal, hogy miért nem hitték el, hogy föl fog támadni. Számon kérte az emmausiaktól, méghozzá meglehetősen kemény szavakkal, számon kérte utána az első találkozásnál az összes jelenlévő tanítványtól, hogy miért voltak hitetlenek, és ezt nem lehet számon kérni akkor, hogyha nem volt alaposan előkészítve a közösség, de elő voltak készítve.
1: Köszönjük, Marika.
2: Ugye fontos, hogy Krisztus a mi bűneinkért halt meg, és nem közönséges ember fiaként halt meg, hanem Isten fiaként is. És a bűn eltörlésének a rendezése az csak úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. És ha mi bűnbánatot tartunk, akkor Jézus Krisztus tud megigazítani bennünket a bűntől. Ha nem támad föl, akkor a bűnünkbe maradunk, és úgy távozunk el. De ez volt a bűn elrendezésének az egyetlen módja.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Feltámadt Krisztus az egyetlen reményünk. Korintusi első levél, 15. fejezet, 9. versétől a 19. verséig. Apa László.
4: Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívők ki. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadtak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Én szeretnék egy gondolkodásra hívni benneteket. Az apostolok, Jézus tanítványai egytől egyik az életüket adták Krisztusért. Ha ők nem lettek volna 100%-ig meggyőződve arról, hogy nekik egy élő uruk van, aki legyőzte a halált és feltámadt, én nem gondolnám, hogy mindnyájan annyira fanatikusak lettek volna, hogy önként vállalják a halált és a szenvedést. De ők olyan szinten meg voltak győződve arról, hogy nekik élő uruk van, és ha Krisztus föltámadt, akkor ők is föl fognak támadni, hogy ezért nem számoltak semmivel, hanem mind halálig hűségesen tanúskodtak erről. Tehát, ha már bocsánat, csak logikai úton próbálunk egy kicsit gondolkodni, és itt Pál is végülis egy logikai érvelést mond, ír le a testvéreknek, akkor is odáig kell eljutnunk, hogy bár a racionális jelen tudásunk alapján nagyon keveset tudunk, ha bár azért már DNS-ekkel kísérletezünk, hogy föltámasztunk olyan elhunyt, nem tudom én mikor ért állatokat maradványokból, tehát azért már egy picit mi is próbálkozunk ilyen istenkedéssel, vagy nem tudom én minek nevezni.

0: szemléltető példa van arra vonatkozóan, a Krisztus feltámadására vonatkozóan. Így hangzik. Egy kislány figyelte, ahogy a nagymamája tulipánhagymákat ültet a kertben. Zavartan megkérdezte. Nagyi, miért temeted el a teljesen jó hagymákat? A nagymama ezt válaszolta. De hiszen ezek tulipánok. Most eltemettem azokat, és tavasszal, amikor előbújnak, gyönyörűek lesznek. A kislány csodálkozva méregette a hagymákat. Tényleg ezek a furcsa hagymák meghalnak, aztán szépek lesznek, amikor előjönnek. Pontosan, mondta a nagymama neki. A kislány egy pillanatra elgondolkozott, majd megszólalt. Ez fog történni velünk is, amikor Jézus Krisztus feltámaszt a halálból. Úgy értem, Nagyi, hogy mi is szebbek leszünk.
1: Aranyos, igen, köszönöm szépen, Marika, és aztán menjünk tovább.
2: Tulajdonképpen, ha Krisztussal megtörtént a halál és feltámadás, ez egy példa, hogy velünk is ugyanez fog megtörténni. És nem lehet alá akárhogy isteni képesség kell hozzá, hogy mi feltámadjunk. Magunknak vagy a tudománynak bármilyen ága ezt soha nem fogja tudni megvalósítani. És egy másik fontos dolog, hogy ne csak a földi életbe vágyódjunk Krisztus után, hanem egy kicsit túllátni a menny felé, mert akkor maradunk mellette.
1: Köszönöm szépen, és nézzük a következőt. Krisztus az első zsenge, Korintusi első levél 15. fejezet 20. versétől a 23. verséig. Kulcsára, Anikó.
3: Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek, mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Ez az ám, de ez nagyon hangsúlyos, és azt hiszem, ezt mindenkinek a szívére tehetjük. Tessék csak arra gondolni, hogy melyik a jobb híd, amelyik ugye a folyónak a 60%-át éri át, vagy amelyik a 98-at. Hát nem bánnám, ha túlérne, nem? Na most ez pontosan ilyen. Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki a világból bolondnak meg őrültnek nevezi a keresztényeket, akik hisznek a feltámadásban, akkor ennél rosszabb a helyzet. Mert hogyha nem történt volna meg, akkor mi minden prédikációban hazudunk, akkor nincs bűnbocsánat, nincs reménység, nincs üdvösség, nincs örök élet. Tehát akkor nem kell azt mondani, hogy de azért filozófiának nem olyan rossz, és azért mégiscsak mennyivel jobb így élni. Akkor semmi értelme. Azt mondja Pál apostol, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pont. Ám de. És ez az ám de szemben mindazzal, amit mondanak és állítanak, mivel mi egy tényre alapozzuk a hitünket, és ez a tény Krisztus feltámadása, innentől kezdve teljes nyugalommal hallgatjuk, hogy miket mondanak, mert nem vagyunk nyomorultak, nem vagyunk hiszékenyek, mi egy élő Úrhoz tettük az életünket, és éppen ezért nekem nagyon fontos az a tudat, hogy ahogy Krisztus első zsengeként, úgy jövünk mi is sorra. 4 évvel ezelőtt, amikor úgy nézett ki, hogy véget ér a földi életem, az utolsó gondolt órákban, ez nagyon foglalkoztatott. Ám de Krisztus föltámadt a halálból. És ezért van örök életem, mert ő föltámadt, és én is fölfogok. Ilyen egyszerű a képlet, amikor úgy élesre fordul a dolog.
1: És jó, hogy élesre fordult, mármint utána, hogy volt megoldása a betegségednek. Itt csak egy szót szeretnék kiemelni, a zsenge. Azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy fantasztikus teológiai hídverés

0: volt, mert a zsengét általában valamilyen terményre, ha már állatra, akkor az elsőszülött volt. A magyar kifejezésben a zsenge az valami nagyon friss, a legelső. A héberben ez a bikurim, ez a legfinomabb, legjobb, legszebbet takarta. Egy picit a magyar zsengében is van, és a halottak feltámadásának a zsengéje a Krisztus feltámadása. Fantasztikus teológiai mélységet jelent számunkra. Anikó?
1: Én egy kicsit Tibor gondolatát folytatnám, nem beszéltünk össze, de nekem eszembe jutottak olyan idős testvérek, akiknek az ágya mellett álltunk az utolsó napokban, percekben. Az az igazság, hogy egész más, hogy készül valaki arra, hogy távozni kell ebből az életből, ha ott van a szívében az a bizonyosság, hogy ám de Krisztus feltámadt, és ezért mi is feltámadunk. Egyszer megtörtént, hogy Tiborhoz odament egy doktornő, és mondta, hogy hát beszéljen már a báránykájával, mert így nem fogom tudni meggyógyítani, mert mindig azt mondja nekem, hogy nem baj, doktornő, nem lesz probléma, hogyha nem sikerül a műtét, vagy bármi, mert én tudom, hogy hova megyek, én tudom, hogy nekem van örök életem. És kérdezte a doktornő, hogy hát most nincs, valami életuntság van a bácsin, és mondta Tibor, nem életuntság van, teljes békessége van. Isten máshogy rendezte, tehát még kapott folytatást, de hogy más... Látszik azokon, akinek a szívében ez a bizonyosság ott van, és azokon is, akik nem, és rettegve, félve, hát sokszor szinte teljesen kiborulva, vagy, bocsánat, kerülgettem a szót, szinte őrjöngve gondolnak arra, hogy el kell menni, mert mi lesz utána.
0: Köszönöm szépen. Egy szó, Laci bácsi.
2: Rövid leszek. Nagyon sok az életükben ateista személy a halála előtt papot kért. Egy valakit említek meg, aki azt mondta, hogy 100 év múlva már se fogják tudni, hogy volt-e valaha Biblia, meg Isten. Volter. A nagy Volter a halála előtt papot kért, mert meg akart békülni Istennel.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Feltámadott test. Korintusi első levél 15. fejezet 35. versétől a 44. verséig. Tokics Marika.
3: De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzáért, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a napfényessége, más a holdfényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik a földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
0: Köszönöm szépen. Laci?
4: Engedjétek meg, hogy egy kis kanyart írjak le ebben az egész beszélgetésünkben, hiszen azért mi itt most olyan dologról beszélünk és beszélgetünk, ami az emberiség életében és sok ember életében egyik legnehezebb élettapasztalat, ha lehet így mondani. Hiszen a halál rengeteg embernek a rettegés és a félelem érzetét kelti és hozza el az életében. És mi most pont, ugye a kedves nézőknek is, és mi magunknak is azt szeretnénk átadni, hogy a Biblia és Isten maga ebben segíteni akar nekünk, hogy ezt a nehéz pillanatot, ami a halál, ezt úgy tudjuk fogadni, úgy tudjuk elfogadni, hogy van ebből visszatérés testileg. Testileg vissza fogunk térni ebből a halálból. Nem a lelkünk fog visszatérni csupán ebből a halálból, hanem a testünk. Hiszen Jézus Krisztus testben támad fel. Testben jött ki a sírból. Amikor a hitetlen Tamásnak azt mondja, hogy tedd rá a kezed az én testemre, érints meg engem, hogy nézd meg, hogy én vagyok az. Ez döbbenetes. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatot elmondjak, hogy amikor Jézus Lázár sírjánál áll, és kihívja Lázárt a sírból, és Jézus sírva fakad, és azt mondják az emberek, hogy Jézus mennyire szerette Lázárt, valójában szerette Lázárt. De Jézus nem csak Lázár miatt sírt akkor ott a sírnál, hanem Jézus sírt az ott lévő emberek miatt is, az élők miatt is. És én szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos, hogy mi hogyan állunk a halottainkhoz. Ezért nagyon fontos tisztelettel temessük el a szeretteinket, a hozzánk tartozóinkat. De nagyon fontos az, hogy amíg az út elvezet a halálig, addig hogyan állunk egymáshoz? Hogyan viseljük gondját az idős anyukánknak, apukánknak? Hogyan gondozzuk a beteg gyermekünket? Hogyan, mit teszünk azokra, akik éppen a halál előtt állnak? Döbbenetes. Talán vannak itt közöttünk is, akik erről többet tudnának elmondani. És itt vannak Rózsikák, akik erről sokkal többet, hiszen átélték és megélték azt, hogy mit jelent azt, amikor elveszítünk valakit, akinek még itt kéne lenni közöttünk, és elveszítjük. És mit jelent az, hogy várjuk azt a pillanatot, hogyan várjuk azt, hogy jöjjön Jézus, és hozza azokat a szeretteinket, akik feltámadtak felünk, és átadja a karjainkban. Az édesanyáknak visszaadja az elhunyt kisgyermeküket. Annyira csodálatos ez, annyira reménykeltő, annyira boldogító. Nincs ennél örömteli üzenet ezen a világon.
0: Köszönöm szépen, László.
2: Én csak egy dologra hívnám föl a figyelmet. Azzal fejezte be a Marika a felolvasást, hogy van lelki test. De ebből nem lehet a lélek halhatatlanságát levezetni.
0: Köszönöm szépen, ez így van, igen.
5: Én pedig egy rövid dolgot hadd mondjak. A Biblia nem azt mondja, hogy barátkozz meg a halállal. Azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a határ. Tehát semmi probléma, ezt valaki ellenségnek érzi. Akkor van probléma, ha nem tudom, hogy mi van azután. És hogyha tudom, hogy én mennyei polgárjogot kaptam, tudom, hogy Krisztussal leszek, Krisztusnál leszek, együtt az én drága megváltómmal, és azokkal, akik hittek, akkor ez békességet hoz.
0: Gyula?
6: Nincs ünnepélyesebb pillanat, amikor eljön a feltámadás nagy napja, és két tábor lesz ott, azok is szembesülnek, akik tagadták a feltámadást.
0: Köszönjük szépen. Varga Gyöngyike, Korintusi első levél, 15. fejezet, 54. versétől 57. verséig, a végső győzelem a halál felett.
7: Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Köszönöm szépen, Marika.
8: Az az érdekes, hogy a feltámadt testünk, hát ugye a mi elképzeléseink az biztos, hogy helytelenek, de valami módon hasonlítani fogunk, mert hogy egymást megismerjük. De hát ki akarna öregen, ráncosan, csúnyán, betegen föltámadni. És Jézus Krisztus a kereszten, hát szenvedett, és minden rajta volt, a korbácsütés és minden. És amikor kijött a sírból, akkor nem ilyen testben jött ki, hanem egy dicsőséges testbe, de ott voltak a nyomai a kereszt halálának.
0: Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 141. oldal. A kegyelem a Jézus által biztosított új kezdős lehetősége, pótvizsga alkalom arra, hogy az ő ereje által győzzünk a bűn felett. A bűn feletti győzelmet nem azért kapjuk, mert jobbak vagyunk másoknál, hanem Isten kegyelméből. Nem kiérdemelt jutalomból engedi el Isten bűneink vétkes tartozását, hanem Jézus lesz győztes bűneink felett. Ezért mi újra dönthetünk engedelmesen az élet mellett. Az újjászületés Isten újjáteremtő a bűntől és a haláltól megszabadító munkájának a kezdete a kereszténység életében. Amíg a Szentlélek összekapcsolja az embert Istennel, addig élete van. Ha ez a kapcsolat tönkre megy, mert az ember a bűn lázadásának útját választja, a halál erői lesznek úrrá életén. Ezért nekünk kell dönteni, és így lehet élni a kegyelemmel. Így lehet győzni a halálon. Meg kell, hogy szülessen bennünk az az új ember, akiben Jézus ereje helyreállítja a bűn által megtört harmóniát.
0: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az összefoglalást. Mindenkit hívunk és várunk. Folytatjuk a 9. tanulmányunkkal, szolgálat szeretettel. Most pedig egy imával fejezzük be. Édesatyánk, te néked köszönjük meg, hogy te valóban első zsenge voltál a halottak közül, hogy te feltámadtál, élsz. Mi, akik az életet csak töredékesen tudjuk birtokolni, te pedig az élet forrása vagy. Sokszor mi vitatkozunk azon, hogy te élsz-e, létezel vagy-e, bocsásd ezt meg nekünk. Adj hitet, reményt, szeretetet és feltámadásba vetett reménységet az életünkbe. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az első nemzeti színház 1837. augusztus 22-én Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámájával nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amelynek első igazgatója Bajza József volt. Az épület az akkor a város szélének számító Kerepesi úton, a Grassalkovics telken, a mai Rákóczi úton állt, szemben a mai Astoria szállóval. A Pesti Magyar Színház az 1840-es országgyűlésen hozott törvény értelmében nemzeti színházként működött tovább. 1875-ben a színház épületet megnagyobbították. Az új nemzeti színház fölépítéséről szóló határozattal egy időben született meg a döntés a régi színházépület lebontásáról 1913. októbere és 14. márciusa között. Ez meg is történt. Az épületben 71 évig játszott a társulat, majd 1989-ben eladták a telket egy svéd magyar vállalatnak, amely üzletközpontot épített rá. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. Az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Egy jeles tanító sétált a folyó partján, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Megkérdezte tanítványait, miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek. Egyikük így szólt. Amikor elvesztjük az önuralmunkat, akkor kiabálunk. No de miért? Hiszen akihez beszélsz, ott áll melletted. Halkan is elmondhatnád a dühös szavakat. A tanítványok hallgattak. Nos, megmondom hát. Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik a másiktól. E távolság miatt kell kiabálniuk ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan, halkan beszélnek, mert a szívük közel áll egymáshoz. Oly közel, hogy szinte már nincs is közöttük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást abból is, ha csupán egymásra néznek. Igen, ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van a szívünkben. Aztán a tanítványaira mosolygott. Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek messze kerüljön egymástól. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak, mert különben eljön az a nap, amikor már olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.

Amikor aznap este hazaértem, a feleségem felszolgálta a vacsorát, megfogtam a kezét és azt mondta: szeretnék valamit elmondani. Ő leült és csendben nevett. Megint láttam a fájdalmat a szemében. Hirtelen nem tudtam, hogyan nyissam ki a számat, de muszáj volt vele tudatnom, mind gondolkodtam. El akarok válni, hoztam fel a témát nyugodtan. Nem tűnt idegesnek a szavaim hatására. Helyette inkább lágyan megkérdezte: miért? Kikerültem a kérdést. Ez feldühítette. Félredobta az evőpálcikákat és rám üvöltött: te nem vagy igazi férfi. Azon az éjjelen nem beszéltünk egymással. Ő sírdogált. Tudtam, hogy rá akar jönni, mi történt a házasságunkkal. De nem igazán tudnék neki kielégítő választ adni. Én már Jane-t szeretem, nem őt. Nem vagyok már szerelmes belé. Csak sajnáltam. Mély bűntudattal felvázoltam egy válási szerződést, amiben az állt, hogy megtarthatja a házat, a kocsit és a cégem 30%-át. Rápillantott, majd darabokra tépte. A nő, aki 10 évet töltött velem az életéből, idegenné vált számomra. Sajnáltam, hogy elvesztegette az idejét, forrásait, energiáját. De nem tudtam visszavonni, amit mondtam, hogy én már Jane-t szeretem. Végre hangosan sírt előttem, ami pontosan az volt, amire számítottam. Hogy sírni láttam, egyfajta megkönnyebbülést jelentett számomra. A válás ötlete, ami már hetek óta kínzott, szilárdabbnak és tisztábbnak tűnt most. Másnap nagyon későn értem haza, és láttam, hogy valamit ír az asztalnál. Nem vacsoráztam, hanem egyenesen aludni mentem, és nagyon gyorsan elaludtam, mert fáradt voltam a Jane-nel töltött eseménydús nap után. Amikor felébredtem, még mindig ott ült az asztalnál, és írt. Nem érdekelt, úgyhogy megfordultam, és aludtam tovább. Reggel megmutatta a válási feltételeit. Semmit nem akar tőlem, hanem 1 hónap felmondási időt kér a válás előtt. Azt kérte, hogy ez alatt a hónap alatt mindketten tegyünk úgy, mintha normális életet élnénk, amennyire lehetséges. Az indokai egyszerűek voltak. A fiunknak 1 hónapon belül lesz a vizsgája, és nem akarja összezavarni a tönkrement házasságunkkal. Ez számomra elfogadható volt. De volt még valami. Megkért, hogy idézzem fel, ahogy az esküvőnk napján a karjaimban bevittem a hálószobába. Arra kért, hogy ez alatt az 1 hónap alatt, minden nap, reggelente a karjaimban vigyem ki a hálószobából az ajtó elé. Azt gondoltam, kezd megőrülni. Csak azért, hogy az utolsó napokat elviselhetővé tegyem, beleegyeztem a furcsa kérésébe. Elmondtam Jane-nek a feleségem válási feltételeit. Ő hangosan nevetett, és azt gondolta, ez abszurdum. Nem számít, milyen trükköt alkalmaz, szembe kell nézni a válással, jegyezte meg gúnyosan. Semmiféle testi kapcsolatom nem volt a feleségemmel, mióta bejelentettem, hogy el akarok válni. Úgyhogy amikor az első nap kivittem,
Mindketten olyan sutának tűntünk. A fiunk tapsolt mögöttünk. Apu a karjaiban tartja anyut. A szavai fájdalmat okoztak nekem. A hálószobából a nappaliba, majd az ajtóhoz több mint 10 métert sétáltam vele a karjaimba. Ő becsukta a szemét, és gyengéden azt mondta, ne mondj semmit a fiunknak a válásról. Én bólintottam, kissé dühös voltam. Letettem az ajtón kívül. Ő elment a buszhoz, ami a munkába viszi. Én egyedül vezettem az irodáig. A második napon mindketten lazábbak voltunk. Ő nekidőlt a mellkasomnak. Éreztem a blúzának illatát. Rájöttem, hogy hosszú ideje nem néztem meg alaposan ezt a nőt. Rájöttem, hogy nem fiatal már. Halvány ráncok voltak az arcán, a haja őszült. A házasságunk komoly áldozatot követelt tőle. Egy percig azon gondolkodtam, mit tettem vele. A negyedik napon, amikor felemeltem, úgy éreztem, hogy visszatért egyfajta meghittség. Ez az a nő, aki 10 évet adott nekem az életéből. Az 5. és 6. napon úgy éreztem, a meghittség érzése megint erősödött. Jane-nek nem beszéltem erről. Egyre könnyebbé vált a karjaimban vinni, ahogy telt a hónap. Talán a mindennapos edzések megerősítettek. Egy reggelen válogatott, mit vegyen fel. Felpróbált jó pár ruhát, de nem talált egyet sem, ami ráillett volna. Majd sóhajtott. Minden ruhám kinyúlt. Hirtelen rájöttem, hogy milyen vékony lett. Ez volt az oka, hogy egyre könnyebben tudtam őt vinni. Hirtelen megértettem. Óriási fájdalmat és keserűséget halmozott fel a szívében. Öntudatlanul nyúltam feléje, és megérintettem a fejét. A fiunk ebben a pillanatban lépett be, és azt mondta, apu, itt az idő, hogy kividd anyut. Számára, hogy látta az apját karjaiban kivinni az anyját, élete fontos részévé vált. A feleségem jelezte a fiunknak, hogy jöjjön közelebb, és szorosan megölelte. Én elfordítottam az arcom, mert féltem, hogy az utolsó pillanatban meggondolom magam. Ezután a karjaimba tartottam, kisétáltam a hálószobából, keresztül a nappalin, az előszobába. A karjai lágyan és természetesen pihentek nyakam körül. Szorosan fogtam őt, pont olyan volt, mint az esküvünk napján. De a sokkal könnyebb súlya elszomorított. Az utolsó napon, mikor karjaimban tartottam, alig tudtam megtenni a lépéseket. A fiunk elment az iskolába. Szorosan tartottam őt, és azt mondtam neki, nem is vettem észre, hogy az életünkből hiányzott a meghittség, az intimitás. Elvezettem az irodáig, gyorsan kipattantam a kocsiból, anélkül, hogy az ajtókat lezártam volna. Attól féltem, ha bármennyit is késlekedek, meggondolom magam. Felsétáltam az emeletre, Jane kinyitotta az ajtót, és azt mondtam neki. Sajnálom, Jane, nem akarok elválni. Csodálkozva rám nézett, és megérintette a homlokomat. Lázas vagy? Kérdezte. Elvettem a kezét a fejemről. Sajnálom, Jane, ahogy mondtam, nem válok el. A házasságom talán azért volt unalmas, mert nem
értékeltük életünk apró részleteit. Nem azért, mert már nem szerettük egymást. Rájöttem, hogy attól kezdve, hogy az esküvünk napján karjaimban vittem haza, egészen addig kellene a karjaimban tartani, míg a halál el nem választ minket. Jane hirtelen magához tért. Haragosan felpofozott, majd bevágta az ajtót, és zokogásba tört ki. Lesétáltam a földszintre, és elhajtottam. Az útba eső virágboltban rendeltem egy csokor virágot a feleségemnek. Az eladó lány kérdezte, mit írjon a kártyára. Mosolyogtam, és azt írtam. Minden reggel a karjaimban viszlek ki, míg a halál el nem választ. Azon az estén, mikor hazaértem, virág a kezemben, arcomon mosoly, felrohantam az emeletre azért, hogy a feleségemet az ágyban találjam. Holta. A feleségem hónapokig harcolt a rákkal, és én annyira el voltam foglalva Jane-nel, hogy észre sem vettem. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni, és meg akart menteni bármiféle negatív reakciótól a fiunk részéről. Ha végigvisszük a válást, legalább a fiunk szemében én egy szerető férj vagyok. Életetek apró részletei, amik igazán számítanak egy kapcsolatban. Nem a ház, nem a kocsi, tulajdon, pénz a bankban. Ezek csak előmozdítják a boldogságot, de önmagukban nem adhatnak boldogságot. Szóval találj időt, hogy a házastársad barátja légy, és tegyétek meg azokat az apró dolgokat egymásért, amik meghittséget, intimitást eredményeznek. Legyen valóban boldog házasságotok!

Puszta Sándor, ki hegyre megy. Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni, s odafent a csúcson keresztnek kell állni. Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel, de nem babérággal, tövissel, keresztel. Százezer kard éle fog szívébe vágni. Mégse engedj, Uram, félúton megállni.

járfás fehér eszter, fehér, fekete. Lassan már semmi sem fehér, nem is fekete. Szürke napok szürke embereinek szürke elvei szürke tettekre bomlanak. Mocskos szürke ákombákom világ. Szürke lassan minden gondolat. Szürke az erkölcs, a zene és a szivárvány is az. Szürke az igazság, szürke a becsület, szürke a jóság és a szeretet. Szürke, összefirkált jövőre nézünk, és szürkén kiáltozunk feléd. Szürke létünk fehérist ki végre, s a világra hozd el a nagy radírt.

0: kicsit több békesség, jóság, szelídség, kevesebb viszály, irigység, kicsit több igazság úton, útfélen, kicsit több segítség bajban, veszélyben, kicsit több mi, és kevesebb én. Kicsit több erő, remény, és sokkal több virág az élők útjára, mert a sírokon már hiába.
1: Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor, örvendezve jó szerencséjén, továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátra lévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.

Probléma. Képzeljük el, hegyet mászunk nagy erőfeszítéssel. Egyszer csak hatalmas sziklatömbök állják utunkat. Vajon mi mit tennénk? Lehet, idegesek leszünk, kétségbe esünk, majd neki feszülve próbálunk átmászni a kemény köveken, de hiába. Lehet, gondolkodunk és elindulunk, hogy bármekkora kitérő is, megkerüljük, hogy tovább haladhassunk. Lehet, hogy egyszerűen legyintünk és hazamegyünk. Néha komoly problémákkal állunk szemben, és időről időre valamennyiünknek kijut a félelemből, az elkeseredésből. Nagy a kísértés, hogy birokra keljünk, hogy rákényszerítsünk valakit, hajtson ő fejet. Ha valóban megéljük a pillanatot, megtehetjük. Hátrébb lépünk egy lépést, újra értékeljük a helyzetet, és találhatunk támadás helyett másféle megoldást. Így a problémánk talán csak egy lépcsőfok, nem megmászandó, leküzdendő sziklatömb. Ez lenne a bölcsebb megoldás. Az is lehet, egy pillanatra megállok, és megvizsgálom. Most mit is gondolok magamban? Nem az én gondolkodásom, elmém van-e gúzsba kötve? Tényleg olyan fontos-e ahhoz a valamihez ragaszkodnom? Milyen okom, indítatásaim vannak erre a görcsös, önérvényesítő törekvésre? Ha pedig már valóban látom magam, ez a bölcs rálátás lendíthet tovább. Többféle válasz adódhat egy-egy helyzetre, de gondoljuk meg, a nehézségek feladatok. Munkára, megoldásra, gondolkodásra ösztönöznek. Arra, hogy módokat keressünk a legyőzésükre. Maga az erőfeszítés a lényeg. Ezért a nehézségeket mindig tekintsük áldásnak.

0: mely apró madaraknak hálával teli reggeli éneke. Engedd a nap tiszta fényét szobádba, s ne kérdezd, ember élhet-e nélküle? Öltözd fel szépen, ünnepi ruhába, a mosoly arcodon ékszered legyen. Tükrödön csillog szemed ragyogása, hagyd, hogy a látvány boldoggá tegyen. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. Tartsd ezt a mosolyt meg egy egész napra, mert aki rád néz, ennyit megérdemel. Hagyd, hogy a mosoly átterjedjen másra. Jó érzésed csak fokozódni fog. A szeretet ilyen, apró, kis sugára teheti szebbé a hétköznapot.
1: Gere Irén, érintés. Tétován indul a kéz, gyöngét simogatásra. Félúton megáll. A bizonytalanság bénította mozdulatlanságban valami elvész visszavonhatatlanul. A lehetséges és a lehetetlen meccéspontjában új fények gyúlnak és hújnak ki. Indul a kéz, megint, s a vak éjben látó ujjak érintik gyöngéden a remény könnyes arcát.
2: Uram, van időm. Uram, elindultam. Kint mentek az emberek. Mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak az autók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomába, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszontlátásra, barátom. Bocsáss meg, nincs idő. Ismét erre fogok jönni. Nem várhatok. Nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs idő. Szívesen segítettem volna magának, de nincs idő. Nem vállalhatom. Nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs idő. Uram, te megérted, hogy nincsen idejük. A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje. Majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni. Ideje nincs. Majd. A diáknak ott vannak a könyvei. Oly sok munkája, nincsen ideje. Majd. A fiatalember sportol. Nincsen ideje. Majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona. Be kell rendeznie, nincsen ideje. Majd. Az édesapa körül gyermekei. Most nincsen rájuk ideje. Majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák. Nincsen idejük. Majd. A betegnek megvan a gondja. Nincsen ideje. Majd. Kihűlő ágyukon sincsen idejük. Késő. Nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én uram. Futva mennek-e földi tereken, siet,

ijedve, tülekedve, túlterhelten, mogorván, megrakottan, s nem érnek a célhoz. Kevés az idő. Neki feszülnek, bár kevés az idő. Sőt, igen kevés az idő. Uram, tévedned kellett számításaidban valahol. Alapvető hibának kell itt lennie. Az órák túlságosan rövidek. A napok túlságosan rövidek. Az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz, uram. Az időn kívül állva küszködésünk láttán, és tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, mikor az ember idejét kiméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod, de nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék. Nem, nem tárolható. Uram, van idő. Minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, életemnek napjai, napjaimnak órái, mind az enyémek. Rajtam áll velük okosan élni, higgadt, odaadón, hogy akként használjam fel a végső másodpercig, hogy eléd vigyem időmnek ízetlen vizéből, te készíts nemes boritalt, ahogy tetted Kánában, a fiatal pár lakodalmán. Uram, ma nem időt kérek tőled, hogy még ezt meg amaszt elintézzem. Azt a kegyelmet kérem én te tőled, hogy a nekem ajándékozott időben híven tegyem azt, amit rám bíztál másokért.

Valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen. Talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott. És azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

egy bizonyos hegyi faluban, évszázadokkal ezelőtt egy nemes ember azon gondolkodott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: de hol vannak a lámpák? Miként világítják meg a templomot? Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra. Aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az Isten tiszteletre, és függesszék fel a falra. Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz, felelte a nemes ember. Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad. Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, ahova Isten helyezett minket. Ha a megfelelő helyen világít életünk, akkor igazi a mi Krisztus várásunk.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe, Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, még a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az ígéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is, számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok csalársága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését. Olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium vetítését. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 26-os számú énekünkkel kezdjük meg. Úristen, mély nagy szent neved. Úristen, mély nagy szent neved.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. De kérünk, hogy segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk emlékoszlopok a te népednél, hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. És a mai nap minden órája és minden perce erősítse ezt meg. Add, hogy örüljünk, hogy együtt vagyunk egymásnak is, mutassuk ki szeretetünket egymás iránt, és legyen béke és nyugalom a te szent szombatodon, itt mi közöttünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Beretka Imre, útegyengető. Csak egy útegyengető vagyok, épp mint útépítő emberek. Szóró napon az országúton egy más utat egyengetek. Kőhegyé dagadó botrányt, szívköveket, kőbálványt, kőesőt, kőszakadékot, kőpénzeket, a fénylő érkező előtt. Mint ember élek égi jel alatt. Egyengetek, s nem pénzért dolgozom. Az eső megver, stéptöv is engem is, de szám zárva, fel nem jajdulok. Az érkezőnek készítek utat, mint János 2000-re. Hegy leszállt, völgy emelkedett, virágos lett a puszta belseje.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a közösséget. Egyetlen egy igehelyet szeretnék felolvasni, Apostolok cselekedetének, 9. fejezetének, ott a 17. versét. Apostolok cselekedete, 9. fejezet, 17. verse. Elméne azért Ananiás, és beméne a házba, és kezeit reávetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Az Új Testamentumban Jézus személye után Pál apostol a legfontosabb egyéniség. Sőt, mondok egy furcsát. Ha megnézzük, hogy hányszor szerepel Pál neve, ha megnézzük azt, hogy hány könyv szól Pálról, az ő írásairól, akkor azt tudjuk mondani, hogy Pál az Új Szövetség legjelentősebb embere, nyilván Jézus után, nem önmagában, mert Pálnak önmagában semmi érdelme nem lenne, semmi érdeme nincs. Pál foglalja rendszerbe a keresztény gondolkodást. Pál a nagy hittérítő. A kereszténységnek két ága van. Egyrészt a zsidóság irányába, ezt végezi Péter, és felfedeznek egy új irányt, egy új, soha ki nem taposott irányt a pogányság irányába, és ennek a legnagyobb vezéregyénisége Pál apostol. Van is konfliktus a két irányzat vezetői között, hiszen Péter azt kéri számon Pálon, amit ő tesz, és Pál nem úgy viselkedik a pogányok irányába, ezért összehívják a jeruzsálemi zsinatot, az első nagy törvényhozó gyűlést a kereszténységben, 49-ben, Krisztus után 49-ben, és egyszerűen eldöntik, határoznak afelől, hogy melyik irányba menjenek tovább. Elfogadható-e az, hogy a kereszténységbe tömegesen térnek be a pogányok, mert a zsidóság sosem volt, és ma sem egy hittérítő vallás, csupán befogadó. Ha valaki nagyon zsidóvá akar lenni, legalább 5-ször elküldik, ahhoz, hogy végleg befogadják. De higgyétek el, zsidónak lenni a világ egyik legbonyolultabb dolga volt, és ma is az. Zsidó emberekkel beszéltem is, azt mondják, nem tudunk változtatni a rendszeren. Látjuk, hogy rossz. És én ma délután nem a zsidóságról akarnék beszélni, hanem Pálról. Pál az Új Szövetség legjelentősebb teológusa. Megint nyilván ne értse félre senki Jézus után. Hiszen Pál a krisztológiát, a Jézusról szóló tanítást foglalja össze, Pálnak önmagában nincs jelentősége, sem gondolatrendszerének, sem filozófiájának, mindenben az alap Krisztus, és erre épít rá Pál. Pál számára a legfontosabb dolog a misszió. Élete utolsó pillanatáig, amíg lélegzett, amíg dobogott a szíve, a missziót végezte. Ja, hogy Pál 15 évet eltöltött börtönben? Hát nem probléma. Több embert térített meg a börtönökben, mint ahányan mi itt vagyunk. Talán többet, mint ahányan beférnénk. Nem volt probléma, mert missziózni a börtönbe is lehet. Pál kimondottan élvezte a helyzetet, hiszen egész nap azt végezhette, amit szeretett. Pál az első misszionárius Európában. Az első gyülekezetet Pál Európában, Filippiben alapítja meg.
Megtérése különös jelentőséggel bír. Nem csupán üdvtörténeti szempontból, nem csupán új szövetségi szempontból, különben tavaly, a tavalyi esztendő a magyar biblikusok fogalomvilágában Pál esztendeje volt, egy nagy konferenciát hívtak össze, majd egy hetes konferenciát, és Szegeden csak Pálról szóltak a tudományos előadások, neveltetéséről, tanulásáról, gondolkodásáról, hova ment, mit tett, mit csinált. Igen, különösen jelentős volt a megtérése. Sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége volt megtérésének, mint bármelyikünk megtérése itt. Mert az ő megtérése alapvetően megváltoztatta a gondolkodását, és az volt az a pont, amihez Pál mindig vissza tudott térni. Néha sírva, néha boldogan, néha örömmel, néha könnyek között írta meg a megtérését. Pálnak volt egy Achilles sarka. Állandóan a szemébe mondták, igaztalanul bántva, hogy te nem vagy apostol. Bizonyos szempontból ezeknek az embereknek jogilag volt igazuk. Hiszen apostoloknak azokat az embereket nevezzük, akik Jézus földi élete során ahhoz a zárt 12-es csoporthoz tartoztak, akik Jézust követték, bárhová ment, tanításait egész nap hallgatták, és ebben a felsorolásban Pál nincs benne. De azt mondja Pál, engem nem a földi Jézus hívott el, hanem a feltámadott. Az a Jézus hívott el, aki feltámadott. Ezért volt megtérése különösen fontos. Önmaga számára is. Hiszen Pál egy elvakult, egy fanatikus, egy keresztény üldöző, egy boszorkány üldöző ember volt. Tűzzel, vassal pusztította a keresztényeket. Azt mondta, hogy a zsidóság legnagyobb ellenségei. Felhatalmazást kapott a jeruzsálemi zsidóságtól, hogy mindenhová a birodalom területén azokat a zsidókat összegyűjthette, akik a keresztény üldözés miatt Jeruzsálemből elmenekültek, és más országba, más városba telepedtek le. Beépültek a zsidóságba, de ők Jehósuát, Jézus tanítását tanították. Ezért úgy gondolták a zsidóság, hogy azok a régi alapelvek, azok a régi tradíciók, ha megtörjük a keresztényeket magunk között, azok megcsuklanak, megbicsaklanak, megsüllyednek. Ezért akkor leszünk erősek, ha a keresztényeket eltávolítjuk magunk közül. Pál soha nem felejtette el a megtérését. Lehet, hogy bajban lennénk, ha most valaki ránk mutatna, és azt mondaná, na mondd meg, Tokics Imre, mikor téltél meg? Percre pontosan, helyre, pillanatra. Nagy bajba lennék. Negyedik generációs adventista vagyok, és nem úgy nőttem föl, hogy a világnak a kesze, kusza, tekervényes útjait végigjártam, és ott egyszer csak hirtelen valami megvilágosodott. Talán azok, akik itt a gyülekezetben nőttünk föl, nekünk is meg kellett térnünk. Meg. De ez nem volt olyan látványos, mint Pál megtérése. És azok, akik nem keresztény családban nőttek fel, és végigjárták a világnak útjait, azok talán sokkal pontosabban és biztosan rá tudnak mutatni arra a helyre, arra a pillanatra, arra az érzésre, dátumszerűen, fixen, hogy az Úr hol szólította meg. Na, ilyen volt Pál.
Pál nagyon érdekesen mondja Károli, Saulus, hiszen a megtérés előtt Saulus volt. Saulus pedig még fenyegetéstől, öldökléstől, lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpapokhoz, kérre őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógához, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Nagyon találó, ahogy ezt mondja, leírja. A bosszútól lihegve. Ebben benne van az indulat, ebben benne van a tetrekészség, ebben benne van az, hogy mindenen átgázolok, csak a keresztényeket pusztítsam el. Népünk legősibb ellenségeit, mert ha ők elpusztulnak, a népünk ismét virágozni fog. És mielőtt Damaszkuszba ért volna, Damaszkusz a mai Szíria területén található, és mielőtt oda beért volna, Jézus elébe állt, azt mondja, közelge Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből, leesvén a földre, nyilván állaton ült. Hall a szózatot, amely ezt mondja valanéki, Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugdalóznod. Vagy másik fordítás szerint az ösztöke ellen rugdalóznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondanéki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit nem látva. A zsidó ember számára ez a szó, már talán említettem délelőtt is, ez a batkol volt, az Isten hangja. És egy zsidó ember számára ez a legszentebb dolog. Ha az életedben egyszer meghallod az Isten szavát, a batkolt, akkor annak feltétel nélkül engedelmeskedned kell. Az írásokat olvashatod, néha ellenkezhetsz is. Nem azt mondom, hogy nem baj. Majd megtérsz, majd belátod, hogy rosszul tettél, csináltál, gondoltál valamit. De a batkolnak, az égi hangnak, a mennyei hangnak, az Isten szavának, na annak engedelmeskedned kell. És ezt nagyon jól tudta Pál. Olyan fényesség vette körül Pált, amikor leesett az állatáról, lováról, szamaráról, tevéről, nem tudom. Olyan fényesség vette körül, hogy megvakult. És amikor fölállt, akkor így tapogatva ment, és az emberek kérdezik, mi van Pál? Mi van veled, Saulus? És akkor azt mondta, nem látok. Hiába akarom kinyitni a szemem, nem tudok, nem látok, és ha kinyitom, akkor is csak valami nagy fényességet látok. Ezért gyorsan becsukom, és ha behunyom a szemem, akkor is fáj, fáj a fényesség, fáj a világosság. Na de Uram, hát térj magadhoz. De nem tudok. Pált fölültetik az állatára, és megkérdezik, most hova menjünk? Az emberek ugyan hallottak hangot. Hallottak, hogy valami történt. Hallották, hogy megkérdezi Pál, ki vagy, Uram? És akkor Pál azt mondja, megyünk Damaszkuszba. Hát nincs ebbe semmi. Hát ide indultunk. Hát összeszedjük a keresztényeket, ugye, Uram? Nem baj, hogy te vak vagy. Majd mi dolgozunk helyetted. Majd mi felkutatjuk ezeket a rebellis keresztényeket. Csak gyógyulj meg, Uram. 3 napig nem lát Pál. Nem evett, nem ivott.
Azt hiszem, hogy igazából ennek a történetnek a súlyát akkor értenénk meg, ha megvakulnánk. Nem örökre, csak 3 napra. De valószínűleg, hogy mi rohannánk egyből az orvoshoz, STK-ba, az orvoshoz, hatalmas nagy nagyítókkal belenézne a szemünkbe, különböző cseppeket írna föl, elküldene a klinikára, a kórházba, de Pál sehova nem megy. Csak 3 napig gondolkodik. Mit tettem? Mit csináltam? Mi a szándékom? Kit gyűlölök és miért? Kit szeretek és miért? Mit mondott a batkól, az égi hang? És volt ideje átgondolni az életének az eseményeit. Tudjátok, néha Isten azért enged meg betegséget, hogy abból a rohanó világból 3 napig megálljunk. Na nem azért, hogy otthon, betegállományban fölássuk a földet, bevessük, lenyírjuk a füvet, kifessünk, felújítsuk a fürdőszobát, ja, és nagy takarítást tartsunk. Testvérem, nem ezért van a betegség. Ha ezt meg tudod csinálni, az egy jó, de akkor ne tartsd magad betegnek. Ha beteg vagy, gondold végig. Mit tettél, miért tettél? Hol volt veled az Úr, hol nem volt? Mit tett, mit mondott, mit csinált? Mit teszel, mit mondasz, és mit csinálsz? És Pál ezt világosan, miközben kívülről nem lát semmit, elkezd belülről látni, és ez a belülről való látás, ez soha nem múlt el később Pál életében, mert ő idáig csak kívülről látott, de belülről nem, ő csak kívülről látta az ellenséget, a keresztényeket, a Jézust, meg mindazokat, akik tönkreteszik a zsidóságot, az ő szent népét. És most elkezd másképp látni. De belülről. A belső látása sokkal élesebb, mint valaha is volt a külső látása. Végül Isten könyörült rajta, és elküldött hozzá egy keresztényt, egy tanítványt. A keresztények az első században így nevezték magukat. Tanítvány. Mi már csak keresztényeknek, de jobb esetben inkább adventistáknak tartjuk magunkat. Milyen jó lenne, ha ismét azt mondanánk, ő egy tanítvány, ő egy tanítvány, ő egy tanítvány, és én is egy tanítvány vagyok. Mert a tanítványokat egy dolog köti össze. A mester. Mind hozzájuk tartoznak. Szóval elküldi hozzá a teremtő Ananiást, aki egy nagyon bölcs ember volt, bölcsen szólt és tett, hiszen azt mondta, kezeit rávetvén mondanék is, Saul atyám fia, Saul testvérem, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Egy vak embernek, egy vak beteg embernek van-e ennél szebben szóló, csilingelő evangélium, szebben szóló örömüzenet? Azért jöttem, hogy megnyíljanak a szemeid. Elég volt a 3 napi nem látásból. Most már tudjuk, hogy látsz belülről, de az Isten vissza fogja adni a te külső látásodat is. És az az igazság, hogy amikor olvassuk az Új Szövetséget, akkor Pál mellett alig vesszük észre az ilyen kis nevű Ananiás tanítványokat, a névtelen embereket. A mai ige is egy ilyen kis idézőjelbe vett névtelen atyafitől jött. Azért álljunk csak meg egy pillanatra. Tudjuk azt, hogy Pálból nem lett volna Pál.
Vagy hadd fogalmazzak így. Saulból nem lett volna Pál Ananiás nélkül. Az a kis ismeretlen tanítványnak a bölcsessége kellett ahhoz, hogy Pál megértse a körülötte folyó eseményeket. Ananiás szolgálata nélkül Pál nem hallotta volna ezt a szót, hogy Jézus. Mert azt mondta, hogy Jézus küldött. És a korábbi időszakban Pált kirázta volna a hideg csak ennek a szónak is a hallatán. Mert az, aki Jézust emlegeti, az nem zsidó, az haramia, az a nép ellensége, annak meg kell halni. És most, életében másodszor, a damaszkuszi találkozás óta, olyan jól esik hallani ezt a szót. Nem a gyűlölet, nem a harag, nem a bosszú az, amelyik megjelenik Pálnál. Nem szól semmit. Sőt, még ott a lelke mélyén örül is. Egy picit nyomozódjunk Ananiás után. Végig forgathatjátok a Bibliát. Persze senki ne gondolja, hogy ez az az Ananiás, aki Zafirával megesett történetben jelenik meg az apostolok cselekedetében. Ő nem az. És nem is Ananiás ő eredetileg, hanem Hananiás. Csak itt szerepel a Bibliában. Többet nem tudunk róla, csak azt, hogy tanítvány. Ananiásról több információnk nincs, csak az, hogy keresztény. Csak az, hogy tanítvány. Tudjátok héberül, hogy hangzik ez a szó, hogy tanítvány? Talmud. Ez a kifejezés így hangzik. Tanítvány, Talmud. És Jézusnak voltak talmudímjai, tanítványai. István halála után keresztény üldözés indul el Jeruzsálemben, és nagyon sok keresztény, nagyon sok olyan zsidó, aki elfogadta Jézust messiásnak, az életüket féltve elmenekültek a birodalom különböző térségeibe, nagyvárosaiba. Így nagyon sokan menekültek Damaszkuszba is. Hogy ki volt Ananiás? Nem volt előjáró. Nem volt valami vezető. Nem volt misszionárius. Ő egy egyszerű tanítvány volt, egy egyszerű keresztény. Sokat gondolkoztam. Hát vajon miért nem a leghatalmasabb keresztényt küldte oda, a názáreti Jézus? Miért nem mondta azt Péternek, ide figyelj Péter, menj már el Damaszkuszba, keresd már meg az Egyenes utcát, és légy oly kedves, keresd meg Saulust, tedd rá a kezed, és mondd azt, hogy Jézus küldött, és meg fognak nyílni a szemeid, és szent lélekkel fogsz megtelni. Miért nem küldte oda a Jakabot, Jézus testvérét, féltestvérét? Oda küldhette volna a nagyokat, és ehelyett egy ilyen névtelen kis nemecseket küldött oda. De jól jegyezzük meg, Isten művét mindig a kis névtelen nemecsekek viszik előre. Isten mindig felhasznált műve érdekében olyan egyszerű embereket, akik egy pillanatra tűnnek fel a megváltási tervben, elvégzik küldetésüket, és utána ugyanolyan gyorsan eltűnnek névtelenül, nem marad utánuk semmi nyom, csak az, hogy valamit megtettek, megcselekedtek.

És a megvakult Pálnak azt mondta, Isten meggyógyít. Pál egy másik helyen, a korintusi első levél, első fejezet 27. versében azt mondta, bennünket a világ bolondjait hívott el, hogy a bölcsekhez elvigyük az evangéliumot. Ilyen kis bolond volt Ananiás a világ szemében, de a mi szemünkben egy csodálatos, egyszerű tanítvány volt. A legtehetségesebbtől a legegyszerűbb emberen keresztül is csupán ezek az emberek eszközök Isten kezében. És én azt mondom neked, testvérem, legyél eszköz Isten kezében. Legyünk eszközök Isten kezében. Legyünk mi Ananiások Isten kezében. Az alkalmatlanokat tette Isten alkalmassá, hogy az alkalmasokat megszégyenítse. És nincs olyan ember, aki mindenben alkalmas lenne. Nincs olyan ember, aki mindenben tökéletes lenne. Istennek nem okos emberekre van szüksége, a világnak van szüksége okos emberekre. Istennek nem nagy műveltségű emberekre van szüksége, hanem hűséges szolgákra, Ananiásokra, akik elmennek oda, ahová az Isten küldi őket. Isten Ananiás Isten követévé vált. És elmondta, töretlenül el tudta mondani az Isten üzenetét. Isten követének lenni ma is nagy felelősséget jelent. És nehogy azt higgyük, hogy Isten követei csak a szószéken, vagy vezetési szinten valósulnak meg. Te épp úgy az Isten követe tudsz lenni a névtelen hétköznapokban. Ha engeded magad felhasználni, ha el tudsz menni a te egyenes utcádba, minden Anániásnak megvan a maga egyenes utcája, és minden Pálnak megvan a maga Anániása, csak össze kell találkozni. Isten az, aki összehozza a Saulosokat és az Ananiásokat. Ananiás úgy kezdte. Saul atyám fia. Ez a Károli régies kifejezés szinte mosolygásra késztett bennünket. Vannak emberek, akik ma is azt mondják, atyám fia, és olyan hivatalos, olyan jó áll nekik. Én nem szeretem ez az atyám fiázást, én már valahogy ebből kinőttem. Én inkább azt szoktam mondani, testvér. Szóval azt mondja, hogy Saul testvér, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, és Saul ettől a mondattól nagyon elcsodálkozott, hiszen ezen a három napon keresztül senkinek nem mondta Pál, senkinek nem mondta Saul, a damaszkuszi jelenést, sőt, talán azoknak az embereknek, azoknak a férfiaknak, akik valamit láttak, érzékeltek, de nem értették, azoknak is megtiltotta. Ne mondjatok semmit! Én csak megvakultam, napszúrást kaptam, belenéztem a napba, ne mondjatok semmit! És egyszer csak nyílik az ajtó, Pál hallja, hogy motoszkál valaki, egy hangot hall, Saul testvérem, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent néked az úton. És abban a pillanatban összeállnak az események. Ért, lát, hisz, remél. Saul nem vitatkozott. Figyeljétek meg, Pál milyen egy vitatkozós típus volt. Az egész életét vitában töltötte el. Sajnos, mert ilyen helyzete volt. Vitatkozik.

Kananiással? Ne. Elfogadta? Igen. És mit gondoltok, mit csinált Pál? Mit csinált ott Damaszkuszban? Elmondom nektek. Megkeresztelkedett. Mert azokhoz ment, akit üldözni akart. És Ananiás is először, amikor az Úr el akarja küldeni, Uram, te biztos vagy? Biztos vagy, mert én hallottam erről az emberről. Igen, igen, a te szentjeidet üldözte, és igen rossz neve van. Biztos, hogy Saulhoz küldesz? Menj el, mert ő nékem választott edényem. Tudod, testvérem, mi nagyon sokszor nem látjuk azt, hogy kit választ az Úr. Mert ha az Úr tőlünk kérdezi, mi megmondjuk az Úrnak. Ezt választ, ezt ne választ. Ezt szeretem, ezt nem szeretem. Majd mi megmondjuk, csak kérdezz, Uram. És ha a keresztényektől kérdezte volna, és ha Ananiástól kérdezte volna, hogy választott edényel Saul, akkor azt mondták volna a keresztények egyöntetően, mindenki, gondolkodás nélkül, Saul nem tartozik hozzád. Mert mi emberek azt látjuk, ami a szemünk előtt áll, de az Úr azt látja, ami a szívben van. Ananiás hiába volt jó ember. Ő csak Pálig látott. De azért volt csodálatos, mert elment. Elment akkor is, ha kételkedett. Elment akkor is, ha hezitált. Akkor is, ha voltak fenntartásai, de elment. Szóval megkeresztelkedett Pál, és a Szentlélek vezetésének átadta az életét. Tudjátok még, mit csinált Pál? Elmondom. Visszaült az iskolapadba. Hogy? És elkezdett tanulni. Mennyi ideig? 4 esztendőt. Kitől tanult Pál? Hiszen ő már a legnagyobbaktól tanult. Hát ő már Gamálielnél letette a rabbi vizsgát. Hát kitől tanult? Elment Arábiába, a sivatagba, és ott a keresztényektől, az üldözött keresztényektől 4 évig tanulta Pál a Krisztusról szóló történeteket. Na nem úgy volt, hogy... Ma megtér Damaszkuszban, holnap megnyílik a szeme, holnap után elmegy a szószékre, hatalmas evangelizációkat tart, és akkor már csak kereszteli az embereket. Nem, ez szépen hangzik. Ez inkább a mai világban előforduló ritka jelenség. 4 évig tanult. Elment a pusztába. És 4 év után lépett fel először keresztény szószékre. A betegeknek ne kalácsot vigyél. A betegeknek ne befőttet vigyél. Ne finom húslevest. Vagy ha vegetáriánus, akkor zöldséglevest. Tudod, mit vigyél a betegeknek? Isten üzenetét. Ez gyógyít a legjobban. Reményt vigyél. Mert a remény a legerősebb gyógyszer. Voltál már egyszer Ananiás, csak egyszer az életben? Küldött már Isten valahová? Mondtad már azt valahova belépve, amikor láttál egy embert, egy beteget, egy vakot, mindegy. Testvérem, az Úr küldött. Az a Jézus, aki már megjelent neked. Akit te ismersz, na az küldött. És az ő üzenetét hozom. Ugye mennyire más volt ez a beteg látogatás, mint amit mi szoktunk tenni. Olyan szerencsétlenek, olyan félénkek vagyunk. És mit mondott a doktor? És mikor mehetsz haza? És hogy érzed magad? És mindenről beszélünk. Csak a lényegről nem. És ez volt Ananiás titka. Ő az Úrról tudott beszélni egy beteg embernek. Ismered, mit jelent az Úr követségében járni? Na, ez nem egy holiday. Ez nem egy szabadság. Ez nem egy hétvégi jó program.
ez fájdalmas út, és oda kell menjél, ahová nem akarsz, azzal kell beszéljél, akivel nem akarsz. De ha megteszed, az Úr követévé változol. És Anániás előtte imádkozott. És Anániás imája közben megjelent egy utcanév. Az Egyenes utca. Feleségemre tekintek, mert nagyon rám mosolygott, és ilyenkor nem lehet, hogy ne mosolyogjak vissza. Néhány évvel ezelőtt ugyanis, amikor még Szíriában béke volt, akkor elmentünk Damaszkuszba. És mit gondoltok, hova mentünk? Hát az Egyenes utcába. És nagyon érdekes, nem lehet eltévedni Szíriába, mert Szíriába egyetlen egyenes utca van. Szóval ez nem olyan, mint nálunk, hogy Rákóczi út, meg Tököli út, meg Batthyány utca, hogy kerületenként 2-3 is előfordul. Ott csak egyetlen egyenes utca van, és nagyon érdekes, ez ketté vágja a főváros, Damaszkuszt, amely egy nagyon szép, csodálatos város, és gondoljátok el, hogy ez az egyenes utca, és a kis utcák azok így egy ilyen félkör alakban csatlakoznak hozzá. És ez valóban egy tökéletes egyenes utca. Na és elmentünk, megnéztük azt az épületet, mert gondoljátok el, még megvan, ahol Pál magányában ott ült. És valami csodálatos érzés volt belépni egy teljes kánikulában, egy 45 fokos melegben, izzadtan, fáradtan, csüggetten, 10 kilométer gyaloglás után, és állandóan nézzük az óránkat, hogy el ne késsük majd, mert mi egy másik országból mentünk ám át busszal, és a visszamenő busz csak egyetlen egyszer indul el, csak egy napos vízumunk volt, ha a buszt lekéssük, nem jutunk vissza, viszont onnan meg repülővel haza kell jutni. Szóval nem olyan egyszerű az élet. De ott jól, ott jártunk mi is, az Egyenes utcába. Szóval, amikor Anániás imádkozott, megjelenik egy utcanév, az ő gondolatában az Egyenes utca. Hát nincs ebben semmi. Majd ugyanaz a hang szól. Hogy is mondják a zsidók ezt a hangot? Bat-kol. Ugyanaz a hang szól. Menj el az Egyenes utcámba, ott van Saulus, aki imádkozik, és mondd meg neki ezt és ezt. De hát uram, én, Ananiás, te Ananiás, de hát ő háborgatja a te szentjeidet, de ő nékem választott edényem. Hát ha annyira akarod, uram, elmegyek. Nem azzal volt baj, hogy ő vitatkozott. Figyeljétek csak meg. Pál engedelmeskedik az égi hangnak, Ananiás engedelmeskedik az égi hangnak. Hallottad már a batkolt? Hallottad már az égi hangot? Nehogy azt hitt, hogy az égi hangról csak a Bibliában olvashatsz. Nem, az azóta is szól. Egyszer csak ülj le, hallgass, és a Jóisten meg fog téged szólítani. És tudod, testvérem, hadd nevezzelek én ma téged. Akár férfi testvér legyél, akár nő. Hadd nevezzelek csak így Ananiásnak. Tudod, Ananiás testvérem, megvan a te egyenes utcád. Megvan már régóta. El kell egyszer menjél. Nem akkor, amikor te akarsz. Ja, akkor könnyű. Majd akkor kell elmenjél az egyenes utcába, amikor az Úr küld. Akkor viszont menjél. Veszedelmes dolog, ha nem mész. Mit gondoltok? Anániás neve fennmaradt volna, ha ő nem ment volna el? Nem. El kell menjél. Mert ha az Úr szól, akkor engedelmeskedned kell. El kell menjél az egyenes utcába, és ott van a néped legnagyobb ellensége. Régi vezetők. Emlékszem a
30-as évek végén, amikor elindult a zsidó üldözés, és az adventista egyház elnökét hivatta az akkori ország vezetője, hadd ne mondjam ki a nevét, és azt mondta, amikor a zsidókkal végzünk, akkor az adventisták fognak sorra kerülni. És ez a vezető, hadd nevezzem így, ez az Anániás testvér. Ez elmondta az ország vezetőjének, hogy rendben van, de nehogy azt higgye, hogy ön fölött nincs az az Isten, aki megváltoztathatja az ön dolgát. Nagy dolgok állnak még előttünk, és lehet, hogy egyszer neked is el kell menni oda, ahová nem akarsz. Lehet, hogy volt benne egy kételkedés, de amikor meglátta, akkor őszintén szólt, és nekem ez az őszinte, ez a tiszta mondat, ez az egyszerű, világos, érthető mondat. Az Úr küldött Jézus, aki megjelent néked az úton, és azért jöttem, hogy megnyíljanak a szemed, és elteljél szent lélekkel. Bizonyára indulás előtt azt mondta, Uram, Uram, csak ne, te nem tudod, hogy ki az a Saul? És azt mondta, de tudom. De választott edényem. Ananiás tele van kétségekkel, de végül elment. Isten postásának lenni felelősség. És a levelet, az üzenetet el kell vitt. Nem lehet az üzenetet SMS-ben vagy e-mailen elküldeni. Az üzenetet csak szóban lehet átadni. És meglátod, hogy az emberek meg fognak változni az ő kegyelméből. Amen. Édesatyánk, nagyon köszönjük te néked ezt a történetet, amelyben láttuk egy ember jellemének formálódását, amelyben láttuk, hogy Saulból hogyan lett Pál, azt a hatalmas megtérést, és látjuk azokat a kis néma eszközöket, azokat az Anániásokat, akik bár kételkedtek, bár féltek a körülményektől, de mégis mentek és elvitték a te üzenetedet. Bátoríts bennünket, Urunk, hogy mi is ilyen Anániások tudjunk lenni. Hogyha szólsz, akkor menjünk el, ha kell, a mi egyenes utcáink. Hiszen tudjuk, hogy ezen az úton, az egyenes utcán át vezet az út a te országodba. Add, hogy találkozzunk ott te veled. Jézus nevében. Amen. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a KTC heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, midőn kivonulsz a harcmezőre. Mózes 5. könyve 21.10-től 25.19-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz. Ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. Mózes 5. könyve 23-22-24. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világlátására, társas kapcsolatára, önbecsülésére, írja a KTC heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, az örökkévaló a te Istened kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése, és ezáltal a jó követése, így az ember teljesebbé válhat, és közelebb kerülhet Istenhez. A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális jelentőséget kapnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van. Nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gájarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. Az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében.
1: Kulturális programajánló.
2: Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez, a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartották az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitón is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólalt meg egymás mellett. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikos egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikos metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Visszatér a meleg és száraz idő. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű. A következő napokban egy tőlünk északnyugatra, északra lévő anticiklon hatása alá kerülünk, így visszatér a meleg és a szárazság.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kórus műveiből készült összeállítást hallgathatunk.

Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kóros műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. 1000 éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög katolikus egyház vezetőivel találkoznak. A görög katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A 2 magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal ez év április 30-ai beszélgetését adjuk közre, melynek témája az anyaság és a meddőség. Amikor megérkezik a családba a várba várt gyermek, és amikor nem. Ezekre a kérdésekre, élethelyzetekre keresik a választ Vitális Judit, az Evangélikus Információszolgálat felelős szerkesztője meghívott vendégeivel, Muzslai Bízik Hannával, aki Várva Várlak című könyvében őszintén tabuk nélkül beszél a meddőség fájdalmáról, valamint Németné Tóth Szilvia, evangélikus lelkésszel, lelki gondozóval, két gyermekes édesanyával.
1: Az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg?
2: Fiúk, ne, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnöm, hogy én egy szaranya vagyok.
3: Az anyaméh gyümölcse jutalom, ezt olvassuk a Zsoltárban. Az anyaság vajon édes teher? Érdem, női principium, kötelesség, életcél? Vagy csak egy álom, ami nem adatik meg? Erről beszélgetünk a Kötőszó Podcast mai adásában. Vendégeink Németné Tóth Szilvia lelkész, lelkigondozó, 16 éve dolgozik a gyermekonkológia világában, és két gyermek édesanyja. És Muzslai Bízik Hanna, konduktor, a meddőségről, gyermektelenségről szóló Várva Várlak című könyv szerzője. Én Vitális Judit vagyok, az Evangélikus Információszolgálat munkatársa. És mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, biztatok mindenkit arra, hogy iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Anyává születtünk, vagy válunk? Mit gondoltok erről? Van, akiben kezdettől megvan, gyerekkorától megvan az érzés, hogy anya szeretne lenni, valakiben meg akkor születik meg, amikor megvan hozzá az a párkapcsolat, amiben itt van az ideje ennek. Melyik csoportba tartoztok?
1: Én anyává születtem. Amióta az eszemet tudom, édesanyja szeretnék lenni. Vannak olyan fotók rólam kislánykoromból, hogy díszpernet tömtem a pólóm alá, hogy nézzem, hogy milyen leszek majd, hogyha magzat növekszik a méhemben, és sokáig azt gondoltam, hogy ez minden nőnél így van, de aztán, amikor megakadta az anyaságom, akkor jöttem rá, hogy nem. Tehát, hogy ebben nagyon különbözőek vagyunk. És persze, amikor én 18 évesen találtam rá, vagy találtunk egymásra a férjemmel, és az felerősítette ezt a vágyat, amikor már volt hozzá egy húsvér férfi, akivel ezt az álmot megvalósíthatónak láttam, de már a vágy szintjén jóval azelőtt megjelent bennem az anyaságnak a vágya.
3: Szilvi?
2: Én egyszerűen csak úgy nőttem fel, hogy így a családunkba születtek a gyerekek, ez egy ilyen természetes dolog volt. Szerintem igen, szóval, hogy ez egy ilyen természetes dolog volt, és én nem is gondolkodtam arra, hogy akarok-e anya lenni, vagy nem, hanem hát így volt a családunk valahogy így összerakva, hogy akkor ott születtek a gyerekek, nevelődtek, meg nevelődtünk együtt. És hogy amikor megismerkedtem a férjemmel az egyetemen, akkor emlékszem, hogy terveztük azt, hogy mind a ketten evangélikus lelkészek vagyunk, hogy akkor majd sok gyerekünk lesz, mert hogy ez olyan természetes dolog, hogy akkor, meg hogy ennél jobb dolog nem is lehet, mint lelkész családban, és akkor ott majd zsizsegnek. És aztán ugye 9 évig nem született gyerekünk. Az elején a Bendegúzra, akire nagyon büszkék vagyunk, Samura is, de hogy a 22 éves fiúkra 9 évet vártunk. És hogy emlékszem, egy kis faluban laktunk, Nógrádon, mindenki tudja, hogy Bánkon, és akkor ott minden keresztelőnél elmondták, hogy tisztelendő úr, akkor vegyenek mintát. És akkor az volt az érdekes, hogy ahogy telt az idő, ugye egy idő után már nem mondták. És akkor éreztük, hogy ők is érzik, hogy ez akkor ez egy ilyen nehéz dolog nekünk, és hogy ez alatt a 9 év alatt azt gondolom, hogy mi eljutottunk egészen odáig, hogy akkor nem, valószínűleg nekünk nem lehet gyerekünk, és hogy azon kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor örökbe kéne fogadni, mielőtt ez alatt a 9 év alatt többször ki is hoztunk az egyik gyerek otthonból 3 kisgyereket, így rendszeresen, hogyha nekünk nincs, akkor ők legalább egy, tehát hogy heteken keresztül, vagy hónapokon, éveken keresztül, hogy hétvégenként kijártak. És hogy utána meg, na, szóval, hogy megszületett a Bendegúz. Úgyhogy ő egy ilyen abszolút, ha ilyen nagy szavakat akarok használni, nekünk egy ilyen csoda volt az életünkben. És aztán a második csoda az meg a Samu, akit 9 évvel ezelőtt 44 éves koromban szültem. Hát őre meg aztán abszolút nem vártunk, vagy hát nem számítottunk, hanem így berobbant az életünkbe, és hogy én akkor ránézek a két gyerekemre, akkor azon szoktam gondolkodni, hogy hát, hogy egyáltalán mit csináltunk nélkülük, meg hogy mi volt az életünk nélkülük, és nem tudok rá magyarázatot adni. Tehát ugye azóta kerek egész, amióta ők így vannak nekünk. Én azt gondolom, hogy én anyává váltam. De hogy ez is egy ilyen romantikus, hogy akkor mindig elönt ez a jaj, de csodálatos anyának lenni, hanem így emlékszem ilyen pillanatokra, hogy így megszületett a Bendegúz, ugye még bánkon, és akkor ülök így a konyhába, emlékszem, ő így dobálja mindenfele a kaját, meg Kenny, és azon gondolkodtam, így ránéz, hogy ki ez a kis ember itt közöttünk? Tehát így jött, és így teljesen átírta az életünket, ahogy az eddig működött. Vagy. Tehát, hogy így most is néha így nézem őket, és egyáltalán az, hogy hát mivel ők teljesen két önálló személyiség, tehát ők nem én meg a férjem, mind a kettőnkből van, de hát hogy így, és akkor meg maguk akaratával hosszú a válasz. Szóval, hogy én még mindig ma is fölkelek, és akkor reggel anyává válok, ráhangolódom a gyerekeimre.
1: Csak ezzel kapcsolatban még az van bennem, hogy annyira fantasztikusak vagyunk mi nők, hogy már amikor az anyamében lubickolunk, már akkor van több millió petesejtünk, és amikor világra jövünk, akkor is 1-2 millió petesejt ott várakozik a petefészkeinkben. Tehát, hogy valahogy a teremtő úgy alkotott meg minket, hogy az anyasságnak a csírája az ott el van rejtve bennünk, már jóval azelőtt, hogy erről lenne tudomásunk. De hogy ez egy annyira mély dolog, hogy valahogy egy nagyon-nagyon mélyen tényleg az identitásunkban, nőiességünkbe beépített áldás az anyaság.
3: És ha a teremtő ezt ennyire belénk építette, odaadta magzati korunktól kezdődően, és mégsem engedi kibontakozni, ezzel az Úristent vádolod?
1: Persze, hogy igen. Tehát szerintem mindenki eljut arra a pontra, főleg, hogyha Istent a képbe vesszük, már pedig hívőként azért. De egyébként az az érdekes, hogy szerintem a meddőség diagnózisában meg úgy általában lehet, hogy szív ezt meg tudod erősíteni, hogy amikor nagy traumákban vagyunk, akkor azért Isten valamilyen szempontból mindenkinek az életébe képbe kerül, ha más nem azért, hogy miért engedi meg. És... De hogy az én esetemben, aki tényleg mondjuk az evangéliumot az anyateljel szívtam magamba, ugye én is evangélikus lelkész lányaként, tehát hogy annyira alap az életemben Isten jósága, Isten kegyelme, Isten ajándéka, hogy egy teljesen újra kellett struktúrálódni a hitemnek, és évekig éltem úgy, hogy vádoltam Istent, nem értettem, sőt a gondoskodó, szeretetteljes Istenkép teljesen átalakult bennem. Tehát úgy éreztem, hogy kínozni akar direkt, hogy azon nevet, hogy én túlélem ezt az egészet, vagy nem, és mindegy neki, hogy tovább jutok-e a következő lépésig. Mert hogy igen, tehát hogy nem is, talán egyet kell lapozni a Bibliában, és oda van írva, hogy Isten megáldja az emberpárt, és azt mondja nekik, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és hogy ez egy áldás. És hogy akkor utána meg olvassuk a Zsoltárokba, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg? És nagyon-nagyon hosszú időnek kellett eltelni, és még mindig néha megbotlom ebben, és vissza tudok süllyedni, de most már hála Istennek, és hála annak, hogy az evangéliumot újra elkezdtem olvasni, visszataláltam ahhoz az Istenképhez, ami a szeretetteljes gondoskodó Istenkép, és újra tanultam bízni Istenben, és azt hiszem, hogy ez az egyik kulcs szó nekem, hogy ha bízom Istenben, akkor bízom abban, amit ő ad, vagy nem ad. És egyébként az áldás az meg olyan, hogy az is egy áldás, hogy ma reggel fel tudtunk állni, az is egy áldás, hogy ma reggel fel kell a nap. Tehát, hogy rengeteg áldásban részesül mindenki, és én nagyon sok olyan áldásban részesülök, amiben más meg nem, csak hát a gyermek kérdése az egy nagyon látványos, és az egész életünkre és párkapcsolatunkra kiható dolog. Tehát azt gondolom, hogy nehezebb megbirkózni vele, mint mondjuk sok más mindennel, ami mondjuk nem adatik meg. meg, de szerintem mindennel kapcsolatban, ami nem adatik meg, és nagyon vágyunk rá, azért eljutunk arra a pontra, hogy akkor Isten ezt hogyan is és miként is engedi meg, és eljuthatunk arra, hogy a hitünk dugába dől. És akár ez is lehet egy megküzdési stratégia, hogy akkor én nem kérek Istenből, köszönöm. De én nagyon hálás vagyok azért, hogy visszataláltam Istenhez, mert ő olyan erőforrásokat ad, olyan állóképességet tud adni egy ilyen traumahelyzetben. Nagyon sok megküzdési stratégiát mutat, amire én magamtól nem tudnék rájönni, vagy nem tudnék eljutni oda. Úgyhogy nekem nagyon komoly erőforrást jelent, de ez egy komoly küzdelem.
2: Én, bocsáss meg, csak tudok kapcsolódni Hannához, ugye, ahogy említettem, 9 évig nem volt, tehát az érzést ismerem, és ismerem a haragérzést is, és hogy én azt gondolom, hogy minden gyász munkában az egyik legerősebb érzés, amivel meg kell tudnunk dolgozni, az a harag érzése. És nem csak ez alatt a 9 év alatt, hanem mondjuk a munkám kapcsán is volt egy nagyon masszív 5 év, amikor én nagyon haragudtam Istenre, és hogy szerintem a gyógyulás akkor kezdődik, amikor például megengedem magamnak azt, hogy haragudhatok Istenre. Ő pláne megengedi nekem. Tehát, hogy ő egyszerűen csak türelmesen vár, hogy vissza fogsz jönni hozzám, szeretlek, de hogy haragudhatsz rám.
3: Szilvi, említetted itt a gyülekezeti tagok kisebb, nagyobb, finomabb, erőteljesebb jelzéseit arra vonatkozóan, hogy látják, hogy van, vagy éppen nincsen baba. Amikor hozzád, Hanna, érkeznek jelzések, kérdések, mi az, ami nagyon bántó, és mi az, amit lehetőleg kerüljünk el egy fiatal gyermekre vágyó párral kapcsolatban? Tudsz erre példát mondani, ami tényleg nagyon jó lenne, hogyha kikopna a közbeszédből?
1: Ha mondjuk a gyülekezeti közeget nézzük, ugye azért alapvetően azt látjuk, és egyébként rendben van így, hogy a gyülekezetek nagyon erőteljesen családcentrikusak, tehát ugye van baba-mama kör, meg a gyerekeknek vasárnapi iskola, meg anyák napi köszöntések, de hogy ebbe a rendszerbe valahogy így sajnos elvesznek, és sokszor ki is kopnak azok a párok, vagy azok a nők, akik meg közben egy néma küzdelmet folytatnak már évek óta azért, hogy megadasson nekik a gyermek. És szerintem egy gyülekezeti közegben a legtöbb, amit tehetünk, hogy mellé állunk, tehát hogy egy eleve ehhez kell egy olyan közösség, ahol ismerjük egymást, és ahol megvan egy olyan alapbizalom, ahol mondjuk egy ilyen kérdésről lehet beszélgetni, akár a gyülekezeti falakon túl is, mert hogy szerintem ez tipikusan egy olyan téma, amit... Tehát ez nem egy ilyen folyosós beszélgetés, és pont emiatt, hogyha csak annyira van időnk, hogy így összefutunk a gyülekezetben, akkor ott ne tegyük fel ezeket a kérdéseket, mert nem tudhatjuk, hogy éppen milyen állapotban van a másik. Hogyha látunk magunk körül olyan párokat, akiknek már régóta nincs gyermeke, és rá akarunk kérdezni erre, hogy vannak ők ebben, akkor az első lépés, hogy megteremtjük azt a bizalmas légkört, és rákérdezünk, hogy egyáltalán szeretnének-e, tudnak-e erről beszélni. És hogyha erre nyitottak, akkor teremtsünk meg annak a feltételeit, hogy ne 5 perc alatt ventiláljon, hanem akkor tényleg legyen idő arra, hogy elmondja, és semmiképpen ne osztogassunk tanácsokat. Tehát, hogy ebbe ezt szerintem nagyon sokszor beleesünk, hogy nekem ez bevált, nekem így jött össze, a szomszédasszonyomnak úgy jött össze, és segíteni szeretnénk, de ezekkel nagyon-nagyon sokat tudunk ártani, mert nem tudhatjuk, hogy mi az, ami már túl van a másik, és nem tudhatjuk, hogy őt ez hogy érinti. Tehát csak akkor adjunk tanácsot, szerintem ha már ezt megfogadja valaki, akkor már nagyot léptünk előre, hogyha az illető kifejezetten kéri. Egyébként pedig biztosítsuk arról, hogy szeretjük, és hogy ugyanolyan értékű tagok a gyülekezetben, mint bárki más, és az ő házasságuk is ugyanolyan értékes. Mert ez is megjelenik így burkoltan, hogy azok a párok, akiknek nincs gyermekük, ők még ugye nem léptek egy szintet a házasságukban, és hiába ezt nem mondjuk ki, ez érezhető, hogy ők ilyen gyermekségben vannak tartva a házasságon belül, és akkor ilyenkor jönnek azok a mondatok, hogy majd megtudjátok, ha. És akkor ugye ilyenkor én is mondhatnám, hogy majd hogy megtudnád, ha nem jönne, hogy az milyen, de általában ugye erre már nem kerül szó, csak arra, hogy majd, hát majd megtudjátok, hogy milyen az, amikor azzal kell küzdeni, hogy sír a gyerek éjszaka, meg nem tudom. És ezek mind azt sugallják, hogy te még nem tudhatod, tehát még nem vagy a házasságodnak azon a szintjén, és hogyha nem jön a gyerek, akkor soha nem is fogod elérni ezt a szintet, úgymond, ami téged beenged már abba a világba, ahol úgymond már egy a társadalom szemében egy teljes értékű család vagytok. És ez nagyon nehéz azoknak a pároknak, akik gyülekezeti környezetben már nem friss házasok, de még nincs is gyerekük, de nagyon vágynak rá, és akkor ők most hova tartoznak? Most ők család vagy nem család? Mert nyilván a baba-mama körbe nem fog eljárni, a házas körbe nem fog eljárni, a családi istentiszteletekre nem fog eljárni, mert sokszor fájdalmat okoz neki, a babák látványa vagy a gyermekek zsivaja, de hogy akkor nekik mi az a fórum, amit tudunk biztosítani, hogy érezzék, hogy ők teljes értékű és teljes értékű tagjai a közösségnek, és teljes értékű a kapcsolatuk és a házasságuk, és teljes értékű család.
2: Mert én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos tényleg, hogy képesek vagyunk-e kapcsolódni. Ugye egy ilyen téma zavarba hoz minket, ezért így tényleg tanácsokat kezdünk elosztani, mert hogy amögé próbálunk akkor bújni. Én azt gondolom, hogy ha képes vagyok például a Hannának az érzéseihez kapcsolódni, mondjuk egy szeretett vendégségbe, de az idő kérdése, ahogy te mondtad, tehát hogy ne intézzem el 5 perc alatt, hanem hogy kész vagyok-e arra, hogy akkor leülök melléd, mondjuk a szeretett vendégségen, és tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mi zajlik benned, hogy ez mennyire fáj, vagy hogy mik azok az érzések, és hogy ne jusson eszembe az, hogy bármilyen tanácsot adjak, mert hogy van ez a mondat, tudjátok, hogy amíg nem jártam a másik mokkaszínjében, ne adjak neki tanácsot, de én azt gondolom, hogyha járok, még akkor se, mert te Hanna vagy, én meg én vagyok. Kapcsolódhatunk, de hogy még akkor sincs, tehát hogy ki vagyok én, hogy tanácsot adjak, tehát hogy azt gondolom, ez az, ha képes vagyok érző beleérzéssel, vagy legalábbis csak jelen lenni a másik érzései számára, akkor tudok valamit, tehát akkor létrejön a kapcsolódás.
1: Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos.
3: Anyaként pedig azért sokszor előfordul, hogy igen, kéretlenül anyatársaknak egy játszótéren, egy kórházi folyosón várakozva, úgy azt gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsek köve, hogy hogyan kellene azt a gyermeket nevelni, hogyan kellene azt az anyaságot jól megélni, és nem mindig tudunk rezonálni arra, hogy a másik valójában milyen élethelyzetben van.
2: Én azt szégyellem magamban, hogy biztos, hogy a 16 év gyerekonkológia világa számtalan élettörténetet láttam, vagy része voltam életek történetének, megengedték, hogy belépjek. Én például teljesen antiszociális vagyok egy játszótéren. Tehát, hogy, és amit szégyellek, az ez, hogy nekem most már van, tehát, hogy valószínűleg magasra került az inger küszöböm, de hogy nem minden érint meg. Tehát az, hogy mondjuk nem kakilt aznap, vagy abszolút nem érdekel, mint ahogy az se érdekel, hogy akkor most azért kap beírást, és ez tényleg, na, szégyenkezve mondom, azért kap beírást a gyerekem, mert hogy futott a folyosón, egyszerűen nem éri el az inger küszöbömet, mert hogy az élet annyira összetett és annyira bonyolult, és én tényleg olyan anyákat kísérek, akik napi szinten az életüket odaadnák azért, heroikus küzdelemmel, hogy meggyógyuljon a gyerekük, vagy hogy életben maradjon, ugye, és a Bendegúz mindig, tehát hogy most már 5 éve, ez is egy ilyen klasszik mondat, mindig elhangzik, egyszer azt mondta a nagyfiam, ti már lehet, hogy ismeritek ezt a mondatot, hanem azt mondta nekem egyszer a nagyfiam, amikor 17 éves volt, hogy anya, ne játsz ki a gyerek onkológiai kártyát, mert arra nem lehet lapot húzni. És hogy igyekszem nem kijátszani, de nem tudom függetleníteni magam attól, hogy hol dolgozom, hogy milyen hatások érnek, hogy micsoda küzdő anyákat látok, tényleg most is van a szemem előtt 2, de bele se kezdek, hogy milyen küzdő anyákat, és hogy tényleg van, ami már nem érint meg, mert hogy csak arra gondolok, hogy de jó, hogy ez az összproblémátok, hát akkor menjetek az úton, és akkor majd megoldódik, hát majd fog kakilni, meg szopizni, meg nem tudom, tehát hogy így. Na, szóval én ezt szégyellem, de hogy én tényleg így működöm.
1: Nekem a szégyen nagyon erőteljesen a meddőséghez, diagnózisához hozzátársul. Engem 13 éve diagnosztizáltak, tehát 13 éve írták le először rólam, hogy meddő vagyok, és mi akkor voltunk 3 éve házasok. Én nagyon szeretek így képekben gondolkozni, egyébként a könyvemben is nagyon sok képi világ van, mert én ilyen vizuális típus vagyok, és az első kép, ami nekem megjelent a meddőséggel kapcsolatban, hogy így rá van írva a homlokomra, hogy szégyen, és ezzel járok mindenhova. Tehát, hogy ezt látják belőlem az emberek, hogy én egy nagy szégyen vagyok, vagy egy két lábon járó meddőség diagnózis vagyok, ami az egész egy ilyen nagyon szégyelni való, és ez szerintem több dologból adódik. Az egyik az, hogy a meddőség az, hogy valaki terméketlen, akár női, akár férfi oldalon, ez ugye nagyon erőteljesen összekapcsolódik a szexualitással. És ugye maga a szexualitás is egy olyan téma, amit azért nem szeretünk kiteregetni. Tehát nem egy olyan téma, amiről szívesen beszélünk, akár egy családi ebédnél, vagy még akár munkahelyen se, vagy bárhol. És a másik dolog, ami miatt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nagyon sok sorstársam is ezt a szégyent megéli, mert hogy alapvetően tabusítjuk ezt a témát. Pedig a WHO adatai szerint világszerte minden 5.-6. ember érintett abban, hogy nem úgy és akkor jön a baba, amikor ő ezt eltervezte. Tehát valamilyen szinten a meddőségben, vagy a másodlagos meddőségben, ugye amikor már az első vagy x-edik gyermek megérkezése után a következő nem érkezik. Szóval, hogy egyre többen vagyunk érintettek, és mégis tabusítva van, és a környezet sem tudja igazán, hogy hogyan álljon ehhez hozzá. És szerintem még egy fontos dolog, hogy amikor megérkezik a meddőség az ember életébe, vagy legalábbis amikor én ezzel szembesültem, az olyan volt, minthogyha egy bántalmazó érkezne az életembe. Tehát, minthogyha lenne egy erő, aki visszatart, aki nem enged engem kibontakozni abban, amire vágyom, amit világéletemben megálmodtam, aki elkényszerít fájdalmas, kockázatos orvosi beavatkozásokra, aki tönkre akarja tenni a párkapcsolatomat, minden szanaszét akar cincálni, tehát tényleg egy bántalmazónak, egy pusztítónak éltem meg, és általában ez minden bántalmazó kapcsolatban így van, hogy akit bántalmaznak, az éli meg szégyenként ezt. Uh-huh. És szerintem ebből is adódik, hogy én ezt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, pedig nem tehetek róla. És mégis ki vagyok szolgáltatva egy olyan erőnek, amivel valahogy meg kell tanulnom együtt élni, és meg kell tanulnom előre menni a célom érdekében, nagyon komoly, kockázatos, felelősségteljes lépéseket hozni összehangoltan a férjemmel egy nagyon kaotikus élethelyzetben, de közben ez az erő, ez folyamatosan azon munkálkodik, hogy ne érhessük el ezt a célt. És ebből is adódik szerintem ez a szégyenérzet. Szóval ez egy ilyen összetett folyamat. Egyébként nem tehetsz róla, mert nyilván megteszel azért mindent, hogy legyen gyermekáldás az életedben, de valami miatt ez akadályoztatva van. De közben meg a környezettől, egyébként tudattalanul, mert az esetek nagy többségében ez nem szándékos, de ugye jönnek olyan visszajelzések, amik mégis azt sugallják, hogy te vagy érte a felelős.
3: Igen. Megpróbáltál-e mindent?
1: Tényleg? Nincs esetleg ugye keresztény körülbelül valami bűn mégis az életedben, amit rendeznek. Eleget imádkozol-e, elegen imádkoznak-e érted? És ezek azért így lassan befolynak, lassan, de biztosan, és minél tovább benne van valaki ebben az élethelyzetben, annál több ilyen sugallatot kap, és nagyon nehéz kitartani ebben úgy, hogy mindig tudatosítani, hogy nem, tehát hogy ezt ne vegyem még azt is magamra, már a tény nehezítettsége mellé, hogy most ez rajtam áll. Vagy ugye ezt is sokszor szokták mondani, hogy ne stresszelj, és akkor majd. És akkor ugye ez is azt csugalja, hogy igazából az én hibám, mert ha nem stresszelnék, akkor nyilván már lenne gyermekem. És ezt jobbító, meg segítő szándékkal mondják az emberek, csak én azért ezt mindenhol szeretem hangoztatni, hogy ezt ne csináljuk. Mert egyrészt nem fog kevésbé stresszelni azon, hogyha azt mondjuk, hogy sőt, még jobban fog, és nem ezen múlnak ezek a dolgok.
3: Szilvi, mondtad, hogy aztán 9 év után mégis berobbant az életetekbe Bendegúz.
2: Bendegúz.
3: És ez az élmény úgy elsöpört mindent.
2: Igen, igen.
3: És azt is mondod, hogy nap mint nap reggel anyává válsz. De azért a mindennapok során ez a rácsodálkozás, hogy ő az ajándék az életemben, hogy ő a szeretett fiam, áldásként tekinteni a gyermekekre a mindennapi küzdelmek közepette, a harcok, a kamasz harcok között nem mindig az első érzés, ami előjön, legalábbis belőlem például.
2: Én azt gondolom, hogy csúnyán fogom fogalmazni, de talán értitek, hogy szerintem mi egy csomó mindent elrontottunk az életünkbe, két dolgot, és ezért kérek elnézést, két dolgot csináltunk jól, az egyiket Bendegúznak hívják, a másikat Sabunak. Tehát, hogy szerintem két fantasztikus gyerekünk van, nagyon szeretjük őket, rohadt kritikusak, főleg velem, nagyon kemények, és ugye óriási a korkülönbség köztük, 12 és fél év, ez is egy érdekes történet, de oké, tehát, hogy nagyon nagy a korkülönbség, úgyhogy Samu egészen kicsi volt még akkor, amikor már meg abba szocializálódott, és ő neki a bátyja mindene, hogy a Benegusz nagyon-nagyon kritikus volt, ugye kamaszként, most már 22. Szóval, hogy hamar megtanulta, úgyhogy én azért gyakran fekszem le úgy, hogy szoktam nekik mondani, hogy fiúk, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnem, hogy én egy szaranya vagyok. Tehát, hogy ők azért nagyon keményen tudják tolni belém, és ez rendben is van. Ugyanakkor nagyon szeretem őket, és hogy azt gondolom, hogy nekem az anyaság azt hozta el, és ez egy kicsit olyan, mint a feltétlen függés érzése, azt hozta el nekem az anyaság, hogy van valaki, vagy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. És hogy ezt én minden nap azért megélem, ha nem is szavak szintjén, hanem egyszerűen ez belém van kódolva, hogy anyának lenni azt jelenti, hogy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. Tehát, hogy én amíg élek, soha többé nem dobog a szívem csak magamért, hanem még minimum két ember, akkor Zoltán szoktam mondani, és én, hogy úgy élni az életet, hogy van egy ilyen, tehát hogy így soha többé nem lesz ugyanez. És hogy ezt nagyon köszönöm nekik, mert hogy ezt sehogy másképp nem tudnám megtapasztalni. A másik az, hogy nekem a munkám nagyon nagy, egyrészt nehézség, de ugyanakkor nagyon áldás, mert ha hazamegyek, nagyon-nagyon fáradtan, és mondjuk haza is viszem mindazt a terhet, amit a gyerek onkológia világában így érzelmileg így kapok, és így rájuk nézek, akkor mindig hihetetlenül hálás vagyok nekik, hogy egy vannak, hogy egészségesek. Olyan világban dolgozom, ahol pláne ezerrel kapom azt, hogy vannak gyerekeim, és hogy mondjuk ők élik az életüket, és fejlődnek, és kiteljesednek, hát az egy áldás, azt gondolom.
3: Hanna, te is gyermekek között dolgozol, mindezzel a magánéleti csomaggal a hátadon, ezzel a kereszttel, a mindennapjaidat, a munkádat gyerekek között végzed. Milyen érzés látni őket, közöttük lenni, és az anyákkal találkozni?
1: Engem a mozgássérüléssel élő gyermekek, anyukái, szülei, apukái is nagyon-nagyon sokat inspirálnak. Tehát azért egy anya számára az, amikor a gyermeke nem egészségesen, vagy koraszülötten, vagy valamilyen fejlődési lemaradással születik, ez egy óriási harc. És én azokat a családokat, azokat az anyákat látom, akik a Semmelweis Egyetem Pető András karán mindenre elszántan harcolnak és küzdenek azért, hogy a gyermekük a leghatékonyabb és a számukra a legideálisabb fejlesztésben részesüljenek, és ezért képesek akárhány száz kilométert utazni, akárhogy ástruktúrálni a család életét, akárhány éjszakát átvirrasztani, és látom bennük a sorstárs kapcsolat olyan szempontból, hogy ha tudnák azt, hogy van egy ajtó, ahol kopogtatnak, és a gyermekük nehézségei megszűnnek, akkor kérdés nélkül bármit megtennének azért, hogy az ajtó kinyíljon. Én azt gondolom, hogy a saját életüket is adnák ezért, és ez az, amit Szilvi, te mondtál, hogy egy anya az tényleg tehát az anyának a szíve az már a gyermeknek a szíve is, tehát hogy ez a kettő összefonódik, és szerintem egy anya, vagy az anyák többsége kérdés nélkül odaadná a félvességét, vagy a bármiét a gyermekének, és ugyanígy van ez, amit én látok az anyákon, az a lelkület, és amit én érzek magamon is, hogy az anyává válás útján mire képes lennék. Szemerédi Bernadett színművésznőnek van a Szólongatás című monodrámája, érdemes megnézni, ott a meddőség anyaságá válásnak a kérdéseit boncolgatja nagyon mélyen és nagyon őszintén, saját tapasztalatra építve, és ott mondja el, hogy csak valaki mondja meg neki, hogy mit csináljon, és ha tűt kell szúrni a szeme feketéjébe, azt is megteszi. És ez nekem annyira erős ez a mondat, hogy ezt látom a körülöttem lévő ilyen küzdő anyákon, hogy tényleg, ha tűt kell szúrnunk a szemünk feketéjébe, azt is megtesszük annak érdekében, hogy a gyermekünk fejlődjön, vagy világra jöhessen. És nekem ez segít, hogy egy ilyen kapcsot találtam az én vágyanyasságom, vagy reményanyasságom, és az ő már megélt, de nagyon nehezítő tényezők között, zajló anyasságuk között.
2: Bocsánat, ehhez szeretnék kapcsolódni, mert hogy ez engem most nagyon megérintett, hogy ebben is azt hiszem, hogy van valami közös a munkánk vagy a szolgálatunk kapcsán, hogy én is hányszor hallottam ezt a mondatot, mondjuk ülve az intenzív osztályon gyerekágy mellett, hogy az nem lenne kérdés, hogy az életemet adnám, hogy ha lehetne, ha a sors adna egy ilyen cserét, akkor az nem kérdés, hogy föláldoznám magam érte, mert hogy ő fontosabb, mint én magam.
3: Beszéltünk már a férjedről, a házasságodról, hogy benned a vágy él, és a férjedben az, hogy szülők legyetek, vérszerinti gyermeketek szülessen, ez mennyire mozog párhuzamosan az érzés? Van olyan, amikor megtorpan valamelyik kötőkben a vágy, a lendület, az odaszánás, vagy esetleg jön a gyász, a kétségbeesély és a feladás érzése? Ezek mennyire mozognak szinkronban?
1: Örülök ennek a kérdésnek, mert hogy szerintem nagyon fontos erről beszélni, hogy a meddőség, vagy a nem csak a meddőség, alapvetően a gyermekkel kapcsolatos tervek, azok mindig, tehát azok nagyon párkapcsolatiak. És hogy egyébként a meddőség az egyetlen olyan diagnózis, amit a pár mindkét tagja megkap. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk a férjednek, feleségednek nincsen egyáltalán termékenységi nehezítettsége, de ha ő veled együtt szeretne gyermeket, és neked van, akkor automatikusan az ő papírján is rajta lesz, hogy ő meddő, hiszen neki sem lehet gyermeke így, hogyha mi együtt szeretnénk. És ez azért egy nagyon komoly szétszakító erő, mert hogy azért sokat hangoztatjuk, és egyébként az Új Szövetségben is nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy a házasság önmagában érték, és nem a gyermekek teszik, vagy nem a gyermek a célja és az értelme a házasságnak, hanem annak a két embernek a szövetsége az, ami a fontos, és az alap, és ez már elég, és ez már a család, és ez már egy Isten szemében teljes értékű egység, de mégis nagyon vágyunk arra szerelmes párként, hogy a szerelmünk egy gyermekkel kibontakozzon, vagy bővüljön, és ne csak házastársként lássuk egymást, hanem szülőtársként is. Én nekem ilyen teljes országok vannak a fejemben arról, hogy a férjem milyen apa lenne, tehát hogy így megvan ez a kép. De hogy azért nagyon nehéz ez, mert szerintem nagyon ritka, van ilyen, de nagyon ritka, hogy a férj és a feleség egy szinten mozog ebben. És nálunk én vagyok az ilyen anyatigris típus, tehát ahogy mondtam is, én ezzel születtem, én akár tényleg a félkaromat odaadnám azért, hogy pocakos kismama lehessek. Viszont a férjemben benne megszelidült ez a vágy. Ő egy 11 gyermekes családnak a legidősebb fiú gyermeke, tehát hogy ő tudja, hogy milyen az, hogy a sok gyermekkel együtt felnőni, és ezt a mintát hozza otthonról. Tehát, hogy ő is nagyon vágyott, nem mondom ezt múlt időben, még mindig vágyik gyerekre, viszont ő ezt el tudta gyászolni. Ő egy ilyen túrán otthagyta a hegyekben a gyermek utáni vágyát. Tehát ő ezt meg tudta tenni, és ezután a köztünk nagyon sok nehézséget okozott, hogy én még mindig mentem volna, még a nem tudom, hanyadik kockázatos műtétnek és lombi

0: folyamatosan jött utánam, hiába nem akart mondjuk egy beavatkozást, vagy egy műtétet, amit mondjuk egyébként rajta is végre kellett hajtani, nem csak rajtam, tehát nem csak értem izgult, hanem magáért is, de megtette, és 13 év kellett ahhoz, hogy én le tudjak olyan állapotba kerülni, hogy tudjam azt mondani, hogy az elsődleges az a párkapcsolatunk. És nem tudom, hogy mondjuk hány lombik folyamatot bírnánk még elhordozni. És hogy most egy olyan állapotban vagyunk, hogy a kapcsolatunk építésére kell helyeznünk a hangsúlyt, de ez nagyon nagy próba, és egyébként sokan el is válnak, akik ilyen élethelyzetben vannak. És én tudok olyanokról is, akik elválnak, és tudnak külön-külön lesz gyermekük. És hogy nyilván ez is ilyenkor ott zakatol a sokszor az én fejemben is, hogy mi lenne, ha, de aztán mindig visszajutok oda, hogy a mi házasságunknak vagy szövetségünknek nagyon nagy az értéke, és eddig még mindig arra jutottunk, hogy az egymásért való harc és küzdelem az felülírja ezt a vágyat, de ez egy nagyon nehéz egyensúly.
1: Hozzá lehet szokni a kettesben való léthez, élethez, és berobbanhat aztán a gyermek ebbe a kettős állapotba.
2: És az egy nagyon kemény lelki munka, hogy diádából triádává változni, és hogy pontosan ezek a, bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak ezek az apró momentumok, amiket mondtam, hogy akkor hogyan leszünk hárommá, hogy tényleg így volt, pedig hát tényleg nekünk is voltak nagy álmaink, valószínűleg az, hogy aztán elengedtük, hogy akkor hogy tud beérkezni Bendegúz, idő kellett neki, hogy ő ebbe a nagyon erős szövetségbe, mert hogy megtanultunk ketten létezni. De hogy így tényleg volt így, hogy rácsodálkoztam, hogy ott volt, nagyon-nagyon boldogok voltunk, de hogy ki ő? Tehát, hogy annyi év lemondása után mondjuk, hogy megérkezik valaki, hogy akkor van-e helye már abban a, nem tudom én, elgyászolt, meggyászolt nagy szövetségben. Na, szóval, hogy a Bendegúznak szerintem azért kellett. Nekem persze azt gondolom, hogy mivel voltak testi, tehát, hogy a testemben volt ő, testemből, tehát húsomból a hús, véremből a vér, nekem hamarabb volt kötődésem, de például Zoltán, és ez is szerintem, amikor valaki az érzéseiről beszél, az olyan lenyűgöző, meg olyan megérintő. Egyszer a Zoltán bevallotta, talán nem haragszik majd meg, hogy ezt így visszahallja, nem tudom, hány éves volt már a Bendegúz, amikor azt mondta, hogy ő így lézett minket, és hogy hihetetlen irigysége volt, és hogy úgy érezte, hogy mi őt ki helye. Tehát, hogy ugye addig volt a két, a férfeleség Zoltán-Szilvia szövetsége, mert mi úgy hívom, én ugye Zoltánnak hívom őt, volt a szövetség, és megérkezett a Bendegúz, berobbant nekem az egy ilyen, bár minden nap, hogy anyává válok, de mégis egy olyan ösztönös és természetes, valahol mélyről jövő, szoptatom őt, igen, hogy azt mondja, hogy ő azt érezte, hogy ő ebből ki van hagyva, hogy ő egy ilyen perifériára szorult, vagy irigy volt, féltékeny volt. És amikor ő ezt megfogalmazta, akkor éreztem, hogy azért az neki is micsoda munka apává válni, és ő neki később volt, és hogy engem lenyűgözött azzal, hogy ő ezt így utólag bevallotta, és azt mondta, hogy igazándiból ő akkor kezdett, úgy persze ő is elsírta magát, mikor először hallottuk, hogy ott dobog a szíved. Ez nem kérdés, de hogy amikor így elkezdtek együtt játszani, vagy elkezdtek együtt, vagy amikor a fiam már, fiunk beszélt hozzá, akkor úgy érezte, hogy akkor megindul ez az apaság. Mert hát eddig mit látott? Én éjjel-nappal szoptattam, ez a igény szerinti szoptatás, tényleg ez volt, és hogy ő úgy érezte, hogy nincs helye. És hogy mindenkinek meg kell találnia a helyét ebben az új. És hogy nekünk szerintem ez munka volt.
1: Az anyaság annyi lelkiismeret furdalással jár, és akár azért, hogy a fiam, a fiunk, a férjem választani közülük, előtérbe helyezni azt, hogy a férjem hol tart egy úton, és lemondani a saját egészen kora gyermekségről húzódó vágyamról. Soha nem volt opció, hogy nevér szerinti gyermeketek szülessen?
0: Hát szerintem, hogyha egy pár életében nem érkezik meg természetes úton a gyermek, akkor ugye az örökbefogadás óhatatlanul felmerül. Van, aki már úgy házasodik össze, hogy eleve ez a gondolat benne van a fejébe. Mi nem ilyen mintát hozunk, mert mi mind a ketten olyan családból jövünk, hogy rögtön jöttek a babák, sőt már van, hogy azelőtt, hogy még terve voltak, és sokan jöttek. És az az érdekes, hogy mi mindenre jártunk, tehát ilyen házasság

0: felkészítő kurzus, jegyes oktatás, nem tudom, és mindenhol csak arról tanultunk, hogy milyen kihívásokkal jár majd, hogyha érkezik az első gyermek, és szülőpárossá válunk, de hogy arról sehol nem tanultunk, hogy mi van, ha nem érkezik az első gyermek, és például az Anna Joachim program, az Aporviamos Katolikus Főiskolán most pont egy ilyen felkészítést tart jegyeseknek, hogy ahol erről is van szó, hogy hogyan lehet megküzdeni azzal, hogyha nem érkezik a gyermek, és hogyan lehet előre például ezen gondolkozni, hogy nyitottak lennénk-e az örökbefogadásra, nyitottak lennénk-e a mesterséges megtermékenyítő eljárásokra, el tudjuk-e képzelni az életünket kettesben. De nekünk ilyenek nem voltak. Tehát nekem olyan, és szerintem a férjemnek is, igen, annyira természetes volt, hogy lesz vér szerint a gyermekünk, mint az, hogy levegőt veszünk. És pont emiatt mi nagyon nagy hátrányból indultunk, mert nekünk akkora nagy sok volt az, amikor ez nem sikerült, hogy gyakorlatilag évekbe telt, mire egyáltalán a sokból feleszméltünk, és a megfelelő orvosokhoz értünk. Tehát csomó időt veszítettünk, és az örökbefogadás az időről időre feljött, viszont nekem személy szerint annyira elvitte a minden energiámat és kapacitásomat az, hogy mi elindultunk a mesterséges megtermékenyítő eljárások irányába és az orvosi kezelések irányába, hogy nekem ebbe egyáltalán nem fért volna bele, tehát nem tudtam volna.
1: Párhuzamosan két utat magad előtt látni?
0: Nem, mert ugye az örökbefogadás sem egy egyszerű út, tehát ott is ugye egy telefonhívásra vársz, ami teljesen bizonytalan, de mire odáig egyáltalán eljutsz. És én nem éreztem magam erre késznek, hogy én azt, bennem annyira erős volt még mindig az a vér szerinti gyermek iránti vágy, hogy nem tudtam beengedni egy szív szerinti gyermeket ebbe. És ez most kezd bennem egy kicsit átalakulni, ez egyébként nem a férjemen múlt, hanem rajtam, tehát ő sokkal, kezdettől sokkal nyitottabb lett volna egy örökbefogadási folyamatra, tehát ez így miattam állt le, vagy igazából el se kezdődött a mi életünkben igazán, de nem zárom ki, hogy ennek lesz útja, csak nálunk ez így alakult, és szerintem ezt így fontos tudatosítani, hogy emiatt se érezze magát senki lelkiismeretfurdalásban, mert ez is, hogyha már a lelkiismeretfurdalást behoztad, hogy és főleg keresztény körökben ugye kapjuk is, én is nagyon sokszor megkaptam, hogy az olyan szép, olyan szent, olyan áldott dolog, és hogy annyi kisgyerek van, aki ugye arra vár, hogy nincs, de hogy ezért ez egy óriási felelősség egy ilyen gyermeket befogadni a családba, és hogy én mindig arra vágytam, és lehet, hogy ez egyszer megadatik, hogy bennem tényleg, hogy én ne azért jussak el az örökbefogadásig, hogy engem anyává tegyen egy kisgyerek, hanem hogy én bennem megérkezzen a vágy, hogy én most arra vágyom, hogy egy gyermeket befogadjak a családunkba. Mert annak a gyereknek is ez lesz a jó. Hogyha nem az az elvárás van felé, hogy na most akkor te tegyél engem anyává és apává, hanem hogy téged szeretnénk, pont téged szeretnénk, és nem kell lelkiismeretfurdalást érezni azért, nem kell rémálmok, hogy gyötörjenek minket azért, hogy mi azokból a gyermekekből nem fogadunk be egyet, akik erre vágynak, vagy várnak. Egyébként, hogyha felteszik nekem ezt a kérdést, hogy akkor, ha nincs vér szerinti gyermek, miért nem fogadunk örökbe, én visszaszoktam kérdezni, hogy és ti miért nem fogadtok örökbe? Tehát, hogy én az örökbefogadásra nem a vér szerinti gyermek alternatívájaként tekintek. Én azt gondolom, hogy az örökbefogadás minden család számára ugyanúgy egy alternatíva akkor, hogyha szeretnének egy kisgyermeket a családjukba befogadni, függetlenül attól, hogy van-e vér szerinti gyerekük, vagy nincs.
2: Bocsáss meg, csak annyi, hogy azért tudok ehhez is kapcsolódni, amit mondasz, mert én emlékszem egy pillanatra. Ugye nekünk már volt az a gondolat 9 év után, hogy talán örökbe kéne fogadni, és hát nem is véletlen, vagy ahogy már említettem, biztos, hogy nem véletlen, de 3 kisfiút hordtunk ki a Menyecske utcai gyerekotthonból hosszú éveken keresztül, és én emlékszem arra a karácsonyi pillanatra, amikor úgy kihoztuk őket, hogy ott legyenek karácsonykor, és hogy így tényleg így ajándék, meg főztünk, meg együttársas játékoztunk, és akkor így azt mondta az egyik fiú, azt mondta, hogy ő mindent nagyon-nagyon köszön, de ő neki igazándiból egy kívánsága volna, vagy ha lehetne, hogy ő az anyukájához szeretne menni. És akkor azt éreztem, hogy tényleg ez az abszolút függés, amikor pedig akkor ők már évek óta, és hogy ez az érzés, hogy képes vagyok-e, hogy akkor az én, tehát hogy ne azért fogadjam örökbe, hogy akkor majd, és akkor majd egy ilyen mondat után, akkor én majd meg leszek sértődve, vagy nem tudom, vagy rosszul fog esni, tehát hogy akkor ott olyan érzelmi kavarodás van, és én eljutottam arra, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy nem, de hogy nem vagyok olyan nagyság, vagy hogy mondjam, érted, amit akarok, csak de megerősítve
0: igen,
2: téged, hogy...
0: utak, és mindenkinek annyira igen, egyedi, igen, és igen, hogy ebben nem lehet egyáltalán kívülről igen, beleszólni, igen, mert annyira összetett
2: igen, és hogy folyamatok. Igen, és hogy csodálatosnak tartom azokat, akik pedig képesek örökbefogadni a 16 igen, éve, ugye mondtad, mert hogy így nem titok, hogy a gyerekonkológia világába dolgozom, és hogy ismerek jó pár anyát, akik úgy vannak ott bent, hogy voltak, akik azért kaptak gyermeket, mert hogy beteg volt, idősek voltak, elvileg már nem fogadhattak volna örökbe, de mivel vállaltak egyet, és csodálatosan nevelik, és hogy így csodálatos látni, most nem akarom ezt az, na, ez a jelző is olyan elkoptatott, de hogy így, hogy látom őket, hogy ők szeretik, egészek, föl tudják vállalni, én nem voltam képes ezt fölvállalni. És hogy főleg azért nem, mert valószínűleg én azt gondolom, hogy amikor örökbe fogadok valakit, akkor már túl kell, hogy legyek azon a gyászmunkán, hogy nekem sajátom nem lesz. Lehet, hogy még végül is lesz is, de hogy...
0: Vérszerinti.
2: Igen, bocsáss meg, vérszerinti, hogy nem lesz. Aztán később lehet, hogy még lesz is vérszerinti, de hogy ő nem egy pótlék, tehát ő nem pótolhatja azt, hogy ő, tehát hogy nem használhatom eszköznek, és én nem voltam benne biztos, hogy én vagyok már kész arra mentálisan, lelkileg, pszichésen, hogy őt saját magáért, ne azért, hogy valami hiátust pótoljon, vagy azzá tegyen, aki én nem lehetek, és én nem voltam erre kész. Úgyhogy mi aztán végül is nem fogadtunk örökbe, vagy hát nem indultunk el ezen az úton, pontosan emiatt.
1: A pótlékot és a hiányt említed, ezt tudja valami pótolni, elfedni, felülírni?
0: Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Tehát ezzel meg lehet tanulni együtt élni, meg lehet tanulni, amit a könyvemben is megírtam. Én a 10 év meddőségi diagnózis után írtam ezt a könyvet, és én a könyv kapcsán tudatosítottam magamban azt, hogy vannak megküzdési stratégiáim. Tehát, hogy valahogy túléltem ezt a 10 évet, de egészen addig én úgy éreztem, hogy csak így sodródok, így örülök, hogy túlélem a napokat. És pont azért úgy épül fel a könyv, hogy minden fejezetnek van egy bejárata, meg egy kijárata, mint ahogy a traumának is van egy szippantó ereje, mint egy örvény, ahogy húz lefele, de aztán abból így lent van szabadulás, és fel tudsz jönni a levegő szintjére, és hogy szerintem nekem nagyon fontos volt a saját megküzdési stratégiámban ez a könyv, hogy tudatosítsam, hogy tulajdonképpen én megtanultam ezzel együtt élni, még ha nagyon nehéz is, és még most is vannak olyan napjaim, amikor nagyon sokat sírok, vagy nagyon magam alatt vagyok, vagy nagyon az életemet feleslegesnek érzem, vagy magát a nem látok életcélt magam előtt. Ugye, hogy Szilvi is mondta, hogy sok mindent elrontottak a házasságukba, de a két fiúk az, ami biztosan jó, és hogy nekünk meg azt kell megtanulnunk, hogy ha nem lesz ez a két fiú, vagy most idézőjelben, akkor is van értelme és célja egyen-egyenként is az életünknek, meg párkapcsolatilag is. De hogy ez egy folyamatos harc, és én azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, ahogy ugye szoktuk mondani, hogy az Isten alakú űrt se lehet mással betölteni, aha, csak magával Istennel, szerintem a baba vagy gyermek aha, alakú űrt se lehet semmi mással betölteni, csak egy vérszerinti vagy szívszerinti gyermekkel, és hogyha ez nem adatik meg, vagy hogyha a házaspár úgy dönt, hogy akkor... Tehát, hogyha nem lesz vérszerint a gyermekük, nem indulnak el az örökbefogadás útján se. Egyébként ez egy nőnek az életét végigkíséri, mert hiába jön el a menopauza, amikor már ugye utána már nem tudsz, biztos, hogy nem tudsz vérszerinti anyává válni, a környezetedben élőknek érkeznek az unokái. Tehát, hogy ez egy nő életében folyamatosan téma. Akkor is, hogyha te magadnak nem adatik meg, a környezetedben élő nők életében a gyermek és az unoka az egy folyamatos téma. Tehát erről nem lehet úgymond leállni, nem lehet erről a témáról lekapcsolódni, ezzel meg lehet tanulni együtt élni, és ez egy jó hír, hogy ezt meg lehet tanulni, és vannak sorstársak, és vannak nagyszerű szakemberek, meg vannak szerető családtagok, akik ebben tudnak támogatni. De én biztos vagyok benne, hogyha nekünk nem adatik meg a gyermekünk, nekem a halálos ágyamon is ez egy, uh-huh, ez egy nagyon fájdalmas hiányként uh-huh, fog uh-huh, lenni, vagy élni a szívembe, hiába, hogy egyébként rá tudtam találni arra, mert szerintem ez volt a kulcs, hogy egyébként az életem termékeny, tehát hogy nem az határozza meg az én termékenységemet, hogy tudok szülni, hanem az, hogy hogyan élem az életem, és hogy hogyan tudom, hogyan tudok örömöt adni, hogyan tudok szeretetet adni, és elfogadni másoktól.
1: A Kütőszó Podcast mai adásában az anyaságról beszélgettünk. Vendégeink Németné Tóth Szilvia és Muzslai Bízlik Hanna voltak. Köszönjük a beszélgetést! Ha pedig hasonló videókat szívesen néznétek, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a KTC-i heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, midőn kivonulsz a harcmezőre. Mózes 5. könyve 21.10-től 25.19-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz. Ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. Mózes 5. könyve 23-22-24. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világlátására, társas kapcsolatára, önbecsülésére, írja a KTC heti szakasz kapcsán Szerdó Cervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, az örökkévaló a te Istened kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik. Az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése, és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat, és közelebb kerülhet Istenhez. A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális jelentőséget kapnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van. Nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fontos dolgok. Az, hogy rátalálsz egy fontos dologra az életedben, még nem jelenti azt, hogy minden mást fel kell adnod érte. Paulo Coelho.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok, szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozóra, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, szívünkbe zárjuk, és aszerint éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Nos, tehát szokásunk a szíven először, vázlatosan, átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta. Föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve, okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, húsvétot várva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba és szenvedésbe került. Ezt az időszakot nagy bőjtnek nevezzük. Ezért javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsetek önuralmat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig. Vagy imádkozhattok azokért, akiket nem szerettek. Vagy figyeltek, hogy ne beszéljetek csúnyán, vagy tegyetek sok-sok szeretetteljes dolgot. Mindenki a saját szíve szerint cselekedjen. Na, készen vagytok a továbbiakra, kedves harcostársak? Mert én igen, hát akkor kezdünk is.

No, akkor idézzük fel a múlt heti válaszainkat, persze csak úgy lerövidítve, hiszen ezekkel már a húsvét csodájára készülünk. És akkor ime maradjunk a báránykáknál húsvét jegyében. Az 535., 36. és 37. kérdések összevonva, mondjatok három esetet, amikor a bibliai személyek békét kötöttek, mert a béke hatalmas kincs Isten útján. Az 535. kérdésre a válasz. A Galata levélben Pál apostol ezt írja. Amikor pedig Péter Antiochiába jött, ahol én is voltam, olyat tett, hogy meg kellett szidnom. Ugyanis az történt, hogy nyugodtan együtt evett a pogányokból lett hívőkkel, aztán meg odajöttek néhányan Jeruzsálemből, akkor meg visszahúzóckodott és elkülönült, mert félt ezektől. Mármint Pál így gondolta. De Péter nem félt, hanem a békesség útját kereste. Nem akart vitába keveredni. A gond ugyanis az volt, hogy mit és hogyan lehet enni. Ebben ugyanis még viták voltak a korai keresztények között, de Péter apostol mást látott helyesnek, mint Pál. És tudod, hogy mi a szép az egészben? Pál nyilvánosan szitta meg Péter apostolt, de ő nem vágott vissza, hanem a dolgot később megbeszélték és elrendezték. Így jó példát adtak a híveknek, hiszen békével és nem veszekedésre zárták le ezt a nézeteltérést. Az 536. kérdésünkre ez volt a válasz. Azután volt Pálnak egy másik esete is. Emlékeztek egy kamasz fiúra, aki János Márk volt? Az ő édesanyjáé volt az a ház, ahol Jézus és a tanítványok gyakran megfordultak, és ott tartották az utolsó vacsorát is. Amikor pedig Jézus és a tanítványok kimentek a Getsemáné kertbe, ahol aztán Jézust elfogták, ő is velük ment, hiszen az a kert is az anyukája tulajdonában volt, tehát senki nem küldte el. Aztán, amikor Jézust elfogták, minden tanítvány elmenekült, de róla azt olvassuk. Egy fiatal fiú viszont nem szaladt el, hanem követte Jézust. Amikor észrevették a katonák, őt is üldözőbe vették, és már majdnem el is fogták, hiszen megragadták a ruháját, de ő kiszakadt belőle, és elrohant. Nos, ennek a fiatalembernek volt a nagybácsikája Barnabás, aki később Pál apostollal járt a missziós utakon, ahol tanították a népnek Jézus beszédét és annak értelmezését. Egy alkalommal, amikor János Márk már idősebb lett, nagybácsikája elvitte magával, hogy tanuljon az úton. Velük volt Pál is. De aztán egyszer csak a fiatalember úgy érezte, hogy ez most még sok neki, és visszafordult. Na, akkor Pál apostol nagyon megharagudott rá, mert azt gondolta, hogy megbízhatatlan. Pedig nem az volt, csak még túl fiatal. Később dolgozott János Márka nagybátyjával, Barnabással is, és igen dicséretes lett. Aztán, amikor már megérett a munkára, maga Pál apostol is elismerte a szolgálatát, és béke lett közöttük. Ő írta meg a Márk evangéliumát is. A 537. kérdésre a válasz. Most javaslom, hogy nyissuk ki a jelenések könyvét, mert ott nagyon sok utalást találunk a bárányra, illetve azzal kapcsolatban. Ilyet például a bárány könyve, a bárány trónja, a bárány személye. Na, kezdjük akkor a végén, ki a bárány? Már tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki saját maga elvállalta a földön élt minden ember bűnének a büntetését, már ha az ember maga elfogadja ezt.
Ő volt az áldozati bárány, akit keresztre is feszítettek, de föltámadt, és dicső öt sebével ma a mennyek országában él emberi testben. Aztán, mit jelent a bárány könyve? Nos, ez egy feljegyzés minden emberről a mennyországban. Ki, mikor, mit és miért csinált? Mindenkiről, aki csak a földön élt. Ezt úgy is szokta emlegetni a Biblia, hogy az élet könyve. Mert akinek a neve ebbe bele van írva, azok a hívők és tiszta lelkű emberek, akik majd öröklik a mennyek országát. Akinek a neve nincs oda beírva, az azt jelenti, hogy egész földi életében Jézus Krisztus ellensége volt. Nem azt tette, amit kért az Úr, hanem mindig csak azt, amit ő akart. Őket kemény büntetés várja az örökké valóságban. Aztán ott van a bárány trónja. Ez Jézus Krisztus trónja a mennyek országában. Nos, sok ilyen kép van még a Bibliában, keresd meg és értelmezd. Ígérem, nagyon izgalmas lesz. Kedves gyerekek, a következő három kérdés most, nagy szombat ünnepén, félretesszük a következő hétre. Helyette hallgassuk meg, hogy Szabó Attila lelkész és felesége, Horváth Zsuzsanna tanár, a Gyermekek Jézusért üzenetek szerzői mit tudnak elmondani nekünk a húsvét valódi üzenetéről, és arról, hogy hogyan lehet azt a kicsik nyelvén elmondani, melyhez olykor-olykor én is gondolatokat fűzök majd. A legfőbb üzenetet így fogalmazták meg. A húsvét üzenete öröm üzenet, a szabadság üzenete. Ezt kell elmondani a gyerekeknek, megértetni velük az ő nyelvükön. Elmondhatjuk nekik, hogy nem csak az a rabság, amikor valamiért nem tudnak kimenni a szobájukból vagy a lakásból, mert rossz idő van, vagy betegek, vagy éppen büntetésből kell bennmaradniuk, hanem az is, amikor a rosszasságuk fogságában vannak, mert az készteti őket meggondolatlanságokra. Sokszor talán nem is tudja se anyu, se apu, vagy talán ti magatok se, hogy mitől is olyan nyugtalan, szomorú a lelketek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek lelki életével is foglalkozni kell. Rá kell vezetni őket, hogy a rosszaságaiktól, engedetlenségeiktől megszabadulhatnak, mert azok sose hoznak jó eredményt. Egyszerűen csak föl kell ismerni, hogy be kell ismerni a rosszat, azt, amit tett, megbánni, bocsánatot kérni. Tanítsuk meg arra a gyerekeket, hogy nevezze néven a rosszat, amit tett, és a bánatát is fejezze ki, ha valóban érzi azzal kapcsolatban, amit rosszul csinált. És akkor Jézus megszabadítja a lelkét. Így átélhetik a fölszabadulást, a lelki gyógyulás örömét. Ezt erőltetni nem szabad, de rámutatni, rávezetni a gyermeket nagyon is kell. Aztán tegyük föl a kérdést, mit ünnepel a keresztény világ húsvétkor? A válasz ez, Jézus Krisztus a megváltó halálát és föltámadását. Miért fontos ez a te számodra, kedves kis hallgató? És miért fontos ez mindannyiunk számára? Bizonyára te is voltál már úgy, hogy valami rosszat elkövettél, és nem hagyott nyugodni a dolog. Ezt mondjuk, hogy bántott a lelkiismered, és rosszul érezted magad azért, amit tettél. Mindig eszedbe jutott, szinte kísértett a dolog. Például, amikor ideges lettél a testvéredre valami kis dolog miatt. Vagy engedetlen voltál a szüleiddel, akaratos lettél, irigykedtél valami miatt a barátodra. Rendetlen vagy lusta voltál, vagy hazudtál, és ilyesmiket tettél. Jézus halála és feltámadása megoldást ad ezekre a problémákra is. Ha belátod, megvallod bűneidet és hiszed, hogy ő megbocsájt neked,
akkor felszabadulsz ezeknek a nyomása alól, a rossz érzéseid terhe alól. Föltámadsz egy új életre, egy tiszta és békés szívet kapsz ajándékban. Minden nap újat kezdhetsz, nyugodt lelkiismerettel. Ez a húsvét egyik nagy ajándéka a számodra is. Az, hogy neked békességed lehet a szívedben, még azok után is, hogy valamit nagyon rosszul tettél. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus elvállalta helyetted az elkövetett rosszaságok, a bűnök elszenvedésének békétlenségét, a bűneid következményét. Jézus szenvedett azért, hogy te békességet találj a szívedben. Gondold el, olyan ez, mintha egy barátod átvállalná a rossz tetteid következményeit. Például egy labdával betöröd a szomszéd ablakát. Erre a szomszéd mérges lesz, kiabál, követelő, hogy fizess ki, de azonnal. A barátod pedig odaáll, és vállalja a szembesítést, és kifizeti a kárt helyetted. Mit éreznél? Jézus így tett veled, kifizette helyetted a tartozást, a büntetést a te bűneidért. Ezzel életünkből száműzte a sötétséget, amit a rossz tettek hoznak. A megkönnyebbülés fényét árasztotta ránk a szívünkbe. A szomorúság és titkos bánat helyett reményt hozott számunkra. Miért tette ezt? Mert ennyire szeret. Péter apostol örömmel kiált föl, látva, érezve Isten végtelen jóságát. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Na, mit jelent ez a mi nyelvünkön? Hálát adhatunk minnyájan Teremtő Atyánknak, Istennek, hogy irgalmasan bánik velünk bűnös, rossz dolgokat elkövető gyerekekkel, emberekkel. Ez azt jelenti, hogy új és tisztán ragyogó szívet ad minden bűnbánat után, ami új életet jelent nekünk. Nem kell takargatni vagy tagadni a rosszat. Mondd meg, és szabadulj föl tőle. Mindez azért lehetséges, mert Jézus kiállt helyettünk, és minden büntetést ő szenvedett el. Mindez pedig azért lehetséges, mert nem csak meghalt helyettünk, de föl is támadt az új életre. Ahogy a mi szívünk is föl tud támadni a rossz dolgok lelki ismeret furdalása után egy tiszta és nyugodt életre. És igen, ebben a reménységben élhetsz nap mint nap. De ez nem azt jelenti, hogy na, most aztán szabadon lehet rosszat tenni, mert mindig van bocsánat, valaki mindig majd elszenvedi ezt helyettünk. Nem. Ez azt jelenti, ha véletlenül elkövetsz valami bajt, ne érezd magad örökre nyomorultul, hanem szabaduljon föl a lelked, és élj szabadságban, boldogan, örömmel. És ha már érted, akkor legyél te is hálás mindezért. És hogy kapcsolódik a húsvéthoz a nyuszi meg a tojás? Hát sehogy sem. Sok olyan ember élt már a földön a régiek között is, akiknek a megváltó tette nem sokat jelentett, mert nem hittek benne. Sajnos saját kárukra. El lehet mondani, hogy a nyuszi, a tojás, a locsolkodás népszokások. Ez nem a kereszténységhez, hanem a tavaszhoz, az új termés tiszteletéhez kapcsolódik. A kettőt összeegyeztetni, összekeverni vagy összekapcsolni nem lehet, és nem is szabad, mert egymástól idegenek. Mondhatjuk úgy is, hogy nyuszival, tojással kapcsolatos dolgok nem keresztény, hanem pogány eredetű hagyományok. Sajnos a kereskedelembe ezeket lehet kapni, és a gyerekek is megszerették a csoki nyuszikat.
Nos, bármennyit is gondolkodunk, a nyúl nem fér bele a feltámadás ünnepébe. De talán a tojás, amelyből egy tökéletes új élet kell ki, hát ha nagyon akarjuk, talán elfogadható. Jézus Krisztus a megváltó feltámadása viszont nem csak hitbéli dolog, hanem a szívünkben hisszük el, és hatásait tapasztaljuk meg a lelkünkben is, hanem történelmi esemény is, igaz, valóság, amiről az evangéliumik is sorra beszámolnak. Ez adja számunkra a reménységet az igazi megújulásra, a feltámadásra. A rossz szokásainkat levethetjük, és akkor már a szeretet életelve szerint élhetünk, önzés és akaratosság helyett. Fölvetődik a következő kérdés. Nem túl elrettentő egy gyerek számára Krisztus szenvedés története? A gyerekek számára a mesékben, a filmekben, a játékokban ábrázolt történések sokkal elrettentőbbek, mint Jézus szenvedés története, amit a Biblia szűkszavúan mutat be. Nem részletezi Krisztus szenvedését, hanem egyszerűen közli a történteket. Ellentétben a horrormesék és különösen az erőszakos filmek sokszor borzalmakat is részletező jeleneteivel. Ha pedig a gyerek meghatódik Jézusnak az önfeláldozó és vissza nem vágó szeretetén, akkor elgondolkodik és magába mélyed. Együtt érez a megváltóval. Ez a nemes érzelem megtisztítja a lelkét.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na lehet, hogy pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk, ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Jaj, ne! Bámultam az elázott fürdőszoba szőnyegre. A csöpögő csapból ismét víz spriccelt a padlóra. Eltört. Miután nekiláttam a takarításnak, a mosdóra pillantottam, és eszembe jutott, hogy a repet mosdót is bizony ki kell cserélnünk. Az is eltört.

és ezzel még nem volt vége az elvégzendő teendők listájának. De a gondolataim megzavartak, amikor megfordultam, hogy megnézzem a játszó gyerekeket. Ott bámult rám egy újabb javítandó tárgy. A fiaink ismét megrongálták a szobájukban lévő ablakdíszt, amikor folyton folyvást igyekeztek kikukucskálni az ablakon. Ahogy felmértem a helyzetet, ugyanaz az átfogó téma jutott eszembe. Megint valami eltört.

úgy érzed, hogy mára már túl sok törött dolog van az életedben? Nos, vigasztaljon a tény, hogy ezzel nem vagy egyedül. Lehet, hogy érzelmileg összetörtnek érzed magad, egy bántalmazó kapcsolat vagy valamilyen trauma miatt. Fizikailag összezúzottnak érzed egy betegség vagy baleset után, de akár anyagilag megroppantnak a számlák, a válás vagy a munkanélküliség miatt. Bármi is legyen is az összetörtséged oka, találj vigasztalást a 34. Zsoltár 19. versében.

Az Úr itt arra emlékeztet bennünket, hogy közel van az összetört szívűekhez, és megígéri, hogy megmenti azokat, akik összeroppantak a lelkükben. Istennek van hatalma arra, hogy újra összerakja és meggyógyítsa a szétesettségünket. Sokan közülünk összetörtnek érezhetik magukat, de nem ez határozza meg, hogy mi kik is vagyunk. Ugyanis mi Isten drága gyermekei vagyunk, akiket az Úr a képmására teremtett, hogy beteljesítsük az életünkre vonatkozó megbízását.

magával visz minket a mennybe, hogy vele legyünk örökké. A mennyben már nem lesz összetörtség. Ehelyett szeretetet, békét, örömöt találunk majd. Jézus előre ment, hogy helyet készítsen nekünk, és vissza fog térni, hogy hazavigyen oda, ahol vele fogjuk tölteni az örökké valóságot.

a mennyben a mi összetörtségünk teljességé változik. Jézus újra egészé tud, és fog is tenni minket. De már itt, a földön elkezdődhet a megtört állapotból való gyógyulás folyamata. Megtanulhatunk új életszemléletet találni. Kérjünk hát segítséget megbízható családtagoktól, barátoktól vagy a gyülekezettől. Keressünk istenfélő szakmai segítséget, és imádkozzunk. Ma te is imádkozol velem együtt azért, hogy Isten elkezdjen minket újra összeilleszteni.

közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. 34. Zsoltár, 19. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Milyen kedvesen viselkedtél. Aki kedvesen viselkedik, az igyekszik másnak örömet szerezni. Szívélyes, segítőkész, barátságos, amelyel szeretetét próbálja kifejezni. A melegszívű, jóságos, készséges, figyelmes, tapintatos, finommodorú, előzékeny, jót akaró ember olyan személy, aki iránt szeretetet, rokon szenvet érzünk, szimpatikus számunkra. A viselkedésünkkel fejezzük ki azt a magatartást, a hozzáállást, ahogy a másik emberhez viszonyulunk. Ha minden ember úgy viselkedne másokkal, ahogy ő szeretné, hogy vele viselkedjenek, milyen más lenne ez a világ? Jézus is ezt tanácsolja, amit Máté jegyzett fel evangéliumának 7. fejezete, 12. versében. Amint akadtok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.

Gary Chapman szerint a szeretet 7 vonásához tartozik: a kedvesség, a türelem, a megbocsátás, az udvariasság, az alázat, a nagy lelkűség, az őszinteség. Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit kérnek tőlünk, hanem az, ha örömünket leljük abban, hogy segíthetünk. Türelmesek vagyunk, udvariassak. A kedvesség, a mosoly és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs, ami még pénzbe sem kerül. Ezért igyekezzünk, hogy soha ne bántsuk meg azokat, akiket szeretünk. Mindnyájan követünk el hibákat, néha szörnyűeket is. De legyünk azon, hogy minél előbb helyrehozzuk az elrontott kapcsolatokat. Szokolai Katus, mentálhigiénész szakember, a Kedvesség pszichológiája című írásában a következőket írja. El sem tudjuk képzelni, hogy mekkora hatással vagyunk másokra, akár ismeretlenekre is. Viselkedésünk, akár szándékos, akár meggondolatlan, komolyan veszélyeztetheti mások mentális egészségét. A kedvesség a másokkal szembeni kedves cselekedet már önmagában nagyon sokat tehet mások mentális egészségének megőrzésében. Meghallgatjuk a szomszédunkat, előre engedünk valakit a boltban, vagy átsegítünk egy idős embert a zebrán. Egy krízis helyzetben lévő embernek leginkább megértésre, odafigyelésre és segítségre van szüksége, amit elsősorban a közvetlen környezetében élőktől vár. A kedvesség olyan erény, mely az embert képessé teszi arra, hogy szerethető, szeretetreméltó legyen. A kedvesség lényege az őszinteség, vagyis a kedvességnek szívből kell jönnie. A szó azt fejezi ki, hogy az ember őszintén odafigyel a másikra, azaz nem közömbös irányába. Ennek része a mosoly, a figyelem, az udvariasság, az előzékenység, a másik meghallgatásának képessége, segítőkészség, türelem, megbocsátani tudás. A kedves viselkedéssel nem csak másoknak teszünk jót, de számos kutatás bizonyítja, hogy a kedvesség jól esik annak is, aki adja, és még inkább annak, aki kapja. Mert jó hatással van ránk. A kedvesség boldoggá teszi az embereket. Javítja az önértékelésüket. Megerősíti az emberi kapcsolatokat. Enyhíti a depressziót. És erősíti a pozitív hangulatot. A legtöbb ember számára fontos, hogy hasznosnak érezze magát. Ez pedig sokszor a másiktól való gondoskodásban teljesedik ki. Mindenkinek jól esik, ha rámosolyognak. Ez olyan érték, amely mellett sokszor elmegyünk, mert természetesnek vesszük és fukarkodunk vele. Ha figyelmesek vagyunk a körülöttünk lévőkhöz, akkor előzékenyek és udvariassak leszünk. Ez valóban kedves viselkedés részünkről, ami a másik iránt érzett tisztelet és szeretet megnyilvánulása. Herendi Kata pszichológusnak az a véleménye, hogy a kedvesség nem gyengeség, hanem maga az erő, mert falakat dönt le, hidakat épít, és egyetlen morsája elég, hogy végig kísérjen minket egy hosszú-hosszú úton. A kedvességben erő van, mert egy mosoly, néhány kedves szó, egy apró figyelmesség olykor csodákra képes. Hatására jó hangulatba kerülünk, csökken a szorongásunk, nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá válunk, megvéd a hosszantartó stressz káros következményeitől. Az egészségünkre gyakorolt jótékony befolyása pedig olyannyira erős, hogy egy vizsgálat szerint azok a megfázással küzdő páciensek, akikhez a házi orvosuk különösen kedves volt, legalább egy nappal gyorsabban meggyógyultak. A kérdés az, ha ez így van,
akkor miért nem gyakoroljuk egymás iránt? Akik talán nem így viselkednek, azok attól tartanak, hogy a kedvességüket mások gyengeség jelének vélhetik, és visszaélhetnek vele, kihasználhatják. Pedig a kedvesen viselkedő ember közelében jó tartózkodni, mert segítőkészen fordul mások felé anélkül, hogy ezért bármilyen jutalomban reménykedne. Sajnos mégis, ha körülnézünk, azt tapasztaljuk, mintha az egymáshoz intézett kedves szavak és viselkedés lassan kikopna a mindennapjainkból. Sokszor, ha esténként fáradtan hazaérünk a munkából, csak morgunk a szeretteinkre, és türelmetlenek, idegesek vagyunk, és ez elrontja a közös együttlét békéjét, örömét. Nem kellene ennek így lennie. Ezért tanácsolja Bölcs Salamon is a Példabeszédek könyve 22. fejezet 1. és 11. versében. Kívánatosabb a jó hír név a nagy gazdagságnál. Ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség. Ha az Úr Jézus életét tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy földön járt, akkor mindig kedvesen, segítőkészen fordult a szenvedő emberekhez. Megszánta az éhező sokasságot, megáldotta a gyermekeket, meggyógyította a betegeket. Az egyik róla szóló profécia, amit a 45. Zsoltár 2. versében olvashatunk, azt mondja el számunkra, hogy még a beszéde is kedves volt. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Jézus Krisztus a mi példaképünk, ezért kövessük az ő példáját, és legyünk minden élethelyzetben egymáshoz szívélyesek, udvariassak, segítőkészek, kedvesek. Viselkedjünk úgy, hogy öröm legyen a közelünkben tartózkodni, és nekünk is mondhassák azt. Milyen kedvesen viselkedtél!

Családtag. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első fejezet, 12. vers.

Nos, Hajni, mi a véleményed? Mosolygott rá a lányra a teljes Szilágyi család, valamint a gyámügyi megbízott. Mosolyuk derűt fakasztott Hajni arcára is. Csodálatos lesz! Egy évvel korábban Hajni még úgy érezte magát, mint egy pocsék kosármeccsen. Egyik pótszülőtől a másikhoz került, mint egy elejtett vagy a pálya szélére sodródott labda, amely a következő pillanatban már az ellenfél játékosainál landol. A helyzet azonban jóra fordult, amikor a Szilágyi családhoz került, ahol sosem tapasztalt szeretetet tanúsítottak Hajni iránt. Nagyon közel került a győzelmet jelentő 3 pontos dobáshoz, mivel a Szilágyi család a lány örökbefogadása mellett döntött.

az előbb elmondott ige szakaszban az ő személyes névmás Jézusra utal. Kit fog Isten a családtagjává fogadni? A legtöbb gyermek a szülei mellett nő fel, vagy éppenséggel nevelő szülőknél. Az örökbefogadott gyermekek általában csecsemőkorukban kerülnek nevelő szülőkhöz. De bárhogy is történjen, általában minden gyermek úgy képzeli, hogy a szülei mindig mellette lesznek. Azok a gyermekek azonban, akik már nagyobb korban kerülnek nevelő szülőkhöz, általában sajátos módon tekintenek a családi életre. Ők eldönthetik, hogy örökbefogadott gyermekekké váljanak-e, vagy sem. Vagy hogy egy bizonyos családhoz tartozzanak-e, vagy sem. Pedig igazából nekik van szükségük családra. Nekik kell elfogadniuk a szeretetet, nekik kell kifejezniük azt, hogy szeretnének egy családhoz tartozni. Nekik kell igent mondaniuk a családi kötelék megerősítésére. Isten megígérte, hogy minden embert örökbe fogad, aki igent mond neki.

0: Krisztus halála és feltámadása jelenti Isten örökbefogadási ajánlatát. Ez az ajánlat ingyenes. Bűneink tettek bennünket Isten ellenségévé, viszont Krisztus halála révén újból a barátai lehettünk. Ha komolyan vettük a mennyei atyát, de még ha sosem tartoztunk Isten családjához, akkor is mondjuk el Istennek: Uram, rád van szükségem, mert vétkeztem. Hiszem, hogy Krisztus meghalt a bűneimért. Elfogadom a megbocsátó szeretetedet, szeretnék a te gyermekeddé válni. Így válunk keresztényekké, így leszünk Isten népének a tagjai. Isten családjában mindenki örökbefogadott gyermek. Csak így tartozhatunk Isten családjához.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az első nemzeti színház 1837. augusztus 22-én Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámájával nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amelynek első igazgatója Bajza József volt. Az épület az akkor a város szélének számító Kerepesi úton, a Grassalkovics telken, a mai Rákóczi úton állt, szemben a mai Astoria szállóval. A Pesti Magyar Színház az 1840-es országgyűlésen hozott törvény értelmében nemzeti színházként működött tovább. 1875-ben a színház épületet megnagyobbították. Az új nemzeti színház fölépítéséről szóló határozattal egy időben született meg a döntés a régi színházépület lebontásáról 1913. októbere és 14. márciusa között ez meg is történt. Az épületben 71 évig játszott a társulat, majd 1989-ben eladták a telket egy svéd magyar vállalatnak, amely üzletközpontot épített rá. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. Az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Quo Vadis, megszólalnak-e egyházaink? És ezt most nem is pontosítanám, ebben a beszélgetésben Fabin Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, Várszegi Asztrik Benedek rendi emeritus apát vesznek részt. Sokan hívők, klerikusok, de még egyházi vezetők is egyetértenek abban, hogy rendszerváltozással felérő kormányváltás jóval nagyobb mozgásteret, szabadságteret jelenthet Magyarországon mindenkinek, beleértve a hívőket és az egyházakat is. Most már csak az a kérdés felétek, hogy hova tovább, merre tovább, hogyan tovább?
1: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy itt lehetek. Talán akik ismernek, hogy mindig úgy próbáltam szolgálni, hogy a párbeszéd a közösség embere voltam, jó beszélgetni, és gyakorlatilag a kereszténység lényege is az, hogy beszélgetni egymással, és beszélgetni nem csak a fele baráttal, hanem az embertársal. Ez rendkívül fontos. Azt nem is mondva, magunk felől megfogalmazva, hogy az evangélium egyetemes, és nekünk valahol az a küldetésünk, a szónak az abszolút alázatos és Krisztus értelmében, hogy az evangélium életöröme és ajándéka átjárja ezt a világot, tehát minden ember felé nyitottan és reménységgel tekintve. És nyilván én nem tudom megtagadni az eddigi 62 évem egyetlen egy évét sem. Nálunk maximálva van 3x6 év a püspökség, számomra különösen is a számvetés ideje van, ami számomra a gyülekezeti szolgálatból való nyugdíjba menetelt is jelenti, így döntöttünk, és ebben békességem van. Sőt, valamilyen szinten az egyházi közéletből való kivonulást is, ezért különösképpen a számvetés ideje van számomra, és mind a 62 évemre, most nyilván pár évet, amikor az ember még nem eszmél, de azért egészen fiatal korból vannak templomélményeim és egyházélményeim és emlékeim és emberkapcsolatokról tapasztalataim, hogy hála, alázat, bűnbánat és reménység van bennem, és a hogyan továbbot illetően is, hogyan tovább uram, én tele vagyok reménységgel, ezt nyilvánosan is kifejeztük. Az egyház mindig zarándokúton jár, biztos céllal. Ezt a biztosat nagy alázattal mondom, hogy Jézus Krisztus jár előttünk, akkor nem tévedünk el. A hogyan tovább ugyanakkor az egyház részéről ugyanaz, legalábbis én mindig erre törekedtem, és egyházvezetőként is próbáltam lelkipásztor maradni. Persze ezt én mondom magamról, ha nem így volt, azt nyugodtan meg lehet cáfolni, de erre törekedtem minden igyekezetemmel. Én nem vagyok politikus, de még politikusi vénám sincs. Tehát ilyen értelemben még talán egyházpolitikus sem vagyok, hanem lelki pásztorként vagyok egyházvezető, és ezzel a pásztori vezetésre törekedtem. Tehát a reménység emberei vagyunk, és az én szolgálatomat legalábbis erre igyekeztem, ez határozta meg, és a feladatunk ugyanaz, az evangélium örömével átjárni ezt a világot, hirdetni és hitelesen megélni.
2: Köszönöm a lehetőséget, és szeretem a kihívásokat. Ezért is érzem azt, hogy egy olyan rendszerben talán nagyobb feladat keresztjének lenni, amelyik kevesebbet beszél a kereszténységről. Lehet, hogy ez kicsit bántó a politikusokra nézve, de a papokra nézve is. Amit szoktam mondani, hogy az nem jó, ha a politikus prédikál, és a lelkész politizál. Ez azért sajnos megfordul sokszor. A 90 előtti rendszerben azért láttuk, hogy milyen sokszor politizáltak a lelkészek. Nálunk az evangélikus egyházban egyfajta kötelező diakóniai teológia, reformátusoknál a szolgálat teológia, tulajdonképpen egy fedő neve volt a politikai lojalitásnak, és a rendszerváltozás után én nagyon örültem annak, hogy ezektől a kényszerektől talán megszabadul az egyház. Az elmúlt 15 évben viszont arra láttunk nem túl szerencsés példákat, hogy a politikusok voltak hajlamosak prédikálni. Sokszor meg is próbálták mondani, hogy hogy kell érteni a Bibliát. Én átéltem nem egyszer, hogy valaki megmagyarázta nekem politikusként, hogy a Biblia helyes értelmezése az úgy van, hogy ha megütnek az egyik arcunkon, nehogy bár oda tartjuk a másik arcunkat. Én azt szoktam mondani, hogy az én Bibliámban Jézus nem ezt mondta, hanem azt, hogy tartsd oda a másik utcádat. Szóval voltak itt azért visszaélések a Bibliával és a keresztény népvel. Ezért érzem azt, hogy egyébként sok pozitívummal együtt, ami köszönhető az elmúlt rendszernek, vagy az elmúlt 15 évnek, hiszen azért volt családpolitika, meg kisebbségi politika, kisebbségi politika és egyéb, amit nem lehet elvitatni. De a kereszténységnek egy kicsit kényelmes pozíciót adott. Egy katolikus teológus fogalmazott úgy, hogy a mama hotelből ki kell lépni. Az egyház kicsit hajlamos volt ott lenni a mama hotelban, és jó dolog, hogy most talán nagyobb kihívások között a népszámlálások ismeretében is mondhatjuk, hogy talán nem olyan többségi helyzetben, nem privilegizált helyzetben, de éppen ezért a hitvallásos kereszténység jegyében élhetünk a mai magyar társadalommal. Ez nem azt jelenti, hogy én tokkal vonóval tudom támogatni a mostani, mondjuk rendszerváltásnak nevezett történéseket. Eddig is azt mondtam, hogy kritikus szolidaritás a jelszavam, ahol hol a kritika, hol a szolidaritás az erősebb. Még meglátjuk, hogy ez milyen irányba billen. De az egyháznak szép kihívás a mostani helyzet.
0: Köszönöm szépen. Várszegi Astrikat hallgatjuk.
3: Röviden annyit, hogy én 8 éve a nyilvánosságtól úgy mondjam visszavonultam, de hát ez gyenge dolog, mert interjút adok, véleményemet mondom. Életemben a harmadik rendszerváltáshoz hasonló jelenséget élek meg. És helyeslem, illetve látom azt, hogy Magyarország az emberek nagyon megmozdultak, rámozdultak. Az, hogy nagy keveredés, hogy nagy érzelmi hullámok csapkodnak körülöttünk, ezt elég nehéz elviselni, de azt gondolom nekünk, a felekezeteknek, az egyházaknak Jézus Krisztus a mintája, a párbeszéd, és amit újra kell nyitnunk az evangelizációnak, a szabadsága és a befolyás mentessége. Most gondolok arra is, amit a Tamás fogalmazott meg. És párbeszéd, és párbeszéd, és jó indulat, és az egyház őrizze meg, keresse meg azokat a vonásait, amivel az emberekkel megértő módon párbeszédbe tud lenni, és el tudja mondani a saját üzenetét. Röviden ennyit szeretnék hozzászólni most.
0: A Quo Vadisra kínálkozó stratégiák között ilyesmik szerepelnek, tovább a bevált úton, módon, a múltat be kell vallani, csak a jövőbe kell nézni, a holnapra megforgatjuk a világot szellemében, kislépésekben szépen fejlődni, a Jézusi programot jól megimádkozni, és így tovább. De én most kiemelnék 3 javaslatot, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzájuk, amelyikhez akartok, kapcsolódtok, vitatkozhattok vele, tovább vihetitek őket. Az egyik javaslat, ez nem mostani, de nagyon aktuális most is, Hervik Bühele katolikus teológus, politológus javasolja, hogy a holnapra megforgatjuk az egész világot forradalmisága, mint pedig a békés fejlődés csapdáit elkerülve, az itt és most valóságából kiindulva, a mindenkori terepviszonyokat figyelembe véve, ugyanakkor a szabadság, a béke, az öröm, az igazságosság és a kreativitás utópia horizontja által, tehát az itt és most és az utópia horizont egymás mellett, ezek által ihletve kell megpróbálni megvalósítani a jézusi programot. A másik javaslat, Hortobágyi Cirillé, ki azt mondja, és ez már a mostani konkrét helyzetre vonatkoztatva, a keresztény sorrend nem az, hogy felejtsünk, béküljünk ki, és csak azután kérdezzük meg, mi történt, hanem az igazság föltárása bűnbánat, jóvátétel, igazságos elszámoltatás, megbocsátás, kiengesztelődés. Aki ebből a láncolatból kihagyja az igazságot és a jóvátételt, azaz irgalmat olcsóvá teszi, aki kihagyja a megbocsátás lehetőségét, az pedig az igazságot bosszúvá torzítja. Németh László bíboros pedig a következőt javasolja, a meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. Kapcsolódjatok, ahogy gondoljátok, ezekhez a javaslatokhoz, gondolatokhoz. Tegyétek hozzá a sajátjaitokat. Szabad a gazda.
3: Csak nagyon röviden két mondat. Az előző vélemény is igaz, meg amit a főapát úr mond, illetve a bíboros úr, mindegyik a maga helyén program igaz és elfogadható. De el kellene indulni, mert még az én meglátásom, most ha hivatalos egyházainkat nézzük, hogy wir sind noch immer die schweigende Kirche, még mindig hallgató egyház vagyunk.
2: Ebben sok igazság van, így nehéz volt követni, mert nagyon komplex volt mindegyik, de az elsőből a hit et nunkot, a hit és mostot ragadnám ki, a másodikból valóban azt, hogy bizonyos szembenézésre szükség van, és megújulásra, bűnök bevallására, ugye ez a múltat be kell vallani, József Attila idézet, amit István szintén hoztál ide. Evangélikus vagy protestáns teológusként talán a jóvátétellel kapcsolatban vagyok egy kicsit óvatosabb, mert a kegyelem én számomra valahol nem kötődik feltétlenül a jóvátételhez, de ez egy messze vezető teológiai gondolat. Emberileg jóvá kell tenni sok mindent, bocsánatot kell kérni, de az Isten irgalmát nem lehet kiérdemelni és jóvátétellel megszolgálni, de ez inkább egy teológiai gondolat. A bíboros úr, Németh László bíboros úr valóban nagyon határozottan szólt arról, hogy sokszor hallgatott az egyház, amikor beszélni kellett volna, és beszélt, amikor hallgatni kellett volna. Hordőfer etikájában egyébként szó szerint ez van, ahol egy bűnvallást című fejezetet írt a 30-as években már, hogy az egyház megvallja, hogy milyen sokszor nem töltötte be a pásztori funkciót, nem vette észre a legelesettebbeket, leggyengébbeket, asszisztált sok társadalmi, kormányzati politikai bűnhöz, és ott írja Bonhoeffer, hogy hallgatott, amikor szót kellett volna emelni, ugye klasszikus idézett tőle, hogy nem énekelhet Gregoriánt, aki nem emel szót az üldöző zsidók mellett, és beszélt sokszor az egyház, amikor hallgatni kellett volna. Tehát a hallgatás bölcsessége, amivel kezdte Németh László, vagy valamilyen sit mondott, az is szerintem igaz, hogy sokszor ne adjuk túl könnyen a szavainkat, és várjuk meg a sok fölösleges beszéd után a hallgatásnak a ajándékát, és akkor talán nagyobb súlya lesz a szavainknak. Ezt sokszor magamnak is kell mondani, hiszen megkérdeznek, és sokszor állásfoglalok ilyen olyan, amolyan ügyekben, lehet, hogy kicsit szembenézésre késztet engem is, hogy kevesebben szólni, többet hallgatni. És hallgatni.
0: Tamás, szerinted milyen témákban, ügyekben kellene legsürgősebben megszólalni az egyházaknak, vezetőinek, tagjainak egyaránt? Ki mellett, ki ellen, milyen ügyben? Leginkább.
2: Azért örülök, hogy ügyeket említett, tehát nem feltétlenül emberek ellen vagy mellett.
0: Persze.
2: Most lehetne mondani államfőt és minisztert és sok mindenkit, média személyiséget és NKO által támogatott zseniket. Talán nem emberek ellen vagy mellett, hanem ügyek, értékek mellett kell szólnunk. Vagy ugye elhangzott a korrupció Németh László szavában, azt hiszem, hogy az például egy olyan ügy, amit nagyon határozottan képviselni kell, hogy bizony még az egyházon belül is kísértés ez. És talán ez a hitelességünk záloga, hogy önmagunkból kezdjük a kritikát, önkritikával, hogy hol hibáztunk, hol nem voltunk elég konzekvensek, hol fogadtunk el adott esetben olyan anyagi támogatást, amire nem lett volna szükségünk. Beszéljünk nyíltan, épültek templomok olyan helyen, ahol nem voltak hívek az elmúlt 15 évben, legalábbis evangélikus területen, sajnos. Mert nem az egyház kezdeményezte a templomépítést, hanem a polgármester vagy a parlamenti képviselő. És ezt elfogadtuk köszönettel, és elmentük fölszentelni a templomot, pedig tudtuk, hogy más helyen sokkal jobb helye lett volna annak a pénznek. De ez az utolsó, amit mondok, hogy túlságosan sokat beszélünk a pénzről az egyházzal összefüggésben, és ez valószínűleg csak egy terület, a gazdasági kérdés. Ehelyett talán jobban kellene az emberek közötti szolidaritásról, szegényekről, hajléktalanokról, megalázottakról, családon belül erőszakot elszenvedőkről beszélni, és lehetne folytatni.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Fabin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal, Quo Vadis egyházak címmel.
1: Hadd világítsam meg akkor egy másik oldalról is. Nagyon elgondolkodtató, mint Bühelének, mint Hortobágyi Cirének, mint Német Bíborosnak mindaz, amit mondott, de akkor én még hadd árnyaljam, jó?
0: Nagyon jó.
1: Hiszen akkor én hadd beszéljek arról, hogy tehát igen, az egyház hallgat vagy szól. Minden vasárnap hűséges lelkészeink a legkisebb vidéki faluban is, ahogy gyakorlatilag nincs egzisztencia, felmennek a szószékre, és hirdetik az evangéliumot, és hirdetik a krisztusi szeretetet, és ezt gyakorolják is. Hősök a szónak az emberi értelmében, ahol már se iskola, se posta, se orvos, mi a vidék egyháza voltunk, kitartanak és szólnak. És én vallom azt, hogy a gyülekezeteknek anyagilag önállónak kell lenni. Jó részt ez meg is valósul. Lehet, hogy gyengített az adakozási kedvet bizonyos történések, de erről hadd beszéljek. Viszont ezeket a gyülekezeteket a saját pénzünk szolidaritási alapjából támogatjuk, hogy az ott élő embereknek is legyen evangélium, és legyen támasz, és legyen segítség. Tehát ők is minden vasárnap, és a Kárpát-medencébe sok ezer református lelkész minden vasárnap felmegy a szószékre, és szól. És szólja az evangéliumot. Egészen kis helyeken, nagy helyeken is. Tehát ha az a szólás, hogy aktuális közéletben megszólalni, én egyre inkább azt látom, hogy legfeljebb a kultúra, minden ága, a tudományok, művészetek és a sport az, ami egy híd lehet, a társadalom felé, a közéletet egyre inkább nem érzem annak, mert nem lehet jól szólni. Jelen pillanatban ez a helyzet, én ezt hadd mondjam teljes alázattal, nem biztos, hogy így van. És miért csak az elmúlt 16 évről beszélünk? Ez egy szűkített optika. Volt, milyen elszámoltatás volt a rendszerváltás után? Milyen elszámoltatás volt a korábbi kormányváltásuk után? Nem tudom, csak kérdezem. Miért nem szólunk a korrupció ellen? Hogy ne szólnánk? Lehetetlen az egyháznak sem az én jó lelkiismeretembe, és Isten látja lelkemet, az én szívem, lelkem tiszta, ezt az Úr tudja, és én, és nekem ez elég. Ma már bárkire bármit rá lehet fogni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem történtek bűnök, csak hogy általánosságban szólhatok a korrupcióról, és szólunk is. De konkrétan hogyan szóljak? Hát az egy, én nem lelkész vagyok, nem ügyész. Tehát most tényleg hallgat az egyház, és hallgatott az egyház? Nem tudom, én ezt nem tudom így elfogadni. Elnézést kérek. A másik, hogy a református ezer okból szitokszó lett 2024 óta. És ezt nagyon-nagyon nehezen és nyomorúságosan éljük meg. És hogy ennek mik az okai, nem akarok ebbe belemenni. De összeállítottam egy kötetet, egy gyönyörű kötetet röviden, ez is református, az a címe, amely csak az országos egyház, 100 országos egyházunk, 100 szolgálatát mutatja be, aminek a jó része lakásotthonok, házi segítségnyújtás, gyermekvédelem, idős otthon, fogyatékos otthon, társadalmi missziók, a börtönmissziótól kezdve, a Betesda kórház, a számos más szolgálatunk. Nem is tudom felsorolni, és ebbe akkor a gyülekezeti, püspöki, kerületi és egyházmegyei és kárpát-medencei szolgálatok nincsenek benne, akik egyház közeli emberek rektorálták ezt a kötetet, azok bevallották, hogy a 80%-án erről a szolgálatról nem tudnak, hogy ezt csináljuk. Elnézést, én nem védekezni akarok, és nem magyarázni akarom, a rengeteg hibát követel az egyház, és ezzel kezdtem, a bűnbánattal. De az sem megy, hogy nekünk itt az anyaországban 2800 lelkészünkről van szó, akiknek jó részének a szolgálatáról nem is tudunk. Akik még abban a korban, mint én, de ezt nem kell mondani, a 80-as évek elején mentek teológiára, akik most kimennek, és ahol abszolút nem, a lelkipásztori szolgálat nem volt karrier, nem volt egzisztencia. Elhívásból mentek erre a szolgálatra. Most azt kell megérni, hogy én értem a problémát, de azt kell megérni, hogy szégyeljük magunkat. Az első között, tehát a Dunántúli Református Egyházkerület, aminek a vezetője voltam, az utolsó között kapott forrásokat. Az én püspöki jelentésemben kezdetektől fogva vissza lehet arra tekinteni, hogy jeleztem ennek az áldása mellett minden veszélyét. Kezdettől fogva. Hogy akkor gondoljuk már át az egyházfinanszírozás rendszerét. És hogy mik lehetnek ennek a következményei. Ugyanakkor az jól esett, hogy mivel nekünk nincs működő vagyonunk, hogy volt egy olyan kormányzat 2010-től, amely fontosnak tartotta a keresztény értékeket, és támogatott bennünket. Nyilván ez 16 év alatt sokat változott, és az a kérdésem, hogy mi most magunknak fogadtuk el a pénzt? Amit a református egyházban kaptunk, az intézmény, szociális és közoktatási intézmények fenntartására. Az ingatlan kárpótlásból romokat kaptunk vissza, felújítására kaptuk. A keresztény örökség a településkép megőrzésére, a közösségek fejlesztésére, vidéken is. Tehát ha már így alakult, mi próbáltuk jó lelkiismerettel elfogadni ezeket a pénzeket, miközben a gyülekezetekben jelezni, hogy lesznek majd más idők, és tessenek felkészülni arra, hogy a szolgálat ugyanaz marad, de azzal nem tudok egyetérteni, és én most egyházon belülről beszélek, hogy itt mindenki elfogadta a pénzt, és egy ünnepi istentiszteleten a szemembe mondják, hogy elstandolt ingatlanok, ott, ahol minden kormányzati felújításból épült. De ez nem kívülről, belülről. És elnézést, hogy ennyire belemegyek, csak ezek annyira összetett kérdések, hogy ez egyfajta részleges kárpótlás folytatása volt, hogy jól éltünk-e vele, vagy nem jól éltünk vele, az egy nagy kérdés, amiben megítél bennünket a történelem. Mindenki maga fog számot adni az Isten szín előtt az Istennek, ahogy olvassuk a római levél első fejezetében, de én mondom, nem vagyok politikus, tehát lelkipásztor vagyok, csak elnézést, hogy akkor én megpróbálom ugyanúgy egyetértve a megszólalókkal mégis védeni a szeretett egyházat, ahol egyébként arányában minden felekezet megkapta magáét, bocsánat. Mert ugye nálunk is voltak olyan felekezetek, hogy mi még az ablakot is magunk cserélték ki. És mondom a jövedelemkiegészítést, a hitoktatói óradíjat, Ja, az más. Miért más? Tehát nagyon messzire visznek ezek a kérdések, és remélem, hogy nem veszi, tehát én ezt teljes nyugalommal, békességgel mondom, de az árnyalás kedvéért mondom, hogy nyilván a hibát követtünk el, vállalni kell a következményeket. Én személy szerint 2024 óta semmi más nem csinálok, mint bocsánatot kérek. És ezt jó lelkiismerettel teszem. Természetesen, és bármi hibát elkövettünk, bocsássanak meg. Ha valamivel visszaéltünk, annak vállalni kell a következményét. De én nem tudom a keresztény örökséget, annak a hitvallásait, értékrendszerét megtagadni, mert abba belehalnék. Ebben nőttem fel. Meggyőződésem, hogy ez ad egy olyan medret, a szabadság az egy csodálatos krisztusi ajándék, egy olyan medret, amiben a szabadság kiteljesedhet. Bonhoeffer mondta, hogy a szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. És mi elfelejtettük azt, hogy az a jólét, és az a szabadság, amivel most, mert a szabadság sokféleképpen lehet értelmezni, de csak a krisztusi irgalom és keresztény kultúra talán jöhetett létre, amiben most vagyunk. Ahol nyilván, akik éltünk a konkrét diktatúrában, ahhoz képest ma mindenki elmondhatja, hogy mit lát. Én is elmondhatom, elmondtam, ne haragudjanak rám, ha valakinek nem tetszik. Én egyre inkább ebben vagyok, és ebben a számadásban magam számára is ezt megfogalmaztam. Tehát a lényege az, hogy bocsánat mindenért, következményeket vállaljuk, de azt nem tudom vállalni, hogy az egyház az, és a református egyház az a rossz. A mindeneknek a minden bajnak a forrása, mert lassan már itt tartunk. Tehát amikor engem lepedofíloznak. Tehát onnantól kezdve értsék meg, testvéreim, hogy

0: higgadtam, és köszönöm ezt önöknek, hogy végighallgattak, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönjük. Hát akkor megkérdezem a beszélgető társakat, hogy van-e kedvük valamiképpen kapcsolódni?
2: Hát a hallgatás a legbölcsebb ilyenkor, mert azért annyi húrt megpengedett a püspök úr. Én közben mindig arra gondoltam, hogy ugye most mi itt egy ilyen vitába vagyunk a világgal, a változó világgal, de nem csak ezt a vitát kell nekünk, vagy a szólást vállalni, hanem az, hogy saját magunk küldetését is tisztáznunk kell ebben a küzdelemben, amiben belekerültünk. Hogy tulajdonképpen mi az egyház, mi a küldetésünk, miről kell lemondanunk, mihez nem szabad ragaszkodnunk, és mi az, amihez viszont következetesen ragaszkodnunk kell a saját létünk és a missziónknak az érdekébe. A történelem fölgyorsult körülöttünk, és nem tudtuk követni az első rendszerváltozás se, nem tudjuk követni most ez se, és hát egy kicsit úgy látszik, hogy olyan, hogy mondjam, nem cél nélkül, ez nem jó kifejezés, de az, hogy zavarba vagyunk és kapkodunk. És ilyenkor azt gondolom, hogy az embernek nyugalmat kell magára, a közösségére parancsolnia vagy vállalnia, és a kabátot újra kell gombolnunk. A politikához való viszonyunkat, a saját közösségeink belső viszonyai, helyünket a világban, egy előre haladott, szekularizált világba, ahol nem kérdezik a te jó lelkiismeretedet, hanem megtámadnak, vagy megkritizálnak, és vállalnunk kell másoknak is a terhét, meg a bűnét. Rövidre fogva, valahol Krisztus előtt, bűnbánatban, az evangélium lelkületében újra kell kezdenünk, illetve azt az irányt kell fölvennünk, amely az egyházat hitelessé, megtisztultá teszi. És akkor folytatjuk az életet, a missziónkat, a feladatunkat. Nem önmagunkért élünk.
3: Köszönöm,
1: jó,
3: Steinbach
1: most jó.
3: Őszinte szavait, és engem is megérintettek nyilván, ha szabad Jóskának mondom, hiszen jól ismerjük egymást. És én teljesen megértem a felindultságodat, hogy azt kell átélned, hogy reformátusságról mit mondanak, vagy téged személyesben milyen támadások érnek, ez teljességgel méltatlan. Ugyanakkor szerintem itt az idő a nyílt beszédre egymás között, hogy azért mit éltünk át. És most szándékosan nem református példát mondok. Én azért hallottam katolikus püspökről olyat, hogy eljött egy állami vezető, mondta, hogy menjünk a kápolnába, imádkozzunk, meg volt az ima, utána megkérdezte a püspöktől, hogy ki lesz a beruházó. Elmondta, hogy ki, jaj, nem azzal kéne dolgoztatni, hanem én adok egy lyukat. Na most ez helyén való? Valószínűleg itt egy olyan politikai érdek írta felül a mondjuk így a gazdasági vagy egyházi szempontot, amit az illető politikus nem tett jól, és az egyház lehet, hogy elfogadta, lehet, hogy nem fogadta el. És olyat is hallottam, hogy bocsánat, hogy nevet mondok csak egy oldalról, hogy egy közösség meghívta a Sólyom Lászlót, nyugalmazott államfő, abban az időben, amikor ő bizony kritikus hangokat pengetett a kormánypárttal kapcsolatban, és ennek a közösségnek egy vezetője kapott egy elég durva SMS-t egy államtitkártól, hogy hogy merészeltétek őt meghívni. Helyén való ez? Vagy pedig illetéktelen beavatkozás? És szándékosan nem református példát mondtam, és nem is nevesítettem, és ezekről, ha nem beszélünk, akkor szerintem a homokodunk a fejünket. És nem akarok senkit se vádolni, és nem akarom a magunk sebeit nyalogatni. Hallottam én olyat, hogy az evangélikusoknál zárjunk el minden pénzcsapot, mert mi minden mond egy evangélikus püspök. Megéltünk, és mi is kaptuk támogatást, nincs erről szó.

0: Azért nyilván volt különbségtétel, de nem éríts ki, hanem tudjuk azt mondani, amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy volt-e valamiben fogyatkozásatok? És azt mondták, hogy Urunk, nem volt. Hát lehet, hogy Jóska, te is használtad az öngondoskodást, hogy az ablakot is adott esetben az egyházközség cserélte ki. És az is lehet, hogy veszély volt sokszor több vallási közösségre, hogyha nagyobb támogatás jött, mert azt hitték a hívek, hogy akkor a versenyben már ezt kell tenni. És köszönöm, Jóska, hogy elmondtad, hogy felhívtad a figyelmet már korábban is arra, hogy az áldás mellett veszéllyel is járhat egy állami támogatás, vagy egy adott esetben függőségi viszony. Tehát egymás között tényleg beszéljünk szerintem testvéri nyíltsággal, és nézzünk szembe azzal, hogy mi az, ami fájdalmas, és törekedjük arra, hogy ez másként történjen a jövőben.
1: Én megköszönöm Jóskának ezt az őszintességét, de nem vigasztalásként mondom, hogy a katolikusokról legalább annyi, ha nem több gyalázatot elmondtak. És amit a Tamás példát említett, hát akkor katolikus részről is hadd említsek valakit. Valamelyik politikusunk azt mondta nekem, ilyen rossz pápánk, mint Ferenc pápa még nem volt. Az egyház történelem sem. És akkor kellő tapintattal és humorral megkérdeztem, hogy a reneszánsz pápák talán jobbak voltak. Aztán azt mondta, hogy még azok is jobbak voltak. Miért volt Ferenc pápa rossz pápa? Azért, mert migráns kérdésekben nem egyezett meg a helyi fölfogással. Na de hát ezek butaságok és ostobaságok. Hogy mondjam, ezt nekünk nem szabad elfogadni, de mindegyik felekezet a maga módján, vagy püspökök, hogy mondjam, hát részesültek ebben a fajta kritikában. És most azt gondolom, hogy nem úgy tudjuk kimosni magunkat, hogy ezeket elutasítjuk, vagy elfogadtatjuk, hanem őszinte beszéd, egyszerű beszéd, ennek ellenére nem megbántani a másikat, de hogy mondjam, következetesnek kell lennünk az egyház képviseletébe, amivel gyalázat is jár, sajnos azt kell mondani. Bármit mond az ember, bennünket bencéseket is ugyancsak meghordanak, ha arról van szó, és nem csak a politika, hanem még a saját egyházunk is, a szabadságunk miatt. Tehát itt nem csak rendszerváltás van, hanem az egyházról való gondolkodásunk kritikája is, amit belül következetesen az evangélium szellemében, a lélek segítségével újra kell kezdenünk, hogy hitelesek legyünk azokban a kérdésekben, amit mondunk.
2: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak. Quo vadis, megszólalnak-e egyházaink címmel? Fabiny Tamás, Steinbach József és Várszegi Asztrik részvételével.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Lázár.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Máriának és Mártának bátyja Lázár halálos betegsége végstádiumába jutott, a nővérek kikérték a klinikáról, hogy végóráiban otthon ápolják. Onnan üzenték meg Jézusnak, aki tanítványainak éppen lelki napot tartott, Élet a halál előtt címmel, az Élet a halál után kurzus folytatásaként, hogy Urunk, akit szeretsz, beteg. Méghozzá halálos beteg, figyelmeztették tanítványai. Ennek hallatára Jézus azt mondta, ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőjön általa Isten fia. De csak akkor, ha azonnal teszel valamit, sürgette Tamás. De Jézus, mintha mi sem történt volna, folytatta az Élet a halál előtt rekollekciót, pedig tudták jól, hogy nagyon szereti a három testvért, aztán estére megjött az SMS, bátyánk meghalt. Barátunk Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem. Mester, ha alszik, akkor meggyógyul. Most már fejezzük be a lelki napot, mert már nagyon izgat minket, hová akarsz kiukadni. Fakad ki Bertalan. Úgy látom, a következő lelki nap témája a metafora lesz, vagyis a szavak mélyebb értelme, mert amikor azt mondtam nektek, hogy elaludt, azt akartam közölni veletek, hogy elszenderedett, vagyis meghalt. Amikor másnap megérkeztek Nyírbéltekre, Márta eléjük sietett. Uram, szólította meg Jézust, ha itt lettél volna, nem halt meg volna a testvérem. Ezzel a tanítványok mind egyetértettek. De most is tudom, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked, folytatta Márta. Emlékszem, Márta, miként aggodalmaskodtál és nyugtalankodtál, amikor először jártam nálatok, most meg tudom, bizonyos vagy abban, hogy feltámad testvéred. Tudom, hogy feltámad, mondta Márta, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. A tanítványok is ebben voltak bizonyosak, abban már csak reménykedtek, hogy Jézus mégiscsak felébreszti barátját. Jézus így folytatta. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Kérdezte Jézus. Igen, Uram, felelte Márta, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. A tanítványok önkéntelenül megtapsolták, majd sűrűn szabadkoztak illetlenségük miatt, de Jézus megnyugtatta őket. Éppen, hogy ideillő és üdvös volt tőletek. Az ottani még élő szokás szerint a halott a nappaliban volt kiterítve, a ház tele volt vendégekkel, akik részvét látogatást tettek. Mielőtt beléptek volna a szobába, Mária zokogva borult Jézus lába elé. Uram, ha itt lettél volna, nem halt meg volna testvérem. Jézus lelke mélyéig megrendült, Márta csak annyit mondott, elég nekünk most, Uram, ha elmondod a szokásos imát. Jézus így felelt, nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Ezután az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után odament Lázárhoz, s rákiáltott. Lázár, kelj fel! És Lázár felkapaszkodott, zsibbadt lábaira, csodálkozva nézett körül. Miért éppen én? Kérdezte. Ez bárkivel előfordulhat, bátyám, nyugtatta meg Márta igaz hittel.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Lázár.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az epilepsziás meggyógyítása.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor visszatért a tanítványokhoz, Jézus látta, hogy nagy népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük, megkérdezte tőlük: miről vitatkoznak veletek? Arról, hogy mire képes az ember, felelték. Ekkor valaki megszólalt a tömegből: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg, amikor hatalmába kerül, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogát, és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus a tanítványaira nézett, ők pedig szabadkoztak. Pedig hidd el, mindent megpróbáltunk, Mester, szabadkozott Péter. Füvekkel, teákkal kezdte Fülöp, fürdővel, iszappal folytatta Tádé, masszázzal, tornával folytatta Bertalan, sóval, borssal, tormával folytatta Máté, szép szóval, átokkal folytatta András, hókusz-pókusszal folytatta János, praktikákkal folytatta Júdás. Ó, te hitetlen nemzedék, kiáltott közbe Jézus, meddig maradjak még körödben, meddig tűrjelek benneteket? Kihez intézted ez a kemény szavakat? Kérdezte Jakab ijetten. Mindenkihez, aki itt van, felelte Jézus, majd odakérette a fiút. Mihez odavitték, a fiú a földre zuhan, és habzó szájjal fetrengett. Mióta szenved a bajban? Kérdezte apját. Kicsi kora óta vannak ilyen rohamai, válaszolta. Ha valamit megtehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk. Jézus így felelt: minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott: segíts hitetlenségemen. Jézus ekkor ráparancsolt a tisztátalan lélekre, és a fiú azonnal meggyógyult. Amikor magukra maradtak, tanítványai faggatni kezdték Jézust. Mi miért nem tudtok kiűzni? Pedig még kifüstöléssel is próbálkoztunk. Jézus ezt felelte: mert még gyenge a hitetek, bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, és nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Komolyan? Kérdezte Tamás. És mindenek előtt Tamás füstölés helyett imádsággal és böjtel.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az epilepsziás meggyógyítása.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, míg a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az ígéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is, számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok csalársága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését. Olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gájarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Módod van újra kezdeni. Isten kegyelme nem a büntetés elengedése, hanem az új kezdés lehetősége. Pál szerint Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ezért szólít meg újra Jézus, aki a jelenések könyvének jól ismert képe szerint az ajtó előtt áll és zörget minden ember szívének ajtaját. Benne és vele élhetünk Isten megújuló lehetőségeivel. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, mely jó cselekedetre törekszik.

Isten soha nem kényszeríti ránk a jót. De ha a jót választjuk, akkor a szeretet erejével és hatalmával ruház fel. Azért hív, hogy el tudjon küldeni. A Biblia megtérésnek nevezi azt a folyamatot, ami akkor következik be, amikor Jézustól elfogadom a szeretettől irányított másféle életszemléletet. Ez a belső megújulás nem valamiféle kétségbejtő helyzetből jön létre, hanem a szeretetre találás öröméből. Az önzés birodalmából átlépek a szeretet birodalmába. Eddig csak magamnak éltem, most meg fontos lesz a másik érdeke, élete. Megszűnök magányosnak lenni, mert felismerem, hogy tennivalóim vannak a másikért, akiért Isten előtt felelősséggel tartozom.

Ez az életújulás önkéntes. Nem úgy jön létre, hogy megijedek az ítélő Isten haragjától, hanem úgy, hogy az egyre jobban értelmetlenebbé váló életben rátalálok a szeretet megoldására, amit nem én adok, hanem azért kapok, hogy tovább adjam. Ezt az életújulást Jézus újjászületésnek nevezte, Nikodémusnak erről így beszélt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek.

Ezen a csöndes esti órában történt beszélgetésen Jézus Nikodémus előtt egy lehetőséget tárt fel. Aki az üdvösség útját kereste, és szívesen beszélgetett volna a nagy hírű mesterrel valami elvont teológiai, hitbeli kérdésről. De Jézus mást mondott. A gyakorlati élet újulásról beszélt. Ebben a történetben nem a keresztség szertartásának fontosságáról van szó, hanem a belső életújulás titkáról. A keresztség csak ennek a bennünk megtörténő folyamatnak a külső jele. A keresztség krisztusi formája nem újítja meg az embert, de a megújult ember ezzel a szent cselekménnyel fejezi ki azt a nagy belső megújulást, ami benne megtörtént.

Az újjászületésben, Isten lelke által, az ember személyisége újul meg. Az önzés helyét a szeretet foglalja el a szívben. Az ember énje összekapcsolódik a Teremtő Istennel. Az első bűn úgy jött létre, hogy Éva mást látott jónak, mint amit Isten mondott. Az újjászületett ember viszont azt látja jónak, amit Isten mond és akar. Így ismét az atya gyermeke lesz, a másik ember pedig a testvére. A bűn eddig elválasztotta másiktól, most Krisztus szeretete összeköt vele. Eddig azt néztem, hogy milyen hasznom lehet belőle, ellenségem-e, vagy esetleg megnyerhető jó barát. Most azt kezdem keresni, hogy azt a szeretetet, amellyel Jézus engem szeret, hogyan tudom megosztani a másikkal. A felette való uralkodás helyett hogyan tudok szolgálni?

ahogyan a testi születésünk utat nyitott a földi létünkre, úgy az újjászületés visszaállítja Isten teremtő szándékát életünkben, ami Jézussal egy örök életre szóló kapcsolattá nő. Akkor Pállal együtt vallhatjuk. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Jézus hív, hogy én is másféle gondolkodású ember legyek, mert a világnak ilyen emberekre van szüksége. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Az önzés és az erőszak tönkreteszi a világot. Az önzést törvényekkel, az erőszakot erőszakkal nem lehet legyőzni. Erre csak a szeretet képes. De az emberben a szeretet nem csak úgy magától termő gyümölcs. Félünk kiszolgáltatni magunkat másoknak. Szükségünk van egy földön kívüli archimedeszi pontra, és ez Jézus kegyelmes szeretete.

kegyelem, mint már korábban megállapítottuk, a Jézus által biztosított új kezdés lehetősége. Pótvizsga. Alkalom arra, hogy Jézus ereje által győzzünk az önmagunkban hordozott önzés és gonosz felett. A rossz feletti győzelmet kegyelemből kapjuk, és nem azért, mert a többi embernél jobbak vagyunk. Isten türelmesen várja szabad döntésünket. Kényszerítő erőszakkal senkit nem lehet jobbá tenni. Azzal sem változik meg az emberek élete, ha a törvények védőfalát elbontjuk. A változásnak egyetlen lehetősége az, ha szabadon és bátran elfogadjuk Jézus hívását erre a másféle gondolkodáson alapuló életre. Ma sokat beszélünk arról, hogy az ember ugyan uralma alá hajtotta a természetet, de ezzel új veszélynek tette ki bolygónkon az életet.

A tudás növekedésével nem nőtt erkölcsi felelősségérzetünk. Okosabbak lettünk, mert az anyag és az élet titkát, a világegyetem felépítettségét jobban ismerjük, mint atyáink. De nem lettünk jobb emberekké. Ha valaki a tudomány által feltárt szomorú kilátásainkra gondol, csak egy megoldást lát. Meg kell változni az emberek gondolkodásának. De még több törvénnyel, még több fegyverrel és erőszakkal ezt a változást nem lehet előidézni. Égetően szükségünk van Jézus segítségére, mert csak ő tud bennünket újjáformálni. Ennek a lehetőségnek a meghirdetése a krisztusi új közösségért való fáradozás gyönyörű terhe, a misszió.

Isten igéje által teremti újjá az embert, mint ahogyan kezdetben is szavával teremtette a világot. Isten igéjét romolhatatlan, életet adó magnak mondja a Biblia. Az igének engedelmes ember szófogadó. A hit nem más, mint annak a megértése, hogy az életünkben nincsenek véletlenek. A mindennapok eseményei nem céltalanul történnek velünk. A Krisztus által kapott új gondolkodási móddal felfedezzük újra és újra, hogy a dolgok mögött ott áll a szerető és szeretetre indító Jézus Krisztus. Ő mindnyájunkat vár, hogy az unalmasnak tűnő vagy gondokkal teli hétköznapjainkat értelmessé tegye, hogy életünk ne legyen céltalan, hanem beleépüljünk az örökké valóságba, Jézus országában, aminek csak egy törvénye lesz, a szeretet.

0: A hit győzelme.
1: Mire van szüksége a világnak? Állandóan azt halljuk, hogy pénzre, gazdasági növekedésre van szükség. De az emberi élet nem a pénz virtuális hatalmától függően boldog vagy boldogtalan. Egy-egy ország GDP-je nem a boldog emberek arányszámát jelöli. A közgazdászok azt hirdetik, hogy még több energiára, még több termékre, még több jövedelemre, még több fejlődésre van szükségünk. Önző terveinket földünk bioszférája egyre nehezebben viseli. Ugyanakkor ez a fejlődés egyre jobban elidegeníti az embereket egymástól. A gazdasági evolúcióba való hitünk egyre ingatagabb. Égre törő grafikonjaink megcsalnak. Míg mi az egyenesen felfelé ívelő fejlődésbe hiszünk, Isten a világ rendjét úgy szabta meg, hogy ciklikusan változik benne minden. A tavaszt, a nyár, az őszt, a tél követi. Az emberi élet is a csecsemőkortól a felnőtt koron át a halálig vezet. Mi mégis a világunkat rongáló más rendet akarunk, a szüntelen evolúció rendjét. Ez a mai sikereink Bábel-tornya.

Nem a sikerek teszik igazán értelmessé az életünket. A másik emberrel keressük ugyan a kapcsolatot, de sokszor nem találjuk. A mai világban nem hősökre, nem is világmegváltó eszmék zseniális prédikátoraira van szükségünk, hanem csak emberekre. A végletek fölötti vitatkozás, a manipulatív pártépítések sora, a középúton járó embereket, a mindennapok szolgálni kész tisztes hívőit írtotta ki. A mai világ is azt kiáltja Jézusnak: Uram, nincs emberem. De Jézus ma is csak azt mondja: kelj fel és járj. Kész vagyok téged elfogadni, járj velem a mindennapokban. Életedet bízd rám, én veled vagyok.

emberré nem csupán biológiai adottságaink tesznek, hanem kapcsolataink, amelyeket Istennel, egymással és a teremtett világgal összekötnek. Mai életünkben ezek a kapcsok lazultak meg. Hogy miért van egyre kevesebb időnk egymásra? Mert Istenre sincs időnk. Egyre kevesebbet gondolkodunk létünk nagy kérdései felől. Úgy gondoljuk, hogy a tér és az idő urai vagyunk. Meghódítottuk a világot, s közben egyre kevesebb kapcsolatunk van azzal a világgal, amelyet Isten értünk, nekünk alkotott.

Isten Jézus Krisztusban barátságot kínál, szeretetet, amely nem csupán érzelem, hanem egy gyakorlati életprogram, pozitív életforma. Nem a mindent egyformává tevő feltétlen egyetértésen, nem a saját igazságom erőszakos érvényesítésén alapszik, hanem a megértése. Amikor a másik erényei, hibái, bűnei és győzelemei nem takarják el a lényeget, hogy ő is esendő ember, társam az úton, nélkülem ő is egyedül van. Jézus barátságot kínál, de egészen másféle gondolkodás móddal, mint ami mai karrierépítő világunkban használatos. Az ő országa nem vesztesekből és a többi ember fölé kerekedő nyertesekből áll, hanem egymásért élő emberekből.

Jézus ezt a megdöbbentően másféle látást egy példázatban mondta el, ami az utolsó ítéletről szól, amikor a király, ahogyan a pásztorok szokták, külön választja a juhokat és a kecskéket, míg a bal keze felől állókat elutasítja, a jobb keze felől összegyűjtötteket így hívja magához: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.

0: A példázat szerint egy csoport sem érti az ítéletet, pedig a magyarázat egyszerű. Csak az örökölheti ezt az országot, aki itt a földön, a rászorulóban észrevette Jézust. Nem elég jótékonykodni, nem elég vallásoskodni, vagy általában jót akarni. Meg kell tanulni, látni, észre kell venni az egyedül vergődő embert.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok, és ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Beszéljünk talán arról, hogy mit jelent az, hogy valaki magánénekes a Magyar Állami Operaházban. Hogy lesz valaki magánénekes, mit csinál? Kicsit mesélj magadról, a szakmádról.
3: Először is én is szeretném megköszönni a meghívást, illetve köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat. Hát, hogyan lesz az emberből operaénekes? Szóval semmiképp se úgy, hogy az ember ezt kitalálja magának, és akkor kijárja ezt a történetet. Ez egy olyan hivatás, olyan szakma, amivé alakul az ember, szóval hát gyermekkoromban már szerettem énekelni, de akkor ez azért még nem volt olyan nyilvánvaló, hogy olyan kimagasló lett volna az én tehetségem. Aztán egy idő után egyre jobban elmélyültem ebbe a dologba, és mivel baptista gyülekezetben nőttem föl, ahol rengetegféle területen lehetett megnyilvánulni, mármint zenei területen, ezért gyermekkórusban, ifjúsági énekkarban énekeltem, aztán majd később felnőtt énekkarban énekeltem. Úgyhogy a zene az abszolút része volt az életünknek, az életemnek, és hát ott ismerkedtem meg jobban, vagy kezdtem elmélyülni az éneklésbe. Nemes egyszerűséggel én azt éreztem, hogy az ének az egy olyan kapu, vagy ha mondhatom, kapcsolat közöttem és Isten között, ami segített nekem sokkal jobban megnyilvánulni, vagy kifejezni az érzéseimet a külvilág felé. Érdekes módon az emberek azt gondolnák, hogy aki színpadra lép, bármilyen formában legyen az előadó művész, színművész, operaénekes, az valami exhibicionista hajlam szükségeltetik hozzá, főleg, hogy az ember önmagát adja, kitárulkozik, és az érzéseit úgymond a idegenek elé föltárja. Hát én nem ilyen gyerek voltam, nem ilyen fiatal voltam, nagyon zárkózott voltam. Nehezebben éltem meg az én belső érzéseimet, sokkal inkább belső vívódásokba küzdöttem meg az én dolgaimmal. De az ének az egy olyan kifejező eszköz volt számomra, ami segített megnyilvánulni, kinyílni az emberek felé, mások felé, és ezt egy olyan csatornának éreztem, nem csak kifelé, hanem befelé, tehát magam irányába is, ami nagyon meghatározta az én fiatal koromat, az én tinédzser koromat, és ami nagyon-nagyon sok tinédzserkori problémán segített átlendülni. Úgyhogy alapvetően számomra az éneklés, a zene, az nem úgy indult, hogy valamiféle szakmakeresés, valami útkeresés, hanem segített az én tinédzserkori problémáimat feldolgozni, segített megnyilvánulni, segített egyszerűen kezelni az én kapcsolatomat például Istennel, vagy Isten felé.
2: Ha már a tinédzserkori vívódásokról meséltél, milyen zene segített téged az önkifejezésben, vagy stílustól függetlenül a zene segített?
3: Hát, mivel hogy gyülekezetről beszélünk, gyülekezeti életről, tehát ez egy kicsit azért behatárolja a zenei életet, tehát elsősorban egyház zene, ezen belül sokféle műfaj azért létezik, könnyedebb is, meg klasszikusabb is. Én mind a kettőben nagyon otthonosan mozogtam, és nagyon otthon éreztem magam, akár kórusművekről legyen szó, akár pedig a könnyedebb műfajból, gospel irányába indulva. Tehát alapvetően engem a szövegek azok voltak, amik megfogtak, az ének szövegek, az énekeknek a dallamai, és ezeknek a mondani valója segített igazából a megnyilvánulásban, illetve hogy jobban ki tudjam fejezni magamat. Úgyhogy különösebben zenei irányzat olyan, ami egyfajta lenne, az nem volt meghatározó, hanem nagyon sokféle rétegből szedegettem össze a dolgaimat, és ezeket nagyon tudtam szeretni. Az minden esetre egy meghatározó élmény volt, amikor először ültem Nagyváradon egy szimfonikus koncerten. Ugye szokás a színház világba, illetve hát az operaházba is ugyanígy van. Hétfői nap az a filharmónia számára van fenntartva, és akkor filharmóniai koncert, meg nem szokott akkor előadás lenni. És ez ugyanígy volt Nagyváradon is a színházba, úgyhogy bérletem volt, és oda jártam, hallgattam őket, az elképesztő hatással volt rám az élő zene, klasszikus muzsika, úgyhogy ott találkoztam először Mozart zenéjével élőben, Mahlerrel, Beethovennel, Schuberttel, Schumannal, és hát ezek hihetetlen benyomást tesznek az emberre. Kilép egy picit az egyház zenéből, kórus zenéből, találkozni egy másik fajta világgal, ami ugyanolyan mélységekig tudja az embert vinni szavak nélkül, hiszen szimfonikus zenéről beszélünk, tehát nem oratórikus zenéről. Úgyhogy alapvetően ezek a műfajok határozták meg az én zenei ízlésemet, zenei kíváncsiságomat, és ezekbe kezdtem el egyre inkább elmélyülni.
2: Ha nem sértelek meg, hány éves voltál ekkor, amikor így kinyílt előtted a komoly zene?
3: 15 évesen. Én egy dolgos, kétkezű munkás családból származom, tehát édesapám, édesanyám dolgozó emberek voltak, tehát nem ebben a kulturális közegben nevelkedtek föl. Úgyhogy otthon azért alapvetően nem az volt, hogy mi Mozartot vagy Beethovent hallgattunk volna éppenséggel minden este, de ennek ellenére a zenének a szeretete és a zene iránt való elkötelezettség a gyülekezeten, az egyházon belül az nagyon is komoly volt, és nagyon komoly érdeklődést mutatott a család iránta, és nagyon szívesen tereltek ebbe az irányba, hiszen anyukám és apukám is énekkarban énekeltek.
2: Én egy picit itt leragadtam, ne haragudjál, de mi késztet egy 15 éves kamas rácot arra, hogy vegyen magának egy filharmóniai bérletet? Honnan jött az ötlet, az ihlet?
3: Hát az ihlet az onnan jött, hogy ismerősök beszéltek róla. Tehát elmondták, hogy ez mennyire újfajta élmény, hogy érdemes lenne meghallgatni, beülni egy ilyen koncertre, és megismerkedni a zenének egy másik pólusával. Ami nem csak az egyház zene, nem csak a klasszikus kórus éneklés, templomi éneklés, hanem a zenének egy másik fajta mélysége. Úgyhogy először nem az volt, hogy elmentem a jegypénztárba, és vettem azonnal egy bérletet, hanem elmentem egy koncertre. Aztán elmentem még egyre, és aztán utána vettem egy bérletet. Tehát, hogy ez így alakult ki, tehát az embert megragadta a zenének a mélysége, a professzionalizmus, ahogy a zenészek játszottak, ahogyan kezelték, ahogyan szavak nélkül a zene tudott üzenetet közvetíteni az ember felé, és ahogyan megragadta a figyelmemet. És hát tinédzserkoromban, mivel eléggé befele forduló voltam, nekem ez nagyon sokat segített, hogy a világot ebből a szemszögből tudjam szemlélni és elfogadni benne magamat.
2: Egyedül csináltad mindezt, vagy voltak társaid is? Tehát ilyen magányos farkas voltál ott a nézőtéren, vagy pedig voltak társak, akik elkísértek?
3: Volt egy-két barát is, de nagyon sokszor egyedül voltam. Szóval eleinte mindenképp szükség volt az embernek bátorításra. Ez egy új közeg volt, amiben az ember belépett. Hát engem ez nagyon elbátortalanított. Nem úgy éltem ezt meg, hogy én egyből jól éreztem, vagy természetesen mozogtam volna ebben a közegben. Úgyhogy eleinte igenis szükség volt barátokra. Volt egy zongoraművész barátom, akinek a segítségével sokszor sokkal jobban meg tudtam érteni ezeket a zeneműveket, és aztán már az ember, ahogyan ebbe beleélte magát, vagy megismerte ezt a közeget, akkor már egyedül is jól éreztem magam, tehát nem volt szükséges mindig a társaság vagy a kíséret.
2: Az élményen túl mi segített még abban, hogy végül is ez lett a szakmád? Milyen élmények határozták még meg a pályádat?
3: Mi gyülekezetünknek az ifjúsági énekkarában az énekkar vezető az Emmanuel Egyetemre járt ének- és karvezetés szakra. És elég komolyan elkezdett ebbe belemenni, tehát sokkal szakmaibban, sokkal professzionálisabban kezelte ezt, mint addig megszokott, hogy mondjam, jól működő amatőr szinten. És ő szervezett egy tanfolyamot azok számára, akik érdeklődtek, behozott egy énekmestert az énekórákra, és az énekóra előtt egy-egy fél órában lehetett az énekmesterrel picit hangképzést tanulni, gyakorolni, szóval az első igazi komoly találkozásom a hangképzéssel az olyan 17 éves koromban történt meg, mikor is én jelentkeztem, hogy hát engem ez érdekel, lássuk, hogy van-e több bennem, mint amennyit csak úgy gondolok magamról, érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, de ha nem is, ártani nem árt soha, hogyha az ember egy komoly szakembertől tanulhat. Úgyhogy akkor jelentkeztem az első énekórára,

0: erre az egyetemre, és megpróbálom ott az énekszakot, és akkor amennyire csak lehet képzem magam ezen a területen. Úgyhogy jó egy évig jártam magántanárhoz, énektanárhoz, szolféstanárhoz, zongoratanárhoz, hogy az ember egy picit a felvételire felkészüljön. És hát valahogy így volt ennek a kezdete, az első lépések.
1: Ha jól értem, igazán komolyan a zenével te 17 éves korodban kezdtél el foglalkozni. Ezek szerint addig csak ilyen műkedvelő szinten a gyülekezet berkein belül találkoztál a kórus éneklés különböző műfajaival?
0: Igen, alapvetően igen. Azért én már kottát olvasni nagyon jól tudtam, hangszeren is megtanultam, hiszen a gyülekezetben volt fúvószenekar, és hát ott már megtanultam trombitán játszani, pozanon játszani, tehát a kottát olvasni azt elég hamar, 13-14 éves koromban már megtanultam, de természetesen tehát nem professzionális szinten, hanem amatőr szinten, ami ahhoz kellett, hogy azokat az egyszerűbb darabokat az ember elsajátítsa, és a kottából énekelve tudja visszaadni, vagy visszaénekelni.
1: Hát akkor nem voltál tipikusan futtatott csoda gyerek, mint amit most nagyon sokszor preferálunk bizonyos körökben. Hadd kérdezek egy olyat, hogy opera énekesnek születni kell, vagy ki lehet tanulni a szakmát?
0: Alapvetően én azt gondolom, hogy erre születni kell. Nagyon sok minden van, amit meg lehet tanulni, de az opera éneklés vagy játszás az alapvetően nem tartozik azon klasszikus szakmák közé, amit az ember egy iskolapadban jó felfogó képességgel, az idő múlásával el tud sajátítani, tehát klasszikus értelemben véve meg tud tanulni. Ehhez mindenképp szükségeltetik a tehetség. Tehetség kérdése, ugyanúgy, mint a festőművészet, vagy bármilyen más alkotóművészet, szobrászművészet, képzőművészet. Ezt bizonyos mértékig vagy fokig lehet tanulni, el lehet sajátítani, de adottság tehetség nélkül semmiképp nem lehet.
1: Mi az, amit még pluszban hozzá lehet tenni a tehetséghez? Vagy hozzá kell tenni?
0: Mindenképpen nagyon sok mindent hozzá lehet tenni. Az ének technikát azért elég jól képzett szakemberek tanítják a Zeneakadémián, ahol én is tanultam, és a technikai részét azt mindenképp érdemes elsajátítani, és ott lehet képezni magunkat, el lehet mélyíteni a tudást, lehet pallérozni ezt a tehetséget. Ez, ami az ének technikát illeti. Aztán ott van, mivel opera játszásról, éneklésről beszélünk, ott van a színpadi, színészi tehetség, színész...
1: adottság.
0: Hát igen, igen, ugye a színjátszás, ami az operának része, tehát ez nem egy koncertműfaj, nem egy oratórikus műfaj, ahol az ember megáll a zenekar előtt, és akkor kottával a kézben előadja azt, amivel készült, hanem ugye abszolút díszletek, jelmezek vannak, és ez egy komoly zenei énekjátszás, tehát színház, és egyre inkább színház. Mai kor, a 21. század egyre inkább ebbe megy, hogy sokkal nagyobb jelentőséget és igényt fektetnek arra, hogy az emberek ne csak egy koncert élményben részesüljenek, hanem igazi színház élményt kapjanak. Úgyhogy alapvetően az opera éneklés, opera játszás az két részből tevődik össze, az egyik része az éneklés, az ének technika, az ének tehetség, és a másik része pedig a színjátszás. Ha külön bontjuk, külön-külön kezelve is nagyon komoly szakma és nagyon komoly képesítést jelent egyik is, meg másik is. Hát ugye a színművészeti iskolán, filmművészeti iskolán ugyanúgy évekig tanulják ezt a diákok. Nekünk a kettőt egybe kellett. Nyilván, hogy a hangsúly az opera játszásban, az éneklésen van. Tehát énekhang nélkül, tehetség nélkül az ember játszhat bármilyen jól, az nem elég, kevés. De ugyanakkor meg önmagában már csak a jó énekhang, a szép énekhang az nem elég. Az emberek sokkal többre vágynak. Úgyhogy a képzés, méghozzá a szakképzés, akár az énektechnika, vagy a színjátszás terén nélkülözhetetlen.
1: Ha információim nem csalnak, te 2002 óta műveled ezt a műfajt. Kedvenc szerepek, emlékek, valamolyan, amit érdemes lenne megosztani.

0: hallgatókkal a szakmai pályafutásból?
1: Igen, nagyon pontos az értesülés. 2002 óta folyamatosan az Operaház színpadán vagyok, kisebb, nagyobb szerepekkel, tehát itt vannak főszerepek is, középszerepek is. Hát legemlékezetesebb nyilvánvaló, hogy az első fellépés. Az egy nagyon érdekes dolog volt. Pont akkor voltam másodéves a Zeneakadémián, méghozzá egy kortárs, magyar kortárs zenedarabnak a szerzője keresett meg, Fekete Gyula, a Megmentett Város című darabját mutatták be az Operaházban. Van zeneszerző verseny is, és ennek a zeneszerző versenynek a győztese volt Fekete Gyula, és az ő darabja a Megmentett Város. És az ő jutalma az volt, hogy ezt a darabot az opera színre tűzi, és játszani fogják. Fekete Gyula, ő a Zeneakadémián zeneszerzést tanított, és ő onnan ismert engem. És volt egy nagyon picike, mondhatni kétmondatos szerep ebben az egy felvonásos darabban, ez egy 45 perces darab volt, mivel úgy gondolta, hogy az én hangszínemet szeretné ő hallani, úgyhogy kézen fogott, és kijárta az akkori zeneigazgatónál, Győr Iványi Rád Györgynél, hogy meghallgasson engem. Bevitt oda, kaptam néhány percet, hogy valamit énekeljek, elővezettem Mozart Don Giovanniából Don Ottaviónak az áriáját, és akkor gyakorlatilag miután meghallgatta a zeneigazgató úr az én éneklésemet, rögtön mondta, hogy hát természetesen az enyém a szerep. Amikor a kottát a kézbe vettem, úgy gondoltam, hát nem olyan nagy feladat ez, ennél már nehezebbeket is énekeltem. Hát a kortárs zenéről beszélve azért a legkönnyebb dallam is nehézzé válik, ha olyan a kíséret alatta, de ezen az ember hamar túllendül, azért tanultunk Bartókot, Kodályt, különféle kortárs darabokat, tehát úgy gondoltam, hogy nem lesz ez kihívás. Egészen addig még nem kezdtem el próbálni a darabot, és ott találkoztam a rendezővel, akinek az volt az elképzelése, hogy az egész darab folyamán, tehát 45 percig, a színpad egyik végétől a másik végéig masírozok fel, alá, fel, alá, legelől. És főleg azért volt ez érdekes, mert az a két mondatnyi kis áriám, amiben aztán makulátlanul meg kellett nyilvánulni, az a darab legeslegvégén volt. Úgyhogy ilyen módon a jelentéktelennek tűnő szerepből mégiscsak egy ilyen, hogy is mondjam, főszereppé avanzsált a dolog, és hát a kritikusok is nagyon érdekesen megjegyezték, hogy alapvetően ezt a szerepet meg sem említették volna, ha nem látják azt, hogy én 45 percig masírozok föl alá a színpadon. Úgyhogy átvitt és szó szerinti értelemben is begyalogoltam magam tulajdonképp az Operaházba. Eleinte őszintén megvallom, nem annyira ízlett ez a lehetőség, de egyre inkább megtetszett, és egyre inkább megértettem a lényegét, hogy a rendező miért kérte ezt tőlem, és utána is dolgoztam még aztán a rendezővel, Halász Péterrel, akivel igazából mondhatni, hogy szinte nagyon jó barátságba kerültünk. Hát ez volt az első és legemlékezetesebb pillanat, ami végig el fog kísérni szerintem a pályámon. Kedvenc szerepem pedig azt hiszem, hogy Mozartnak a Szöktetés a szerályból Belmonte című szerepe. Ez igazi szerepálmom volt. Valamiért ezt az operát és benne Belmonte figuráját és áriáit még zeneakadémista koromban megtanultam, és hát mondhatom, hogy 11 évet vártam rá, hogy ezt elénekelhessem közönség előtt, színpadon, zenekarral, jelmezben, díszletben. Úgyhogy volt ideje ennek a szerepnek megérni, volt időm felkészülni rá, és azt hiszem, hogy ez az egyik szerepálmom, ami teljesült, sőt, ősszel Glyndebourne-ban énekelhetem Angliában, és aztán februárban pedig majd Franciaországban, Tour városában fogom ugyanezt a szerepet énekelni.
0: Amikor hallgattam, ahogy mesélted az első fellépésedet, rögtön beugrott egy kérdés, hogy hogy lehet ezt stresszel bírni? Hiszen 45 percig nem énekeltél, a hangod sem volt olyan állapotban, fizikailag is ott kellett lenni, agyilag is, és a legvégén kellett úgy teljesíteni, hogy az elfogadható legyen.
1: Hát igen. Ez nekem is fejtörést okozott, fejfájást okozott, mert eléggé izgultam. Tehát azért mégiscsak ez volt az első megnyilvánulás, első megmérettetés, ahol azért ott ült az akkori zeneigazgató, akkor ott ült sok zenekritikus, és hát nagyon fontos volt az, hogy az ember milyen az első megszólalásában, hogyan sikerül ez. És bár eleinte mondom, tényleg jelentéktelennek tűnt a feladat, tehát úgy gondoltam, ó, hát ezt nagyon könnyedén, énektechnikailag nem okozott különösebb problémát, működni fog, de valóban 45 percig a reflektorfényben föl-alá masírozni, nem sétáltam, hanem masírozni kellett, tehát rendesen, mintha valami díszőrség lettem volna, és eléggé nehéz és bonyolult jelmez volt rajtam, úgyhogy rendesen izzadtam közben. Hát a próbák alatt számomra ez már nyilvánvalóvá vált, hogy mire ténylegesen oda kerülök, hogy el kell énekelnem ezt a kis áriát, amiközben eljátszottam saját magam felakasztását, tehát még azért bonyolító is volt ez a történet, rendesen kiszáradt a torkom. Úgyhogy azt találtam ki, hogy a színpad egyik és másik oldalára is elhelyeztem egy-egy pohár vizet, és a próbák alatt már be lehetett gyakorolni azt a pontot, amikor én tudtam inni. Ebbe volt segítségem, mindig van ott színpadmester, tehát nem az ügyelő, az ügyelőnek az ügyelőpult mellett kell ülnie mindvégig, de mindkét oldalon vannak színpadmesterek, akik segítik a mi ki- és bemenetelünket, tehát ügyelnek arra kvázi, hogy időben minden szereplő ott legyen és bemenjen akkor, amikor kell. Hát én ki sem mentem, tehát én bementem a darab elején, és a legvégén jöttem ki, és ők pontosan tudták, hogy mikor van az a pont, amikor én kortyolhatok, úgyhogy hát ezzel a trükkel védekeztem a kiszáradás, meg a torkom kiszáradása ellen, hogy hát abban a pillanatban aztán mégiscsak úgy szólaljon meg a hangom, ahogy annak illik.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szappanos Tiborral, az Operaház magánénekesével, aki mai vendégem. A hírek és a zene után visszavárom minden kedves hallgatómat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. 1000 éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez, a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A 2 magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Ma szombaton napos az időnk, bár vannak felhők. Néhol eshet az eső is. A nyugati szélben 28-35 fokunk van. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső. Északias a szél, és 27-35 fok a valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Szappanos Tibor, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Beszéljünk egy kicsit a gyökerekről. Hogy gondolkodol magadról? Hogy azonosítod magadat?
3: Alapvetően úgy azonosítom magamat, mint Istennek a gyermekét. Istennek a gyermekeként azonosítom magam, és semmiképp sem hiszek vagy bízok a véletlenekbe és a sors szerűségbe. Én azt vallom, hogy az én életem, az én sorsom, jövőm, múltam, jelenem az Istennek a kezében van, és ő pontosan tudja, hogy mi vár rám, mi volt az én eddigi életemben, és hogy mire van szükségem. Persze ebbe az embernek van beleszólása. Tehát alapvetően Istennek az irányítását nem úgy élem meg, mint aki diktatórikusan kijelenti az ő dolgait az én számomra, és akkor nekem azt szerint kell cselekedni, hanem aki vezeti az én életemet az ő szent lelke által, és rámutat lehetőségekre, vezeti az én életemnek a fonalát, és hogyha az ember hisz, és hogy az embernek élő kapcsolata van az ő teremtőjével, akkor tökéletesen érti ezt a kapcsolatot, hogy miből fakad Istennek a vezetése, hogy hogyan van jelen az életünkben Istennek a vezetése, és hogy ez a vezetés nem egyfajta erőszakos vagy uralkodni kívánó vezetés, hanem egy olyan vezetés, ami az embert szinte mondhatni inkább csak elkíséri az ő élete útján. Úgyhogy a sors szerűségben és a véletlenekben semmiképp sem hiszek. Én abban hiszek, hogy azok a dolgok, amik történtek az életemben, amik például az opera éneklés felé sodortak, azok nem véletlenszerű eseményeknek a sorsszerű összeállásából tevődött össze, hanem Isten csodálatos vezetésének a következménye az életemben.
2: Ezt a vezetést egy kicsit konkretizáljuk. Milyen családba érkeztél? Mik voltak azok a meghatározó gyerekkori élmények, amire úgy gondolsz vissza, hogy ezek formáltak, és ezek a mai napig elkísérnek?
3: Egy nagyon komoly hívő családba születtem bele. Édesapai nagypapám gyülekezetvezető volt, és rendkívül sokat szolgált, végzett szószéki szolgálatot, hiszen a második világháború után nagyon nehéz volt a helyzet, nem csak Erdélyben, hanem hát Európában még számos helyen, de mint Magyarországon is például. És hát a gyülekezetek sokszor lelkipásztor nélkül maradtak, ahol gyülekezetvezetőnek kellett végezni a lelkipásztori szolgálatot is. Nagypapám egyébként asztalos és hácsmester volt. Ez volt az ő hivatalos szakmája, de hívő emberként, hát az ember, ha komolyan megéli az ő hitét és Istennel élő kapcsolata van, akkor tudjuk, hogy a gyülekezetben megtalálják a különféle szolgálatok. Az ő életén abszolút nyomon követhető volt, és kitűnt az, hogy ő nagyon komoly hívő ember, úgyhogy ilyen módon került a gyülekezet élére, és aztán szolgált is. Most itt Bihar Félegyházáról beszélünk, ahol az én édesapám származik. Szóval egy nagyon komoly hívő családban nőttem föl. Édesanyám oldalán szinte mondhatnám, hogy ugyanez a helyzet. Nagypapáimra sajnos már nem nagyon emlékszem, még az édesapám részéről, az atyai nagypapámra még gyermekkori halvány emlékeim vannak, de édesanyám oldaláról sajnos már nem ismerhettem őt. De a nagymamákkal annál inkább jó volt a kapcsolatom, gyermekként rengeteget nyaraltam ott, Bihar Félegyházán, és édesanyám pedig Bihar Diószegről volt, tehát ezek szomszédos települések, határmenti települések, Nagyvárattól egy olyan 30 kilométerre, és elég közvetlen magyar határral. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttem gyermekkoromban az én nagyszüleimmel, akik szüleimmel együtt, de ők különösen, ugye hát a nagymamák erre olyan jól tudnak odafigyelni, vezetgették az én lépteimet, és próbáltak Istenhez közelíteni, megtanítani, imádkozni, Bibliát olvasni, akkor ugye a gyülekezetbe járni, és értékelni mindazt, ami ott történik. De mindezek ellenére az ember azt gondolná, hogy ha egy ilyen háttérből jön, akkor természetes, hogy ebben a isteni közegben, hívő közegben természetesen mozog. És minden, ami ott történik, az az ő számára természetes, megtanulja, elsajátítja a dolgokat, és összemosódik azzal, hogy ő valójában hisz, vagy nem hisz, beleszületett ebbe az egészbe, az ő természetének és a lényének valamikor a részévé vált. Nagyon sokan így gondolkodnak, hogy az ember, aki egy ilyen hívő családba születik, hát természetes, hogy hinni fog, és a többi, és a többi. Én nem tudom, hogy miért, vagy milyen indítatásból, de elég makacsul ellenálltam ennek gyermekkoromban. Tehát nem voltam hajlandó részt venni a közös bibliaolvasásban, ellenálltam a közös imádkozásnak, én nem voltam hajlandó megszólalni hangosan soha. Bármennyire is kérték, vagy jó indulatúan megfenyegettek, rám semmiféle hatással nem lehetett lenni. Vasárnapi iskolának egyenesen ellenálltam, tehát oda egyszer lehetett elcipelni gyermekkoromban, és utána tudtam, hogy soha többet nem fogok oda járni. Úgyhogy volt bennem egy zsigeri ellenállás, ami a gyermekekben azért nem szokott lenni. Tehát most már két gyermekes családapaként, a fiam 8 éves, én látom, hogy azért nem ezzel az ellenállással születik az ember. Tehát sokkal könnyebben elfogadja ő például, nagyon könnyen lehet vele Bibliát olvasni, vagy akár imádkozni, és ennek ellenére furcsa, hogy én nem ilyen gyermek voltam. Gyermekek sokkal nyitottabbak, könnyebben elfogadják a hit dolgait, a hit kérdéseit, könnyebben bele tudnak ebbe az egész világba kapcsolódni, beleélni saját magukat. Én nem ilyen voltam. Tehát zsigerből elutasítottam mindezt, és mindenkinek a jó indulata és jó szándéka ellenére én tiltakoztam mindenfajta hívőneveltetés ellen. Tiltakoztam a gyülekezetbe járás ellen, tiltakoztam a bibliaolvasás ellen, tiltakoztam a gyülekezeti szolgálat ellen, tehát engem nem lehetett rávenni arra, hogy egy verset, vagy egy aranymondást, vagy bármilyen más szolgálatban részt vegyek gyermekként. Úgyhogy elég nagy fejfájást okozhattam az én szüleimnek, hogy hát mi lesz ebből, tehát ha a gyermekként ilyen, akkor milyen lesz majd a lázadó korszak, a tinédzser korszak. És hát nagyon érdekes az, hogy az embert ugye más emberek próbálják a helyes útra terelni. A maguk meglátása és szemszöge szerint, hát szülőként ugyanígy cselekszem. A gyermekemet azt szerint próbálom nevelni, ami szerintem helyes, vagy amit én helyesnek látok. De mégis azt gondolom, hogy az életünk egy sokkal magasabb irányítás alatt áll. És most felnőttként, visszagondolva az én gyermekkoromra, látom azt, hogy az én szüleimnek a jó akarata, nagyszüleimnek a hite bármennyire is megfogható, kézzelfogható volt, és aktív az én életemben, mégsem volt elegendő ahhoz, hogy engem erre a helyes útra tereljenek. Nem volt elegendő arra, hogy megszerettessék velem Istent, hogy megszerettessék velem a hitet, a gyülekezetbe járást, de Isten ennél sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb a mi gondolatainknál, a mi cselekedeteinknél, és abszolút azt látom, az ő kezét látom abban, hogy szinte az egyik pillanatról a másikra változott meg az életemben.
2: Mi okozott változást? Mi volt az a fordulópont, amitől kezdve, vagy ami miatt elkezdett érdekelni ez az egész, vagy ami miatt nyitottál akár zenei téren, vagy bármilyen téren?
3: 90-ben a nővéreméknél nyaraltam Kiskörösön. Ők a rendszerváltozás után, vagy hogyan emlegetni szoktuk, a 89-es forradalom után, az első adandó alkalommal, amikor már hivatalosan, tehát nem szökni kellett, hanem papírokkal, átjöttek Magyarországra, és úgy döntöttek, hogy itt fogják folytatni az ő életüket. És 90-ben ők Kiskörösre költöztek, és oda jártak gyülekezetbe, és albérletben a Háló néninél laktak, Háló Gyulának az édesanyjánál. 12 évesen elkerültem oda, azzal a makadsággal, ami bennem volt, tehát azzal az ellenállással, amiről pont az előbb beszéltem. És hát valahogy, hogy nem lebetegedtem ezen a nyaraláson, és hát ágyba kényszerültem. És Háló néninek volt egy jó ötlete, hogy olvassak. Én azt mondtam, hogy nyáron kizárt, hogy olvasson az ember, főleg egy fiúgyermek nem fog olvasni a nyári szünetbe, inkább tévézni szeretnék, vagy nem tudom, vagy valami más. Hát ha már nem tudok játszani, vagy nem tudok kimenni, akkor tévézni szeretnék, és hát úgy adódott, hogy a tévé sem működött, hogy nem, abban most nem is akarok belemenni, nem tudom, tehát lehet, hogy ebbe volt egy kis emberi furfang, nem tudom, de Háló néni minden esetre jól csinálta a dolgot. Hát úgy adódott, hogy semmi más nem tudtam kezdeni, mint olvasni. És a kezembe adott egy ifjúsági regényt, Patricia St. Jones-nak a Győztes című könyvét, és ezt eleve rossz indításnak gondoltam, mert a könyv valami 300 oldal volt, és azt mondtam, hogy ez kizárt dolog, tehát ilyenben nem kezd bele az ember, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem volt annyi, de én akkor irgalmatlan vastagnak találtam a könyvet, de tényleg annyira unatkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak jobb lesz, ha olvasok, valamivel elütöm az időt. Bibliát mégse fogok a kezembe venni, akkor legyen ez a regény, lássuk, hogy mit tud. Ahogy elkezdtem olvasni, ez pont egy velem egykorú gyereknek az esetét meséli el, ahogyan igazából visszaröpít a történet a bibliai korba, akkor, amikor Jézus élt, és az egész történet arról szól, hogy egy ilyen lázadó, igazi rossz tinédzser kisfiú, aki a szüleinek mindenben ellent mond, és egyáltalán nem fogad szót, és az ő szófogadatlanságából kifolyólag állandóan problémákba ütközik, és bajba kerül. Szóval nagyon tudtam azonosulni ezzel a kis regényhőssel, akinek az élete arról szólt, hogy az ő beteg nővérét Jézus meggyógyítja. És az ő beteg nővérenek a megváltozott életén keresztül találkozik ez a kisfiú is Jézus Krisztussal és a hittel, és aztán ő is megtér, és stb. Akkor annyira szíven ütött ez a történet, hogy arra gondoltam, hogy ez a Jézus, ez nem az a Jézus, akivel én eddig ismerkedni próbáltam, vagy akivel engem megismertetni próbáltak. Itt valami vagy valaki másról van szó. A könyvet nem fejeztem be a nyaralási időszak alatt, de rettenetesen izgultam, hogy most mi lesz, nem fogom megtudni a történet végét. Úgyhogy elkértem Háló nénitől, és megkértem, hogy valahogy adja nekem, hazaviszem Nagyváradra, és befejezem, és majd valahogy visszajuttatom. Hát Háló néni természetesen nekem adta, és nem is kérte vissza soha többet. A lényeg az az volt, hogy mire a könyvnek a végére jutottam, bennem kirajzolódott egy másik fajta kép Istenről, Jézus Krisztusról, aki a személytelenségből, vagy a nem létezésből személyessé és létezővé vált. És szinte egy ilyen tényleg 180 fokos fordulattal, ami nagyon rövid időn belül bekövetkezett, pár héten belül elkezdtem hinni, elkezdtem saját magamtól imádkozni, megszólítani ezt a Jézust, mert valahogy úgy éreztem, hogy kikerestem a történetet a Bibliából, elolvastam, és láttam, hogy hát igazából erről a kisfiúról szó sincs benne, de megragadott a történetmesélőnek a kreativitása, az, ahogyan létezővé tette, ahogyan a semmiből előhozta ennek a gyereknek a történetét, ahogyan én azonosulni tudtam vele, és ahogyan éreztem magamat, hogy pontosan ugyan ilyen az én Istenhez való állásom, az én hitem. Nem létező, a semmiből jön elő, és egyszer csak elkezd egyfajta kapcsolattá alakulni, mert elkezdek imádkozni, az imádságban megszólítom Istent, megszólítom Jézust, elkezdem olvasni a Bibliát, hát elolvastam azt a történetet, de ha már azt a történetet elolvastam, akkor olvasom tovább. És elkezd ez a könyv, ez a elképesztő régi, poros, dohos, unalmas könyv élővé válni. Maivá válni, és olyanná válni, ami hozzám szól, ami nekem szól, ami engem megérint. És úgy folytatódott ez a történet, hogy egyik vasárnap reggel mindenkinél hamarabb fölkeltem, és mondtam, hogy most megyünk imaházba, és szüleim rettenetesen megrémültek ezen, hogy de hát mi történt? Miért? Mondtam, hogy nekem most szükségem van arra, hogy imaházba menjünk, sőt, én vasárnap iskolába akarok járni. Úgyhogy addig mondhatni 10 éven keresztül, vagy mit tudom én, 8 éven keresztül próbáltak beszoktatni már óvodás koromtól a vasárnapi iskolába, stb. És mindentől elzárkóztam, és abszolút ellenálltam ennek az egésznek. Vasárnap fölkeltem, miután befejeztem ezt a könyvet, és azt mondtam, hogy akkor én most menni akarok vasárnapi iskolába. És mondták a szüleim, hogy jó, nem tudjuk, hogy mi történt veled, vagy hogy miért akarod ezt, de hát legyen, hát semmi gond. És akkor tényleg az volt, hogy megkérdeztem, hogy melyik korosztályba vagy csoportba kellene nekem tartozni. Benyitottam oda, beültem a legelső padba, és akkor mindenki nézett, hogy hát úgy ismertek, tudták, hogy én vagyok a szappanos Tibi, akivel nem lehet szóba állni, aki nem barátkozik, aki nem jár ide, tehát nem értették, hogy most mégis mit keresek ott. És a vasárnapi iskola vezetője, hogy oldja ezt az egész feszültséget, meg hogy valahogy azért választ kapjanak erre a kérdésre, hát elkezdett mindenkitől mindenfélét kérdezni, többek között azzal a nagyon furfangos kérdéssel indított, hogy hát mégis ki miért jött ma ide, mit szeretne. És természetesen nem nálam kezdte, hanem úgy szépen lassan majd hozzám került, és akkor én elmondtam, hogy én azért vagyok itt, mert a nyáron olvastam egy könyvet, elkezdtem olvasni a Bibliát, a régi történelmi Jézus úgy érzem, hogy közel jött hozzám, hiszek benne, és szeretném őt megismerni, tehát ezért vagyok itt. Mondom, és akkor most figyelek. Úgyhogy az én egész gyerekkorom és az én Istenhez való hozzáállásom egyik pillanatról a másikra úgy tudott megfordulni, hogy az én szüleimnek, nagyszüleimnek a hite, vagy évtizedes imádsága, imádkozása, szüntelen vezetni akarása, az egyik pillanatról a másikra Isten megváltoztatta azzal, hogy ő belenyúlt az életembe, és ő élővé tette mindazt, amiről a szüleim megpróbáltak engem meggyőzni.
2: Igen, ezt mi keresztények úgy hívjuk, hogy ez az újjászületés csodája, de hadd kérdezek egy furcsát. Szerinted a szüleid, nagyszüleid akarása, munkája, imádsága ezek szerint felesleges volt?
3: Semmiképpen nem. Hát ha ez így lenne, akkor szülőként nem törekednék arra, hogy a gyermekemet hitben neveljem, nyilvánvalóan nem. Igazából arra akartam ezzel csak rámutatni, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, és ezt abszolút érzem és éreztem az életemben akkor, tehát semmiképpen nem volt hiába való, sőt, utána ő maguk is igazolást találtak ebben, hogy hát ez nem volt hiába való.
2: Azóta jó pár év eltelt, mert ha jól emlékszem, 12 éves voltál akkor, hát most nem annyi vagy. Az elmúlt évtizedek, eltelt évtizedek visszaigazolták ezt a döntésedet? Hogy gondolod?
3: Teljes mértékben visszaigazolták. A megtérésem pillanatától fogva, igazából 12 évesen még nem hoztam meg ezt a döntést. Az egy elindulás volt az életemben, egy komoly elindulás és egy komoly elhatározás volt. Még egy évet várnom kellett, amire teljes mértékben megértettem, hogy miért van szükségem megtérésre, miből kell megtérnem és kihez kell megtérnem. Ez egy folyamat volt, amire tényleg már nem csak gyermeki ésszel tudtam felelni, hanem egy őszinte feleletet tudtam megfogalmazni Istennek, és valóban át tudtam adni az életemet, valóban engedtem, hogy újjászüljön, és hogy az ő szent lelke által kezdjen munkálkodni az életemben. Tehát ez egy nagyon meghatározó pont volt az életemben, és attól a pillanattól kezdve érzem Istennek a jelenlétét folyamatosan az én életemben, és azt, ahogyan ő végzi bennem az ő munkáját. Nem mondom azt, hogy nem voltak nehéz pillanatok, vagy olyan pillanatok, amikor ne kezdtem volna el kételkedni ebbe az egészbe, föltenni kérdéseket. Hát ugye az ember 13 évesen még azért nagyon sok folyamatnak előtte van, tehát nagyon sok folyamat lezajlik még az elménkben, lelkünkbe, amire az ember eléri mondhatni azt a fajta érett kort, amikor már valamilyen szinten fiatalnak, felnőttnek tekintheti magát. És ezeken a fázisokon mind átestem, a kísértésekkel, próbákkal, bűnbeesésekkel együtt, amik nagyon is megkérdőjelezték az én hitemet, sokszor a megtérésemet, az odaszánásomat, akkor nagyon sokszor megkérdőjeleztem magamban, hogy valóban nem csak egy önámítás ez, amiben belehajszoljuk magunkat keresztényként. Hogy valóban igazuk van-e azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy mi az életet így próbáljuk meg megkönnyíteni, elfogadni a halál utáni életet, létet, megkönnyíteni magunknak a földi életet, a nyomorúságokat, a nehézségeket, és a lelki ismeretünket próbáljuk meg ilyen módon igazolni, próbálunk a bűntehertől vagy bűntudattól megszabadulni, stb. Stb. Ezeken a lépcsőfokokon igazából mind átmentem. És mindig visszatértem arra a legelső alkalomra, arra a legelső pillanatra, amikor nem a szüleim megvallása, vagy nagyszüleim vallása által kerültem kapcsolatba Istennel, Jézus Krisztussal, hanem amikor az ő személyes megszólítása és megérintése által. És ez már az én számomra olyan bizonyítékként szolgál, tehát egy olyan transzcendens kapcsolat alakult ki, amit nem tudtam visszafordítani, vagy nem létezővé tenni. Tehát az ember, amikor ebben él, és nap mint nap része az életének az, hogy imádkozik, hogy Istennel közösségben van, hogy az ő igéje által üzenetet kap fentről, akkor bármilyen nehézségek, kísértések, vagy próbák is érjék az embert, ettől nem tud elszakadni. És én azt láttam beigazolódni az elmúlt évtizedekben, hogy ez igenis valóság, nem önámítás és nem önmegnyugtatás, hanem ezt az életem részeként és valóságként élem, és remélem, hogy még fogom nagyon sokáig.
4: Köszönöm szépen, de itt most meg kell állnunk egy pillanatra, mert időnk elszaladt. Énekkel folytatjuk, mégpedig Szappanos Tibor fog énekelni, épp úgy, mint ahogy az előző rész után. Akkor Debussy-től a Tékozló fiú című oratóriumból a tenor áriát hallottuk, most pedig Héthalmi Agnus Dei című darabja csendül föl Szappanos Tibor előadásában.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Ma délelőtt Szappanos Tibor a vendégem, aki az Operaház magánénekese. Az elmúlt közel egy órában már nagyon sok mindent megtudtunk Tiborról, azt, hogy a határon túlról, Nagyváradról jött ide Budapestre. Aztán megtudtuk azt is, hogy 12 éves korában egy nagyon meghatározó élménye volt, egy Isten élménye, mondhatnánk így, ami aztán az egész további életét befolyásolta, de hogy mennyire befolyásolta, erről nagyon szívesen veszük, ha mesélsz egy kicsit, mert az én feljegyzéseim szerint te jártál keresztény iskolába, egyházzenésznek készültél.
1: Igazából az én szakmai életemet azt a hit oldaláról tudom megközelíteni, mert abszolút végig kísérte az én felnőtté válásomnak az időszakát, végig kísérte azt, hogy hogyan választom ki azt, ami aztán kenyérkeresetem vagy kenyéradómmá is lesz. Persze ebben az időszakban abszolút nem gondoltam arra, hogy tényleg operaénekes leszek, és 16-17 évesen, amikor az ember már elkezd arról gondolkodni, hogy az érettségi pillanata egyre közelebb van, és valamilyen döntést meg kell hozni, hogy hova fogok menni, hol fogok tovább tanulni, milyen szakmát fogok elsajátítani, ez nagyon komoly fejtörést okozott. De egyre jobban éreztem magam például a gyülekezeti életben és a gyülekezeti szolgálatban. Gyakran, és mondhatni, hogy rendszeresen jártam missziós utakra. Tehát a környező szorványságban levő gyülekezetekhez jártunk ki, ahol nem voltak szolgálók vagy lelkipásztorok, és végeztünk rendszeresen imaórai vezetői szolgálatot, de még néha napján igehirdetőit is kellett végezni, ha úgy adódott, és természetesen akkor már zenei szolgálatot is, tehát kiálltunk, és énekeltünk hárman, négyen, és ez rendszeres volt. Hát azért azt tudni kell, hogy a nagyváradi gyülekezet ebben az időben még bőven 800 fős gyülekezet volt, ahol óriási ifjúság volt, ahova Erdély különböző részeiről, Székelyföldről jöttek tanulni, úgyhogy az ifjúság már gyakorlatilag napjainkban akkorává nőtt, mint önmagába egy-egy különálló gyülekezet itt most Magyarországon.
0: Egy fiatal nagyon szeret fiatalok között lenni, ez teljesen természetes. De mi késztetett arra, hogy ebben az irányba tovább tanuljál?
1: Ha a jelenből indulok ki, és abból indulok ki, hogy operaénekesként mi az, ami a számomra a legtöbbet adja, akkor egyértelműen azt válaszolnám erre, hogy a zenén túl, az élményen túl, amit az ember kap, azon túl az egyik legfontosabb dolog, hogy adhat. Adhat másoknak. Adhat egy élményt, egy olyan fajta megközelítést, vagy egy interpretációt, ami csak bennem születik meg. Ahogyan én eléneklek, vagy előadok valamit a színpadon, az teljesen egyedi, mert abszolút az én érzéseimet tükrözi, viszem bele, az én hangszínem szólal meg, és az emberek megtalálják maguknak azokat a csatornákat, amik őket megérintik, vagy amik hozzájuk szólnak. Hát én ugyanígy voltam tinédzser koromban. A gyülekezeti szolgálatban alapvetően nem az volt az élmény számomra, hogy le tudtam kötni a fölös energiáimat, hanem az a fantasztikus, csodálatos érzés, hogy az én Istennel való élő kapcsolatomból valamit megoszthatok másokkal. A hitemnek megélése, másokkal való megosztása egy olyan generátorrá vált az életemben, ami abszolút arra késztetett, hogy nekem ebbe az irányba kell elindulni. Szeretek adni. Nagyon sokat kapok Istentől, nagyon sokat kapok magam is azáltal, hogy adok az embereknek, de alapvetően nem ez motivál, hanem az, hogy egyáltalán adhatok. Úgyhogy ez a fajta közösségi élmény volt az, ami aztán 17-18 éves koromra olyan módon ért meg nálam, hogy ebbe az irányba kell elindulnom. És ezért választottam akkor azt, hogy miután leérettségiztem, akkor az Emmanuel Egyetemre mentem. Gyakorlatilag egy ilyen kettős szak volt ez, teológia és egyházzene. Nem volt olyan módon professzionálisan összegyúrva, mint ahogy az ma már például a Baptista Teológiai Akadémián, vagy az ELTE-n van, hogy van külön ilyen egyházzene szak, hanem volt teológia, és akkor volt egyfajta zenei képzés, és akkor ezt a kettőt valahogy egyesítették. ami nem volt könnyű, nekem egy fél évben adott esetben 12-13 tárgyból kellett vizsgázni, mert ugyanúgy végeztem a teológiai tárgyakat, mintha kvázi lelkipásztornak készülnék, vagy misszionáriusnak készülnék, és ugyanakkor pedig a zenei tárgyakat, ami jelentette szolfé, zeneelmélet, zenetörténelem, ének, zongora, furúja, tehát amit csak el lehet képzelni, és ráadásul az Emmanuel Egyetemen úgy volt kialakítva, hogy ezt a zenei részt a Kolozsvári Zeneakadémia kvázi kihelyezett tanszaka volt. Tehát tényleg olyan volt, mintha egyszerre két egyetemre járnék, és hát ilyen módon kerültem két dolog közé. A szintiszta teológia és az az irány, ami a teljes idejű Isten szolgálat felé terelt volna lelki munkásként, lelkipásztorként, és ott volt a másik, a zenei rész, ami már akkor igen jelentős részt követelt az életemből, mert megtaláltam azt a pontot, amiben igazán tudtam azonosulni és kifejezni saját magamat, a gondolataimat, az érzéseimet, és amiben a legszabadabb módon tudtam megélni az én hitemet Isten felé. Úgyhogy elindultam a professzionális hangképzés területén, az ének tanulással, és ugyanakkor meg haladtam párhuzamosan a teológia részével, mint aki kvázi készül egy lelkipásztori szolgálatra. Két évig jártam erre az egyetemre, és ott ez alatt a két év alatt folyamatosan duruzsolt a fejembe, hogy valamelyiket választani kéne. Vagy egyiket, vagy másikat, mert úgy éreztem, hogy egyikben sem tudok egészet adni. Az egyikben is részt veszek egy kicsit, és a másikban is részt veszek egy kicsit, és ez nem jó. Nem elégít ki. Nem éreztem a teljességet abban, amit csinálok. Rendkívül hamar jöttek a sikerek az ének oldalon. Rendkívül hamar megtaláltak szóló szereplési lehetőségek. Nagyon roham léptekben haladtunk. A tanárnőm egy rendkívül jó tanárnő volt a Kolozsvári Zeneakadémiáról, és még alig tanultam nála egy éve, amikor az ő döntése alapján elmentünk a Kolozsvári Zeneakadémiára, ott abban az időben rendszeresen volt az, hogy a Lipcsei Bach Akadémia tartott egy hetes mesterkurzust a Kolozsvári Zeneakadémián, ahol volt hangszeres, énekes, szóló képzés, hangképzés és kórus. És aminek a vége mindig az volt, hogy egy Bach oratóriumot, kantátát tanultunk meg, és

tanárnak, hangképző tanárnak, lássuk, hogy mi lesz belőle. Legfeljebb tényleg maradok az énekkarban. Így kerültem Kolozsvárra, erre a kurzusra, erre a mesterkurzusra, és hát gyakorlatilag az első megszólalás után mondta a kurzusvezető, hogy nem énekkar, hanem szóló, és ezeken fogunk dolgozni. Úgyhogy egy héten keresztül ezen dolgoztunk, és akkor utána valóban jártuk a különböző városokat. Számomra az volt az első olyan pillanat, amikor gyakorlatilag 2 év hangképzés után, már zenekar előtt, egy nagyon komoly műben, Bach karácsonyi oratóriumában a bariton szólókat énekeltem színpadon karmesterrel. És ez nagyon komolyan elgondolkoztatott, hogy vajon ez egy olyan talentum, amit el kell ásnom, vagy hagynom kell egy bizonyos szinten rekedni, és el kell fogadni azt, hogy hát ez itt maradt, ez ennyi, és használom egyébként a gyülekezeti életben, vagy akkor ki kell hajtani belőle a maximumot. És én akkor azt éreztem, hogy nekem ez egy nagyon komoly felelősség. Úgyhogy én akkor azt döntöttem, hogy a teológiát fogom hátrahagyni, mert hogy az ember igazából azt bármikor fölveheti, folytathatja is, de most van pont az a pillanat, amikor kibontakozóban van valami az életemben, aminek viszont mindenképp utána kell járnom, hogy mennyi van ebben. És akkor magamban azt a döntést hoztam, hogy a lehető legmesszibbre szeretnék ebben eljutni. Tehát a lehető legjobban szeretnék megtanulni énekelni. Hangsúlyozom, még akkor sem az volt a célom, hogy belőlem operaénekes legyen. De akkor is az volt a célom, hogy hozzuk ki ebből a lehető legtöbbet. Lássuk, hogy mennyit kaptam ezen a területen. Ebben az énektanárnőm nagyon nagy segítségemre volt, és az én lelki mentoraim is abszolút tudtak támogatni ebben. 18-19 évesen az ember még kellőképpen éretlen ahhoz, hogy mondjuk pont a teológiába mélyedjen el, ez határozza meg az ő egész életét. Tehát bőven lehet tanulni, és aztán később folytatni ezt az egészet. Én magamra nézve abszolút azt láttam akkor, hogy ráérek, és semmiről nem fogok lemaradni. Ott volt egy picit bennem az a kétel, hogy vajon most a hitet, az én Istennel való közösségemet, vagy az elhívásomat utasítanám-e el? Ez egy nagyon komoly dilemma volt akkor, amit 19 évesen el kellett dönteni. Hogy most mi lesz? Még egy évet jártam utána az Emmanuelre, és akkor abban az évben teljesen megerősödött bennem az, hogy Istentől nem véletlenül kaptam ezt a talentumot, Isten nem véletlenül hozta ki belőlem ezt a tehetséget, annak ellenére, hogy a családban nincsen zenész ember. És ilyen értelemben nincsen közünk a zenéhez. Én azt gondoltam akkor, hogy ez egy nagyon komoly felelősség és komoly teher, amire én nem reagálhatok egyszerűen úgy, hogy én tovább lépek, és nem foglalkozom ezzel. Úgyhogy akkor döntöttem el azt, hogy elindulok a Liszt Ferenc Zene Akadémia irányába, és itt fogok tanulni. Mehettem volna akár Kolozsvárra is, de az én énektanárnőm, aki egy román ajkú ember volt, azt tanácsolta nekem, hogy ő azt látja, hogy magyarként ebben a szakmában én nem fog tudni úgy érvényesülni Erdélyben, vagy éppen Bukarestben, hogy abban én jól érezném magam. És ő akkor azt tanácsolta, ha csak egyetlen egy lehetőségem van, akkor inkább nyugatra mozduljak el. Nővérem még akkor már Szentendrén éltek, ezért adott volt az, hogy nem szeretnék az én anyanyelvemtől elszakadni, sem az én kultúrámtól. Tehát nem szeretnék egy idegen nyelvű környezetbe kerülni, Bécsbe, vagy Németországba valahova, ahova akkor azért már lehetett volna, bár azért sokkal nehezebben, még azért Románia akkor nem volt az Európai Unió tagja. És ezért esett a választás Budapestre és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Így aztán 98-ban feljöttem Budapestre, akkor még 2 évet jártam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolára, a magánének szakra, hogy egy picit ráhangolódjak, tehát én a Kodály módszerről hallottam, de hát egyáltalán nem ismertem és nem tanultam. Úgyhogy nekem szükséges volt

0: picit ráhangolódni az itteni módszerre, az itteni zeneelméletre, illetve nem utolsó sorban a hangom nagyot változott. Baritonként kezdtem, de teljesen egyértelművé vált, hogy én tenor leszek. És ebben a két évben, 98-tól 2000-ig tanultam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, Németh Márta tanárnőnél. Dőlt el az véglegesen, hogy én nem bariton irányba, hanem tenor irányba fogok menni, tenor leszek. Kinyílt a hangom, megjöttek a magasságok, és a Zeneakadémiára 2000-ben már úgy felvételiztem, mint tenor, ahova mondhatni azt, hogy maximális pontszámmal vettek föl az első próbálkozásra, akkor kerültem Andor Éva tanárnőhöz. Tehát ezek a dolgok és sikerek, vagy hogy mondjam, tehát szinte minden gördülékenyen és akadálymentesen zajlott az én életemben, az én pálya választásomban, abszolút megerősített engem abban, hogy Isten nemhogy elítélne, vagy magamra hagyna ebben a döntésben, hanem abszolút támogat és mellettem van.
1: Azért, ha jól tudom, a teológia se szorult tökéletesen háttérbe, hiszen amikor előzetesen beszélgettünk egy véletlen találkozás kapcsán, akkor azt mondtad, hogy teológiára jársz, úgy mellékesen, vagy nem tudom, hogy mellékesen, szóval jársz teológiára. Miért fordultál végül is vissza ehhez az irányhoz is?
0: Hát egyáltalán nem mellékesen járok teológiára. Hát igen, az ember életébe, főleg a hívő ember életébe a szolgálat, a gyülekezeti élet az abszolút a hétköznapjainak a része. Tehát ettől az ember nem tud, de nem is akar elszakadni. Szükségünk van a gyülekezetre, szükségünk van arra a közösségre, ahova járunk. Nem csak azért, mert ugye a hasonlóan gondolkodó emberek közösségét keressük, hanem mert ahogyan az ige is tanít bennünket, tehát egymás hite által épülünk, és egymás hite által építjük egymást, nem utolsó sorban szolgálunk egymás felé. Amikor én átjöttem Magyarországra, és igazából az én tanulmányaim kiegyenesedtek, és egy irányba fordultak, ez nem azt jelentette, hogy a gyülekezeti életből, vagy a szolgálatból is kiléptem volna. Ez természetes részeként ott volt jelen az én életemnek, az én hétköznapjaimnak. Tanultam egy bizonyos irányba, de ugyanúgy ott volt az életemben jelen a szolgálat, mint annak előtt, amikor teológiára jártam. Akkor abban az időszakban én azt éreztem, hogy nagyon jó döntést hoztam. Nagyon sokáig vívódtam még azért, hogy vajon biztos, hogy jó döntést hoztam? Biztos, hogy jól döntöttem, hogy nem folytattam a teológiát, és annyit változtam, 19 éves koromtól most már 37 éves vagyok, hogy azt kell mondanom, hogy életem legjobb döntését hoztam meg akkor, amikor 10 évesen úgy döntöttem, hogy inkább elindulok a komoly zene irányába, és ennek a legprofesszionálisabb mélységéig belevettem magam, és ott hagytam a teológiát. A szolgálat abszolút jelen volt az életemben. Az Istennel való közösségemet egy pillanatig sem hagytam fel, vagy hagytam el. Ugyanúgy élő volt, ugyanúgy jártam gyülekezetbe, ugyanúgy tevékenykedtem, vezettem imaórát, ha kellett, igét hirdettem, ha kellett, fiatalok között munkálkodtam. Elkezdtem kamatoztatni egyre jobban a gyülekezetben a zenei szolgálatomat, és egyre nagyobb részt vett ki ez az életemből, az ének tanítás, vezetés, tehát fiatalok között, konferenciákon elkezdtem szolgálni, énekléseket vezettem. A szolgálatomba teljes mértékben beépült a zene és az ének művészet. A teológia az úgy jött vissza az életembe, hogy 2012-ben, amikor már bőven 10 éve az Operaház színpadán voltam, és már mondhatni pályán voltam, Almási Mihály, lelkipásztor testvér, aki az én lelkipásztorom volt Pesterzsébeti baptista gyülekezetben, ahova jártam 6 éven keresztül, feleségemmel együtt, meghívott egy gyülekezeti átadó Isten tiszteletre, Kiskunlacházára. Őszintén megmondva, addig soha nem jártam Kiskunlacházán, soha nem voltam, de még a környékén sem. Annyit tudtam, hogy Almási testvér nyugdíjba vonulása után átvette azt a körzetet, és már 3 éve szolgált ott, amikor is újjáépítették a Kiskunlacházi Baptista gyülekezetet, mert nem felújították, hanem ott volt egy régi épület, ami elbontásra került, és annak a helyére egy teljesen új imaház épült meg. Ennyit tudtam. Tamási testvér felhívott telefonon, hogy lesz ez a megnyitó ünnepély, szeretné, hogyha elmennék oda és szolgálnék, zenei szolgálatot én végezném. Nagyon boldogan igent mondtam, elmentem oda, és ez volt az első alkalom, amikor ott ültem azok között, az emberek között, és azt éreztem, hogy nekem ide vissza kell jönni. Ugyanazt éreztem akkor, amikor Kiskunlacházán először voltam, mint amikor 10 évesen jártuk azokat a körzetbeli kis gyülekezeteket, ahol nem volt szolgálattevő. Teljesen ugyanaz az érzés fogott el, és ugyanaz a fajta Isten élményem volt, miközben ott ültem, és éreztem, hogy nekem vissza kell jönni ezek közé, az emberek közé, ebbe a rettenetesen pici imaházba, összesen 50 szék fér be ebbe az imaházba. Úgyhogy elkezdtem járni oda vasárnaponként, szolgálni ezek közé, az emberek közé, zenei szolgálatot végeztem, tanítottam énekeket. Ez egy nem egy olyan gyülekezetről beszélünk, amelyik úgymond megújult épületében. Ez a gyülekezet sajnos bezárta a kapuit, a tagok ott hagyták, már gyakorlatilag senki nem járt oda. És úgy épült újjá ez az imaház, hogy egyetlen egy tagja nem volt az imaháznak, vagy aki járt volna oda. Tehát teljesen a semmiből, a nullából elkezdtünk Isten tiszteleteket tartani azon a helyen, ahol egykor volt egy működő gyülekezet. Bozsinka József barátommal kezdtük végezni ezt a szolgálatot. Ő akkor már a teológián tanult, és őt kísértem el vasárnapról vasárnapra. Ő végezte az igei szolgálatot, én pedig az ének szolgálatot. És hát úgy alakult, ahogyan ez ilyenkor alakulni szokott, hogy előbb-utóbb szét kellett váljunk, külön kellett váljunk, mert ő nem ért rá, ő is egy aktív zenész, tehát őről is azt kell tudni, hogy egy nagyon sikeres tubaművészről van szó, aki egy hihetetlen sikeres részfúvós kvintetnek az alapító tagja, az In Medias Prasnak, akikkel egy mondhatni szakmai karriert visznek. Mellette neki is ott van a család, szakma és a szolgálat. És volt, hogy ő nem ért rá. Ilyenkor nekem kellett egyedül kimenni, és olyankor én végeztem mindent. Az ének szolgálattól kezdve az ige hirdetői szolgálatot. Nem volt új számomra a helyzet, vagy ismeretlen a szituáció. Nagyon otthon éreztem magam ebben. Már 2 éve végeztem ezt a szolgálatot, mikor 2014-ben Almási testvér megszólított, és megkért, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni. Akkorra a semmiből, a nullából odaig jutottunk Kiskunlacházán, hogy rendszeres 12-15 látogatónk volt. Eljutottunk odáig, hogy rendszeresen szerveztünk koncerteket ebben a kis imaházban, egyházzenei koncertekről van szó, amit meghirdettünk a városban, és mindig zsúfolásig megtelt az imaház. Úgyhogy nagyon nyitottan és nagyon szívesen fogadták ezeket a kezdeményezéseinket, és ebből adódóan alakult az ki, hogy ezek közül az emberek közül aztán voltak olyanok, akik nem csak a koncertre jöttek el, hanem utána a vasárnapi Isten tiszteletekre is. Almási Mihály testvér, amikor látta, hogy hogyan dolgozunk, hogyan munkálkodunk ebben a közösségben, akkor ő megkérte arra, hogy terjesszem ki ezt a munkálkodásomat, és menjek át Dömsödre is, ami Kiskunlacházától egy olyan 10 percnyi autóútra van, tehát a következő település, és hogy kezdjek el szolgálni abban a gyülekezetben is mellette. Én elgondolkoztam ezen, hogy azért ez most már kezd egyre komolyabbra fordulni ez a dolog. Az életem részévé vált az, hogy rendszeresen, vasárnaponként már nem csak egy-egy alkalommal szolgálok a gyülekezetben, ahova tartozók Pestercsébeten, hanem rendszeresen minden vasárnap kell igei szolgálatot végezni, és zenei szolgálatot is végezni. Ekkor hangzott el a meghívás, hogy gondolkodjak el azon, hogy újra fölveszem az én teológiai tanulmányaimat, és folytatom a Baptista Teológiai Akadémián, mesterképzésen azt, amit én valamikor elkezdtem. Úgyhogy nem sokat gondolkodtam ezen, alig egy hét gondolkodási idő után beadtam a jelentkezési lapomat Teológiai Akadémiára, felvettek, és gyakorlatilag most már a 2 éves mesterképzésből az első évemnek a végén vagyok.
1: Ha azonosítani kéne magadat, mert így most már megtudtuk rólad, hogy operaénekes vagy, családapa, férj ebből adódóan, illetve diák és igehirdető is, akkor mi vagy? Szappanos Tibor kicsoda? Vagy ez így mind?
0: Hát úgy kezdtem, hogy Isten gyermeke. És alapvetően ez mindent lefed. Az, hogy Isten gyermeke vagyok, Istenben hiszek, és mindent igazából az én hitemnek rendelek alá, és annak a bibliai célnak, hogy napról napra jobban hasonlítsak Jézus Krisztusra, akkor ez mindent meghatároz. Ez határozza meg az én családapai szerepemet, az én férj szerepemet, az én hivatásomat az operaházban, és az én szolgálatomat a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy az ember azokon a területeken, ahol van, elsősorban hívő ember. Elsősorban Istennek a gyermeke, és teszi azt, amire Isten őt elhívta, amire Istentől talentumokat, ajándékokat kapott. Mindegyikkel el kell számolnom. Akinek egyet adott Isten, annak azzal az egyel. Akinek 2, vagy 3, vagy 10, annak 10-zel kell elszámolni. Én abban reménykedem csak, hogy Isten ehhez nekem ad elég bölcsességet, elég időt és elég türelmet, hogy azzal a sokkal, nem tudom mennyivel számszerűen, de amennyivel van, ne kevesebbel álljak majd elé, hanem ha lehet, még többel.
1: És ehhez én Isten áldását kívánom neked, és megköszönöm azt, hogy itt voltál velünk, és vállaltad a beszélgetést. Isten áldjon a munkádban, a magánéletedben és a szolgálatodban egyaránt.
0: Köszönöm szépen.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a KTCI heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, midőn kivonulsz a harcmezőre. Mózes 5. könyve 21.10-től 25.19-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened, az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz. Ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. Mózes 5. könyve 23-22-24. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világlátására, társas kapcsolatára, önbecsülésére, írja a KTC heti szakasz kapcsán Szerdóczi Ervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, az örökkévaló a te Istened kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik. Az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése, és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat, és közelebb kerülhet Istenhez. A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális jelentőséget kapnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van. Nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfőjebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 fok a valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Jensen, A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szemináriumsorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Míg Jézus ebben a világban élt, nagyon sok tettet vitt véghez. Egyszer megvendégelt 5000 embert a pusztaságban. Miután a Tiberias tengernél megvendégelték az 5000 embert, a tanítványokkal tovább ment Kapernaumba. És mikor Tiberiushoz érkeztek, először is a tanítványok szálltak hajóra. Jézus pedig ugye a vízen sétálva indult utánuk, és így érkeztek el aztán Kapernaumba. És a sokaság látta, hogy nem a tanítványokkal együtt hagyta el azt a területet, ezért keresték őt. Aztán meglátta a sokaság, hogy Kapernaumba érkezett. És a sokaság ezt kérdezte tőle, Urunk, mikor érkeztél ide? Igazán mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert láttatok csodákat, hanem mert ettetek a kenyérből is jól laktatok. Mindnyájan szabadon ingyen ették meg azt a kenyeret. Jézus nem csak a kenyeret akarta nekik adni, hanem önmagát is. Az azt jelenti, hogy Jézus erején keresztül lesz erőnk élni. Akkor, amikor eszünk, akkor erőnk van ahhoz, hogy élni tudjunk. Hogyha kenyeret eszünk, akkor mutattam a véremet a kereszten. Minden büntetés a bűneidért el lett végezve. Higgy bennem, és fogadd ezt a vért. Fogadd ezt a testet, ami érted lett megtöretve. Ez a test a bizonyítéka arra, hogy el lettek mosva a te bűneid. Higgy ebben. Jézus ezt olyan őszinte szívvel mondja nekünk. Mert hogyha Jézus valóban elmosta a bűneidet, akkor tényleg meg lettek bocsátva a bűneid. Nem úgy lesznek elmosva a bűneid, hogy tűzbe lépsz, vagy pedig víziókat látsz, hanem hogyha elfogadod a keresztet, azt a vért, ami minden büntetést elhordozott a te bűneidért, hogy az mindent megbocsátott. Szeretett testvéreim, ne tagadjátok meg Jézus vérét! Jézus értünk ontotta ki az ő vérét. Ha így van, akkor tökéletesen elmosta a te vétkeidet. És mégis nagyon sok ember van, aki azt mondják, hogy igen, Jézus vére ki lett ontva, de én mégis bűnös vagyok. Ez azt jelenti, hogy tagadod őt, mint hogyha azt mondanád, hogy megbukott Jézus. Ő nem bukott meg, ő megbocsátotta a vétkeidet.

tökéletesen elvégezte ezt, ebben kell hinnünk. A római levél 4.25 ezt mondja. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támad fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatóak legyünk. Jézus fel lett támasztva, tisztára lettek mosva az én bűneim. Most már meg vagy igazítva. Azért ő támad fel, hogy ezt bizonyítsa, erről bizonyságot tegyen. Azért támad fel a halálból, hogy megigazuljunk. Jézus meghalt a vétkeinkért, és amikor feltámasztatott, akkor megmutatta a kezén a szögnyomokat, az oldalán a vágást a dárdából, és a nyomokat az ő homlokán a töviskoronától. Ez itt a bizonyíték, hogy megbocsátattak a te bűneid. Anélkül nem született volna ilyen sebb, hogyha nem ontatott volna ki a vérem. De az, hogy kiontatott, azt jelenti, hogy minden bűnöd elmosattatott. Minden bűnöd meg lett bocsátva, ezt mondja nekünk Jézus. És hogyha Jézus meg lett feszítve, de mégis azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk, ez nagyon fájdalmas hallani Jézusnak. Azt mondod, hogy Jézus keresztje értelmetlen. Ez nem így van. Amikor Jézus meg lett feszítve, noha mi semmit nem tettünk, noha csupán vétkeztünk és bűnt követtünk el, Jézus vérén keresztül minden bűnünk tökéletesen el lett mosva. Azok, akik eszik az én testemet és isszák az én véremet, azt jelenti, hogy a szíved mélyén elfogadod a tényt, hogy Jézus vére ki lett ontva, és az ő testemi meg lett töretve, elmosta a te vétkeidet. És ez a Jézus, aki megetette, megvendégelte az 5000 embert, azt mondja, hogy akik eszik az én testemet és isszák az én véremet, azoknak van élete. Ezt kell elfogadnunk hit által, hogy Jézus minden mocskos, szörnyű bűnödet megbocsátotta. Minden bűnömet, minden bűnödet. Ne hagyd, hogy Sátán megtévesszen, hanem higgy abban, hogy Jézus megbocsátotta a te vétkeidet. És én hiszem, hogy megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm!

Pákokszu lelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81 10.

0: Győzelem a lelki életben. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Kezed Isten keze lehet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. verse azt mondja: neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Hallgasd meg ezeket a szavakat. Én vagyok a kisfiú, aki odaadja a kedvenc maciát, hogy egy idegent megvigasztaljon. Az anya, aki magához öleli gyermekét, és megköszöni Istennek, hogy nem az ő fia halt meg. A tini lány, aki gyászszalagokat vág, hogy karjára kösse. A tűzoltó, aki beteg volt aznap, és más halt meg helyette. Az önkéntes, aki az épületromok között kutat, hát ha talál még túlélőt. A különleges mentő, aki kutyájával holttesteket keres, és meg kell nyugtatni az állatot, mert az mindenütt csak a halál illatát érzi. Én vagyok az asszony, aki a tragédia ellenére minden nap fel kell, hogy munkába menjen, hiszen a családot etetni kell. Én vagyok az első, aki újra repülőre ül, habár rettegve, de mégiscsak kell lennie egy elsőnek. Ki vagyok én? Csak egy átlag ember. De megteszem, amit tudok. Egy nap Matthew Barnett, a Los Angeles-i Dream Center igazgatója meglátott egy kisfiút, aki a szemetes kukából evett. Miután elvitte őt a Dream Centerbe, megetette és felöltöztette, a kisrác felemelte a fejét, és Matthew szemébe nézve megkérdezte: mondja, maga Jézus? A Biblia így válaszol erre a kérdésre: neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. vers. Talán úgy gondolod, nem vagy te különleges ember, de igenis az vagy. Minden alkalommal, amikor szeretettel fordulsz valaki felé, a te kezed Isten kezévé válik. Imádkozz így: Uram, segíts, hogy úgy szerethessek, ahogyan te szeretnél. Hadd lássam meg a jót az emberekben, és hadd higgyem a legjobbat felőlük. Amikor olyan helyzetekkel találkozom, amelyek fájdalmat és szomorúságot okoznak, kérlek, segíts pozitív hozzáállást kialakítanom, és ments meg attól, hogy legyőzötten kijelentsem, itt már semmit sem lehet tenni. Köszönöm Istenem a csodálatos lehetőséget, hogy megoszthatom a hitemet másokkal. Amen.

Botok. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. verse azt mondja: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Abbot Vogon írta: édesapám házában volt egy kis szekrény, ahol több generáció átörökített sétabotjait tartotta. Amikor sétálni ment, mindig kivett egyet, ami épp illett az alkalomhoz. Dávid azt mondta: vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezet 4. vers. Apám sokszor emlékeztetett rá, hogy Isten igéje olyan, mint egy bot, amire támaszkodni lehet. A háború alatt, amikor nagy veszélyben voltunk, a következő igevers volt a támaszunk. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Zsoltárok könyve 112. fejezet 7. vers. Amikor gyermekünk meghalt, és a szívünk teljesen összetört, erre az ígéretre támaszkodtam. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Zsoltárok könyve 30. fejezet 6. vers. Amikor egy évet kórházban kellett töltenem, mert nagyon beteg voltam, és nem tudtam, hogy hazatérek-e valaha, ez az ige volt a támaszom, és sosem hagyott cserben. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr: békességet is nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás prófita könyve 29. fejezet 11. vers. Amikor kétségeim támadtak, és nem tudtam, melyik utat válasszam, erre a botra támaszkodtam. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 15. vers. Vészhelyzetekben pedig, amikor nem volt gondolkodási idő, ez volt a botom. Aki benne hisz, az nem fut. Nem kapkod, nem menekül. Ézsaiás prófita könyve 28. fejezet 16. vers. Salamon azt mondta: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Te ma mire támaszkodsz? Imádkozz így: Uram, szívem megtelik örömmel, amikor azokra az időszakokra gondolok, amikor velem voltál. Köszönöm, hogy te gondoskodsz rólam, te vagy őrizőm, menedékem, tanácsadóm, gyógyítóm és barátom. Kérlek, Uram, hogy vegyél körül olyan emberekkel, akik a te kegyelmedet tükrözik felém. A nehéz helyzetekben te légy, Uram, a megmentőm. És amit mindenek felett kérek, Úr Jézus, mutasd meg nekem dicsőségedet.

Kezd el az egyeztetést. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 27. verse azt mondja, hogy keressék az Istent. A tablet PC-k, okostelefonok, digitális naptárak és más elektronikus eszközök rabszolgahajcsárainká váltak. Kérdezz csak meg magadtól. Szólhat hozzám Isten? Vagy katasztrófával ér fel, ha félbeszakít és figyelmemet kívánja? A legnagyobb Isten élményeket olyankor éljük meg, amikor valami mást terveztünk. Imádkozz, hogy fel tud ismerni Isten hangját, neki tudj engedelmes.

Jézusnak, míg Mária Jézus szavain csüngött szenvedélyesen. Mindkettő fontos és szükséges cselekedet, de ha választani kell a kettő között, akkor Istennek mindig az lesz a kedves, aki leül a lábaihoz és áhítattal hallgatja őt. Figyeld csak meg, mit mondtak az Emmausi úton haladó tanítványok, amikor találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliuma 24. fejezet 32. vers. Isten olyan megoldást adhat neked útközben, ami megoldja a munkádban rád váró problémát. El tudja mulasztani a vizsgadrukkot, így nyugodtan tudsz felelni vagy dolgozatot írni. Még azt is megteheti, hogy iránymutatást ad a jövődre, miközben házi munkát végzel otthon. Mindössze annyit kíván, hogy A. légy érzékeny a hangjára. B. légy elérhető számára. C. légy kész a válaszadásra. Ki a hátvéded? Józsué könyve 8. fejezet 18. verse azt mondja, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Isten azt mondta Józsuénak, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué könyve 8. fejezet 18. vers. Csodálatos, milyen bátrak tudunk lenni, amikor tudjuk, hogy valaki fedez hátulról. Ha Isten áll mögötted, akkor célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Ézsaiás prófita könyve 54. fejezet 17. vers. Emlékszel, hogy gyermekkorodban milyen biztonságban érezted magad egy verekedésben, ha tudtad, hogy bátyád vagy nővéred ott áll mögötted? A gond ott kezdődik, hogy sokszor mindenfélét mondunk vagy művelünk, mielőtt megnéztük volna, hogy vajon abban Isten mögöttünk áll-e? Amikor a sátán azt mondja, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Apostolok cselekedetei 19. fejezet 15. vers. Akkor biztosnak kell lenned két dologban. A. hogy rendben van-e Istennel való kapcsolatod. B. hogy ez az ő harca is, nem csak a tiéd. Jézus mondta, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Máté evangéliuma 18. fejezet 18. vers. A két világ között összhangnak kell lennie. Jézus így tanította a tanítványokat imádkozni. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma 6. fejezet 10. vers. Mert ha valami nem történik meg ott, ahol Isten van, ott sem fog megtörténni, ahol te vagy. Isten munkatársaiként csak olyan harcokban szabad részt vennünk, amikért ő is harcol. Ne akarj megmozdítani olyan dolgokat, amelyeket ő nem akar mozdítani, vagy feltámasztani bárkit vagy bármit, kivéve azt a Lázárt, akit ő előhív a sírból. Csak azt akard a földön, amiről ő már kijelentette a mennyben, hogy ez az akarata. Így lehetsz biztos benne, hogy a hátvéded megvan.

Szabadság a lélek által. A Galata 3.1.5-ben ezt olvassuk. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?

Pál apostol nagyon dühös volt a Galáciában élő keresztjének ostobasága miatt. Bár jól indultak a hit útján, megtévesztették és félrevezették őket, és ők ezt nem látták. Megismerték és hittek a megfeszített Krisztusban, aztán mégis a törvény fogságába estek. A Szentlélek megszabadította őket, most mégis gyenge emberi erőfeszítéseikben bíznak, pedig mindnyájan szenvednek is a hitért. Pál megkérdezi tőlük, hogy vajon azért jött-e Isten természet fölötti módon az életükbe, mert a törvényt tanulmányozták, vagy mert hittek az evangéliumban. A Galáciában élő hívőket lenyűgözte, szó szerint elvarázsolta néhány hamis tanító, szinte mintha hipnotizálta volna őket. Mi mással is lehetne megmagyarázni ezt a képtelenséget? Pál nem értelmüket kérdőjelezte meg, hanem a tisztánlátás hiányára világított rá. A galatákat olyan érvek bolondították meg, amelyeket tudniuk kellett volna megcáfolni. Pál olyan világosan is elevenen hirdette a megfeszített Krisztust, mintha a galaták saját szemükkel látták volna őt. De amint elfordították tekintetüket a keresztről és a törvényre néztek, a megváltás nagyon egyszerű alapelveibe is belezavarodtak. Hogy kiigazítsa zavaros gondolkozásukat, Pál az alapok magyarázatához tért vissza. A galáciai hívők, mivel főként nem zsidó származásúak voltak, nem is hallottak azelőtt a törvényről. A megtérésük valóban hitből kezdődött, a törvény megtartásának semmi köze nem volt hozzá. Pál rámutatott, hogy a galaták megkapták a Szent Lelket megtérésükkor, ez bizonyította, hogy Isten elfogadta őket, méghozzá csak is azért, mert elfogadták az evangélium üzenetét. Isten lelke közöttük volt már jóval azelőtt, hogy a judaizmus hirdetői színre léptek. Az apostol rávilágított, hogy mennyire logikátlan elfogadni egy ajándékot, majd utána megpróbálni kiérdemelni. Pedig a galaták ezt próbálták elérni, felcserélve a Krisztusban nyert szabadságot a hagyományok rabszolgaságára. Isten folyamatos áldásai a megtéréssel együtt jártak, az örömhírben való hittel, és nem pedig a törvény megtartásával. A galaták tudták, hogy akkor kapták a Szent Lelket, amikor hittek, és nem akkor, amikor engedelmeskedtek a törvénynek. Az emberek ma is gyakran bizonytalannak érzik magukat a hitükben, mert a hit önmagában túl könnyűnek tűnik számukra. Néhányan még mindig szabályok betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez. Bár a Biblia tanulmányozás, az imádság és a szolgálat segíthet minket a növekedésben, nem szabad, hogy átvegye a Szentlélek helyét, vagy hogy öncélúvá váljon. A Szentlélek hatalmas erőt ad a keresztjéneknek, hogy képesek legyenek Istenért élni, mégis vannak keresztjének, akik ennél többet akarnak. Folyamatos izgalomban akarnak élni. A mindennapi élet unalmassága miatt arra gondolnak, hogy lelkileg valami nincs rendben. A Szentlélek egyik legnagyobb munkája, hogy álhatatosságra tanít. A galaták gyorsan elfordultak az evangélium igazságától, amint a városba új tanítók érkeztek. Szükségük lett volna az álhatatosság ajándékára a Szentlélektől. Ha a keresztény élet hétköznapinak tűnik, talán arra van szükségünk, hogy a Szentlélek felkavarja az életünket. Minden nap új kihívást kínál, hogy Krisztusért élhessünk. Egyértelmű, hogy semmiféle előírás halmaz vallásos megtartása nem eredményezheti, hogy Krisztus igazsága megjelenjen az életünkben. Csak Jézusba vetett hittel tudunk Krisztusba öltözni. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Pál Galácia beliekhez írott levele, 3. fejezet 27. vers. Kegyelemből kaptunk üdvösséget hit által, nem azért, mert vallásoskodva betartjuk a törvény előírásait. A törvény azért kellett, hogy előkészítsen minket Jézus fogadására, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt. Pál megmutatja nekünk, hogy a Szentlélek mindenkinek adatott, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogy ez a Jézusban való hit az egyetlen út ahhoz, hogy Isten ígéreteinek gyümölcseiből részesülhessünk. Úr Jézus, segíts, hogy álhatatosak lehessünk a lélekben való szabadságban. Amen. Írta Peter Stanway.

Keres magadnak imatársat. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Néha nehéz magadért imádkozni. Ilyenkor szükséged van valakire, akivel egyetértésben imádkozhattok. Nem olyas valakire, aki elítéli a helyzetedet, vagy aki csak úgy általában imádkozik az egész világért, hanem olyan valakire, aki tudja, hogyan járjon közben Istennél a pénzügyeidért, a gyermekeidért, vagy a házasságodért. Jakabot nemrég végezték ki, Heródes pedig azt tervezte, hogy Pétert is megöleti. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen körülmények közt Péter egész éjjel ébren volt és egyfolytában imádkozott, de nem így történt. Péter aludt. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 6. vers. Hűha! Honnan lehet az embernek ilyen hite? Figyelj csak! A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. vers. Bármikor, amikor nyugodtan tudsz aludni a halál torkában, vagy ha különös kegyelmet tapasztalsz az űrzavar közepette, ez rendszerint két dolog miatt lehetséges. A. Megtanultad, hogyan add át Istennek a helyzetet, B. Valaki imádkozik érted. A gyülekezet nem így imádkozott. Uram, ha Péter valóban Isten embere lenne, nem lenne ekkora bajban. Vagy most, hogy Péter börtönben van, ki fog nekünk prédikálni jövő vasárnap? Nem, amíg ők áttörésért imádkoztak, Isten munkálkodott a város másik végében, és küldött egy angyalt, hogy megszabadítsa Pétert. Ez így működik. Úgy érzed, imádságaid nem érik el a kívánt eredményt. Keres valakit, akivel egyetértésben tudsz imádkozni, mert Jézus mondta, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. vers. Imádkozz így. Atyám, segíts nekem találni valakit, aki mellém áll imádságban, valakit, aki ugyanarra vágyik, mint én, valakit, aki csiszolja lelki életemet és mélyebb kapcsolatra ösztönöz veled. Uram, segíts nekem a mai napon is hinni, hogy ez a mostani és a többi imám meghallgatásra talál, ha összhangban van a te akaratoddal. Uram, megvallom ima meghallgató hatalmadat ma is.

0: imádkozni, de nem várni semmit. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, örömében nem nyitotta ki a kaput. Miután a gyülekezet egész éjjel imádkozott Péter börtönből való szabadulásáért, most hirtelen felbukkant ő maga az ajtóban. Amikor egy Rodé nevű szolgálólány szólt nekik, hogy Péter ott van, ők azt válaszolták. Elment az eszed. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 15. vers. De figyel csak! Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 16. vers. Három fontos tanulsága van ennek a történetnek. Elsőként, ne csak kérj, hanem számíts is rá, hogy a kérésed teljesül. Isten meg fog lepni, időzítésével. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet 24. vers. B. Módszereivel. Az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 11. vers. Ne korlátozd le Istent! Másodszor. Légy éber, mert elmulaszthatod az alkalmas időt. Mindannyian imádkoztak, de csak Rodé ment az ajtóhoz Péter kopogtatására. Ha olyan lelkületed van, mint neki, te is reagálsz majd. A. Isteni ösztönt, hetedik érzéket kapsz, és megérzed, hogy valami történni fog. B. Elkezdesz válaszokat keresni, míg a többiek az imádkozásba belemerevedve térdelnek, de igazából nem számítanak semmire. C. Felismered a választ, amikor mások még nem. D. Hajlandó leszel kimenni a tömegből, hogy válaszolj Isten hívására. Harmadszor. Nyisd ki az ajtót. Figyelj csak! Örömében nem nyitotta ki a kaput. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 14. vers. Gyakran történik meg veled, hogy az Isten tiszteletről hazaérve megmozdult valami benned, de mégsem változtál. Megöregedhetsz a padban ülve úgy, hogy hiszel, de sohasem élsz meg tapasztalatot, örülsz, de mégsem veszed át, amit Isten tartogat számodra. A mai ige számodra ez. A. Ne csak kérj, számíts is válaszra. B. Légy éber. C. Nyisd ki az ajtót!
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, míg a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az igéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok csalársága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését, olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon megtartották a Gályarab oratórium vetítését. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. szegedi nemzetközi biblikus konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. szegedi nemzetközi biblikus konferencia augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében.
0: Kulturális programajánló.
1: Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartották az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitón is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólalt meg egymás mellett. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. a párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőivel találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigány misszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Visszatér a meleg és száraz idő. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 foka valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható. A következő napokban egy tőlünk északnyugatra, északra lévő anticiklon hatása alá kerülünk, így visszatér a meleg és a szárazság.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fontos dolgok. Az, hogy rátalálsz egy fontos dologra az életedben, még nem jelenti azt, hogy minden mást fel kell adnod érte. Paulo Coelho.

0: A lelki posta adása következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Amikor kinyitottam azt a borítékot, melyben a következő írás érkezett, nagyot dobbant a szívem. Tudják, van olyan olvasónk és hallgatónk, akinek az írásai minden esetben mélyen elgondolkoztatóak. Ennek a levélnek is ilyen a feladója. Aztán, amikor az írást elolvastam, meg kellett állapítanom, ezúttal sem csalódtam. Remélem, önöknek is áldást jelent majd.
0: A szeretet nem rója fel a gonoszt. Korintusi első levél 13. fejezet 5. vers. Sosem láttam kifejezőbb, szomorúbb szempárt, mint amilyen a szomszédunkban lakó Panni néni volt. Mély, sötét árokban ült ez a szempár, amely beszédesebb volt, mint a gazdája. Nekem mégis inkább úgy maradt meg az emlékeimben, amint a legnagyobb kánikulában is hosszú ujjú ruhában a kertben a hullott almát szedegette. Minden szemet gondosan szemügyre vett, kis rongyocskájával fényesre törölgetett, majd a szépeket a kosárba, míg a sérülteket kék kötényének felhajtott redői közé csúsztatta. Olyan óvatosan vette kézbe az almákat, mint az édesanyja az újszülöttjét. A munka végeztével a teli kosarat kint hagyta az ajtó előtt, ő maga pedig egy rövid időre eltűnt a házban. Néhány perc múlva kötény nélkül haját igazgatva lépett ki, és kosarát karjára fonva a kisgyermekes szomszédokat vette célba. Hozzánk is gyakran becsöngetett. Ilikém, szólt ilyenkor zavartan édesanyámhoz, ha nem veszed sértésnek, hoztam egy kis hullott almát a gyerekeknek. Apró szemű, de ízletes, finom, ropogós alma. Fogyasszátok egészséggel. Az alát nyújtotta a kosarat, és amilyen gyorsan csak lehetett távozott, hogy elkerülje az ilyenkor szokásos vég nélküli hálálkodást. Édesanyja jól ismerte őt. Ezért csak annyit mondott, áldjon meg az úr, drága Pannikám, köszönjük szépen. Panni néni ideális szomszéd volt. Nem volt kíváncsiskodó, se sokbeszédű, más dolgába avatkozó, hanem inkább túlontúl is csendes és visszahúzódó. Kamasz bátyám, akit senkit nem kímélt az általa kreált gúnyneve kiosztásával, el is nevezte őt Néma néninek. Ha kissé tiszteletlen is volt, de találó az elnevezés, mert Panni néni szinte észrevétlenül jött-ment a nagy kertben. Ám ha valaki bajban volt, annak mindig elsőként nyújtott segítőkezet. Rendben tartotta az óriási kertet. Az avart mindig elásta, sohasem égette. Édesanyja szerint allergiás volt a füstszagra. Ha valahol avart égettek, nyomban bezárkózott, és aznap ki se dugta az orrát a házból. Haragos tüzet csak egyszer láttam a szemében. Ez akkor történt, amikor 15 éves koromban a zsúfolásig tömött villamoson hazafelé utaztam a gimnáziumból. A tömeget kihasználva, valaki a hátam mögött félreérthetetlenül tapogatni kezdett és hozzám dörgölőzött. Rémültem, menekülni próbáltam, de még mozdulni is reménytelennek tűnt, kivert a víz. Ilyetten néztem körül, hogy vajon kinek szólhatnék, hogy bajban vagyok, amikor a kocsi belsejéből Panni nénivel találkozott segélykérő, halálra rémült tekintetem. Bár távol állt tőlem, látó szemmel ajándékozta meg őt Isten, mert tőle szokatlan határozottsággal nyomban felkiáltott. Kérem, engedjenek oda a kislányhoz. Hozzám tartozik. Úgy látom, rosszul van. Vad, haragos tűz égett a szemében, és úgy furt utat magának a tömegen keresztül, mint aki az életéért küzd. Amint mellém került, átölelte a vállamat, és közben olyan vészjósló szemet meresztett a mögöttem álló férfire, hogy az, éppen egy megállóhoz érvén, jobbnak látta sietve leszállni. Egészen a bejárati ajtónkig kísért. Útközben Isten csodálatos teremtett világára, a nyíló gyöngyvirágokra, az orgonabokrok pompás illatára, és a bejáratot körülülelő rózsalugas szépsége felé igyekezett terelni a figyelmemet. Másnap meg is jegyeztem édesanyámnak, milyen kár, hogy Panni néninek nincsenek gyerekei. Nagyon jó anya lett volna. Nem csak lett volna, de az is volt, szaladt ki édesanyja száján a szó, de látszott rajta, hogy legszívesebben visszaszívta volna az elszólást. Igen, tettem fel elnyújtva, tágra nyílt szemmel a kérdést. És hol van a családja? Mi történt velük, hogy ennyire magára hagyják az édesanyjukat? Ha már így alakult, akkor úgy érzem, most jött el az idő, hogy megtudd az igazságot. Még ha nagyon szomorú is ez az igazság, tette hozzá bánatosan. Panni néni gyermekei, a kis Anna Mari és Margitka már ott vannak, ahova mi is életünk végcéljaként egyszer majd szeretnénk megérkezni. Az Úrnál vannak, kislányom. Ők már az Úrnál vannak, mint ahogy drága jó férje is ott van. De mi történt velük? Vágtam közbe. Csak nem baleset? Édesanyja nemet intett a fejével. Annál sokkal rosszabb. A második világháború a vége felé közeledett már, de a zsidókat, mint nem kívánatos személyeket még mindig marhavagonokban szállították a koncentrációs táborokba. Az őrült hitleri rémulalom kiszolgálói pedig ezekben a haláltáborokban szisztematikusan semmisítették meg őket. A statisztikák közel 1 millió áldozatot jegyeztek fel. Gázkamrákban történtek a kivégzések. Majd ezt követte a nyomok eltüntetési kísérlete, vagyis a halottak megsemmisítése égetéssel. A rettenetes szagú füst és bűz híre ugyan bejárta az egész világot, mégsem hitte el senki, hogy valójában mi történt ott ezekben a lágerekben. Az én drága Pannikám is megjárt a családjával együtt ezt a földi poklot. Auschwitzba deportálták őket. Megérkezésük után a nőket és férfiakat külön választották. Nagyon kemény, hideg tél volt az akkori. A kis Anna Mari megfázott a húzatos barakban. Lázmérő, gyógyszer, orvos nem volt. Ivóvíz, élelem is csak nagyon kevés. Ráadásul bejelentették, hogy a gyerekeket átviszik egy úgynevezett foglalkoztatóba. Kitört a sírás, jajveszékelés. Az őrök igyekeztek minél gyorsabban végrehajtani a parancsot. Amikor Panni néniékhez értek, döbbenten látták a magatehetetlen, magas láztól félrebeszélő gyermeket az anyja karjában. Tudták, vele már nem érdemes foglalkozniuk. A nagyobbik kislány, Margitka, eközben, ahogy csak tudott, úgy kapaszkodott az anyja karjába. Na, egy-kettő, állj be a sorba, ordított az őr Margitkára. És eközben puskája végével lögdöste a rémült gyereket. Margitka vissza-vissza fordult. Sírva integetett, és azt kiabálta. Anya, anya, este találkozunk, este találkozunk. Ekkor akkor áttaszított rajta az őr, hogy térdre rogyott. És már közben megindult a menet. Ettől közve már nem lehetett látni. Törékeny kis teste örökre eltűnt a tömeg takarásában. A szülők este hiába várták a gyermekeiket. Másnap néha még a távolból gyermekhangok foszlányait vélték hallani a baraklakók, de aztán végérvényesen elcsendesült a tábor. Csak a szél fújt időnként rettenetes szagú füstöt az óriás kéményekből arrafelé is. A felnőttek között is sok volt a beteg. Gyógyszerhiány sokan meghaltak. A kis Anna Mari sokáig küzdött a kórral, még akkor is beteg volt, amikor Isten megelégelte ezt az értelmetlen háborúzást és tömegpusztítást. A németek elvesztették a világháborút, Auschwitz felszabadult. Panék, Margitka kivételével, leírhatatlanul sok szenvedés után, de mégis hazajutottak Budapestre. Ám Anna Marim sajnos már nem tudtak segíteni az orvosok. Néhány nap múltán Panni néni karjaiban halt meg. Férjét ezután nem sokkal agyvérzés vitte el. Hosszú ideig némán ültünk a padon. Igyekeztem tűrtőztetni magam, de nem ment. Mint a cunami, olyan feltartóztathatatlanul borította el arcomat a könnyezen. Vállam össze-vissza rándult az okogástól, végül mégis én törtem meg a feszült csendet. Mondd, édesanya, hogyan lehetett mindezt épelmével túlélni? Kérdeztem még mindig könnyek között. Képzeld, vágta rá. Egyszer én is szó szerint ugyanezt kérdeztem meg tőle. Panni néni röviden, de határozottan válaszolt. Az Úrban, Ilikém. Csak az Úrban. Majd így folytatta. Noha a seb örökre bennem van, és marad is, de a szívem már megbocsátott a gyilkosoknak. A soha el nem múló fájdalom terhét nap mint nap magamon hordom. De már nem egyedül viszem, hanem az Úrral. Csak ezért tudtam embernek maradni, ahol lehet az ő békéjét munkálni, és szeretni az embereket, mint például benneteket is. Kedves hallgatóm, ez utolsó sorok írása közben felmerült bennem, hogy megérné így 2016 derekán is újra magunkévá tenni Panni néni egyszerű, mégis példaértékű hitvallását. Megbocsátani tudni Jézus érdeméért. Minden körülmények között embernek maradni. Az ő békéjét munkálni, és szeretni az embereket. Vajon lehetséges ez? Határozottan igen a válaszom. Egyetlen feltétellel. Csak az Úrban. Csak az Úrral. A kétkedőknek azt ajánlom, olvassák el újra ezt a rövid írást, ami legyen örök emlékeztető is a múltra. Inke.
1: Mit is lehetne ehhez hozzáfűzni? Semmit. Vághatná rá a kedves hallgató, ám én mégis szeretnék kérni valamit. Olyan időket élünk ugyanis, amikor Európa megdöbbentő változásokon megy át. Mintha nem tanultunk volna a történelem ijesztő fejezeteiből, melyeknek nem is olyan régen ezen a kontinensen milliók váltak rettegő statisztáivá. Ezrével élnek köztünk az idős, mélyen hívő korosztályban, akik az Úr szabadításáról, a túlélésben kapott erőről, Isten gondviseléséről tudnának megrendítő bizonyságokat mondani, de valami miatt nem teszik. Talán nincs fórum, ahol elmondhatnák. Kérem, ha úgy gondolják, fogjanak tollat és írjanak nekünk, mert szeretnénk segíteni abban, hogy az üzenet célba jusson. S ha valaki szeretné újraolvasni a most hallott írást, az Antenna újságunkban megteheti. Ha írnak vagy telefonálnak nekünk, szívesen megküldjük mindenkinek, aki kéri.

0: következő percekben Szél Bulcsú lelkipásztor adja közre egyik kedves történetét, melyet maga fordított. Címe: A szeretet, melyet nem tudtam visszautasítani.
1: A szeretet, amelyet nem tudtam visszautasítani. Annyira magamba zárkózó voltam a középiskolában, hogy nem volt egyetlen barátom sem, senki, akivel beszélgethessek, és nem volt célja az életemnek. Ha végeznék magammal, gondoltam, azzal sem törődne senki. Hatással lenne-e valakire, ha végeznék magammal? Tudtam, hogy napokba telne, amíg kiderülne, hogy meghaltam, mert édesapám minden idejét munkában töltötte, édesanyám pedig abban az időben hónapokra is elment otthonról. És ennek a valósága megrémített. Nemrég költözött a családunk új helyre, és így nekem, aki a középiskolát éppen elkezdtem, egész életem gyökértelennek és bizonytalannak tűnt. Ott voltam én, az új gyerek az iskolában, és olyan szégyenlős voltam, hogy senkivel sem voltam képes beszélgetni. Még jelentkezni sem tudtam az órákon. Amikor fölnövekedtem, semmi biztonságérzetet és szeretetet nem kaptam a családomtól. Azt mondták, hogy csúnya vagyok, és én el is hittem nekik. Nem voltam valami épületes látvány. Minden alkalommal, amikor valaki rám nézett, úgy éreztem, hogy elnézést kell kérnem azért, hogy létezem. Az egyik nap, amikor az osztályunk képeket készített az évkönyvbe, amiatt, hogy a fényképész azt kérte, hogy mosolyogjak, teljesen magam alatt voltam és sírtam. Mi okom lenne a mosolygásra? Gondoltam magamban. 7 gyermekes családunkban úgy éreztem, mint amikor valaki elvész a tömegben. Az egyik karácsonykor mindenki kapott csomagot, de én nem. Természetesen ez csak figyelmetlenségből eredt, mert édesanyámnak olyan sok mindenki részére kellett ajándékot vennie. De nem lehet szavakkal leírni azt a fájdalmat, amit a bensőmben éreztem, amikor az összes csomagot kinyitották, és egyik sem volt az enyém. Rólam elfelejtkeztek. Az egyik legkegyetlenebb osztálytársam élvezte, ha gúnyt üzhetett a szégyenlőségemből. Ilyen szavakkal irányította rám a figyelmet. Na mi van, talán megmondanád? Szólalj már meg! Aztán röhögött, amikor látta, hogy sírva fakadok. Végül már úgy éreztem, hogy nem bírom ki az életet, amikor egy napon egy rendőrautó állt meg nálunk, és kényszerzubbonyban vitték el az édesanyámat, miközben 5 alig bírták lefogni. És bár ő gyakran ment el otthonról egy úgynevezett hosszú pihenésre, most úgy gondoltam, ha csak ezt tudja nyújtani az élet, felejtsük el. Az egyik éjszaka nem tudtam aludni, mert nagyon izgatott voltam. Meg akartam halni, azt kívántam, hogy soha se ébredjek föl. Elhatároztam, hogy kikutatom, hogy mi az élet értelme, vagy pedig mindennek véget vetek. Reménytelenségemben elpanaszoltam Istennek minden bajomat, és valahogy megéreztem, hogy ő megért engem. Olyan jó volt, hogy elmondhattam valakinek, hogy mit érzek. Senki sem szeret engem, sírtam. Ő így válaszolt: de én szeretlek. De miből tudhatom ezt? Kérdeztem. És ő emlékeztetett a keresztre, a tökéletes szeretet képére. Ekkor könnyeim a reménység könnyeivé váltak. Az ő szeretete olyan volt, hogy nem tudtam visszautasítani. A következő napon az iskolában az egyik lány elmondta nekem, hogy milyen valóságos számára Isten, és hogy a Biblia olvasása által vigasztalást és vezetést talál az élete kérdéseiben. Elhívott magával a gyülekezetbe, és amikor hallottam az igehirdetésben, hogy Isten személyesen törődik az emberek életével, nem tudtam visszatartani a sírást. Sosem hallottam még ilyen vigasztaló és reményt adó szavakat az életem számára. Néhány fiatal odajött hozzám, vállamra tették a kezüket, és azt mondták, hogy Isten szeret engem, és ők is szeretnek. Meghívtak egy ifjúsági hétvégére. És az egyik nap hajnalban, amikor egy sziklán ültem a Georgia-beli csöndes tópartján, átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. A következő napokban teljesen belemélyedtem a Szentírás olvasásába. Ahogy olvastam, egyre világosabb lett számomra Isten terve az életemmel. Azt olvastam, hogy minnyájan vétkeztek, és nincsen egyetlen igaz ember sem. Róma 3. De azt is olvastam, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, azért, hogy senki se kérkedjék. Efézus 2. Amikor a következő ősszel visszatértem az iskolába, az a fiú, aki mindig gúnyolt a szégyenlősségem miatt, a büfében odajött hozzám és azt kérdezte, mi történt veled a nyáron, olyan más vagy? Beszéltem neki Isten irántam való szeretetéről és irgalmáról, arról, hogy hogyan találtam meg életem értelmét. És ugyanaz a fiú, aki eddig úgy élvezte, hogy sírásra fakasszon, most ő maga lábadt könyvbe, ahogy beszélt a saját családi problémáiról. Minden esetre nem volt könnyű nekem. Noha csak 16 éves voltam, édesapám kitett a házból, amikor megtudta, hogy hiszek Jézus Krisztusban. De Isten családjában olyan szeretetet és befogadást tapasztaltam, amilyet sohasem ismertem azelőtt gyerekkoromban. 17 év telt el azóta, hogy átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Még most is küzdök önmagam elfogadásával és a magányosság érzésével, de Isten mindig hozzám lép. Egy újfajta biztonságot és stabilitást adott nekem. Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkezne is, én te rólad el nem feledkezem. Ézsaiás 49. Jézus Krisztus a barátommá lett, akivel mindig beszélhetek, és aki által igazán megtalálhatom helyemet az életben. Azáltal, hogy tudom, hogy Isten szeret és elfogad engem úgy, amint vagyok, önbizalmat nyertem, és el tudom fogadni önmagamat. Ő olyan sokra értékeli az életemet, amelyet én képes lettem volna elvetni magamtól, hogy elküldte a fiát, hogy meghalljon én helyettem. Most már elmúlt a semmibevétel érzése, amelyet gyerekkoromban oly erősen éreztem, és önmagamnak a helyes értékelése került a helyére. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden.

Isten fiaié a legszebb örökség. 16. Zsoltár. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik, minden

0: még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatták a szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, telefonszámunk 36-os körzetszám 1-327-0440. E-mail címünk radio@mera.hu. Postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4. Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

augusztus 22-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 119. fejezet 172. verséből olvasom. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Az új szövetségi igét Jakab levele 3. fejezetének 10. verséből olvasom. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jakab levele szerint könnyebben szelídítjük meg az állatokat, mint a saját nyelvünket. Igazságnak gondoljuk-e a Szentíróra bízott bölcsességet? Ami a szívén, az a száján, mondjuk, a sokszor radikálisan őszinte emberekre, akik a másodperc töredéke alatt már szavakba öntik véleményüket. Veszélyes tulajdonság. Mert könnyen hangzik ugyanabból a szájból áldás és átok, vagy éppen fordítva. Pedig milyen nagy különbség van a kettő, áldás és átok között. Ennek nem így kellene lennie. Nem lenne szabad ilyen gyors váltakozással reagálni. Hiszen az ítélet nem lehet másé, csak is istené. Mégis olyan könnyen formálódik meg ajkunkon. Szelíd önmegtartóztatás, megfontoltság lenne a tanítványi hozzáállásunk. Ami kemény kihívás, időbe és energiába kerül. Ugyanakkor kapcsolatokat védhet meg, építhet ki, és bizonyságtevő helyzetet teremthet. Vegyünk mély levegőt, kérjünk gondolkodási időt, nézzük meg, mit hallanánk mi szívesebben hasonló helyzetben. Bátran mondjunk nemet, vagy szálljunk ki a helyzetből. Néha pedig tűrni kell, bármilyen nehéz is, Jézus Krisztustól tanulva. Imádkozzunk. Áldjon meg a szelídség Istene. Ajándékozzon meg testvér szeretettel, az önmegtartóztatás erejével és az áldás hirdetésének küldetésével. Ámen. Az áhítatot Pápicsné Jakab Johanna Júlia írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Ugyanabból a szájból jön,

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ahogy csendben ülsz jelenlétemben, jusson eszedbe, hogy én a bőség istene vagyok. Sohasem fogynak ki a rendelkezésemre álló források. Az a képességem, hogy megáldjalak, korlátlan. Te a kereslet és kínálat világában élsz, ahol a szükséges dolgok gyakran szűkében vannak. Még ha neked személy szerint van is elég, a körülötted lévő világban a szegénységet látod. Lehetetlen felfognod, milyen bőséges az én gondoskodásom, az én dicsőséges gazdagságom teljessége. Azáltal, hogy időt töltesz jelenlétemben, időnként felvillan előtted túláradó nagyságom. Ezek a villanások apró előízét jelentik annak, amit a mennyben örökké tartóan fogsz majd megtapasztalni. Már most is kaphatsz belőlem annyit, amennyinek az elvételére hited van. Örvendezz a bőségemben. Hitben járva, nem látásban.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 19. vers, Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. fejezet, 7. vers.

0: Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. János 4, 23.
1: A lélekben való imádásnak bensőséges jellege van. Előfeltétele az ember megújulása és az Istennek való odaszentelődés. Nincs külön helyhez kötve az imádkozás. Ahol szent kezeket emelnek föl, hogy a Timóteushoz írt első levél 2. fejezet 8. versét idézzük, ott minden hely megszentelt és alkalmas az imádásra. De bármilyen fenségesen felékesített templom is csak üres, puszta hely Isten szemében, ha ott nem tisztán és igazán hirdetik az ő igéjét. Az ilyen istentiszteletnek farizeusi, a törvényes formáknak megfelelő jellege lesz csupán. Az Istennek tetsző imádás Krisztussal jött közénk. Ő gyakorolt a földi napjaiban azt lélek szerint, és csak aki benne hisz, juthat el Isten imádásának erre a magasabb fokára. A lélek szerint mondott imádság ellentéte annak, amit csak az ajkak mormolnak, amit imádságos könyvekből lélektelenül olvasnak, vagy minden áhítat nélkül kívülről elmondanak. A legbensőbb kapcsolat Istennel az az imádság, aminek a személyes megismerése

0: az ilyen imádkozás, érintkezés és találkozás Istennel. Jelenlétébe lépünk, színe elé járulunk. Minket sokszor más dolgok is lefoglalnak. Ezért nincs meg mindjárt a belső összekötetés vele. Keressük az imádkozást őszinte lélekkel. Először kérjük az imádságot, aztán tartsunk ki benne. Jézus szerinti igazságban imádkozunk. Mennyi hamis imádság sérti állandóan Isten fülét? Sokan járulnak eléje szavakkal, de életükkel és magatartásukkal hátat fordítanak neki. Úrnak nevezik őt, ám nem engedelmeskednek neki. A mi atyánk is a valótlanságok láncolata lesz némelyek szájában. Akkor igaz és valódi az imádkozásunk, ha nem csak könyörgünk Istenhez, hanem vele is járunk, ha nem csak szavunkat, de egész testünket és szívünket oltárára helyezzük. Ha cselekedeteink megegyeznek szavainkkal, akkor igazságban, azaz valóságban imádjuk mennyei atyánkat.
1: Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet lelke, adj nekem magadból jóságot, adj kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmemet, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzem a te szándékaidat. Adj nekem több áhítatot, reményt, töretlen bizalmat. Ne hagyj el engemet, ha olykor dacos is a szívem. Adj tanácsot mindig nekem, kegyelmesen tekintve rám. Ó, légy az én erős váram, hiszen sokszor gyünge vagyok a jó cselekvésére. Légy teljes világosságom. Halljam hívó szavadat, hogy hűen követhesselek mindenkor. Nevelj és alakíts, kérlek, hogy egész életemben alkalmas legyek az igazság szolgálatára. Köszönöm, hogy megtanítottál, hogy szent fiad, Urunk Jézus Krisztus az út, amelyen járnom kell. Az igazság, amelyet keresve keresek, ő a szeretet, az ő jegyében szerethessem a hozzám tartozókat, az embereket, ahogy tanítványaihoz illik. Add, Uram, hogy eredményeim és kudarcaim egyaránt hozzád vezessenek, hogy tiszta lélekkel áldjalak és dicsérjelek, templomod lehessen a szívem. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az első nemzeti színház 1837. augusztus 22-én Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámájával nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amelynek első igazgatója Bajza József volt. Az épület az akkor a város szélének számító Kerepesi úton, a Grassalkovics telken, a mai Rákóczi úton állt, szemben a mai Astoria szállóval. A Pesti Magyar Színház az 1840-es országgyűlésen hozott törvény értelmében nemzeti színházként működött tovább. 1875-ben a színház épületet megnagyobbították. Az új nemzeti színház fölépítéséről szóló határozattal egy időben született meg a döntés a régi színházépület lebontásáról 1913. októbere és 14. márciusa között ez meg is történt. Az épületben 71 évig játszott a társulat, majd 1989-ben eladták a telket egy svéd magyar vállalatnak, amely üzletközpontot épített rá. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér sem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. Az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, hogyan válhat a szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdése keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e, 26-a és 27-én 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 foka valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhők el helyenként esővel. Keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Egyeseknek idegen, másoknak vonzó, megint mások olyanok, hogy nem tudják hova tenni ezt a fogalmat, amiről ma szeretném beszélgetnünk. Sokat agyaltunk azon Márkkal, hogy ki lenne az a célszemély, akivel, hogy is mondjam, csak objektíven meg tudnánk közelíteni ezt a témakört, és rád gondoltunk Mirjam, és köszönjük, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat. Ma a szülőtiszteletről fogunk beszélgetni. És ahogy őszinték vagyunk, főleg a társadalomban, de nem csak, ez a fogalom kicsi idegen, és olyan néha kényszerű, és nem nagyon értem, hogy miért, és nem kimondottan a fiatalokra gondolok, hogy jaj, akik 20 év alatt vannak, vagy akiknek még élnek a szüleikének, hanem én ezt észreveszem nagyobbaknál is, akiknek még megvannak a szüleik, hogy idegen, kényszerű ez a fogalom. Mitől? Miért vajon?
4: Nagyon jó kérdés. Én ezen elgondolkodtam egy kicsit. Elkezdtem így elemezni, hogy mi az, hogy tisztelet, ugye. Arra gondoltam, hogy ugye a tisztelet azért nehéz, mert nem egy érzésen alapszik. El kell vonatkoztassuk az érzelmeinktől, és ezért szerintem nehéz. Ugye van egy mondás, hogy a mai társadalom, a mai ember mindenkit imád, senkit sem tisztel. És hogy nagyon fel van pumpálva az érzelem a mai világban, és a szeretet, a szerelem, és nem tisztelnek senkit. És azért nehéz tisztelni, mert ez egy objektív dolog kell legyen. Tehát el kell vonatkoztass az érzelmeitől, attól még lehet nem kedvelem azt a szemét, negatív érzelmeim vannak a személy iránt, még tisztelhetem azt a szemét. És ezt az mai ember nem akarja megcsinálni.
3: Tehát tisztelhetsz úgy, hogy nem rajongsz.
4: Igen.
3: Nagyon érdekes. Márta, hogy látod?
5: Én ennél sokkal több mindent látok, valamint a Biblia ennél sokkal több mindent vár el tőlünk, sajnos, vagy nem sajnos. Bibliaiskolában egyszer sorra vettük a 10 parancsolatot, és sorra jött ugye az is, hogy tiszteld apádat és anyádat. Most Ébert nem tudom, de a görög az úgy fogalmazza meg a tiszteletet, mint valamit nagyra becsülni, valamit értékelni. A tisztelet magában úgy képzeljük el, hogy valaki mond nekünk valamit, és akkor oké, megcsináljuk. Most nem szülőre értve, hanem így teljesen másra, mondjuk így a polgári életünkben. Ha mond nekünk a rendőr valamit, hogy kérlek, itt került ki, mert építkezés van, akkor oké, tiszteletben tartod, és kikerülöd. Vagy tisztelsz az idős nénit, és előre engeded, de csak miután meglátod. Viszont ez, hogy valamit nagyra becsülsz, valamit értékelsz, ebbe van egy sokkal nagyobb proaktivitás. Tehát valamit nagyra becsülni, értékelni, azt félted, arra vigyázol, arra odafigyelsz, hogy minden rendben menjen, hogy nehogy valami baja essen, mindent megteszel azért. És hogyha kicsit ezt átviszük a szülői kapcsolatunkra, akkor ugye megcsináljuk azt is, hogy csak tiszteljük a szüleinket, tehát hogy takarítsuk ki a szobádat, kitakarítjuk a szobánkat. Viszont nagyra becsülni és értékelni a szüleinket ennél sokkal többet jelent. Úgy gondolom, mindenki életében ez valahogy máshogy viszonyulna meg, mert mások úgymond a kapcsolataink a szüleinkkel, de egyrészt ugye az alap, amiből nem tudunk kitérni, hogy engedelmeskedjünk. Ezt írja az Efézus 6-ba, és hogy gyerekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Viszont azt, hogy nagyra becsüljük, értékeljük a szüleinket, szerintem itt benne van egyrészt az is, hogy vigyázzunk, ápoljuk őket akkor is, mikor már ők nem tudnak magukról, hiszen ez a kötelességünk. Értékeljük azt, amit tettek a múltban, érdeklődjünk felőlük, hogy milyen volt az életünk előttük, mert ugye ezt nem ismerjük, és ez az érdeklődés, ez a kíváncsiskodás, ez a közeledés felőlük, ez nekik is jól esik, illetve a mi szemünkbe is azáltal, hogy megtudjuk, egy nagyobb képet tudunk alkotni róluk, így sokkal mélyebb tiszteletet tudnak kivívni a mi életünkben. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy a tisztelet, valakit tisztelni, valakinek engedelmeskedni, ez nem csak annyi, hogy oké, csinálom, hanem egy pluszt. Mit tesz valami pluszt, amit elvárnának.
4: Igen, én összekötném, hogy ugye kicsit, mintha arról beszéltél volna, hogy szeretni azt a szemét. Ugye nagyra becsülöd, akkor már szereted, nem? Szerintem nem, ez az én véleményem, nem hiába mondja Isten, és ezt parancsként kiadta, hogy tiszteld atyádat és anyádat, mert lesznek olyan esetek, hogy ez nehéz lesz a gyereknek tisztelni az apját és az anyját, mert ugye tudjuk, mi is tudunk mondani biztos példát, ismerünk olyat, hogy ez nehéz, és nem azt mondja, hogy fú, most ezt mondom, hogy hú, de nagyra becsült, mert lehet nem tudja, mert lehet olyan a személy, olyan az édesapja, édesanyja, és most erre gondolok, hogy értem, hogy mit mondasz, és valóban Jézus azt mondja, hogy szeresd te fele barátodat, úgyhogy, és ez a második legnagyobb parancsolat, szóval igen, szeretni kell mindenkit. De a tisztelet az, néha úgy érzem, mintha több érettséget kíván tőlünk, mert nagyon-nagyon el kell vonatkoztassuk az érzelmeinktől és a gondolatainktól.

0: Én azt érzem, most el kell vonatkozni az érzésektől, bután fogalmazok egy kicsit a szavaidban, Mirjam, hogy nagyon sokszor tudatosan kell ezt hozzáállni. Tehát ez nem egy rutinszerű dolog lesz, hogy én a felmenőimet, szüleimet, nagyszüleimet tisztelem, hanem van, amikor annak ellenére, hogy úgy érzem, vagy ezt tette, vagy olyan, amilyen, vagy még mindig ilyen, én tisztelem, mert engedek Isten parancsának. Talán az a kihívás ilyenkor is teljesen tudatosan hozzáállni ennek, hogy mi az, amit tiszteltek benne. Tiszteltem benne az, hogy őt választottak Isten nekem szüleimül. Hogy ő ezt meg ezt tette, értem. Tehát, hogy megtalálni azokat a pozitív vonásokat, vagy tapasztalatokat az irányából, az irányomba, amelyek miatt tiszteltem, és ezt tényleg teljesen tudatosan kell hozzáják. Nyilván egy jó fej felmenőnél, aki rajongsz, akinek majd a temetésén végig fog zokogni, őt könnyű tisztelni. De ahol bejöttek ilyen bűnök, vagy olyan dolgok, amik neked nem estek jól, vagy valamikor egy olyan sebet okozott neked, amit még most is érzel. Nyilván megbocsátott, elengedted, de tehát, hogy tudatosan kell ezt hozzáni. És ha beszélgetnénk egy kicsit erről, mert biztos van ebben, és a hallgatóink között tudnak ezzel hasonlítani, hogy mitől kiváltság, vagy mikor kiváltság, az, hogy tisztelhetem szüleimet, elődjeimet, és mikor kényszer. Vagy mitől kényszer? Hogy látjátok?
1: Szerintem nagyon függ, hogy milyen időszakban vagy, ez az egyik faktor, milyen időszakban vagy az életednek, milyen időszakában vagy. Valamikor könnyebb, valamikor nehezebb. Szerintem van mindenkinek van egy olyan periódus az életében, hogy nagyon nehéz tisztelni a szüleit, legyen bármilyen nagyszerűs.
0: Ez nem általában tínédzserkor? Környéke?
1: Igen, sokaknál jól elcsúszik.
2: Akkor kezdődik,
0: elhúzódik,
2: ugye, mikor ér vége.
0: Igen. Vagy ez ilyen ciklikus?
1: Egy ciklikus is lehet, igen. Igen, sokat függ ugye a dinamikától. De van ilyen periódus mindenkinél, és az nem a szülőtől függ. Hanem egyszerűen az olyanok vagyunk, hogy nehéz. Ezért van parancsba adva. Mert Jézus tudja, hogy nehéz. Isten tudja, hogy nehéz.
2: Mm. Igen, meg annak ellenére, hogy a gyerek életében nehezebb ezt tudatosan csinálni, ugye szerintem tudod a legjobban, hogy gyereknek, hogy te a saját gyereket felé nem kell szeresse, nem kell elárultasd magad, hogy szeresd a saját gyerekedet, mert az jön magától. Viszont a gyerekét a tapasztalatlansága miatt kell inteni arra, hogy szeresse a szüleit, hogy tisztelje egyik szül a másikat, de a tudatosság ott kell legyen a szülőkben is, akkor, mikor vannak ezek a kilengések. Mondjuk, mikor ilyen nagyon lázadó életstílusban van, akkor ott kell lenni neki, ott kell lenni mellette akkor is. Viszont van egy másik probléma is, amit észrevettem már, és ez lehet, hogy közelebb áll a mikorunk beliekhez, mikor nem tudnak elszakadni a gyerekek a szülőktől. Van, amikor nagyon könnyen elszakadnak tinédzserkorban, és vannak ezek a 20-as, 30-as évek akár, vagy még tovább, mikor annyira összenőtt a szülő a gyerekkel, és most nemtől függetlenül, hogy fiú, anyuka, vagy kislány, apuka, annyira összenőttek, hogy ez kihat a házas életükre is. Nagyon negatívan. És ezért egy szülő nagyon jól kell gondolkozni.
1: Szinte egy teljesen más fejezet erről, aztán nagyon
0: igen,
1: lehet beszélni.
0: Igen, ezt megint egy külön podcastet.
2: Csak hogy maga, hogy a szülőben kell legyen egy tudatosság, és kell néha szerepeket váltson. Néha csak egy ilyen csendes társ kell legyen, mikor a gyerek lázad, akkor csak kell tudatosítja vele, hogy igen, itt vagyok. Ha bármi baj van, hogyha bármi rosszat csinálsz, nyugodtan jöhet hozzám. És mikor elérkezünk ez a szakaszhoz, akkor pedig azt kell tudatosítani, hogy most már önálló kell legyél. És erre fel kell készítse a szülő nagyon tudatosan. Tehát még akkor is, hogyha a szeretet sokkal összönösebben jön egy szülőtől, ő is meg kell tegyen pár tudatos lépést. És hogyha egy ilyen gyereked van, akkor ilyen szülőd van, akkor mindenféleképpen kiváltsák, hogy egy ilyen szülő mellett élheted le az életedet, illetve élheted le az életedet. Viszont vannak kényszerszerű lépések is. Ugye ez volt a kérdés, hogy ez most mennyire kiváltság vagy kényszer, mert hogy vannak olyan dolgok, amiket kényszerűen meg kell tegyünk annak érdekében, hogy egy kapcsolat jól működjön, és egyik fázisból átlépjünk a másikba, úgy szülő, mint a gyerek részéről.

Gerzsenyi Sándor. Egy édesanyja az orvosnál. Az asszony kánaáni Szidónból érkezett. Jézus után kiáltoz. A kislánya beteg. A gonosz lélek gyötri a szenvedő leányt. El sem tudom képzelni, Uram, hogy meg ne szánd. A tanítványok durván rászólnak. Menj tovább! Méltatlanul ne zaklasd a zsidók Krisztusát. De az asszony nem hátrál. Jézus elé borul. Hitét próbára tenni, így szól hozzá az Úr. Miként vehetném én el a fiak kenyerét, hogy az ebeknek szórjam? Majd az asszonyra néz. A kánaáni nőben fellángol a remény. A gyermekéért harcol, szemében tiszta fény. Úgy van, Uram, de lásd csak, az eb sem éhezik, hisz földre hull a morzsa, a gazda míg eszik. Elámul üdvözítünk, meghatja őt e hit. Gonoszt verő hatalma győzelmesen segít. Az asszony útnak indul, fény villan homlokán, mert abban az órában meggyógyult a leány. De nem méltóság díja e megrázó csoda. A hit hatalma győzött, s az élet Krisztusa.

0: Előbb nem értettem a gondolatot, de most már értem, ezek példák voltak a kényszer, vagy a kiváltságos tiszteletre. Viszont az kijött a monológolóban már, hogy a tisztelet nem függ attól, hogy mennyire szoros a kapcsolatom. Tehát, hogy vele lakok, vagy már kirepültem. Tehát, hogy ez, vagy nem addig kell működjön, még a fennhatósága alatt vagyok a szüleimnek. Mert ez tényleg egy ilyen műtisztelet, meg azért tisztelem, mert fizet a sulit. Azért tisztelem, mert nem kell rezsit fizessek, vagy használtam a kocsiját, hogy tudom is. Tehát ez nem az isteni tisztelet, amit elváltozunk.
1: Igen, viszont nagyon sokszor, meg amikor együtt élsz a szüleiddel, most tapasztalatban mondom, az amiatt, hogy ugye mikor együtt élsz valakivel, akkor annak megvannak a saját kihívásai, és néha, aki távol van tőled, az könnyebb, ugye...
0: Távolról szeretném mindig könnyebb.
1: Mindig közelről. Könnyebb távolról tisztelni, meg úgy elfogadni a másikat, de ugye mikor ott vagy, látod folyamatosan a másik hibáid, ez mindig így van házas életben is, ugye? Annak megvannak a saját kihívásai, lehet, hogy pont azért nehéz, mert hogy ott vagytok együtt, és mindig együtt vagytok.
0: Na, ott is vagyunk annál a pontnál, amit felszerettem volna, az is köszönöm nektek. Mondjuk még ilyen példákat, akár tapasztalatból is, hogy melyek azok a nehézségek, vagy milyen nehézségekkel szembesülünk a tisztelet kapcsán. Tehát az egyik ez, túl közel vagyok, és látom a hibáit.
1: Igen, szerintem nagyon fontos, ez most így pszichológiai szempontból, nagyon fontos az én kép, egészséges én kép. Nagyon összefügg a szülői tisztelettel. És akkor tudatosan akkor jutsz el oda, hogy tiszteld a szüleidet, amikor végigmész ezen a hosszú úton, hogy jó, te akkor most elszakadtál szüleidtől, te nem vagy a szüleid, te nem vagy az édesapád, te nem vagy az édesanyád, hanem te egy különálló személy vagy. És most tudom is, én történhetett ez gyerekkorodban nem számít. Szóval el kell juss oda, hogy oké, leraktad, nem számít. És te határozod, hogy nem engeded, hogy azok befolyásoljanak. S van, hogy így bebeszélik, hogy te hibád, mert most azért vagyok ilyen, mert hogy gyerekkoromban, hát igen, biztos kihatással van, de ezt kognitívan le tudod győzni. És ez nagyon érdekes, mert valóban nagyon kihatással van, nagyon, nagyon durva, mennyire kihatás van, képzeljétek az első néhány hónap, amikor megszülettél, hogy téged hogy hordoztak, hogy milyen környezetben nőttél fel, hogy hordott téged az édesanyád, beszélte hozzád, vagy így ignorált, vagy ki tudja. Vannak az ilyen dolgok, és akkor ugye felnősz, és azt mondod, hogy mindenért az édesanyám a hibás, mert hogy mit tudom, mit tudod. De ha eljutsz oda, hogy jó, oké, nekem ez így, ez adatot, de szerintem, hogyha így tudatosan lerendezed ezt magadba, te elhatározod, hogy ez nem kell engem befolyásoljon, hogy én tovább milyen életet élek, a múlt az múlt, és te elhatározod, hogy te mész tovább a te utadon. És szerintem itt kezdődik a valódi tisztelet, mert itt már ugye nincs a hibáztatás, meg a...
0: Na jó. Jól ismerni magad. Tudni, ki vagy.
1: Igen.

0: Igen, ezt én is észrevettem, hogy akár az én életemben is, akár mások életében is, hogy annyira könnyen tudunk hibáztatni másokat, hogy bezzeg, én azért vagyok ilyen, bezzeg, ha máshol nőttem volna fel, és soroljuk ezeket, de attól mi kezdhetünk egy új sztorit. A mi életünk lehet teljesen más. És igen, ez akkor különösen nehéz, amit így emlegettünk az elején, mikor egy rossz példával növünk fel, mikor egy abúzív családban kell felnőjünk. Ezek is nagyon nehezek, viszont ne ezekre nézzünk, mert annyi szép történet, amikor egy ilyen rossz talajból kinőtt valami gyönyörű szép. És hogyha pláne most ugye keresztények vagyunk, hogyha Istent választod, hogyha Jézust választod, akkor ő eltörli minden módodat, eltörli minden sérelmedet. És az, ami benned akkor harag volt, azt át tudja változtatni szeretetté. És erre csak Isten képes. Szóval igen, vannak nehézségei a tiszteletnek, pláne az ilyen extrém helyzetekben, de mindenből van kiút szerintem.
1: Így van, meg beszéljünk arról az előnyeidről is, mert sokszor úgy állunk hozzá, hogy a szülőtisztelet olyan, mintha egy jéghideg patakba meg kellene fürödjek. Baromi rosszul esik, de jó lesz ez nekem. Nem, tehát mondjuk már előnyeit is, hogy mitől jó tisztelni az elődjeinket, a szüleinket, vagy néhány dolgot említenénk. Előnyöket.
2: Hát szerintem nagyon építő, épít téged, mint személy. Fejlődsz, mint karakter. Azt szerintem ez egy plusz, mert megérted lényegében az életnek milyen is az élet, és mi a lényeg.
1: Tudod? De ez igaz. Én ahogy belegondolok esetekre, amikor láttam valakit, hogy mennyire tiszteltlen szüleivel, az nem volt oda, hanem hú, de jó fej. Mert hogy milyen karakteres, milyen, micsoda jellem, mennyire kívánatos, mennyire példaértékű. Sokkal inkább mást vált ki. De amikor meg látsz, hogy wow. És ilyen apró gesztusokból, én a suli előtt, ha látom a gyerekeket, hogy kiszállnak a kocsiból, és megpuszilják az anyukájukat, vagy az apa megölöl a gyerekét. Nyilván a tiszteletnek van többféle kifejezés, és nem akarom ezt kielezni, mert valakinek nem ez működik. Lehet az ajándékozás, hogy ez is elárul, hogy annyira szép. Hogy odavág, vagy kiabál valamit rá, vagy beszól neki, vagy elmarasztalja, vagy...
2: Igen, ugye gyerekkorban még oké, rámondott, hogy gyerekkel kell csiszolódjon, ugye, de mikor felnőtt korban látod ezt, igen.
1: Az nem arról árulkodik, hogy fejlett valaki, egy érett, hogy hasznos volt számára.
0: Uh-huh. Igen, meg a szülői tiszteletünk az nagyon sokszor használva az a kép, az kiad az Isten képünkre, meg hogy ilyen viszonyunk Istennel. Bibliában is hányszor visszatér ez az apa-fia kapcsolata a Isten fiaival, velünk, meg Istennel kapcsolatosan. És ez így oda-vissza működik. Szóval, ha nem tiszteljük a szüleinket, akkor nem tiszteljük Istent se. Majd ha tiszteljük Istent, akkor tiszteljük a szüleinket is. Már engedelmességből is. Meg a Bibliának is ez egyik fő mondani valója az emberek felé, hogy legyél alázatos. Hajtsd meg a fejedet, és engedelmeskedj. Mert nem élhetek úgy keresztény életet se, hogy nem vagyok alázatos, meg én magam útját fogom járni, de attól még jó hívő vagyok. Nem, vagy alárendeled magad Isten parancsolatainak és a törvénynek, és igyekszed arra, hogy pontról pontra egyre jobb legyél, vagy pedig éled a saját útját, makacsul és önzően. Tehát a tisztelet az kimunkálja benned azt is, hogy jobb keresztény legyél.
2: Igen, meg ugye fordítva, Jézussal járni az azzal jár, hogy rájössz, nem rólad szól az élet. Tehát az élet nem rólad szól, nem. És ugye, hogy folyton alázatra, folyton jobb belátásra sarkal, bölcsességre, stb. És az automatikusan arra sarkal téged, hogy az emberekkel toleránsabb legyél, elfogadóbb, és akkor ugye a szüleidet is sokkal inkább el tud fogadni, szerintem egy ilyen keresztény szemmel valaki, akiben munkálkodik a Szentlélek, az igyekszik tisztelni a szüleit. Igen.
1: Meg az van beléd ivódva, hogy te engedj Istennek ebben is, az ő parancsának.

0: Mindig csodával hallgattam azokat a beszámokat, mai napig, amikor akár tudatosan, vagy akár úgy csak elejtett szavakból következtetni lehet arra, hogy egy gyereknek a szüleivel, apukájával, anyukájával, nagyszüleivel nagyon jó kapcsolata van, vagy fordítva, vagy apa, anya beszél arról, hogy mennyire jó kéne a lányával, fiával, gyerekeivel. Hogyan dolgozhatunk ezen? Akár gyerekként, mindannyian gyerekek is vagyunk, vagy akár majd később szülőként, hogy ez a viszony jó legyen, ez a szülő-gyerek viszony. Miket láttok ti, miket tanácsoljátok? Akár miket üzennétek a szüleiteknek?
1: Hát nekem nagyon könnyű volt tisztelni a szüleimet. Mindig egy nagyon jó példát láttam. Próbálok így most megfogalmazni dolgokat, amiket úgy most mondom, hogy ezt mindenképp én is így szeretném csinálni. Hát ilyen apró dolgok, tudod, bocsánatot kér a szülőt tőled. Nem tudom, kért bocsánatot tőletek? Az óriási dolog.
0: Szerintem is.
1: Az gyerekként felméred, hogy már, hogy hé, ez igen.
0: Bocsi, bele tudom is érni magam ebbe a szerepbe, nem is olyan könnyű. Tehát érzelmileg nagyon nehéz, tehát meg kell nagyon alászkodj. Nem tudom, hogy éli át a gyerek, mert néha úgy tűnik, mintha azt mondtad volna neki, hogy gyere vacsorázzunk, de valószínűleg sokkal több van benne. Hogy, tényleg? Bocsánatot kér ezért?
1: Igen, mint látod, hogy
0: hibázott velem szemben?
1: Benne van egy ilyen nagy harc, hogy látod, hogy bánja. Tehát már ez óriási érték egy gyerek számára szerintem, hogy látja, hogy bánja, hogy rosszul odaszóltam, vagy valamit úgy mondtam, és akkor odajön, és mondja, hogy nem kéne. Tehát úgy gondolod, hogy amúgy megbocsátottam, mehetsz, édesapám, édesanyám vagy, de azért mégis ő megteszi. Úgyhogy ez egy ilyen apró dolog, amit most eszembe jutott, hogy fontos.
0: Nekem még az őszintesség, meg a kommunikáció, tehát sokszor ez hiányzik, hogy beszélgessünk. Tudatosan akarunk beszélgetni. Szoktam mondani a családban, ne csak az legyen, hogy mi közösségben élünk, egymást eltartjuk, együtt kajelünk, hanem tehát tényleg legyen kommunikáció köztünk.
1: Igen, a kommunikáció az szerintem nagyon nehéz, hogy...
0: Nehéz, de
1: nagyon
0: de
1: nehéz
0: lehet,
1: főleg serdülőkkel, ugye?
0: Igen, viszont megvan a kihívása. Jó, itt a feleségem sokkal jobban csinálja, tehát nem kell kényszerűnek lenni, de vannak helyzetek, amikor beszél, mondja, akarja, és akkor azonos az ő világával, az ő kommunikációval. De átesetünk másik világban, hogy jaj, ő soha nem akar, ő mindig el van a gépével, mindig el van a barátaival. Nem, tehát veled is el kell legyen. És tudatosan hozzáállni. Akár gyerek, ezt gyerekként is mondom, meg akár szülőként is. A szülő is elvonulhat a munkába, elvonulhat a szolgálatába, elvonulhat a sok-sok tevékenységébe. Szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy nagyon fura lenne, hogy az ifjúban én mindenkivel tudok beszélgetni, csak veletek nem. Tehát nem akarom, inkább ne beszélgess az ifjúval, de beszélgess a gyerekeiddel.
1: Igen, mit eszembe jutott, hogy ugye ez megint egy külön fejezet, hogy milyen az édesapja az édesanyával és az édesanyja az édesapjával.
0: De ez kihat.
1: A köztük való kapcsolat és kommunikáció, te azt láttad, úgy nőttél fel, óriási hatása van. Igen.
0: De ezt kimerem mondani, Mirjam, amit mondasz, hogy a házastársak közötti kapcsolatnak a minősége kihat a szülő-gyerek kapcsolatára is egyértelmű.
1: Igen. Emlékszem, nagyon, bocsi.
0: Mondja, ennyi.
1: Nagyon kicsi voltam, és ugye volt egy háromszobás lakásban laktunk Kolozsváron, és volt az egyik szoba az iroda volt. Az egyik szoba iroda volt, és mindig oda vonult el édesapá, édesanyám megbeszélni dolgokat. És néha bementem, akkor vagy azt láttam, hogy imádkoznak, vagy azt láttam, hogy sírnak, vagy valami ilyesmit. De jaj, ne zavarjuk, édesapáik meg kell beszéljék. És mindig, mikor megbeszélték, akkor érezhető volt a béke, az a, hogy ezt most megbeszélték. Tehát, hogy mindig próbálták megbeszélni.

0: Ez szerintem, ha nem is voltam olyan paszban, hogy most én beszélgessek, magad tudod, szerintem sokat számított.
1: Egy dolog még, ami eszembe jutott, ami kihat minden kapcsolatunkra, az, hogy mennyire ítéljük el a másikat. Mikor valami rosszat csinálunk, amikor a bűnt vallunk, úgymond, elmondjuk, hogy csináltunk valami turpiságot, akkor egy szülőnek lehet két reakciója, vagy az, hogy így leszít téged, vagy az, hogy normálisabban kezeli, de egy barátokra is érvényes ugyanígy, vagy idősebb barátokra, fiatalabb barátokra, és az, ahogyan reagál, az nagyban fogja befolyásolni, hogy te legközelebb elmondod ezt neki, vagy nem. Például ezért is azokkal a barátokkal, akikkel elkövetted azokat a rosszokat, sose fognak elítélni téged. És nekik sokkal inkább elmondod, hogy milyen rosszakat csináltál. És sőt, még lehet, hogy meg is dicsérnek érte, hogy fú, de kemény vagy, de jó, hogy ezt csináltad. És egy szülő meg nyilván nem teheti ezt, nem dicsérhet meg téged a rossz tetteidért, meg egy barát se, most ugye nagyon sok fiatal van a közelünkbe, és mikor jönnek és mondanak el dolgokat, akkor nem lehet az, hogy mindenre azt mondjuk egy vagy elnyebeny, hanem meg kell érteni őket, hogy miért tették ezt, és esetleg saját példákkal alá támasztani, hogy miért volt az rossz, de hogy amilyen visszajelzést kapsz szülőktől, barátoktól, az nagyban fogja befolyásolni, hogy mennyire leszel te nyitott felük a jövőben is, és ezt kell valahogy így megtalálni a természetes egyensúlyt az egészben.

Kovács Bettina, egy édesanyja imája. Amikor egy anya térdre borul, s imában Istenhez fordul, akkor csak egy kérése van, hogy a gyermeke éljen boldogan. Hisz ő egy ajándék, számára ő a legnagyobb érték. Kínálhatnának neki sok kincset, ő visszautasítaná mindet, mert egy anya csak a gyermeke után vágyakozik, akiért mindig tiszta szívből imádkozik, s kéri Isten segítségét, hogy őrizze meg gyermeke egészségét, hogy jóra való ember legyen, szüleitől sok példát vegyen. Az Úr formálja őt, s adjon neki az élethez sok erőt. Legyen tisztelettudó, és szeressen másokat, de az Úr bocsássa meg neki amit elkövetett hibákat. Mert nincs senki, aki tökéletes, s minden ember a maga módján vétkes. Hiszen egy anya nem foghatja mindig a gyermeke kezét, nem irányíthatja örökké életét, csak az ima marad, ami egy anyának biztonságot ad. Mert tudja, hogy az Úr vigyáz minden emberre, szülőre és gyermekre, és az ő kezében van minden élet. Ezért nincs más, amit kérhet. Erről szól egy édesanya imája, s kezét összekulcsolva száll fel a hálája. Megköszönve Istennek azt az életet, melyben értékes emberré formálja a gyermeket.

0: hasonlókat gondolok én is tanácsként, hogy hogy lehet jó a szülő-gyerek viszony, hogy elhiggyem a másikról, hogy ő szeret engem. Tehát én szülőként higgyem, hogy a gyerekem szeret, illetve gyerekként, hogy apa, anya szeret, annak, hogy vannak hibái, vagy meg tudod bántani, vagy nem úgy reagált az én elkövetett hiányra, hogy kellett volna, hogy ezt tudatosan, hogy figyelj, ő szeret engem, és akkor ez fog segíteni. És ne nyugodjunk abba bele, most ez címzem bárkinek, akár szülőnek, akár gyereknek, hogy hát a mi viszonyunk már nem jó. Nem, dolgozunk rajta. És lehet
1: meg
0: jobb.
1: Egy nagyon jó példa, amit ezzel hallottam, hogy egy szülő olyan kell legyen, mint egy bíró. Tehát tudatosodnod kell, fontos, hogy mik a játékszabályok, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni, mert ha megbüntet egy olyasmi miatt, amiről nem tudja, hogy nem szabad megcsinálni, ez nyilván kisebb korba érvényes, akkor össze lesz zavarva. De hogyha leszögeted a szabályokat, figyelj, ez is ez van, mit tudom, apát tisztelni kell, anyát szeretni kell, rendet kell lakni, stb., akkor tudja ő is, hogy mi a baj, és hogyha valami rosszat követett, akkor lépsz be te úgy, mint bíró, aki hozza a büntetést, és megbüntetett különböző módon. És hogy igen, erre kell odafigyelni, hogy legyél egy tisztességes bíró. Ne keresd kiskapuakat, ne tegyél, ne mondj ellent a másik felednek, feleségednek, férjednek, és legyél mindennek következetes.
0: Zárszóként, vagy utolsó kérdéskörként így külön tennék fel egy kérdést azoknak, akik már szülői szerepben vannak, meg külön azoknak, akik gyerek szerepben vannak, és ezt kicsit megvilágítanánk, vagy beszélgetnénk rá, hogy a szülők lehetnek a gyerekek példaképei, és hogyan. Ha mondanátok egy-két dolgot. Tehát a szülők hogyan legyenek a gyerekek példaképei?
2: Az a durva, hogy így is úgyis példaképpen lesz bizonyos szempontból. Ők az első példa. És ha az rossz volt, ugye, akkor azon kell dolgozni, hogy azt valahogy fejedben Isten helyreállítsa. De szerintem lehetnek, mindenképp lehetnek, igen. Lehetnek, hogyha már kapsz egy dolgot, ami klassz volt és szép volt, azt már viheted tovább, és gyarapítsd.
1: Igen, ők az első példaképénk, ahogy te mondtad. Kiskorunkban szüleink, ők mindenben, ők a legerősebbek, legügyesebbek, legszebbek, leg. És ahogy így növünk felfele, ez a lista egyre jobban kezd szűkülni, mert azt hiszük apukánkról, hogy jó, a legjobb focista, de utána megismerjük Messit, hát akkor már jó, a legjobb focista nyilván. Jó, a legerősebb, megismerünk pár súlyemelőt, na jó, akkor ők a legerősebbek azért. De vannak bizonyos pontok, amiből nem veszíthetik el ezt a leget. És amiről nagyon jó, hogyha felnézünk rá, és az egyik az szerintem az, hogy hogyan tiszteli Istent, és hogyan tiszteli a másik szülőnket. Tehát az apuka az anyukát, és az anyuka az apukát. Mert ebben nem fognak más példákat látni. Mert te ott vagy velük minden nap, és az, ahogy tiszteled a másikat, azt nem tudja ki átvenni. És az vagy jó, vagy nem jó. És hogyha ezt megtartod, ezt át tudod adni, és hogyha a gyereknevelésbe is példa tud lenni előtted, akkor az a legjobb. Tehát ezek legyenek az elsők, és hogyha ez mellett még ő a legerősebb, meg a legjobb focista, meg a legjobb szakács, akkor az is nagyon király, de ezek legyenek azok a pontok, amikben ők a mi példaképeink szerintem.
0: Ti szuper gyerekek vagytok. Ugyanis a második kérdésre válaszoltatok, amit felsetettem, hogy lehetnek a szüleink a példaképeink, és egyértem áradt a szavatokból, hát hogyne, hogy a mi szüleink lehetnek a példaképeink. Kicsit provokatív voltam az, hogy a szülők lehetnek a gyerekek példaképei, és azt is alá tudjuk húzni, hogy igen, persze, hogy lehetnek. És annyi még benne van, hogy úgy is lehet, hogy az én szülőm, tehát az anyukám, apukám hogyan viszonyul az ő szüleihez. Tehát ebben is példás tatuál.
2: Meg az anyúshoz, apushoz, még abban is szerintem.
0: Igen. És ezeket lemásolják. Tehát annyira igaz itt is a Bibliának a tanítás, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is, vagy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek az emberekkel. Tehát, hogyha én elvárom, hogy a gyerekem hogyan viszonyul hozzám, akkor meg kell mutatnom neki, hogy én hogyan viszonyulok az apukámhoz, az anyukámhoz.
2: Ugye mi hát én legalábbis nagyon kiváltságos helyzetben vagyok. Most így nagyon, mintha kiosztottuk volna az észt, hogy mit hogy kéne. Én könnyen beszélek, úgy érzem, nagyon kiváltságos helyzetben vagyok, de én is úgy gondolom, hogy tényleg ezt Isten nagyon szépen el tudja rendezni az emberek életében, és igen, az édesapád az első, az, aki megalkotja először az Isten képet, ezt amúgy szokták mondani, de biztos hallottunk nagyon sok rossz példát is, hogy kinek milyen volt az édesapja, és ezt Isten meg tudja változtatni, és jobbá tudja tenni a dolgokat. Én abszolút hiszem ezt, igen.
0: Tehát létezik megbocsátás, létezik múltnak a feledése. Tehát ha Istennel járunk, én hiszem azt, hogy ki tudja ezt munkán azért, és nincs lehetetlen eset, hogy ne tud tisztelni, vagy ne válhass olyan szülőjű, aki tiszteletre méltó. Akár a bocsánatkérés által, akár hogy megalázkodsz, akár hogy kéred, hogy Isten változtasson ebből. Én köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk erről a témáról beszélgetni.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Kívánjuk a hallgatóinknak, hogy ezt a tematikát valóban tudjuk megélni, és mint ahogy bevezetőben mondtam, ne legyen idegen, meg kényszerű ez a fogalom számunkra, hanem lássuk benne a kiváltságot, és hogy mennyire jó dolog ezt gyakorolni. Isten áldjon titeket!
1: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, míg a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az igéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is, számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok csalársága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését. Olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium vetítését. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, ami a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 foka valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 26-os számú énekünkkel kezdjük meg. Úristen, mély nagy szent neved. Úristen, mély nagy szent neved.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. De kérünk, hogy segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk emlékoszlopok a te népednél, hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. És a mai nap minden órája és minden perce erősítse ezt meg. Add, hogy örüljünk, hogy együtt vagyunk egymásnak is, mutassuk ki szeretetünket egymás iránt, és legyen béke és nyugalom a te szent szombatodon, itt mi közöttünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Beretka Imre, útegyengető. Csak egy útegyengető vagyok, épp mint útépítő emberek. Szóró napon az országúton egy más utat egyengetek. Kőhegyé dagadó botrányt, szívköveket, kőbálványt, kőesőt, kőszakadékot, kőpénzeket, a fénylő érkező előtt. Mint ember élek égi jel alatt. Egyengetek, s nem pénzért dolgozom. Az eső megver, s téptöv is engem is, de szám zárva, fel nem jajdulok. Az érkezőnek készítek utat, mint János 2000-re. Hegy leszállt, völgy emelkedett, virágos lett a puszta belseje.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a közösséget. Egyetlen egy igehelyet szeretnék felolvasni, Apostolok cselekedetének, 9. fejezetének, ott a 17. versét. Apostolok cselekedete, 9. fejezet, 17. verse. Elméne azért Ananiás, és beméne a házba, és kezeit reávetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Az Új Testamentumban Jézus személye után Pál apostol a legfontosabb egyéniség. Sőt, mondok egy furcsát. Ha megnézzük, hogy hányszor szerepel Pál neve, ha megnézzük azt, hogy hány könyv szól Pálról, az ő írásairól, akkor azt tudjuk mondani, hogy Pál az Új Szövetség legjelentősebb embere, nyilván Jézus után, nem önmagában, mert Pálnak önmagában semmi érdelme nem lenne, semmi érdeme nincs. Pál foglalja rendszerbe a keresztény gondolkodást. Pál a nagy hittérítő. A kereszténységnek két ága van. Egyrészt a zsidóság irányába, ezt végezi Péter, és felfedeznek egy új irányt, egy új, soha ki nem taposott irányt a pogányság irányába, és ennek a legnagyobb vezéregyénisége Pál apostol. Van is konfliktus a két irányzat vezetői között, hiszen Péter azt kéri számon Pálon, amit ő tesz, és Pál nem úgy viselkedik a pogányok irányába, ezért összehívják a jeruzsálemi zsinatot, az első nagy törvényhozó gyűlést a kereszténységben, 49-ben, Krisztus után 49-ben, és egyszerűen eldöntik, határoznak afelől, hogy melyik irányba menjenek tovább. Elfogadható-e az, hogy a kereszténységbe tömegesen térnek be a pogányok, mert a zsidóság sosem volt, és ma sem egy hittérítő vallás, csupán befogadó. Ha valaki nagyon zsidóvá akar lenni, legalább 5-ször elküldik, ahhoz, hogy végleg befogadják. De higgyétek el, zsidónak lenni a világ egyik legbonyolultabb dolga volt, és ma is az. Zsidó emberekkel beszéltem, és azt mondják, nem tudunk változtatni a rendszeren. Látjuk, hogy rossz. És én ma délután nem a zsidóságról akarnék beszélni, hanem Pálról. Pál az Új Szövetség legjelentősebb teológusa. Megint nyilván ne értse félre senki Jézus után. Hiszen Pál a krisztológiát, a Jézusról szóló tanítást foglalja össze, Pálnak önmagában nincs jelentősége, sem gondolatrendszerének, sem filozófiájának, mindenben az alap Krisztus, és erre épít rá Pál. Pál számára a legfontosabb dolog a misszió. Élete utolsó pillanatáig, amíg lélegzett, amíg dobogott a szíve, a missziót végezte. Ja, hogy Pál 15 évet eltöltött börtönben? Hát nem probléma. Több embert térített meg a börtönökben, mint ahányan mi itt vagyunk. Talán többet, mint ahányan beférnénk. Nem volt probléma, mert missziózni a börtönbe is lehet. Pál kimondottan élvezte a helyzetet, hiszen egész nap azt végezhette, amit szeretett. Pál az első misszionárius Európában. Az első gyülekezetet Pál Európában, Filippiben alapítja meg.
megtérése különös jelentőséggel bír. Nem csupán üdvtörténeti szempontból, nem csupán új szövetségi szempontból. Különben tavaly, a tavalyi esztendő a magyar biblikusok fogalomvilágában Pál esztendeje volt, egy nagy konferenciát hívtak össze, majd egy hetes konferenciát, és Szegeden csak Pálról szóltak a tudományos előadások neveltetéséről, tanulásáról, gondolkodásáról, hova ment, mit tett, mit csinált. Igen, különösen jelentős volt a megtérése. Sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége volt megtérésének, mint bármelyikünk megtérése itt. Mert az ő megtérése alapvetően megváltoztatta a gondolkodását, és az volt az a pont, amihez Pál mindig vissza tudott térni. Néha sírva, néha boldogan, néha örömmel, néha könnyek között írta meg a megtérését. Pálnak volt egy Achilles sarka. Állandóan a szemébe mondták, igaztalanul bántva, hogy te nem vagy apostol. Bizonyos szempontból ezeknek az embereknek jogilag volt igazuk. Hiszen apostoloknak azokat az embereket nevezzük, akik Jézus földi élete során ahhoz a zárt 12-es csoporthoz tartoztak, akik Jézust követték, bárhová ment, tanításait egész nap hallgatták, és ebben a felsorolásban Pál nincs benne. De azt mondja Pál, engem nem a földi Jézus hívott el, hanem a feltámadott. Az a Jézus hívott el, aki feltámadott. Ezért volt megtérése különösen fontos. Önmaga számára is. Hiszen Pál egy elvakult, egy fanatikus, egy keresztény üldöző, egy boszorkány üldöző ember volt. Tűzzel, vassal pusztította a keresztényeket. Azt mondta, hogy a zsidóság legnagyobb ellenségei. Felhatalmazást kapott a jeruzsálemi zsidóságtól, hogy mindenhová a birodalom területén azokat a zsidókat összegyűjthette, akik a keresztény üldözés miatt Jeruzsálemből elmenekültek, és más országba, más városba telepedtek le. Beépültek a zsidóságba, de ők Jehósuát, Jézus tanítását tanították. Ezért úgy gondolták a zsidóság, hogy azok a régi alapelvek, azok a régi tradíciók, ha megtörjük a keresztényeket magunk között, azok megcsuklanak, megbicsaklanak, megsüllyednek. Ezért akkor leszünk erősek, ha a keresztényeket eltávolítjuk magunk közül. Pál soha nem felejtette el a megtérését. Lehet, hogy bajban lennénk, ha most valaki ránk mutatna, és azt mondaná, na mondd meg, Tokics Imre, mikor téltél meg? Percre pontosan, helyre, pillanatra. Nagy bajban lennék. Negyedik generációs adventista vagyok, és nem úgy nőttem föl, hogy a világnak a kesze, kusza, tekervényes útjait végigjártam, és ott egyszer csak hirtelen valami megvilágosodott. Talán azok, akik itt a gyülekezetben nőttünk föl, nekünk is meg kellett térnünk. Meg. De ez nem volt olyan látványos, mint Pál megtérése. És azok, akik nem keresztény családban nőttek fel, és végigjárták a világnak útjait, azok talán sokkal pontosabban és biztosan rá tudnak mutatni arra a helyre, arra a pillanatra, arra az érzésre, dátumszerűen, fixen, hogy az Úr hol szólította meg. Na, ilyen volt Pál.
Pál nagyon érdekesen mondja Károli, Saulus, hiszen a megtérés előtt Saulus volt. Saulus pedig még fenyegetéstől, öldökléstől, lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpapokhoz, kérre őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógához, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Nagyon találó, ahogy ezt mondja, leírja. A bosszútól lihegve. Ebben benne van az indulat, ebben benne van a tetrekészség, ebben benne van az, hogy mindenen átgázolok, csak a keresztényeket pusztítsam el. Népünk legősibb ellenségeit, mert ha ők elpusztulnak, a népünk ismét virágozni fog. És mielőtt Damaszkuszba ért volna, Damaszkusz mai Szíria területén található, és mielőtt oda beért volna, Jézus elébe állt, azt mondja, közelge Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből, leesvén a földre, nyilván állaton ült. Hall a szózatot, amely ezt mondja valanéki, Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugdalóznod. Vagy másik fordítás szerint az ösztöke ellen rugdalóznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit nem látva. A zsidó ember számára ez a szó, már talán említettem délelőtt is, ez a batkol volt, az Isten hangja. És egy zsidó ember számára ez a legszentebb dolog. Ha az életedben egyszer meghallod az Isten szavát, a batkolt, akkor annak feltétel nélkül engedelmeskedned kell. Az írásokat olvashatod, néha ellenkezhetsz is. Nem azt mondom, hogy nem baj. Majd megtérsz, majd belátod, hogy rosszul tettél, csináltál, gondoltál valamit, de a batkolnak, az égi hangnak, a mennyei hangnak, az Isten szavának, na annak engedelmeskedned kell. És ezt nagyon jól tudta Pál. Olyan fényesség vette körül Pált, amikor leesett az állatáról, lováról, szamaráról, tevéről, nem tudom. Olyan fényesség vette körül, hogy megvakult. És amikor fölállt, akkor így tapogatva ment, és az emberek kérdezik, mi van Pál? Mi van veled, Saulus? És akkor azt mondta, nem látok. Hiába akarom kinyitni a szemem, nem tudok, nem látok, és ha kinyitom, akkor is csak valami nagy fényességet látok. Ezért gyorsan becsukom, és ha behunyom a szemem, akkor is fáj, fáj a fényesség, fáj a világosság. Na de Uram, hát térj magadhoz! De nem tudok! Pált fölültetik az állatára, és megkérdezik, most hova menjünk? Az emberek ugyan hallottak hangot. Hallottak, hogy valami történt. Hallották, hogy megkérdezi Pál, ki vagy, Uram? És akkor Pál azt mondja, megyünk Damaszkuszba. Hát nincs ebbe semmi. Hát ide indultunk. Hát összeszedjük a keresztényeket, ugye, Uram? Nem baj, hogy te vak vagy. Majd mi dolgozunk helyetted. Majd mi felkutatjuk ezeket a rebellis keresztényeket. Csak gyógyulj meg, Uram. 3 napig nem lát Pál. Nem evett, nem ivott.
Azt hiszem, hogy igazából ennek a történetnek a súlyát akkor értenénk meg, ha megvakulnánk. Nem örökre, csak 3 napra. De valószínűleg, hogy mi rohannánk egyből az orvoshoz, STK-ba, az orvoshoz, hatalmas nagy nagyítókkal belenézne a szemünkbe, különböző cseppeket írna föl, elküldene a klinikára, a kórházba, de Pál sehova nem megy. Csak 3 napig gondolkodik. Mit tettem? Mit csináltam? Mi a szándékom? Kit gyűlölök és miért? Kit szeretek és miért? Mit mondott a batkól, az égi hang? És volt ideje átgondolni az életének az eseményeit. Tudjátok, néha Isten azért enged meg betegséget, hogy abból a rohanó világból 3 napig megálljunk. Na nem azért, hogy otthon, betegállományban fölássuk a földet, bevessük, lenyírjuk a füvet, kifessünk, felújítsuk a fürdőszobát, ja, és nagy takarítást tartsunk. Testvérem, nem ezért van a betegség. Ha ezt meg tudod csinálni, az egy jó, de akkor ne tartsd magad betegnek. Ha beteg vagy, gondold végig. Mit tettél, miért tettél? Hol volt veled az Úr, hol nem volt? Mit tett, mit mondott, mit csinált? Mit teszel? Mit mondasz, és mit csinálsz? És Pál ezt világosan, miközben kívülről nem lát semmit, elkezd belülről látni, és ez a belülről való látás, ez soha nem múlt el később Pál életében, mert ő idáig csak kívülről látott, de belülről nem. Ő csak kívülről látta az ellenséget, a keresztényeket, a Jézust, meg mindazokat, akik tönkreteszik a zsidóságot, az ő szent népét. És most elkezd másképp látni. De belülről. A belső látása sokkal élesebb, mint valaha is volt a külső látása. Végül Isten könyörült rajta, és elküldött hozzá egy keresztényt, egy tanítványt. A keresztények az első században így nevezték magukat. Tanítvány. Mi már csak keresztényeknek, de jobb esetben inkább adventistáknak tartjuk magunkat. Milyen jó lenne, ha ismét azt mondanánk, ő egy tanítvány, ő egy tanítvány, ő egy tanítvány, és én is egy tanítvány vagyok. Mert a tanítványokat egy dolog köti össze. A mester. Mind hozzájuk tartoznak. Szóval elküldi hozzá a teremtő Ananiást, aki egy nagyon bölcs ember volt, bölcsen szólt és tett, hiszen azt mondta, kezeit rávetvén mondanék is, Saul atyám fia, Saul testvérem, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. Egy vakembernek, egy vakbeteg embernek van-e ennél szebben szóló, csilingelő evangélium, szebben szóló örömüzenet? Azért jöttem, hogy megnyíljanak a szemeid. Elég volt a 3 napi nemlátásból. Most már tudjuk, hogy látsz belülről, de az Isten vissza fogja adni a te külső látásodat is. És az az igazság, hogy amikor olvassuk az Új Szövetséget, akkor Pál mellett alig vesszük észre az ilyen kis nevű Ananiás tanítványokat, a névtelen embereket. A mai ige is egy ilyen kis idézőjelbe vett névtelen atyafitől jött. Azért álljunk csak meg egy pillanatra. Tudjuk azt, hogy Pálból nem lett volna Pál.
Vagy hadd fogalmazzak így. Saulból nem lett volna Pál Ananiás nélkül. Az a kis ismeretlen tanítványnak a bölcsessége kellett ahhoz, hogy Pál megértse a körülötte folyó eseményeket. Ananiás szolgálata nélkül Pál nem hallotta volna ezt a szót, hogy Jézus. Mert azt mondta, hogy Jézus küldött. És a korábbi időszakban Pált kirázta volna a hideg csak ennek a szónak is a hallatán. Mert az, aki Jézust emlegeti, az nem zsidó, az haramia, az a nép ellensége, annak meg kell halni. És most, életében másodszor, a damaszkuszi találkozás óta, olyan jól esik hallani ezt a szót. Nem a gyűlölet, nem a harag, nem a bosszú az, amelyik megjelenik Pálnál. Nem szól semmit. Sőt, még ott a lelke mélyén örül is. Egy picit nyomozódjunk Ananiás után. Végig forgathatjátok a Bibliát. Persze senki ne gondolja, hogy ez az az Ananiás, aki Zafirával megesett történetben jelenik meg az apostolok cselekedetében. Ő nem az. És nem is Ananiás ő eredetileg, hanem Hananiás. Csak itt szerepel a Bibliában. Többet nem tudunk róla, csak azt, hogy tanítvány. Ananiásról több információnk nincs, csak az, hogy keresztény. Csak az, hogy tanítvány. Tudjátok héberül, hogy hangzik ez a szó, hogy tanítvány? Talmud. Ez a kifejezés így hangzik. Tanítvány, Talmud. És Jézusnak voltak talmudímjai, tanítványai. István halála után keresztény üldözés indul el Jeruzsálemben, és nagyon sok keresztény, nagyon sok olyan zsidó, aki elfogadta Jézust messiásnak, az életüket féltve elmenekültek a birodalom különböző térségeibe, nagyvárosaiba. Így nagyon sokan menekültek Damaszkuszba is. Hogy ki volt Ananiás? Nem volt előjáró. Nem volt valami vezető. Nem volt misszionárius. Ő egy egyszerű tanítvány volt, egy egyszerű keresztény. Sokat gondolkoztam. Hát vajon miért nem a leghatalmasabb keresztényt küldte oda, a názáreti Jézus? Miért nem mondta azt Péternek, ide figyelj Péter, menj már el Damaszkuszba, keresd már meg az Egyenes utcát, és légy oly kedves, keresd meg Saulust, tedd rá a kezed, és mondd azt, hogy Jézus küldött, és meg fognak nyílni a szemeid, és szent lélekkel fogsz megtelni. Miért nem küldte oda a Jakabot, Jézus testvérét, féltestvérét? Oda küldhette volna a nagyokat, és ehelyett egy ilyen névtelen kis nemecseket küldött oda. De jól jegyezzük meg, Isten művét mindig a kis névtelen nemecsekek viszik előre. Isten mindig felhasznált műve érdekében olyan egyszerű embereket, akik egy pillanatra tűnnek fel a megváltási tervben, elvégzik küldetésüket, és utána ugyanolyan gyorsan eltűnnek névtelenül. Nem marad utánuk semmi nyom, csak az, hogy valamit megtettek, megcselekedtek. Isten mindig egyszerű embereket hív el. Halászokat, vámszedőket, szegényeket. És az Istenben a legcsodálatosabb, hogy ezeket az embereket különleges képességekkel ajándékozza meg, és olyan dolgokat tudnak elvégezni, amiről nem is gondoltak volna.
Isten elküldte Ananiást, és a megvakult Pálnak azt mondta, Isten meggyógyít. Pál egy másik helyen, a korintusi első levél, első fejezet 27. versében azt mondta, bennünket a világ bolondjait hívott el, hogy a bölcsekhez elvigyük az evangéliumot. Ilyen kis bolond volt Ananiás a világ szemében, de a mi szemünkben egy csodálatos, egyszerű tanítvány volt. A legtehetségesebbtől, a legegyszerűbb emberen keresztül is csupán ezek az emberek eszközök Isten kezében. És én azt mondom neked, testvérem, legyél eszköz Isten kezében. Legyünk eszközök Isten kezében. Legyünk mi Ananiások Isten kezében. Az alkalmatlanokat tette Isten alkalmassá, hogy az alkalmasokat megszégyenítse. És nincs olyan ember, aki mindenben alkalmas lenne. Nincs olyan ember, aki mindenben tökéletes lenne. Istennek nem okos emberekre van szüksége, a világnak van szüksége okos emberekre. Istennek nem nagy műveltségű emberekre van szüksége, hanem hűséges szolgákra, Ananiásokra, akik elmennek oda, ahová az Isten küldi őket. Isten Ananiás Isten követévé vált. És elmondta, töretlenül el tudta mondani az Isten üzenetét. Isten követének lenni ma is nagy felelősséget jelent. És nehogy azt higgyük, hogy Isten követei csak a szószéken, vagy vezetési szinten valósulnak meg. Te épp úgy az Isten követe tudsz lenni a névtelen hétköznapokban, ha engeded magad felhasználni, ha el tudsz menni a te egyenes utcádba, minden Anániásnak megvan a maga egyenes utcája, és minden Pálnak megvan a maga Anániása, csak össze kell találkozni. Isten az, aki összehozza a Saulosokat és az Ananiásokat. Ananiás úgy kezdte. Saul atyám fia. Ez a károli régies kifejezés szinte mosolygásra késztet bennünket. Vannak emberek, akik ma is azt mondják, atyám fia, és olyan hivatalos, olyan jó áll nekik. Én nem szeretem ez az atyám fiázást, én már valahogy ebből kinőttem. Én inkább azt szoktam mondani, testvér. Szóval azt mondja, hogy Saul testvér, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, és Saul ettől a mondattól nagyon elcsodálkozott, hiszen ezen a három napon keresztül senkinek nem mondta Pál, senkinek nem mondta Saul a damaszkuszi jelenést, sőt, talán azoknak az embereknek, azoknak a férfiaknak, akik valamit láttak, érzékeltek, de nem értették, azoknak is megtiltotta. Ne mondjatok semmit! Én csak megvakultam. Napszúrást kaptam. Belenéztem a napba. Ne mondjatok semmit! És egyszer csak nyílik az ajtó. Pál hallja, hogy motoszkál valaki. Egy hangot hall. Saul testvérem, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent néked az úton, és abban a pillanatban összeállnak az események. Ért, lát, hisz, remél. Saul nem vitatkozott. Figyeljétek meg, Pál milyen egy vitatkozós típus volt. Az egész életét vitában töltötte el.
Sajnos, mert ilyen helyzete volt. Vitatkozik Ananiással? Ne. Elfogadta? Igen. És mit gondoltok, mit csinált Pál? Mit csinált ott Damaszkuszban? Elmondom nektek. Megkeresztelkedett. Mert azokhoz ment, akit üldözni akart. És Ananiás is először, amikor az Úr el akarja küldeni, Uram, te biztos vagy? Biztos vagy, mert én hallottam erről az emberről. Igen, igen, a te szentjeidet üldözte, és igen rossz neve van. Biztos, hogy

Csak kérdezz, Uram! És ha a keresztényektől kérdezte volna, és ha Ananiástól kérdezte volna, hogy választott edényel Saul, akkor azt mondták volna a keresztények egyöntetűen, mindenki, gondolkodás nélkül, Saul nem tartozik hozzád. Mert mi emberek azt látjuk, ami a szemünk előtt áll, de az Úr azt látja, ami a szívben van. Ananiás hiába volt jó ember. Ő csak Pálig látott. De azért volt csodálatos, mert elment. Elment akkor is, ha kételkedett. Elment akkor is, ha hezitált. Akkor is, ha voltak fenntartásai, de elment. Szóval megkeresztelkedett Pál, és a Szentlélek vezetésének átadta az életét. Tudjátok még, mit csinált Pál? Elmondom. Visszaült az iskolapadba. Hogy? És elkezdett tanulni. Mennyi ideig? 4 esztendőt. Kitől tanult Pál? Hiszen ő már a legnagyobbaktól tanult. Hát ő már Gamálielnél letette a rabi vizsgát. Hát kitől tanult? Elment Arábiába, a sivatagba. És ott a keresztényektől, az üldözött keresztényektől 4 évig tanulta Pál a Krisztusról szóló történeteket. Na nem úgy volt, hogy ma megtér Damaszkuszban, holnap megnyílik a szeme, holnap után elmegy a szószékre, hatalmas evangelizációkat tart, és akkor már csak kereszteli az embereket. Nem, ez szépen hangzik. Ez inkább a mai világban előforduló ritka jelenség. 4 évig tanult, elment a pusztába, és 4 év után lépett fel először keresztény szószékre. A betegeknek ne kalácsot vigyél, a betegeknek ne befőttet vigyél, ne finom húslevest, vagy ha vegetáriánus, akkor zöldséglevest. Tudod, mit vigyél a betegeknek? Isten üzenetét. Ez gyógyít a legjobban. Reményt vigyél. Mert a remény a legerősebb gyógyszer. Voltál már egyszer Ananiás? Csak egyszer az életben? Küldött már Isten valahová? Mondtad már azt valahova belépve, amikor láttál egy embert, egy beteget, egy vakot, mindegy. Testvérem, az Úr küldött. Az a Jézus, aki már megjelent neked, akit te ismersz, na az küldött. És az ő üzenetét hozom. Ugye mennyire más volt ez a beteg látogatás, mint amit mi szoktunk tenni? Olyan szerencsétlenek, olyan félénkek vagyunk. És mit mondott a doktor? És mikor mehetsz haza? És hogy érzed magad? És mindenről beszélünk. Csak a lényegről nem. És ez volt Ananiás titka. Ő az Úrról tudott beszélni egy beteg embernek. Ismered, mit jelent az Úr követségében járni? Na, ez nem egy holiday, ez nem egy szabadság, ez nem egy hétvégi jó program, ez fájdalmas út, és oda kell menjél, ahová nem akarsz, azzal kell beszéljél, akivel nem akarsz, de ha megteszed, az Úr követévé változol. És Anániás előtte imádkozott. És Anániás imája közben megjelent egy utcanév. Az Egyenes utca. Feleségemre tekintek, mert nagyon rám mosolygott, és ilyenkor nem lehet, hogy nem mosolyogjak vissza. Néhány évvel ezelőtt ugyanis, amikor még Szíriában béke volt, akkor elmentünk Damaszkuszba. És mit gondoltok, hova mentünk? Hát az Egyenes utcába. És nagyon érdekes, nem lehet eltévedni Szíriába, mert Szíriába egyetlen egyenes utca van.
Szóval ez nem olyan, mint nálunk, hogy Rákóczi út, meg Tököli út, meg Batthyány utca, hogy kerületenként 2-3

3 is előfordul. Ott csak egyetlen egyenes utca van, és nagyon érdekes, ez ketté vágja a főváros, Damaszkuszt, amely egy nagyon szép, csodálatos város, és gondoljátok el, hogy ez az egyenes utca, és a kis utcák azok így egy ilyen félkör alakban csatlakoznak hozzá. És ez valóban egy tökéletes egyenes utca. Na és elmentünk, megnéztük azt az épületet, mert gondoljátok el, még megvan, ahol Pál magányában ott ült. És valami csodálatos érzés volt belépni egy teljes kánikulában, egy 45 fokos melegben, izzadtan, fáradtan, csüggetten, 10 kilométer gyaloglás után, és állandóan nézzük az óránkat, hogy el ne késsük majd. Mert mi egy másik országból mentünk ám át busszal, és a visszamenő busz csak egyetlen egyszer indul el, csak egy napos vízumunk volt, ha a buszt lekéssük, nem jutunk vissza, viszont onnan meg repülővel haza kell jutni. Szóval nem olyan egyszerű az élet. De ott jó, ott jártunk mi is, az egyenes utcába. Szóval, amikor Anániás imádkozott, megjelenik egy utcanév, az ő gondolatában az egyenes utca. Hát nincs ebben semmi. Majd ugyanaz a hang szól. Hogy is mondják a zsidók ezt a hangot? Bat-kol. Ugyanaz a hang szól. Menj el az egyenes utcámba. Ott van Saulus, aki imádkozik, és mondd meg neki ezt és ezt. De hát uram, én, Ananiás, te Ananiás. De hát ő háborgatja a te szentjeidet, de ő nékem választott edényem. Hát ha annyira akarod, uram, elmegyek. Nem azzal volt baj, hogy ő vitatkozott. Figyeljétek csak meg. Pál engedelmeskedik az égi hangnak, Ananiás engedelmeskedik az égi hangnak. Hallottad már a batkolt? Hallottad már az égi hangot? Nehogy azt hagyd, hogy az égi hangról csak a Bibliában olvashatsz. Nem, az azóta is szól. Egyszer csak ülj le, hallgass, és a Jóisten meg fog téged szólítani. És tudod, testvérem, hadd nevezzelek én ma téged. Akár férfi testvér legyél, akár nő. Hadd nevezzelek csak így Ananiásnak. Tudod, Ananiás testvérem, megvan a te egyenes utcád. Megvan már régóta. El kell egyszer menjél. Nem akkor, amikor te akarsz. Ja, akkor könnyű. Majd akkor kell elmenjél az egyenes utcába, amikor az Úr küld. Akkor viszont menjél. Veszedelmes dolog, ha nem mész. Mit gondoltok? Anániás neve fennmaradt volna, ha ő nem ment volna el? Nem. El kell menjél. Mert ha az Úr szól, akkor engedelmeskedned kell. El kell menjél az egyenes utcába, és ott van a néped legnagyobb ellensége. A régi vezetők. Emlékszem a 30-as évek végén, amikor elindult a zsidó üldözés, és az adventista egyház elnökét hívatta az akkori ország vezetője, hadd ne mondjam ki a nevét. És azt mondta, amikor a zsidókkal végzünk, akkor az adventisták fognak sorra kerülni. És ez a vezető, hadd nevezzem így, ez az Anániás testvér. Ez elmondta az ország vezetőjének, hogy rendben van, de nehogy azt higgye, hogy ön fölött nincs az az Isten, aki megváltoztathatja az ön dolgát. Nagy dolgok állnak még előttünk, és lehet, hogy egyszer neked is el kell menni oda, ahová nem akarsz. Lehet, hogy volt benne egy kételkedés, de amikor meglátta, akkor őszintén szólt, és nekem ez az őszinte
ez a tiszta mondat, ez az egyszerű, világos, érthető mondat. Az Úr küldött Jézus, aki megjelent néked az úton, és azért jöttem, hogy megnyíljanak a szemed, és elteljél szent lélekkel. Bizonyára indulás előtt azt mondta, Uram, Uram, csak ne, te nem tudod, hogy ki az a Saul? És azt mondta, de tudom. De választott edényem. Ananiás tele van kétségekkel, de végül elment. Isten postásának lenni felelősség. És a levelet, az üzenetet el kell vitt. Nem lehet az üzenetet SMS-ben vagy e-mailen elküldeni. Az üzenetet csak szóban lehet átadni. És meglátod, hogy az emberek meg fognak változni az ő kegyelméből. Amen. Édesatyánk, nagyon köszönjük te néked ezt a történetet, amelyben láttuk egy ember jellemének formálódását, amelyben láttuk, hogy Saulból hogyan lett Pál, azt a hatalmas megtérést, és látjuk azokat a kis néma eszközöket, azokat az Anániásokat, akik bár kételkedtek, bár féltek a körülményektől, de mégis mentek és elvitték a te üzenetedet. Bátoríts bennünket, Urunk, hogy mi is ilyen Anániások tudjunk lenni. Hogyha szólsz, akkor menjünk el, ha kell, a mi egyenes utcáink. Hiszen tudjuk, hogy ezen az úton, az egyenes utcán át vezet az út a te országodba. Add, hogy találkozzunk ott te veled. Jézus nevében. Amen. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gájarab oratórium vetítését. A protestáns Gájarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. 1000 éves időutazás a Bencések Fesztiválja, Arcus Temporum, Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Tegnaptól holnapig, augusztus 21 és 23 között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás ez, a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában az idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozott. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A 2 magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csupán a lelki pásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos fölmérés készült a Nyírségi Református Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket, föltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a Nyírségi Cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérekkel, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigánysággal. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 foka valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A fontos dolgok. Az, hogy rátalálsz egy fontos dologra az életedben, még nem jelenti azt, hogy minden mást fel kell adnod érte. Paulo Coelho.

0: Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. János 4, 23.
1: A lélekben való imádásnak bensőséges jellege van. Előfeltétele az ember megújulása és az Istennek való odaszentelődés. Nincs külön helyhez kötve az imádkozás. Ahol szent kezeket emelnek föl, hogy a Timóteushoz írt első levél 2. fejezet 8. versét idézzük, ott minden hely megszentelt és alkalmas az imádásra. De bármilyen fenségesen felékesített templom is csak üres, puszta hely Isten szemében, ha ott nem tisztán és igazán hirdetik az ő igéjét. Az ilyen istentiszteletnek farizeusi, a törvényes formáknak megfelelő jellege lesz csupán. Az Istennek tetsző imádás Krisztussal jött közénk. Ő gyakorolt a földi napjaiban azt lélek szerint, és csak aki benne hisz, juthat el Isten imádásának erre a magasabb fokára. A lélek szerint mondott imádság ellentéte annak, amit csak az ajkak mormolnak, amit imádságos könyvekből lélektelenül olvasnak, vagy minden áhítat nélkül kívülről elmondanak. A legbensőbb kapcsolat Istennel az az imádság, aminek a személyes megismerés az alapja. A bensőséges, közeli viszony, mint apa és gyermeke között. Az ilyen imádkozás érintkezés és találkozás Istennel. Jelenlétébe lépünk, színe elé járulunk. Minket sokszor más dolgok is lefoglalnak. Ezért nincs meg mindjárt a belső összeköttetés vele. Keressük az imádkozást őszinte lélekkel. Először kérjük az imádságot, aztán tartsunk ki benne, Jézus szerinti igazságban imádkozva. Mennyi hamis imádság sérti állandóan Isten fülét? Sokan járulnak eléje szavakkal, de életükkel és magatartásukkal hátat fordítanak neki. Úrnak nevezik őt, ám nem engedelmeskednek neki. A mi atyánk is a valótlanságok láncolata lesz némelyek szájában. Akkor igaz és valódi az imádkozásunk, ha nem csak könyörgünk Istenhez, hanem vele is járunk, ha nem csak szavunkat, de egész testünket és szívünket oltárára helyezzük. Ha cselekedeteink megegyeznek szavainkkal, akkor igazságban, azaz valóságban imádjuk mennyei atyánkat.
0: Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet lelke, adj nekem magadból jóságot, adj kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmemet, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzem a te szándékaidat. Adj nekem több áhítatot, reményt, töretlen bizalmat. Ne hagyj el engemet, ha olykor dacos is a szívem. Adj tanácsot mindig nekem, kegyelmesen tekintve rám. Ó, légy az én erős váram, hiszen sokszor gyünge vagyok a jó cselekvésére. Légy teljes világosságom. halljam hívó szavadat, hogy hűen követhesselek mindenkor. Nevelj és alakíts, kérlek, hogy egész életemben alkalmas legyek az igazság szolgálatára. Köszönöm, hogy megtanítottál, hogy szent fiad, Urunk Jézus Krisztus az út, amelyen járnom kell, az igazság, amelyet keresve keresek, ő a szeretet, az ő jegyében szerethessem a hozzám tartozókat, az embereket, ahogy tanítványaihoz illik. Add, Uram, hogy eredményeim és kudarcaim egyaránt hozzád vezessenek, hogy tiszta lélekkel áldjalak és dicsérjelek, templomod lehessen a szívem. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Jelenések könyve egy dologról szól, a hatalomról. Van egy másik eszkatológikus könyv is, ami a történelem nagy tanulságairól beszél, ez az Ószövetségben van, a Dániel könyve, ez is a hatalomról szól. És ha a két könyv közötti különbséget meg akarjuk érteni, akkor azt kell látnunk, hogy míg Dániel könyve arról beszél, hogy Isten hogy van rangrejtve minden földi hatalmasság mögött, a jelenések könyve egy kicsit másról szól. Arról beszél, hogy Jézus Krisztus hatalma hogyan van jelen ebben a történelemben, Sátán felett, az ősi kígyó felett, és hogyan győz. Nem véletlen a jelenések könyvének ez a témaválasztása. Én nem hiszem azt, hogy bármelyik próféta is, vagy bármelyik szentíró is úgy kapta volna Istentől a kinyilatkoztatást, hogy ahhoz semmi köze nincs a saját életének. Mint tudjuk, János Pátmosz szigetén egy börtönszigeten van. Tudjuk, hogy a kereszténység első nagy válságát éppen az első század végén éli át, amikor a hatalom, Róma antikrisztusi hatalma a kereszténység létét fenyegeti. A nagy kérdés, ami János szívén ott van, mi lesz veled, kereszténység? Mi lesz Isten ügyével? Mi lesz Krisztus ügyével? És lényegében a jelenések könyve végig erre a nagy kérdésre ad választ. A jelenések könyvének ez az igazi mondani valója. Most jutottunk el ennek a könyvnek a piramis szerkezetének a csúcsáig, ahol mindig a mondani való van. A héber logika szerint, hiszen János is zsidó volt, mindig a mondani valót egy-egy irodalmi műben középre, a csúcsra helyezték. És ez így van a jelenések könyvében is. Minden, ami eddig volt, ezt készítette elő. És minden párhuzamos rész, amit tanulmányoztunk sorba, hiszen a prológus és az epilógus megfelel egymásnak, és így tovább az első emelet, a második, harmadik, negyedik emelet megfelel a másiknak, ezek mind-mind ezt készítették elő. Most vagyunk a csúcson. Ezért hát szükséges, hogy az eddig mondottakat is összefoglaljuk, és szükséges, hogy a következőket is, ami erről a Krisztus és Sátán között folyó nagy küzdelemről szól, ami a jelenések könyve 12. fejezet első versétől egészen a 15. fejezet 4. verséig tart, amiről a következő előadások is szólnak. Mielőtt ezeket az előadásokat elkezdenénk, szükséges az, hogy egy kicsit áttekintsük az egészet. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint mikor egy festőművész egy tájképet rajzol, akkor nem úgy festi, rajzolja azt meg, hogy a jobb sarokba elkezd, és egészen addig rajzol, még a bal felső sarokba eljut, hanem először felvázolja a nagy vonalakat, a tömegeket elhelyezi, és így fokozatosan lépésről lépésre a részletek is kibontakozódnak. Ugyanezt kell tennünk a jelenések könyvének ezzel a csúcs részével is, hiszen itt van a jelenések könyvének a nagy mondani valója, az a mondani való, amit János is, a hét gyülekezet is újra és újra keresett.

Nézzük meg, hogy ez a csúcs milyen építményen áll. Ugye a bevezető és a befejező rész, ezt is jó régen, de tanulmányoztuk, tökéletesen megfelel egymásnak, szinte egymásnak felelgetve bontja ki azt az alaptémát, amiről a Jelenések könyve szól. Minden látomás egység két helyszínen játszódik. Mindegyik egy mennyei jelenettel kezdődik, és minden mennyei jelenet után a földre visszatérünk, de ez a földi történelem nem történelem igazán. A Jelenések könyve nem a világtörténelemről szól, hanem az üdvösség történetről. Azért indul minden a mennyben, és azért van, hogy a negyedik fejezet első versében Isten felhívja Jánost a mennybe, hogy onnan lássa, hogy minek kell történni a földön, mert ez a könyv azt akarja elmondani, hogy ami történik a földön, amögött a megváltási terv az üdvösség történetnek milyen törvényszerűségei vannak. És ennek a könyvnek az igazi célja az, hogy ezt a törvényszerűség sort ismerjük meg, mert ez kicsiben és nagyban, ami személyes életünkben épp úgy, mint a világtörténelem nagy eseményei között eligazít minket. Az az érdekes, hogy minden mennyei jelenet a mennyei Isten tiszteletnek egy jelenetével kezdődik. Be lehet azonosítani minden ilyen mennyei jelenetet, hogy a földi sátorszolgálatnak, templomi szolgálatnak milyen elemét veszi segítségül Isten szent lelkének ihletésére János, hogy érzékeltesse azt az eseménysort, ami következik. Ugye végigmentünk ezen az eseménysoron. Először a gyertyatartók között járó Jézus Krisztus láttuk, utána egy nagy-nagy képet láttunk, két fejezetre kiterjedő képet Isten mennyei trónterméről. És azért volt ez ilyen hosszú, mert itt hangzik el a Jelenések könyvének döntő kérdése, hogy kicsoda méltó arra, hogy a történelem hétpecsétes könyvét feltörje. És itt hangzik el az az alaptétel, ami olyan, mint egy alaphang egy szimfóniába, hogy egyedül a megöletett bárány. Erről a megöletett bárány Jézus Krisztusról szól tehát minden a Jelenések könyvébe. Aki a Jelenések könyve akármelyik kis részéből kihagyja Jézust, a megöletett bárány, és kihagyja azt, hogy ez a Jézus hogy győz, és Jézus hatalma hogy fog uralkodni mindenek felett, az biztosan eltéved a Jelenések könyve magyarázata során, belebonyolódik a képekbe, belemagyaráz a képekbe sok mindent, hiszen erre az egész egyháztörténelemből sajnos nagyon sok példát tudunk mondani. Úgy a mennyben lejátszódó történések, mind a földön történő események arra utalnak, hogy Jézus Krisztus uralma helyreáll ezen a földön. Ez az a jó hír, amit János elmondott a hét gyülekezetnek, akik üldöztetésben voltak, és ez az a jó hír, ami nekünk is szól. Jézus uralma helyreáll ezen a földön. De hogyan? Miért van nagy küzdelem? Ez egy alapvető kérdés, hiszen Isten egyetlen szavával meg tudná semmisíteni a gonoszt. Miért nem teszi ezt? Miért dúl bennünk is egy nagy küzdelem? Miért van az, hogyha döntöttünk Jézus Krisztus mellett, akkor újra és újra meg kell küzdenünk a napi hitért? Az egyik professzorom mondta, hogy a hit az nem olyan, mint egy karosszékbe ülök, végre beleültem a karosszékbe, és most már semmi gondom nincs, hanem a hit az olyan, mint az óceánba úszó ember helyzete. Minden nap új és új csapás, minden pillanatban új és új döntés, minden pillanatban újra és újra el kell kezdeni egészen a célig azt a nagy küzdelmet, ami egyszerre folyik bennünk, és egyszerre folyik a világ történelemben. A Jelenések könyvének ez a kupolája, hadd mondjam így, ez a negyedik nagy látomás egység.
Az első ugye a 7 gyülekezet volt. 7 üzenet, 7 különböző helyzetben lévő gyülekezetnek. Azt lehet mondani, hogy ez a küzdő egyház minden eshetőségére felkészít. Mindenféle élethelyzetben meglátjuk azt, hogy hogyan kell döntenünk Jézus Krisztus mellett. És aki győz, emlékezünk, mennyiszer visszatér ezekben a levelekben ez a mondatrész, hogy aki győz, az részese lesz annak az egy gyülekezetnek, ami a mennyei Jeruzsálemben lesz. Ez az első emelet.

A második emelet, ahogy mondtam, a nagy-nagy mennyei tróntermi jelenet után, ahol kiderül egyedül a megöletett bárány méltó arra, hogy feltörje a történelem pecsétjét, egy hétpecsétes könyvről szól. Ebben a hét pecsétben tulajdonképpen nem történik más, mint Isten népének a belső vajudásai, és az erre adott történelmi válaszokat látjuk, aminek az a lényege, hogy Isten újra és újra megengedi, hogy a bűn következménye nyilvánvalóvá legyen. Ezt mi egyszerűen úgy szoktuk mondani, hogy ítélet. És mindig, amikor feltöri egy-egy pecsétjét az Úr, akkor történik valami, ami figyelmeztető jel. Mert Isten ítél. És nem véletlen, hogy ennek a szakasznak a jelenések végén megfelel az ítélet hét jelenete, amelyik elmondja a bűnnek a végső következményét, hogy mi lesz a bűnnek a végső sorsa, hiszen enélkül mi nem tudnánk igazán dönteni. Az emberi életben a döntés nagy kérdése az abban áll, hogy döntök-e az én emberségem igazi dolgai mellett, tehát ember akarok-e maradni, vagy pedig a bűnt semminek veszem, és elkezdek a saját kívánságaim, gondolataim, bűnös vágyaim szerint járni. Elfogadom-e Jézus Krisztust, aki a megoldást hozza az én életemre, vagy pedig én magam akarom megoldani az életem. És egyre másra messzebb megyek attól az isteni tervtől, ami a teremtésben nyilvánvalóvá lett. A hét pecsét feltörése után a hét trombita szó jön, és aminek a párhuzamos a hét csapás. Ez a kegyelem visszavonattatásának, a bűnnek a végső következménye. Ezek a csapások és a hét trombita szó azt mondják el, hogy Istennek ezek az ítéletei, ezek nem véletlenül vannak, nem azért vannak, mert Isten megunta a várakozást ránk, hanem ezek az ítéletek azért vannak, az ezeknek az ítéleteknek az igazi oka, mert hogy a bűn önmagába hordozza maga büntetését. Minden bűnünk olyan, mint a feldobott kő. Mi tesszük tönkre a világunkat? Az ítélet, az tulajdonképpen nem más, mint az önző ember ellen föllázad a világ. Ezeket mondják el a csapások, erről beszél a hét trombita szó. És nagyon érdekes, hogy a hetedik trombita szó után, vagy a hetedik trombita szó maga is, egy mennyben játszódó jelenet. Ez egészen szokatlan. És ez a mennyben játszódó jelenet egy nagyon-nagyon fontos elem, két héttel ezelőtt beszéltünk róla, mert ebben benne foglaltatik a könyv egész további lényege. Ez a hetedik trombita szó egy himnusz. Egy himnusz, ami egy jelenettel végződik, és ez a jelenet vezeti be azt a szakaszt, amit most szeretnénk áttekinteni. Egy jelenet a mennyben. Megnyílik a Szentek Szentje, és látható lesz a szövetség ládája. A földi szentélyben Jézus halálával ketté szakadt a kárpit, a tetejétől az aljáig, így írja le Máté evangéliuma. A hetedik trombita szónak a jelenete, hogy a mennyei templomban is láthatóvá lesz a szövetség ládája. Ami ezután történik, az minden Isten törvényén fordul meg. Itt indul el az a folyamat, aminek a végén Isten népe a mennyben, egy templom nélküli városban, Jeruzsálemben fog élni. Hiszen a Jeruzsálemről szóló látomás, azt már láttuk, elvezett odáig, hogy abban templom többé nem lesz. Most már nem kell közvetítő.
hanem Isten közvetlenül kapcsolódik az ő népéhez. Itt indul minden. És ez a mennyei jelenet bevezeti azt a látomássort, amit tekintsünk most röviden át, mert a további előadások mind erről fognak szólni.

Mi történik ezután? Az az érdekes, hogy a 12. fejezetben, és hogyha van Bibliánk, akkor vegyétek elő, mert lapozni fogunk, hiszen nem mindent fogok elmondani, hanem csak az összefüggéseket szeretném érzékeltetni veletek. A 12. fejezet az úgy kezdődik, hogy az első 6 versben azt látjuk, hogy egy jel tűnt fel az égen, egy asszony napba öltözve, és ez az asszony egy kozmikus hatalmasság, hiszen lába alatt a hold, fején pedig a 12 csillagból álló korona. Ez az asszony várandós volt, vajudva szüléstől gyötörve kiáltozott, és feltűnik vele szemben egy másik jel. Egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka maga után sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre, és odaáll a szülőasszony elé, hogy elnyelje a születendőt. Erről a képről bőségesen lesz szó. De már most lehet érteni, és kell érteni azt, hogy itt miről van szó. Sátánnak egy törekvése van, hogy a megváltás jó híre, vagy az ős evangéliummal mondva, ami ugye Mózes első könyve, a 3. fejezet 16. versében található, az asszony magva ne szülessen meg. Ez az asszony magva Jézus. De ez a Jézus benned is megszületik. Te is lehetsz az asszony magva, ha az az indulat van benned, ami volt a Jézus Krisztusban. Ez a születés, ez a vajúdó születés nem csak Jézus földre születését jelenti, hanem ez egy kettős hangzású kép. Jelenti a Krisztus megszületését is benned, bennem. És ott van a sárkány, hogy mondja a régi kígyó, akinek egy a célja, hogy felfalja ezt a születendőt benned is, és mindazokban, akik Jézus Krisztus követői. A nagy küzdelem ezt jelenti röviden, tömören. A nagy küzdelem nem egyszerűen külső nyomorúságot jelent. Mi a nyomorúságot mindig romantikusan kiszínezve szoktuk végig gondolni, valahogy úgy, hogy a nyomorúság az lesz, amikor fizikailag bántanak bennünket. Ilyen is van. De a fizikai bántalom nem igazi nyomorúság. Hogyha valakiket fizikailag bántanak, azok összetartanak, egyek lesznek. A jólét az sokkal nagyobb nyomorúságot hoz, mert elidegenít. És Sátánnak mindenféle eszköze arra irányul, hogy benned, bennem, bennünk, a történelemben, az egyházban, az üdvösségtörténet egészében ne szülessen meg a Krisztus. És éppen ezért ezen a földön az asszonynak, az asszony magvának menekülni kell a pusztába. Újra és újra végig kell élni a menekülés, az elhagyatottság érzetét. Ezt úgy lehetne mondani személyes életünkre lebontva, hogy tulajdonképpen nem más a keresztény ember élete, mint hajózás a szembeszéllel. Ezután, a jelenet után megint a menny nyílik meg. És a következő jelenete az, hogy a sárkány levettetik a földre. Háború támad a mennybe, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, a sárkány is harcra kelt szolgáival együtt, és ennek a vége az az, hogy a sárkány, hogy el ne tévedjünk, az ősi kígyó, az ördög, akit Sátánnak hívnak, így mondja az ige, az levettetik a földre, Isten a mennyben győz. De ennek a szakasznak a végén, amit megint részletesen fogunk tanulmányozni, az a vége, hogy jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. Az első döntő csata, Krisztus kereszthalálakor megtörtént a mennyben.
levettetett a sátán. De ezzel nem ért véget a nagy küzdelem. A következő szakasz, ami a 12. fejezet 13. versétől egészen a fejezet végéig a 17. versig tart, arról szól, hogy a sárkány hogy harcol a földön. Az asszony magva ellen. Azok ellen, akikben Jézus Krisztus megszületett. Azok ellen, akik másféleképpen akarnak élni. Nem az önzés törvénye, nem a bűn törvénye, nem a szeretetlenség törvénye szerint, hanem Isten törvénye szerint akarnak élni. Azok, akik a maradékhoz tartoznak. A maradék az azt jelentette, a hűségesekhez tartoznak. Akiket a próbák szele nem térít el az eredeti céltól. És vajon ki állhat meg, kérdezzük. De itt még a sátán hadserege nem bontakozódik ki. Ez csak a fővezérnek, a sárkánynak, a már régi kígyónak a törekvése. De ennek a régi kígyónak, sárkánynak van két segítőtársa. Ez a két segítőtárs jelenik meg a 13. fejezetben. Az egyik egy 10 szarvú, 7 fejű vadállat, amelyik a tengerből jön elő. És ez a vadállat nagyon hasonlít Dániel könyvére. Megint itt szeretnék utalni arra, minden versnél majd fogunk erre bőséges párhuzamokat találni, hogy a Jelenések könyvének a megértésének a kulcsa az nem úgy van, hogy én kitalálom, hogy mire lehet ezt ráhúzni, addig forgatom a világtörténelmet, amíg rongyos nem lesz, és ráhúzom valamire ezt a képet, hanem arról van a Jelenések könyvében mindig szó, hogy az Ószövetségnek melyik szakaszát idézi itt, melyik szakaszát használja fel képanyagában a Jelenések könyve, amely kódolt könyv, hiszen hát Börtönszigetről íródott. Nagyon könnyű itt rátalálni Jelenések könyve 7. fejezetének 4-től 6. versére, és azután a nagyokat mondó szájról, ugye már Dániel könyve ír, szintén a 7. fejezet 8-tól 25. verség terjedő szakaszában, mert ez a fenevad, amelyik egy olyan hatalom, amelyik Isten fölébe helyezi magát, olyan hatalom, aki káromolja, úgy káromolja az Isten nevét, hogy közben Isten hatalmára hivatkozik. Ez a hatalom az, amivel meg kell küzdeni Isten népének, ez az egyik segítsége a sárkánynak. De az érdekes az, hogy ennél a hatalomnál is elmondja, hogy a hatalma ennek a földből feljövő fenevadnak csak ideig tart. Ideig, időkig, fél időkig. Profétai meghatározás, ez visszakerül 42 hónap formájában, 1260 nap formájában. Az apokaliptikus nyelvezetben, ezt mindenki értette az ókorban, ez 1260 évet jelent, nap évet jelent. A másik fenevad az még érdekesebb. Ez a földből jön elő. Egyik a tengerből, a másik a földből. Sátán nagyon jól szervez. A sátán az égből levettetik a földre, a földből előhív, illetve a tengerből előhív egy-egy segítőt. Ez a földből feljövő fenevad arról nevezetes, hogy ez a földből feljövő fenevad árruhát visel. Hasonló a bárányhoz, de úgy beszél, mint a sárkány. Gyakorolja a fenevad teljes hatalmát, csodákat tesz, még tüzet is hoz alá az égből, megtéveszti a föld lakóit, és mindenkit rá akar venni a bálványtiszteletre, a fenevad képmásának a követésére, megjelöli azokat, akik őhozzá tartoznak bélyeggel a homlokán, és lehetetlenné teszi az életet.

Tehát itt van Sátán hadserege. Az égből a földre vetett sárkány, a földből, illetve a tengerből feljövő fenevad. Ezzel szemben áll a 14. fejezetben Sion hegyén egy kis csapat. Ez az a 144 ezer, amiről már a 7. fejezetben beszéltünk. Ez a kis csapat a bárány kísérőiből áll. A Sionon a bárány áll. És az az érdekes, miközben folyik a harc ezen a földön, a Sionon békésen áll a bárány. És vele a 144 ezer. Kik ezek a békésen álló 144 ezer? Mit csinálnak? Egy új éneket énekelnek. És ez az új ének majd az egész szakasznak a végén, a 15. fejezetben, a 3., 4. versben elhangzik. Ez a bárány éneke a győzelem éneke. Az az érdekes ebben a nagy küzdelemben, hogy a győzelem ebben a küzdelemben biztos. A világegyetem egésze szempontjából. A győzelem csak az én életemben nem biztos. És éppen ezért ez a csapat, ez a 144 ezer arról nevezetes, hogy ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek. Ez ugye egy jelkép, mindig a hamis tanítás, az idegen nővel való kapcsolatot jelenti az Ószövetségben. Megint ugye kódolt üzenettel van dolgunk, és ugye a tiszta asszonnyal szemben mindig ott áll a paráznaság lehetősége. Tehát ezek azok nem fertőzték meg magukat, ezek követik a bárányt, ahová megy. A harmadik jellemző, ezek áron vétettek meg az emberek közül elsőzsengéül, és a negyedik az, hogy szájukban nem találtatott álnokság, és ennek egy ötödik következménye van, hogy fethetetlenek. A fethetetlenségnek ez a négy ismérve van. Ezek a bárány társai és kísérői. És itt lép

hanem egy angyal repül az ég közepén. Egy hatalmas, erős angyal, akinél az örökkévaló evangélium van. Ez a Jelenések könyvének az igazi mondani valója. Ha valaki az előző képekből és az utána lévő képekből nem ezt az örökkévaló evangéliumot keresi, az eltéved a Jelenések könyvének magyarázata során. Ez a nulla kilométerkő, hogy így mondjam, a Jelenések könyvébe. Innen kell kiindulni, és ide kell visszaérkezni. A Jelenések könyve azért íródott meg, Isten azért nyilatkoztatta ki ezt a könyvet, hogy tisztában legyünk azzal, hogy van egy örökkévaló evangélium. És ez az örökkévaló evangélium az egyetlen megoldás. Enélkül, az örökkévaló evangélium nélkül nincs megváltás, nincs megváltási terv. Enélkül, az örökkévaló evangélium nélkül Jézus Krisztus keresztje is értelmetlen. Ez az örökkévaló evangélium hangzik a Jelenések könyve minden porcikájában, ide vezet minden, és innen indul ki minden. És ez az örökkévaló evangélium bontakozódik ki most három angyal üzenetében. Ezt hívjuk hármas angyali üzenetnek, és nem véletlenül így hívjuk, mert a három angyal üzenete háromféle üzenet, más és más üzenet. De a három angyal üzenete mégis egybecseng. A három angyal üzenete kibontja ezt az örökkévaló evangéliumot. És ezt kell megértenünk. Mi ez a három üzenet, ami kibontakozódik itt? Az első angyal üzenet, az felhív a Teremtő Isten imádatára. És ez azért fontos, mert a Jelenések könyvének pontosan az a nagy küzdelme, hogy Sátán le akarja tagadni azt, hogy Isten nem csak teremtő Jézus Krisztus által, hanem újjáteremtő erő is. Aki a Teremtő Isten nem ismeri fel, az nem fogja felismerni sohasem az újjáteremtő Istent sem. Pedig Sátánnak pontosan az a célja, ezért harcol az asszony magva ellen, ezért kell menekülni az asszony magvának a pusztába, ezért kell Istennek a pusztában a folyóvizet utána küldeni és elrejteni a Sátán elől az ő népét, mert ő újjá akar teremteni bennünket. De hogyha a Teremtő Isten nincs, akkor az újjáteremtés valósága is kérdőjeles lesz. Hadd fogalmazzam meg ezt nagyon modernül. Ha egy ősbumból jön a világ, akkor az a logikus, hogy egy világkatasztrófába, világ végébe belezuhan a világ. De hogyha Jézus Krisztus áll az én életem elején, mint teremtő, akkor ez a Jézus Krisztus fogja célba vinni az én életemet is. Nem csak a világ történelmet, az én életemet is. És ezért van, hogy az első angyali üzenetben az hangzik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ugye az ítéletről már a Jelenések könyve többi részében megtanultuk azt, hogy az ítélet az egyetlen reménysége az embernek. Hiszen Isten nem azért ítél, mert mérges, vagy haragszik, hanem azért, mert az ember által elkövetett bűnök sora tönkreteszi az életet. Az ítélet az egyetlen menekülés attól a szakadéktól, amiben belezuhanna a bűn következtében az ember. Eljött az ő ítéletének órája. És ezért imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ha megnézzük, a földből feljövő fenevad éppen ezt az imádatot akarja megszüntetni. Éppen ez az az imádat, amit a tengerből feljövő fenevad magának akar tulajdonítani. Ezt az imádatot akarja megzavarni. Ezért fontos az első angyali üzenet, ami az alap.

A második angyali üzenet az Babilonról szól. Babilonról is eddig nagyon sokat beszéltünk. Babilon egy hármas szövetség. Nagyon szépen megfelel annak a hármasságnak, ami a sárkány, a földből és a tengerből feljövő fenevad hármassága. Arról szól ez a második angyali üzenet, hogy Babilon leomlik. Nem lehet Bábel tornyon megmenekülni az ítélet elől. Nem lehet azt mondani, hogy hát igen, az emberek olyanok, de én felépítem az én különbejáratú Bábel tornyomat, és ezen a Bábel tornyon majd csak feljutok a mennybe. Babilon leomlik. Ez a biztos. És a második angyali üzenet ezt nagyon határozottan mondja. Azért kell az Istent félni, és a Teremtéstent imádni, mert saját erővel a babiloni tornyon, a Bábel tornyán nem lehet a mennybe jutni. És a harmadik angyali üzenet, az pedig a hűségjelre teszi a hangsúlyt. Arra a hűségjelre, ami megkülönbözteti az embereket, akik a fenevad bélyegét vették fel, azoktól az emberektől, akiket Isten pecsételt el. A hűségjelre. Hogy vallom meg a teremtő és újjáteremtő Isten valóságát? Mert az én üdvösségem egyedül ezen alapszik. Hogy a teremtő Isten újjáteremtő erejébe hiszek-e, vagy pedig azt mondom, hogy hát igen, van valahol Isten, ő egy mennyei nagy banktulajdonos talán, akinél mindenféle kincs megvan, és hát néha-néha úgy adogat nekünk belőle valamit, de nekünk kell felmenni a mennybe saját erővel. Itt dől el, hogy kinek a bélyege van rajta. És ezt a hármas üzenetet nagyon érdekes módon egy érdekes záradék zárja le. Ami összefoglalja a lelki alkalmasságot és a reménységet. 12. vers a 14. fejezetben azt mondja, hogy itt van. Nem azt mondja, hogy lesz, majd kizzadjuk magunkból, nem, itt van. A szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ez a három dolog az, ami engem Isten közelében megőriz. Békességes tűrés a lelki alkalmasság, Isten parancsolata, ez eligazít az Istennel, emberrel, világgal való kapcsolatomban, és önmagammal való kapcsolatomban is. És Jézus hite, amelyik egyedül képessé tesz engem arra, hogy ezen az úton járja. Jézus leveszi rólam az én bűneim szennyes ruháját, és benne igazságra lelhetek. És ha így van, akkor még akkor is boldog vagyok, hogyha meghaltam, ha az Úrban haltam meg. Mert akkor az új Jeruzsálem az enyém. Ezután következik a 8. szakasza ennek a kupolának, az ember fiának ítélete. Két ószövetségi képpel mondja ezt el. Egyrészt idézi Joel könyve 3. fejezet 13. versét, és ott két természeti kép található. Az aratás képe, és a szöllő megmetszésének a képe. Mind a kettő nagyon érdekes képe az ítélet. Mind a kettő pozitív ítélet, nem? Az aratás annak, aki maggá nőtt, ha az ige magva, Jézus példázatát alkalmazzuk ide, bennem jó földre talált, és megtermem 60-szor, 100-szor annyit, mint amit Isten belém vetett, akkor az aratás a boldog célba érkezés. Csak a konkolynak rossz az aratáskor, nem? A másik kép a szőlő megmetszése. Ahhoz, hogy termékeny legyen egy szőlő, szükséges a felesleges vesszőknek a levágása. Ahhoz, hogy a világban helyreálljon a rend,
Az ítéletnek ezt a pozitív képét kell látni. Isten ítéletében az ember visszakapja azt a lehetőséget, hogy ember legyen igazán. És ezért zárul úgy a 15. fejezet első 4 versében ez az egész szakasz, hogy a győztesek ott állnak az üvegtengernél. Ott állnak a célba érkezés helyénél. És azt olvassuk, hogy pontosan az az angyal, aki a csapásokat hirdeti ki. Ez az angyal mutatja meg az üvegtengernél álló sokaságot. És azt mondja, hogy ezek azok, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását, nevének számát, amint az üvegtengerrel állnak Isten hárfájával, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te szent nevedet. Hiszen egyedül vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted. Mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Így áll helyre a rend a világban. Ott áll helyre a rend a világban, ott ér véget a nagy küzdelem, amikor az ember észreveszi, hogy a dolgok mögött Isten áll. A 21. századi embernek az a baja, hogy a menny és a föld elszakadt egymástól. Még nagyon sok ember hisz valamiféle mennybe. De nagyon sok ember úgy gondolja, a föld az a mi dolgunk. Sokszor keresztények is úgy gondolják, majd mi megmutatjuk, majd mi helyreállítjuk, majd mi az erkölcsöket végrehajtjuk. Rendőrök nem tesznek erkölcsössé senkit. A lelki csendőrök sem. Egyedül az evangélium. És ha a tanulságot akarjuk levonni, akkor a tanulság nagyon röviden annyi. Krisztus és Szátán között folyó nagy küzdelem átfogja az egész emberi történelmet, de mindig benne van a te és az én személyes döntésem. Vagy Jézus mellett döntök, vagy a sárkány mellett döntök. Mert a nagy küzdelem bennem is folyik. És az egyetlen megoldás az örökké való evangélium. Adja Isten, hogy ezt a megoldást ma, amikor lehet még, ezt az örökké valót, ami nekünk is örök életet ad, megragadjuk az ő kegyelméből. Amen.

Lukácsi Vilma, a bárány mennyegzőjén ott leszek. Fekete az égi csodás végtelen. Apró fények sziporkázva égnek, de minden üres, fájó idelen. Nehéz, komor, vajúdó az élet. Egyedül vagyok, feszülő agyakkal vár. Figyelünk, de lüktet már a csend. Te jössz, áldott lépteiddel, a vőlegény az éjben idelen. Tartsátok magasra apró mécsetek, és a sötétség eloszlik legott. De jaj, nekem nem ég a mécsem, az én olajom elfogyott, és én magam töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Azt mondod most, te hiába vártál, vagy így beszélsz majd, nem megyek veled. De miért is éljek akkor én tovább? Ó, pislákol még a mécsem! Uram, te így is lehajolsz hozzám. Te érinted meg remegő kezem. Te azt mondod nekem, hogy induljak el. Te felélesztett pislogó mécsemet. Uram, hát te nem vetsz el magadtól, a mennyegzőre veled mehetek. És ha egykor a nagy számadáson az elemek mind ropogva bomlanak, kőkövön nem marad a világon, az ég és a föld mind leomlanak, a te dicséreted akkor szárnyra kell, a négy égtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Az Úr szőlős kertje. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 33-tól a 44. versig. A két fiúról mondott példázatot a szőlős kertről szóló példázat követte. Az előbbiben Krisztus bemutatta a zsidó vezetőknek az engedelmesség fontosságát, az utóbbiban pedig az Izraelre árasztott áldásokról beszélt. E példázatok által kifejezte, hogy Isten igényt tart engedelmességükre. Eléjük tárta Isten dicsőséges szándékát, amelyet engedelmességükkel valóra válthattak volna. Fellebbentve a jövő fátyolát, megmutatta, hogy e szándék semmi bevevésével az egész nemzet miként játszotta el Isten áldásait, és vitte romlásba önmagát. Isten egyháza ma. A szőlőskertről szóló példázat nem csak a zsidó népre vonatkozik. Számunkra is van benne tanulság. Isten korunkban is nagyszerű kiváltságokban és áldásokban részesíti egyházát, és elvárja, hogy a kapott kiváltságok és áldások arányában teremjünk gyümölcsöt. Isten drága váltságdíjat adott értünk. Csak e váltságdíj nagyságából tudunk fogalmat alkotni a belőle fakadó áldásokról. Ezen a földön, amelyet Isten fia könnyeivel és vérével öntözött, kell megteremnünk az éden drága gyümölcseit. Az igében foglalt igazságok dicső és nagyszerű voltának, Isten népe életében kell megmutatkoznia. Népe által akarja Krisztus kinyilatkoztatni jellemét és országának elveit. Sátán megkísérli Isten munkáját megakadályozni, és a maga elvei elfogadására ösztönöz embereket. Isten választott népét becsapott népnek tünteti fel. Ő az atyafiak vádolója, és vádaskodó befolyását az igazság munkásai ellen használja fel. Az Úr úgy akar válaszolni Sátán vágyaira, hogy népe útján megmutatja, milyen áldást hoz a helyes elvek követése.

ezeknek az elveknek meg kell mutatkozniuk a keresztények életében, az egyénben, a családban, az egyházban és az Isten szolgálatára alapított intézményekben, hogy tanúsítsák, mit lehet tenni a világért. Hirdessék mind az evangélium igazságainak megmentő hatalmát. Mindegyik egy-egy eszköz, amely által Isten meg akarja valósítani szándékát, az ember megmentését. A zsidó vezetők büszkén szemlélték pazar templomukat és Isten tiszteleteik impozáns ceremóniáit. De hiányzott belőlük a jogosság, az irgalom és az Isten iránti szeretet. A templom ragyogása és szolgálatainak pompája nem tehette őket kedvessé Isten előtt, mert az Isten szemében egyetlen értékes dolgot, az alázatos és töredelmes lélek áldozatát nem nyújtották. Ott sokasodnak meg a ceremóniák, ahol a hívők nem érvényesítik Isten országának létfontosságú elveit. Amikor a jellemépítést elhanyagolják, amikor a lélek szépsége hiányzik, amikor a kegyesség egyszerű voltát szem elől tévesztik, akkor a hivalkodás szeretete és a kérkedés igényt tart fényűző épületekre, nagyszerű díszítésekre és impozáns szertartásokra. Ezek azonban nem dicsőítik meg Istent. A népszerű vallás, amely ceremóniákból, formaságokból és hivalkodásból áll, nem kedves Istennek. A menny követei nem mondanak áment Isten tiszteleteikre. Isten szemében a gyülekezet nagyon drága, de nem külső szépségéért becsüli, hanem azért az őszinte kegyességéért, mely megkülönbözteti a világtól. Isten a gyülekezetet a Krisztus ismeretében való növekedés és a lelki fejlődés szerint értékeli. Krisztus nagyon szeretné szőlőskertjében megtalálni a szentség és önzetlenség gyümölcseit. Keresi benne a szeretetet és jóságot. Semmilyen művészi szépség nem érhet fel azzal a szépséggel, amelynek Krisztus képviselői természetében és jellemében meg kell mutatkoznia. A kegyelem légköre, amelyben a hívők élnek, és a Szentlélek munkája, amelyet értelmükben és szívükben végez, életüket az élet illatává teszi, és Isten megállthatja munkájukat. Lehet egy egyházi közösség a legszegényebb az országban. Nélkülözheti a látványos pompa minden varázsát, de ha tagjai a Krisztus jellemét tükröző alapelvek szerint élnek, akkor Krisztus örömét érzik. A dicsőítés és köszönet kedves áldozatként száll fel Istenhez a hálás szívekből.

Az Úr azt akarja, hogy beszéljünk jóságáról és hatalmáról. Dicséretünkkel és hálaadásunkkal megdicsőítjük őt. Ezt mondja: aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Zsoltárok 50:23. Izrael népe szent énekekkel dicsőítette Istent a pusztai vándorlás alatt. Parancsolatait és ígéreteit megzenésítették. A zarándokok egész úton énekelték ezeket az énekeket. Kánaánban pedig, amikor szent ünnepet ültek, elsorolták Isten csodálatos tetteit, és hálás szívvel mondtak neki köszönetet. Isten azt akarta, hogy népe egész életében dicsőítse. Így kellett volna megismertetni e földön Isten útját, és minden népek közt szabadítását. Zsoltárok 67:3. Istennek ma is ez a vágya. A világ hamis isteneket imád. Ne bálványaik kárhoztatásával, hanem az értékesebb dolgok megláttatásával próbáljuk őket hamis istentiszteletüktől eltéríteni. Ismertessük meg velük Isten jóságát. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ézsaiás 43:12. Az Úr szeretné, ha értékelnénk a csodálatos megváltási tervet, ha felismernénk Isten gyermekeiként kapott szent kiváltságunkat, ha hálás szívvel engedelmeskednénk neki. Szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk őt minden nap. Szeretné, ha szívünk túlcsordulna a hálától, mert beírta nevünket az élet könyvébe, amely a bárányé, és mert reá, aki törődik velünk, vethetjük minden gondunkat. Azt mondja, hogy örvendezzünk, mert az Úr öröksége vagyunk, mert Krisztus igazsága a szentek által viselt fehér palást, mert megvan az a boldog reménységünk, hogy megváltónk nem sokára eljön. Épp oly kötelességünk Istent teljes szívből őszintén dicsőíteni, mint imádkozni. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét, és egyre nagyobb áldásokat várunk végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól. Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad reánk, nagyobb örömünk lesz az Úrban, és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk gyermekei iránti jóságáról és értük tett csodáiról. Ezzel a módszerrel leküzdhetjük Sátán hatalmát. Megszabadulhatunk a zúgolódó, panaszkodó lelkülettől, és a kísértő csatát veszít. Kialakulnak bennünk azok a jellemtulajdonságok, amelyek a föld lakóit alkalmassá teszik a mennyei életre. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. Tetteinkkel is Istent kell megdicsőítenünk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt neve dicsőségének növelésére. Isten ajándékokat ad nekünk, hogy mi is adhassunk, és adományaink útján ismerté tegyük jellemét a világ előtt. A zsidó üdvrendben az ajándékok és adományok az Isten tisztelet lényeges részét képezték. Izrael népe azt a tanítást kapta, hogy minden jövedelme tizedét a szentély szolgálatára szentelje. Ezen kívül bűnért való áldozatot, önkéntes áldozatot és hálaáldozatot is kellett adniuk. Annak idején ezek képezték az evangélium munkájának anyagi alapját. Isten ma sem vár el tőlünk kevesebbet, mint ősi népétől. Ma is végeznünk kell a lélekmentés szent munkáját. Isten a tizeddel, az ajándékokkal és az áldozatokkal gondoskodik erről a munkáról. Akarata szerint ezek képezik az evangélium szolgálatának anyagi alapját. Isten igényt tart a tizedre.
Ezt szent pénznek kell tartanunk, és be kell adnunk tárházába ügyének támogatására. Önkéntes adományainkat és hálaáldozatunkat is kéri. Mindezt arra kell felhasználni, hogy az evangélium eljusson a föld legtávolabbi részeibe is. Az Isten szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködnünk vele a világ megmentéséért. Krisztus megbízása, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, minden követőjének szól. Márk 16.15. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy embertársaik üdvösségéért dolgozzanak. Dobbanjon szívük Krisztus szívével együttemre, és vágyakozzanak lelkek megmentésére épp úgy, mint ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet Isten művében, de mindenki számára van hely és tennivaló.

Isten annak idején Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a szelíd bölcs Mózest és a sokoldalú Józsuét a maga szolgálatába állította. Mirjám zenéjére, Debóra bátorságára és kegyességére, Ruth gyermeki ragaszkodására, Sámuel engedelmességére és becsületességére, Illés rendíthetetlen elfűségére, Elizeus szelíd mérséklő befolyására mindre szükség volt. Hasonlóképpen ma is mindazoknak, akikre Isten áldást árasztott, az ő szolgálatában kell kamatoztatniuk a kapott áldásokat. Minden ajándékot országa építésére és neve dicsőségére kell felhasználni. Mindazoknak, akik elfogadták Krisztust személyes megváltójuknak, életükkel kell tanúsítaniuk az evangélium igazságát és megmentő hatalmát. Isten nem állít fel olyan követelményt, amelynek teljesítéséhez ne adna erőt. Krisztus erejével Isten minden kívánalmát megvalósíthatjuk. Isten a menny minden értékét fel akarja tárni népe által. Abban dicsőítetik meg az én atyám, mondja Krisztus, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. János 15.8. Isten az egész földre, mint szőlős kertjére formál jogot. Bár most a föld a bitorló kezében van, de mégis Istené. A megváltás által nem kevésbé, mint a teremtés által. Krisztus a világért hozta áldozatát. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. János 3.16. Ebben az ajándékban az ember minden más ajándékot is megkap. Az egész világ naponta részesül Isten áldásaiban. Minden csepp eső, a hálátlan emberiségre áradó minden fénysugár, minden falevél, minden virág és minden gyümölcs Isten nagy türelméről és csodálatos szeretetéről tanúskodik. És vajon mit adunk mi viszonzásul a nagy ajándékozónak? Hogyan fogadjuk Isten kívánalmait? Az emberiség tömegei kinek a szolgálatára szentelik életüket? A mammonnak.

0: Gazdagság, rang, a világ gyönyörei, ez a céljuk. Gazdagsághoz rablással jutnak. Nem csak embertársukat rabolják meg, hanem Istent is. Képességeiket önző énjük kielégítésére használják. Mindazzal, amit megkaparinthatnak, kapzsiságukat és önző élvezetvágyukat szolgálják. A világnak ma épp az a bűne, mint ami romlásba vitte Izraelt. Az emberek hálátlanok Istennel szemben. Az alkalmakat és áldásokat semmibe veszik. Isten ajándékait önzően használják. Ezeket sűríti magába az a bűn, amellyel Izrael Isten haragját vonta magára. E bűnök okozzák ma is a világ romlását. Krisztus, amikor letekintett a kiválasztott városra, nem csak Jeruzsálemért hulladta könnyeit az olajfák hegyén. Jeruzsálem sorsában a világ pusztulását látta. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Lukács 19.42. A te mostani napodon. A nap nem sokára leáldozik. Az irgalom és kiváltságok ideje már-már lejár. Sűrűsödnek már a bosszúállás felhői. Az orvosolhatatlan veszedelem nem sokára rázúdul Isten kegyelmének visszautasítóira. De a világ alszik. Az emberek nem veszik észre, hogy elérkezett meglátogatásuk ideje. Hol áll vajon a gyülekezet ebben a válságban? Eleget tesznek-e tagjai Isten kívánalmainak? Teljesítik-e megbízatásukat, és bemutatják-e Isten jellemét a világnak? Felhívják-e embertársaik figyelmét az utolsó intő és egyben kegyelmet hirdető üzenetre?
1: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
0: Az emberiség veszélyben van. Tömegek pusztulnak el, és Krisztus állítólagos követői közül nagyon kevesen éreznek felelősséget ezekért a lelkekért. A világ sorsa van a mérlegen, de ez még azokat is alig nyugtalanítja, akik hitet tettek a legnagyobb horderejű igazság mellett. Nincs meg bennük az a szeretet, amely Krisztust mennyei hazája elhagyására indította, és arra, hogy az ember természetét magára öltse. Krisztus emberré lett, hogy emberként ember közelbe juthasson, és az embert Isten közelbe vonhassa. Isten népére rátelepszik valami bénító kábultság. Ezért nem tudja, mi a kötelessége. Ezért nem érti meg az idők szavát. Amikor Izrael népe bevonult Kánaánba, nem foglalta el az egész országot, pedig Istennek ez volt a szándéka. Kánaán részleges meghódítása után letelepedtek, hogy élvezzék győzelmeik gyümölcsét. Hitetlenségből és kényelemszeretetből összesereglettek a már meghódított részeken, ahelyett, hogy tovább nyomultak volna új területek elfoglalására. Így kezdtek eltávolodni Istentől. Mivel nem valósították meg szándékát, ő sem áraszthatta rájuk megígért áldását. Vajon nem érvényes ugyanez a ma egyházára is? Krisztus állítólagos követői megtartják maguknak az evangélium nyújtotta kiváltságokat. Pedig előttük van az evangéliumot nélkülöző egész világ. Nem érzik, hogy új területeket kellene elfoglalniuk, és a megváltás üzenetét távoli vidékekre elvinniük. Nem hajlandók teljesíteni e krisztusi megbízatást. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Márk 16.15. Vajon ezek kevésbé vétkesek, mint a hajdani zsidó egyház? Krisztus állítólagos követőinek ügye a mennyei ítélőszék előtt van. Lagymatag Isten szolgálatukkal és erőtlen próbálkozásaikkal megpecsételik hűtlenségüket. Ha ennél több nem telne tőlük, az ítélet nem kárhoztatná őket. De ha szívüket belevinnék a munkába, sokkal többre volnának képesek. Tudják, és a világ is tudja, hogy sokat vesztettek önmegtagadó, kereszthordozó lelkületükből. Sok embernek a neve mellett áll majd a mennyei könyvekben, nem gyűjtött, hanem tékozolt. Sokan, akik Krisztus nevét viselik, elhomályosítják dicsőségét, elrejtik szépségét, és nem szereznek neki tiszteletet.

Sok olyan ember neve szerepel az egyház név sorában, aki nincs Krisztus uralma alatt. Krisztus tanítását nem fogadják meg, és munkáját nem végzik. Így az ős ellenség befolyása alatt állnak. Mivel semmi olyant nem tesznek, ami kifejezetten jó, ezért felmérhetetlen kárt okoznak. Mivel életük nem az élet illata, ezért halált áraszt. Az Úr így szólt: avagy ne büntessem én meg az ilyeneket? Jeremiás 5.9. Mivel Izrael fiai nem valósították meg Isten szándékát, Isten félreállította őket, és más népeket hívott el. Ha ők is hűtlennek bizonyulnak, vajon Isten nem veti el épp úgy őket is? A szőlőskertről szóló példázatban Krisztus a munkásokat mondotta ki vétkesnek. Ezek a munkások nem akarták gazdájuknak kiadni földje termését. Izraelben a papok és tanítók a nép megtévesztésével megfosztották Istent attól a szolgálattól, amelyre igényt tartott. Ők vonták el a népet Krisztustól. Krisztus az emberi hagyományoktól megtisztítva mutatta be Isten törvényét, az engedelmesség magasztos normáját, és ezzel kiváltotta a rabbik ellenségeskedését. A rabbik az emberi tanítást Isten igéje fölé emelték, és befolyásukra az emberek elfordultak előírásaitól. Nem akartak az ember csinálta parancsolatok helyett Isten igéje kívánalmainak engedelmeskedni. Nem voltak hajlandók az igazság ügyéért lemondani saját okfejtésükről és az emberektől kapott dicsérgetésekről. Amikor Krisztus eljött és feltárta Isten kívánalmait a népnek, a papok és a vének tagadták, hogy joga volna közéjük és a nép közé állni. Nem fogadták el dorgálásait és intéseit, sőt elhatározták, hogy a népet szembeállítják vele, és őt magát félreteszik az útból. Krisztus elvetéséért és ennek következményeiért ők voltak a felelősek. Egy nép bűne és romlása a vallási vezetőket terhelte. Vajon nem épp ilyen hatásoknak van korunk is kitéve? Az Úr szőlőjének munkásai közül nem járnak-e sokan a zsidó vezetők nyomában? Nem térítenek-e el vallási vezetők embereket Isten szavának világos kívánalmaitól? Nem tanítják-e őket törvényszegésre az Isten törvénye iránti engedelmesség helyett? Sok templom szószékéről tanítják, hogy Isten törvénye nem kötelező. Az emberi hagyományoknak, előírásoknak és szokásoknak pedig rangos helyet adnak. Mi alatt Isten kívánalmait figyelmen kívül hagyják, önelégülten kérkednek azokkal az ajándékokkal, amelyeket Istentől kaptak.

Az ember nem tudja, mit tesz, amikor félredobja Isten törvényét. Ez a törvény Isten jellemét tükrözi. Benne fejeződnek ki Isten országának elvei. Ezeknek az elveknek megtagadásával az ember elzárja magát azoktól az eszközöktől, amelyeken át eljutnak hozzá Isten áldásai. Az Izrael elé tárt dicsőséges lehetőségek megvalósulásának az Isten törvénye iránti engedelmesség volt a feltétele. Az Izraelnek megígért emelkedett jellemet és az áldások teljességét, az értelem, a lélek, a fizikai élet, a ház, a föld, a jelen és eljövendő élet áldásait, Isten csak az engedelmeseknek kínálja fel. A gyümölcstermés feltétele mind a lelki életben, mind a természet világában az Isten törvényeinek való engedelmesség. Az Istent megdicsőítő gyümölcsterméstől vonják el társaikat azok, akik Isten parancsolatai áthágására biztatják őket. Az ő vétkük is, hogy az Úr nem kapja meg a szőlőskert gyümölcsét. Isten követei a Mester parancsát teljesítik, amikor Krisztushoz hasonlóan arra szólítanak, hogy engedelmeskedjünk Isten igéjének. E követek elmondják, hogy Isten igényt tart a szőlőskert termésére, a szeretet, alázatosság és önfeláldozó szolgálat gyümölcseire. Vajon nem lobban-e haragra ma is a zsidó vezetőkhöz hasonlóan sok szőlőmunkás? És amikor Isten törvénye az emberek elé tárul, vajon-e tanítók nem kísérlik-e meg befolyásuk latbavetésével rávenni őket e törvény elvetésére? E tanítókat Isten hűtlen szolgáknak nevezi. A hajdani Izraelhez intézett isteni kijelentésekben komoly figyelmeztetés rejlik korunk egyháza és egyházi vezetői számára is. Ezt mondta az Úr Izraelről: ha 10 000 törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat. Hóseás 8:12. A papoknak és tanítóknak pedig kijelentette: elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Hóseás 4:6.

Fogadjuk meg Isten intéseit. Használjuk ki a szolgálatra kínálkozó lehetőségeket. Ne tartsa vissza a világ megvetése, az ész dicsőítése, az emberi szokásokhoz és hagyományokhoz való alkalmazkodás Krisztus megvallóit Isten szolgálatától. Ne vessük el Isten szavát, mint annak idején a zsidó vezetők Krisztust. Ismerjük Izrael bűnének következményeit. Fogadja el a ma egyháza a figyelmeztetést. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Róma 11, 17-től 21-ig.

56. Zsoltár. Dávidé abból az időből, amikor elfogták a filiszteusok Gát városában. Istenem, könyörülj rajtam, mert ellenségeim szüntelen üldöznek, folyton szorongatnak. Mindig lesben állnak, hogy megfogjanak, egész nap zaklatnak. Milyen sokan harcolnak ellenem, ó felséges Isten! Mikor rám tör a félelem, én mégis benned bízom, Istenem. Istenben bízom, nem félek, halandó mit árthat nekem? Dicsérem Isten szaváért és ígéretéért. Ellenségeim szüntelen kiforgatják szavaimat, folyton csak terveket szőnek ellenem. Összefognak ellenem, lesben állnak, minden lépésem figyelik, hogy megöljenek. Istenem, gonoszságukért űzd el őket messzire, küldd el őket idegenek közé, hogy azok haragját szenvedjék. Istenem, te láttad bujdosásaimat, tudod, mennyit sírtam, s megszámoltad könnyeimet. Mikor Istenhez kiáltok segítségért, ellenségeim sarkon fordulnak és elfutnak. Ebből tudom meg, hogy velem vagy, Istenem. Dicsérem az ő örökké való szabályért és ígéretéért. Istenben bízom, nem félek, halandó mit árthat nekem. Megadom Istennek, amit ígértem. Hálával áldozok neki, mert megmentette lelkemet a haláltól, és lábamat az eleséstől. Hogy élhessek Isten jelenlétében, s járhassak világosságában, mely az élőkre ragyog.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Isten dicsőségét szolgáló harag. A mai ige 76. Zsoltár 11. verse, míg a haragó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Gondolatok az igéről. A gonoszok mind haragszanak, haragjukat el kell szenvednünk, mert elhivatásunk jele az. Vigasztalásunk lehet azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették, és ugyanezt teszik még ma is, számtalan esetben az Istentől távol élő emberek. Szabadoknak vélik magukat, pedig anélkül, hogy tudnák, a mindenható terveit hajtják végre. A gonoszok csalársága nem fog győzedelmeskedni. Saját vesztükre cselekszenek, cseleiket saját maguk hiúsítják meg. Semmi olyan nem származik haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Mikor a mártírokat égették, a mágia fölszálló füstje az igaz hívők ellenségeire hozta a legnagyobb szégyent. Az Úr már szájkosarat és láncot vetett minden fenevadra. Ő tartja féken az ellenség dühösködését, olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges. Ne sóhajtozzunk tehát, hanem énekeljünk. Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden rendben van. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gályarab oratórium vetítését. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi a Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját még május 27-én tartották Budapesten. Most augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében volt látható az előadás. Szeptemberben majd a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna Látod-e Isten Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik majd meg a Luther kiadó gondozásában. Együtt építjük. Az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye az idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját, ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete, kertje, ahová a családok és közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Az időjárásról. Még a napsütésé a főszerep. Vasárnap is napos idő várható, néhány felhővel, legfőjebb elvétve eshet eső, északias a szél, és 27-35 foka valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél, és 26-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem elszólás, hogy testvéreknek nevezem a kedves hallgatóinkat, hiszen úgy gondolom, hogy akik már ilyen hosszú ideje kitartanak ebben a közös gondolkodásban, azok ezáltal a közös gondolkodás által egyre inkább rájönnek arra, hogy nekünk embereknek nem csak közös sorsunk van, hanem közös eredetünk is, társai vagyunk egymásnak, testvérei azon az úton, amely egyre inkább az érzelmi energiákkal való beteljesedés felé vezet. Az elmúlt alkalommal az érzelmi energiák forrásáról esett szó, és ennek kapcsán most tudatosan arra fókuszálunk, hogy ez a forrás, ha olyan kimeríthetetlenül gazdag, ha olyan csodálatosan körülvesz bennünket, csodálatos alatt értve, pontosabban ez alatt a jelző alatt értve azt, hogy minden létező és még fel nem fedezett kommunikációs csatornán felénk áradva, szóval, hogyha ennyire sokoldalúan, bensőségesen ránk hangolt ez az érzelmi energia, akkor miért van az, hogy mégis olyan keveset tudunk belőle hasznosítani? És éppen ennek a kérdés felvetésnek nyomába eredve fogalmazom meg mai közös gondolkodásunk címét, amely így szól, az érzelmi energia blokkádainak okai. Az érzelmi energia blokkád okai kapcsán először is pontosítsuk ezt a kifejezést. Mit értünk az alatt, hogy érzelmi energia blokkád? Nos, ha egy példát szeretnék erre hozni, akkor azt mondhatom, hogy ez az érzelmi energia blokkád, ez ugyanúgy működik, mint az áramforrás és az áramfelvevő közötti kapcsolat megszakadása. Rövid zárlatnak szoktuk ezt nevezni, és ekkor, ha rövid zárlat keletkezik, akkor ez a rövid zárlat megszakítja az elektromos áram körforgását, áramlását, ahogy tanultuk az elektronoknak mozgását, és egyszer csak minden, ami ezzel az elektromos energiával mozog, működik, leáll. Na most ezt a fajta hibát természetesen akkor tudjuk csak kiküszöbölni, hogyha megtaláljuk a hiba forrását, hogyha megtaláljuk azt az akadályt, azt a gátat, ami a rövid zárlatnak okozója. Én jártam egyszer úgy, hogy az autómban a generátor lett rövid zárlatos, és ez a németül fénygépnek nevezett készülék valóban leállított egyre másra mindent az autóban, hiába volt benne akkumulátor, azt sem tudta már pótolni az elveszett energiát, és ennek kapcsán bizony meg kellett először javítani a generátort, hogy újból aztán működőképessé váljon az autó maga. Nos, valahogy így van ez a mi életünkben is. Az érzelmi energiák szabadon áramlása életünk alapvető működését szabályozza, és ha ez a szabad áramlás leblokkolódik, megáll, ezt nevezzük érzelmi energia blokkádnak, akkor ezt meg kell szüntetnünk, ennek okait megkeresve, és ha megszüntettük, akkor fog újból működésbe lépni az életünk. De mi ez az érzelmi energia áramlás? Milyenek az energia áramlásnak a lényege? És hol tud éppen ebből fakadóan aztán ebbe az energiaáramlásba valamilyen blokkád bele lépni, úgy is lehetne mondani, hol szakíthatja meg ezt az áramlást. Nos, ha ennek az érzelmi energia áramlásnak a hajtómotorját, az előző példával élve generátorát keressük, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen két végpontja van. Az egyik végpontja a szenvedés, a másik végpontja pedig a vétek. És most erről a két végpontról szeretnék beszélni. A szenvedés és a vétek két végpontja tulajdonképpen nem is végpont, hanem fókuszpont. Azt lehetne mondani, hogy úgy működik, mint ahogy az ellipszisnek a két fókuszpontja, amelyeket ha végig követünk, akkor egy olyan ellipszis alakú körpálya rajzolódik ki, amely tulajdonképpen hol az egyikhez, hol a másikhoz van közelebb, mármint hogyha pontszerűen gondolkodunk, és ezt a pontot végig görgetjük ezen az ellipszis alakú pályán, és ezen a körforgáson gyakorlatilag úgy tudunk eligazodni, ha azt mondjuk, hogy egy ingamozgásról beszélünk, hol az egyik fókuszpont, hol a másik fókuszpont áll inkább középpontban, úgy is mondhatnánk, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak van inkább nagyobb vonzó ereje, de ez a fajta kölcsönös, egymást kiegészítő, egymást feltételező mozgás fogja alapvetően meghatározni az érzelmi energiaáramlást. Hogy milyen módon? Hát erről szeretnék most egy pár szó erejéig beszélni. Először jellemezzük a szenvedésnek a fókuszpontját. A szenvedés önmagában nem egy rossz dolog. A szenvedés az életünknek az alapvető része. Minden teljesítmény az életünkben szenvedéshez kötött. Nem csak a nagy teljesítményekre kell gondolnunk itt, tehát nem csak arra, hogy például a sportolók kemény edzések révén kapják meg azt az esélyt, hogy csúcs teljesítményeket tudjanak kisajtolni magukból, hanem sokkal inkább arról beszélünk, hogy a szenvedés az minden egyes tovább lépést megelőző folyamat. Ha az ember elér egy bizonyos szintet, akkor onnan tovább lépni csak szenvedés árán tud. Az életünknek minden egyes területén így van ez. Ez a szenvedés különböző mértékű lehet, attól függően, hogy mekkora a kihívás, de szenvedés nélkül a fejlődés az nem oldható meg, nem valósulhat meg. Nagyon érdekes például, hogy a fákban és a fák növekedése kapcsán is mérhető ez a szenvedés, na már nem olyan módon, hogy van szenvedés mértékegység, hanem olyan módon, hogy a fa rostoknak a belső feszültsége mérhető, amikor a fa növekedik. Ha a fa nem növekedik, vagy éppen elhal, akkor ez a belső feszültség is elhal, nincsen szenvedés, nincsen olyan hatás a fa rendszerében, struktúrájában, ami feszültséget okozna, de ezzel együtt a fejlődésnek a lehetősége is megszűnik. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy az érzelmi áramlások, az érzelmi energiák áramlásának egyik hajtómotorja, egyik fókuszpontja az a szenvedés, amely bennünket újból és újból a fejlődéshez, a tovább lépéshez köt, arra inspirál. A másik fókuszpontja az pedig a vétek, és ennek a fókuszpontnak kapcsán megint csak arról kell beszélnünk, hogy a vétek egy olyan fókuszpontja az életünknek, egy olyan rendező elve az érzelmi energiáink áramlásának, hogy minden ember életében jelen van, és amit semmilyen módon nem tudunk kiküszöbölni, vagy úgymond kikerülni. Ugyanis mindannyian vétkezünk, és ez nem egy vallási fogalom, amikor így beszélek, hanem egyszerűen gondoljunk csak akár a mai napunkra, hogy hányszor tértünk el attól, amit mi magunk ideálisnak neveznénk. Most nem másokról beszélek, csak mi magunkról. Amikor az általunk fontosnak, hasznosnak, jónak szépnek érzékelt megoldást, akármilyen okból, akármilyen külső vagy belső hatásra megtagadtuk, eltértünk tőle, nem tartottuk már érvényesnek, stb. Ezek a vétkek végig kísérik az életünket, és ezeknek a vétkeknek kapcsán újból és újból az ember önvizsgálatra kényszerül. Ezeket a vétkeket az önkorrekció kiindulásaként értelmezi az egészséges személyiség. Nem szőnyeg alá söpörni akarja őket, nem letagadni, nem megmagyarázni, hanem ezekből kiindulva akarja korrigálni az életvitelét, hogy legközelebb ezek a vétkek, amelyek nem egyszerűen csak megmosolyogni való hibák, hanem alapvető botlások, hogy ezeket ki tudja kerülni, pontosabban legközelebb már ne kövesse el. Hadd mondjak megint csak egy egyszerű példát. Ha a nyelvtanulás során egy bizonyos berögzült rossz kifejezésmódot, rossz nyelvtani struktúrát nem vétekként kezelünk, hanem azt mondjuk, hogy ugyan már hát több is veszett Mohácsnál, hát ez most így van és kész, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy azon a nyelven nem csak, hogy hibásan fogunk beszélni, hanem bizonyos kontextusban gyakorlatilag érthetetlenül és értelmetlenül. Ahhoz, hogy ez a fajta hiba valóban kijavítódjék, úgymond, ahhoz az kell, hogy fölismerjük, hogy ez nem egy megmosolyogni való tájszólás, vagy egy saját kreálmány, hanem bizony ez egy vétek. Így nem lehet beszélni. Ez a fajta nyelvtani konstrukció hibás, így nem szoktak fogalmazni azon a nyelven, éppen ezért le kell tennem azt, vagyis tudatosítanom kell magamban, hogyha így beszélek, akkor hibásan beszélek, vétket követek el a nyelv struktúrájával szemben, és azon a nyelven beszélő embertársaimmal szemben. És ha ezt a vétket tudatosítom magamban, ha ennek súlyát érzékelem, akkor fogok mindent elkövetni azért, hogy ezt a vétket kijavítsam. Ha nem érzékelem, akkor nem javítok. És ha nem javítok, érthetetlen maradok. Na most éppen ezért tehát, ahogy az előbb említettem, a szenvedés és a vétek fókuszpontjai között, mint egy ingamozgással ide és oda jár az érzelmi energiáknak ez az áramlás, ahol az egyik fókuszpontból, hol a másikból nyeri az energiáit, a tovább lökő, a tovább haladó, tovább vívő energiákat, de ugyanakkor éppen ebben van a belső megakadásainknak, az úgynevezett érzelmi energiablokkádjainknak a magyarázata is. Mert hogy nézzük csak meg, hogyha a szenvedésből nem a fejlődés hajtómotorja lesz, hanem így értelmezzük azt, hanem megérdemelt büntetésként, vagy akár önbüntetésként, önmarcangolásként, akkor újból és újból azt tudjuk megtapasztalni, hogy a szenvedés az visszavet bennünket, nem fejleszt, hanem megcsonkít. Ugye az öncsonkításnak ez a szörnyű átka, szörnyű betegsége tulajdonképpen ugyanezt mutatja be, ugyanez az ok köszön ott is vissza. De nézzük meg például a vétek visszafordított, úgy is mondhatnám, hogy önmagából kifordult hatását. Amikor már nem az önkorrekcióra ösztönöz, hanem a vádlásra ösztönöz. Amikor a vétek a mások fejéhez vert, a másokat vádoló, megalázó, emberi mi voltjából kiforgató érvek özönévé silányul. Ilyenkor magamat emelem valamilyen elképzelt, egyébként soha nem létező piedesztára, úgy gondolom, hogy jogom van hozzá, hogy a másikat megítéljem, a másikról kimondjak nagyon súlyos kárhoztató ítéleteket, és ebből az önmagam által kreált, egyébként teljesen jogosulatlan kompetenciából kiindulva úgy gondolom, hogy nekem nincs is vétkem, hogy én tulajdonképpen abszolút fölötte állok az eseményeknek. És hogyha így gondolom, akkor megint csak megborul minden. Az érzelmi energiablokád egészen egyértelművé válik, és egy érzéketlen, emberi kapcsolataimban másokon átgázoló és végtelenül magányossá váló ember lesz végül is mindennek a hozzáállásnak a végterméke. Éppen ezért ebben a feszültségben és ezt a belső megrekedést érzékelve tapasztaljuk aztán azt, hogy egy egyre nagyobb és egyre erősödő kínzó sürgetés lesz úrrá rajtunk. Változtatni kell, mondjuk, ez nem mehet így tovább. Valamilyen módon túl kell lépnünk önmagunkon. Az idő múlásával egyre növekvő számú, újrakezdés után kiáltó belső sürgetés fogalmazódik meg az érzelmi tudat alattinkban. Csak sajnos ahelyett, hogy átgondolnánk a szenvedéseink és a vétkeink igazi valódi üzenetét, ahelyett egyre jobban belemenekülünk újabb és újabb elrontott döntésekbe. Mint amikor valaki egy elrontott párkapcsolatot anélkül él meg, és anélkül szakít is meg, hogy aztán végig gondolná, hogy tulajdonképpen mit tett ő azért, hogy ez a párkapcsolat nem működik, és ezzel a fajta megfontolatlansággal és meggondolatlansággal ugrik aztán újabb és újabb kapcsolatokba bele, nem észrevéve, vagy nem tudomásul véve azt, hogy mindenhová gyakorlatilag a régi kiúttalan szenvedései és a régi csak másokat vádoló, de önmaga a hibáit, bűneit be nem látó vétek értelmezése viszi. Ahogyan már megszokhattuk, ezeket az egységeket, ezeket a közös gondolatokat mindig egy bibliai őstörténettel szoktam befejezni, illetve szemléltetni. És így szeretném most karácsony előestéjén ezt a most elmondott törvényszerűséget is egy bibliai szereplő személyiségével szemléltetni. Heródes királyról van szó, arról a Heródes királyról, akit a napkeleti bölcsek, akik minden valószínűség szerint a mai Irak területéről indultak hosszú fáradtságos útra, hogy megtalálják a világ üdvözítőjét, az új királyt, akinek csillagát látták. Nos, erről a Heródes királyról van szó, akit ezek a bölcsek fölkerestek, és tudakozták tőle, hogy hol lakik ez a király, hol lakik ez az új zsidó király, aki az egész világnak uralkodója lesz. És ebben az összefüggésben aztán nagyon világossá válik mindegyikünk előtt, hogy hol válik el a vér a víztől. Ezek a napkeleti bölcsek, ezek tényleg őszinte szívvel azért jöttek, hogy hódoljanak. Ők nem egyszerűen kíváncsiak voltak, hanem azt gondolták szívük mélyén, és erről tanúskodnak az ő ajándékaik is, amiket hoznak a kis Jézusnak, hogy mindaz, ami a szemük előtt van, az csak a látszat, az istáló, a szegényes öltözék, a jászolban fekvő kisgyermek, ez mind tulajdonképpen csak rejtjelezett üzenet. A valódi üzenet az, hogy megszületett a világ megváltója. Ő bennük ez az érzelmi energiaáramlás, ez olyannyira sérülésmentes, hogy álmukban az angyal meg tudja nekik üzenni, ne menjetek vissza Jeruzsálembe, ne mondjátok meg a királynak, hogy hol született meg, mert ártására van ez a király a gyermeknek. És így fogták magukat, és az angyali üzenetnek engedelmeskedve anélkül mentek haza, hogy Jeruzsálemet útba ejtették volna. És mit tesz Heródes? Heródes pedig, hogy a saját hatalmát, a saját fölötte álló pozícióját, mások fölött álló pozícióját bebiztosítsa minden 2 évesig születendő gyermeket megölet Betlehemben és Betlehem környékén. És ezzel a szörnyűséggel arról tesz tanúságot, hogy az ő életében mennyire kiterjedt már ez az érzelmi blokád. Hiszen megérti, a főpapok, az írástudók, a napkeleti bölcsek, csillagjósok magyarán, azok nyilvánvalóan bizonyságot tesznek egybehangzóan neki arról, hogy valóban megszületett a messiás, és valóban itt van ezen a földön, és Istennek valóban több száz év óta újból van üzenete a zsidó nép számára, és nem is akármilyen, egy hatalmas nagy üzenete, ami az egész világ mindenség történetét fenekestül felforgatja. És mi erre a válasz? A pusztítás démonainak elszabadulása. Nem akarok róla tudni. Nem akarom, hogy az életembe beköltözzen. Nem akarom, hogy az ajtómon kopogtasson. Nem akarom, hogy ez a csodálatos, rám is kiáradni akaró isteni szeretet betölthesse a szívemet. És ebből a nem akaromból gyilkos indulat lesz, és Betlehem környékén a 2 éves és annál fiatalabb gyermekek halálát eredményezi. És ennek kapcsán mi magunk is most dönthetünk. Ha úgy érezzük, hogy valahol megfeneklett az életünk, ha úgy érezzük, hogy az életünkben az érzelmek szabad áramlása már rég a múlté, legfeljebb csak kitörő dührohamainkban és hisztériás szeretet megvallásainkban érhető tetten, vagy nyomaiban felelhető, ahogy szokták mondani. De valójában messze van ettől, az ingamozgástól, ettől a belső dinamikától, ahol szenvedéseket tudok vállalni a fejlődésért, és belátom vétkeimet, hogy korrigálhassam önmagamat. Ettől már messze sodródtam. Akkor itt van most az idő, hogy újból magamba nézek, magamba szálljak, és a karácsonyi történet kapcsán eldöntsem ilyen egészen világosan, hogy most a betlehemi gyermeket befogadni akarom, vagy megölni akarom. Hódolni akarok előtte, vagy féltékeny vagyok rá, riválisnak tekintem. Ez az én döntésem. Ebben a fajta belső dinamikában fog az én életem egyszer mindenkorra eldőlni, pontosabban az életem irányultsága, az életem belső húzó ereje. Vagy egyre inkább egy olyan spirálba kerülök, ahol elrontott döntéseim egyre gyorsabb és gyorsabb feledésre kényszerítenek, és egyre zaklatottabb lesz az életem, vagy egyre inkább lenyugszom, egyre inkább feltöltődöm azzal a csodálatos üzenettel, amely a betlehemi mezőn így hangzik. Békesség e földön minden jó akaratú embernek. Mi ez a jó akarat? Ez a jó akarat az, amikor az érzelmeidet, a benned élő, működő szeretetnek áramlását újból és újból szabadjára engeded. Nem az indulataidat, nem a félelmeidet, nem a gyűlöletedet, hanem a szeretetet. A szeretetet, amely téged keres, amely újból és újból megkérdezi tőled, akarsz-e szeretni? És ha igen, akkor engedd meg, hogy az életedben jó szenvedések legyenek az uralkodók, amelyek nem a mások vádlása és a magad vádlása miatt, hanem a tovább lépés öröméért fogalmazódnak meg. És engedd meg, hogy vétkeid nyílt fölvállalása által életed korrigálhatóvá váljon, hogy megmutathassa néked a szeretet forrása, maga a mindenható, hogy életed programja hogyan tud valóban megvalósulni úgy, hogy te magad is egyre boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért, és mindezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott békés ünnepeket.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Az Úr szőlős kertje. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 33-tól a 44. versig. A két fiúról mondott példázatot a szőlős kertről szóló példázat követte. Az előbbiben Krisztus bemutatta a zsidó vezetőknek az engedelmesség fontosságát, az utóbbiban pedig az Izraelre árasztott áldásokról beszélt. E példázatok által kifejezte, hogy Isten igényt tart engedelmességükre. Eléjük tárta Isten dicsőséges szándékát, amelyet engedelmességükkel valóra válthattak volna. Fellebbentve a jövő fátyolát, megmutatta, hogy e szándék semmi bevevésével az egész nemzet miként játszotta el Isten áldásait, és vitte romlásba önmagát. Vala egy házigazda, mondta Krisztus, aki szőlőt plántála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. Erről a szőlős kertről Ézsaiás próféta így ír. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot épített, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem. Ézsaiás 5:1-2. A gazda kiválaszt egy darab földet a pusztaságban. Bekeríti, megtisztítja, megműveli, nemes szőlővel beülteti, és gazdag termésre számít. Azt reméli, hogy az a darab föld, amelyhez fogható nincs a megműveletlen pusztaságon, a gondozás és a ráfordított munka eredményeképpen elismerést szerez neki. Így választott ki Isten egy népet a világból, hogy Krisztus iskolájában tanuljon és nevelődjék. Ezt mondja a próféta. A seregek urának szőlője Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Ézsaiás 5:7. Isten nagy kiváltságokban részesítette ezt a népet, gazdagon árasztva rájuk nagy jóságának áldásait, és várta, hogy gyümölcstermésssel megdicsőítse. Hirdetniük kellett volna országának elveit. A bukott gonosz világnak be kellett volna mutatniuk Isten jellemét. Az Úr szőlős kertjének olyan termést kellett volna hoznia, amely egészen más, mint a pogány népeké. E bálványimádó népek a gonoszságnak hódoltak. Gátlástalanul erőszakoskodtak, telhetetlenkedtek, bűnöztek, zsarnokoskodtak, és a legromlottabb szokásokat követték. A romlott fa a becstelenség és szenvedés gyümölcseit hozta. Az Isten által plántált szőlőnek egészen más gyümölcsöt kellett volna teremnie. A zsidó nép abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy úgy mutathatta be Isten jellemét, miként Isten Mózesnek kinyilatkoztatta. Mózes, mutasd meg nékem a te dicsőségedet imájára, válaszként az Úr ezt ígérte. Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el. És az Úr elvonula előtte, és kiállta. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 33:18-19, 34:6-7. Isten ezt a gyümölcsöt kívánta népétől. Tiszta jellemükkel és szent életükkel, irgalmasságukkal, jóságukkal és könyörületükkel kellett volna megmutatniuk, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltárok 19:8.

Izrael által Isten gazdag áldást akart küldeni minden népnek. Izrael útján kellett volna a világosságnak szétterjednie az egész világon. A világ népeiből a romlott szokások kitörölték Isten ismeretét. Az irgalmas Isten mégsem vonta vissza tőlük az életet. Egyháza által akart alkalmat adni a pogányoknak arra, hogy megismerjék. A népe által megmutatott elvekkel akarta erkölcsi képmását helyreállítani az emberben. E terv megvalósítása érdekében hívta ki Isten Ábrahámot bálványimádó rokonai közül, és megparancsolta, hogy lakjék Kánaán földjén. Nagy nemzetté tészlek, mondta, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. 1 Mózes 12:2. Isten levitte Egyiptomba Ábrahám leszármazottait, Jákóbot és ivadékait, hogy bemutassák e nagy és gonosz nemzetnek Isten országának alapelveit. József becsületessége és csodálatra méltó tevékenysége, amellyel megőrizte Egyiptom egész népét, Krisztus életét tükrözte. Mózes is és sokan mások bizonyságot tettek Istenről. Isten hatalma és irgalma mutatkozott meg akkor is, amikor kivezette Izraelt Egyiptomból. Csodái, amelyekkel megszabadította a szolgaságból, és gondoskodása a pusztai vándorlás alatt nem csak Izrael javát szolgálta.

A nagy vagyok, tűzzel és fergeteggel, megrázkódtatással és halállal szabadította meg népét. Kivitte a szolgaság földjéről. Átvezette a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy pusztáján. Vizet hozott elő neki a kemény kősziklából, és mennyei gabonával táplálta. 5 Mózes 8.15, Zsoltárok 78.24. Mert az Úrnak része az ő népe, mondta Mózes. Jákób néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta vala őt, zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr. Idegen Isten nem volt ő vele. 5 Mózes 32, 9-12-ig. Így vonta önmagához, hogy a magasságos árnyékában lakozzék. Krisztus vezette Izrael fiait pusztai vándorlásuk alatt. Nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban rejtőzve mutatta nekik az utat. Megőrizte őket a puszta veszedelmei között. Elvitte őket az ígéret földjére, és az Istent nem tisztelő népek szeme láttára letelepítette Izraelt, választott népét, az Úr szőlőjét.

Isten erre a népre bízta kinyilatkoztatásait. Törvénye rendelkezései, az igazság, jogosság és tisztaság örökké való elvei kőfalként vették körül őket. Isten azért adta népének a törvényt, hogy védbástyája legyen. Ezeknek az elveknek követése megmentette volna őket a bűnös szokások rontásától. Isten az ország közepébe helyezte szent templomát, mint tornyot a szőlőskertbe. Krisztus volt tanítójuk. Miként velük volt a pusztában, itt is tanította őket és mutatta nekik az utat. Dicsősége ott volt a szent sátorban és a templomban. A frigyládát borító szent fényességben lakott. Nagy szeretetének és türelmének állandóan tanújelét adta. Isten azt akarta, hogy dicsérjék és magasztalják népét, az Izraelt. Mindent megadott nekik, ami lelkileg javukat szolgálhatta. Minden lehetőséget megteremtett arra, hogy jellemük olyanná formálódjék, amellyel képviselhetik őt. Isten törvénye iránti engedelmességük nyomán fakadó jólétüket a világ népei csodálták volna. Aki minden mestermunkához bölcsességet és ügyességet tudott nekik adni, továbbra is tanítani akarta őket, és törvényei iránti engedelmességük jellemüket nemessé és emelkedetté tette volna. Engedelmességük megóvta volna őket a más népeket sújtó betegségektől. Nagyszerű értelmi képességeket kaptak volna. Jólétükkel Isten dicsőségét és hatalmának magasztos voltát kellett volna megmutatniuk. Isten papok és fejedelmek birodalmává akarta Izraelt tenni. Mindent megadott nekik ahhoz, hogy a föld legnagyobb népévé legyenek. Mózes által Krisztus félreérthetetlenül feltárta népe előtt Isten szándékát, és világosan meghatározta jólétük feltételeit. Az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. És megtudjad, hogy

hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezer íziglen, azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed. Ha pedig engedelmeskedtek-e végzésnek, és megtartjátok és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak, és szeretni fog téged, és megállt téged, és megsokasít téged, és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb lészesz minden népnél, és távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat te reád. 5 Mózes 7, 6, 9, 11-től 15-ig. Isten megígérte, hogy ha megtartják parancsolatait, a legjobb búzát adja nekik. Mézet hoz elő a sziklákból, hosszú élettel ajándékozza meg őket, és megmutatja nekik szabadítását. Ádám és Éva elvesztették az Édent, mert engedetlenek voltak, és Isten megátkozta az egész földet a bűn miatt. De ha Isten népe követte volna a mennyei útmutatást, földje újra termékeny és szép lett volna. Isten maga tanította őket a talaj megművelésére. Együtt kellett volna működniük vele a helyreállítás munkájában. Isten irányítása mellett egész országuk szemléltető oktatást nyújtott volna a lelki igazságokról. Ahogy a föld a természet törvényeit követve feltárja kincseit, úgy kellett volna a népnek az erkölcsi törvénynek való engedelmességükkel Isten jellemvonásait visszatükröznie. Még a pogányok is elismerték volna az élő Isten szolgáinak és imádóinak felsőbbrendűségét. Lássátok, mondta Mózes, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek. Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek? 5 Mózes 4, 5-től 8-ig.

Isten azt akarta, hogy Izrael fiai az egész területet, amelyet kijelölt számukra, elfoglalják, és hogy az igaz Isten imádását és szolgálatát megtagadó népeket uralmuktól megfosszák. Jellemének Izrael általi bemutatásával azonban Isten önmagához akarta vonzani az embereket. Népét azzal bízta meg, hogy az evangélium meghívását az egész világra eljuttassa, és az áldozati szolgálat útján Krisztust a népek előtt felmagasztalja, hogy mindenki, aki feltekint reá, élhessen. Mindazoknak, akik a Kánaánita Ráhábhoz és a Moábita Rúthoz hasonlóan, felhagyva a bálványimádással, az igaz Istent imádják, Isten választott népével kellett volna egyesülniük. Izraelnek, amint szaporodott, ki kellett volna határait szélesítenie, míg nem birodalma felöleli az egész világot. Az irgalmas Isten a maga uralma alá akart vonni minden népet. Azt akarta, hogy a földet öröm és béke töltse be. Az embert boldogságra teremtette, és hő vágya, hogy az emberek szívét a menny békéjével tölthesse be. Azt szeretné, ha földi családja a nagy mennyei családot szimbolizálná. Izrael azonban nem töltötte be Isten szándékát. Az Úr kijelentette, úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Jeremiás 2.21, Hóseás 10.1. Mostan azért Jeruzsálem lakosi és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. Várt jogőrzésre, s ímlőn jogorzás, irgalomra, s ímlőn síralom. Ézsaiás 5.3-7. Az Úr Mózes által elmondta a népnek, hogy mi lesz hűtlenségük következménye. Ha megtörik a szövetséget, amelyet vele kötöttek, elszakadnak tőle az élettől, és áldásai nem áradhatnak rájuk. Vigyázz magadra, mondta Mózes, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot. Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak, bizonyságot tészek, e mai napon ti ellenetek, hogy végképpen elvesztek, mint azok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el. Azért, mert nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. 5 Mózes 8.11-14-ig és 17, valamint 19-től 20-ig.

A zsidó nép nem fogadta meg az intést. Elfeledkeztek Istenről, és szem elől tévesztették azt a szent kiváltságot, hogy Istent képviselhetik. Az áldások, amelyeket kaptak, nem jelentettek áldást a világnak. Előnyös helyzetüket csak a maguk dicsőségére használták ki. Megfosztották Istent a tőlük várt szolgálattól, embertársaikat pedig a vallási eligazítástól és a szent példamutatástól. Az özönvíz előtti világ lakóihoz hasonlóan gonosz szívük elgondolásait követték. Üres mutatvánnyá tették a szent dolgokat, amikor ezt mondták. Az Úr temploma ez. Jeremiás 7:4. Hamis színben tüntették fel Isten jellemét, meggyalázták nevét és beszennyezték templomát. A munkások, akiket az Úr megbízott szőlője gondozásával, hűtlenek voltak megbízatásukhoz. A papok és tanítók nem tanították lelkiismeretesen a népet. Nem emlékeztették őket Isten jóságára és irgalmára. Nem mondták nekik, hogy igény tart szeretetükre és szolgálatukra. E munkások maguknak akartak dicsőséget szerezni. Ki akarták sajátítani a szőlőskert gyümölcseit. Azon töprengtek, hogy miként vonhatnák magukra az emberek figyelmét, és ébreszthetnének maguk iránt tiszteletet. Izrael e vezetőinek bűnei nem hasonlíthatók az átlagember bűneihez. Nagyon súlyosak voltak azok a kötelességek, amelyekkel Istennek tartoztak. Elkötelezték magukat arra, hogy tanítják, amit szól az Úr, és ők maguk is szigorúan ahhoz szabják életüket. De nem ezt tették, hanem kiforgatták a Szentírást. Súlyos terheket helyeztek az emberekre. Életük minden területén szertartásokra kötelezték őket. A nép állandó nyugtalanságban élt, mert nem tudta teljesíteni a rabbik által rá kényszerített követelményeket. Amikor látták, hogy képtelenek eleget tenni az ember alkotta parancsolatoknak, nem törődtek Isten parancsolataival sem. Az Úr felvilágosította népét, hogy ő a szőlőskert tulajdonosa, és hogy mindenüket, amiük van, megőrzésre kapták, hogy értékeiket szolgálatában használják. A papok és tanítók azonban nem úgy végezték szent szolgálatukat, mint akik az Úr tulajdonát kezelik. Módszeresen rabolták Istent, mert a rájuk bízott eszközöket és képességeket nem ügye előbrevitelére használták. Fösvénységük és kapzsiságuk miatt még a pogányok is megvetették őket. Így adtak alkalmat a pogányvilágnak, Isten jellemének és országa törvényeinek félremagyarázására. Isten atyai szeretettel hordozta el népét. Irgalma gyakorlásával és visszavonásával próbált hatni rájuk. Türelmesen eléjük tárta bűneiket, és béketűréssel várta, hogy beismerjék őket. Prófétákat és követeket küldött hozzájuk, hogy hangsúlyozzák követelményeit a munkások előtt. De ahelyett, hogy szívesen fogadták volna őket, úgy bántak velük, mintha ellenségeik lettek volna. Üldözték és megölték őket. Isten újabb követeket küldött, de velük is épp úgy bántak, mint az elsőkkel, csak még nagyobb gyűlölettel. Végül Isten utolsó mencsvárként elküldte fiát, és ezt mondta: a fiamat meg fogják becsülni. De ellenszegülésükből bosszú állás lett, és ezt mondták egymás közt: ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. Akkor élvezhetjük a szőlőt, és azt tehetjük a gyümölcsel, amit akarunk. A zsidó főemberek nem szerették Istent. Elszakadtak tőle, és elvetették az igazságos megoldásra tett minden ajánlatát. Eljött Krisztus, Isten szeretett fia, hogy érvényesítse a szőlőskert tulajdonosának kívánságát,
de a munkások furcsa megvetéssel bántak vele, és ezt mondták. Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. Irigyelték Krisztus jellemének szépségét. Tanítási módszere jóval felülmúlta az övékét, és féltek sikerétől. Krisztus megintette őket, leleplezte képmutatásukat, és megmutatta nekik eljárásuk biztos következményeit. Erre haragra gerjedtek. Szenvedtek a dorgálás miatt, amelyet nem tudtak elhallgattatni. Gyűlölték az igaz élet magas normáját, amelyet Krisztus bemutatott. Látták, hogy tanításaival olyan helyzetbe hozza őket, amelyben lelepleződik önzésük, és elhatározták, hogy megölik. Gyűlölték példás megbízhatóságát, kegyességét, és minden tettében megmutatkozó emelkedett lelkiségét. Jézus egész élete önzésük megfeddése volt, és amikor eljött a végső próba, amelyben engedelmességükkel az örök életet, vagy engedetlenségükkel az örök halált választhatták, elvetették Izrael szentjét. Amikor választaniuk kellett Krisztus és Barabbás között, így kiáltottak. Bocsásd el nékünk Barabbást! És amikor Pilátus megkérdezte, mit cselekedjem hát Jézussal, indulatosan kiáltották, feszítessék meg. A ti királyotokat feszítsem meg, kérdezte Pilátus. A papok és főemberek így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Amikor kezét mosva Pilátus így szólt, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, a papok a tudatlan csőcselékkel együtt szenvedélyesen kiáltották, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.

A zsidó vezetők ezt választották. Döntésüket bejegyezték abba a könyvbe, amelyet János a trónon ülő kezében látott. A könyvbe, amelyet senki ember nem nyithatott fel. E bosszú szomjas döntésükkel találkozniuk kell azon a napon, amikor Júda törzsének oroszlánja feltöri a könyvpecsétjét. A zsidó nép azt az elképzelést dédelgette, hogy a menny kegyeltje, és mindig Isten egyházaként fogják magasztalni. Ábrahám leszármazottainak mondták magukat, és jólétük alapját olyan szilárdnak tartották, hogy véleményük szerint sem a föld, sem a menny nem foszthatja meg őket jogaiktól. De hűtlen életükkel kihívták a menny ítéletét, és elszakadtak Istentől. Miután Krisztus a szőlőskertről szóló példázatában előrevetítette a papoknak gonoszságuk betetőzését, feltette a kérdést. Mikor azért megijő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? A papok nagy érdeklődéssel figyelték a történetet, és anélkül, hogy átgondolták volna, milyen kapcsolatban áll velük, a néppel együtt válaszolták. Mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket. A szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Akaratlanul kimondták saját ítéletüket. Jézus rájuk nézett, és fürkésző tekintete elárulta, hogy olvas szívük titkaiban. Istensége félreérthetetlen erővel villant fel előttük. A munkásokban meglátták önmagukat, és önkéntelenül felkiáltottak. Távol legyen! Krisztus ünnepélyes komolysággal és szánakozva kérdezte. Sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Krisztus elhárította volna a zsidó nemzet pusztulását, ha a nép befogadta volna őt. Irigységük és féltékenységük azonban kérlelhetetlenné tette őket. Elhatározták, hogy nem fogadják el messiásként a názáreti Jézust. Elvetették a világ világosságát, és ettől kezdve életüket éjféli sötétség vette körül. A zsidó népet utolérte megjövendölt végzete. Saját vad indulataik, zabolátlan szenvedélyeik okozták romlásukat. Elvakult haragjukban egymást pusztították. Lázadó, konok gőgjükkel magukra vonták a győztes rómaiak haragját. Jeruzsálem elpusztult, a templom romokban hevert. Helyét felszántották, mint a mezőt. Júda fiai a legborzalmasabb halállal pusztultak el. Embermilliókat adtak el közülük, hogy pogány földön rabszolgaként szolgáljanak. A zsidók, mint nép, nem töltötték be Isten szándékát, és a szőlőskertet elvette tőlük. A kiváltságokat, amelyekkel visszaéltek, a feladatot, amelyet semmibe vettek, mások kapták meg.

bátorító és reményt adó üzenet. Velünk van az Úr. Bizonyára sokszor voltunk már úgy, hogy elcsüggettünk. Talán féltünk valamilyen veszedelemtől, próbától. Egyedül éreztük magunkat, és azt hittük, senki sem ért meg, senki sem törődik velünk, és nincs kihez forduljunk vigaszért, segítségért. Pedig van valaki, aki látja küzdelmeinket, jól ismeri gondjainkat, nehézségeinket, amivel naponta kell megbirkóznunk. Megszáll, amikor elesettek vagyunk és meglankadunk, vagy belefáradunk az élet terheinek hordozásába. És ő nem más, mint a mi végtelenül szerető Istenünk, akinek mindig van bátorító és reményt adó üzenete hozzánk, mert megértő és segítő barátunk. Biblia olvasás közben egy jól ismert részhez érkeztem, Sofóniás próféta könyve 3. fejezetéhez, ami egy csodálatos ígéretet tartalmaz minden elkeseredetten vergődő embernek. Nem ártana minden nap elolvasnunk, vagy megtanulnunk kívülről, hogy ne feledjük el ezt a rendkívüli üzenetet, amit az Uraknak Ura mond számunkra. Ne félj, Sion, ne csüggedj, ne lankadjanak kezeid. Az Úr az örökkévaló, a te Istened közötted van, veled van. Legyőzhetetlen harcos, erős ő, megtart, megszabadít és megsegít. Boldogan örül neked, szeretetében szótlanul gyönyörködik benned. Majd újongva kiált örömében, énekléssel örvendez néked. Hát nem rendkívüli az, amit üzen nekünk az örökkévaló? Velünk van, hiszen jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölthet el bennünket. Nem kell félnünk és elcsüggednünk, mert végtelenül erős, legyőzhetetlen harcos ő, aki nem csak köztünk van, hanem azt ígéri, hogy mindig megsegít. Ezért nem kell tartanunk semmi veszedelemtől, bajtól, próbáktól, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen és megszabadítson, aminek már sokszor tanúi jelét adta.

Nagyon fontos kérdés, hogy mi ennek képzeljük el Istent. Olyannak látjuk őt, aki magunkra hagyott, aki vádol, de soha nem biztat, és aki azt lesi, hogy lecsaphasson ránk minden alkalommal, amikor rosszat tettünk. Ebben az igében egészen másról olvasunk, arról, hogy ő közöttünk van. Nem egy távoli istenség, hanem egy közeli, elérhető atya, aki nagyon szereti megváltott gyermekeit. Ma talán gyengének érezzük magunkat, mert elestünk ismét. Bűneinkkel megbántottuk és megszomorítottuk Urunkat. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy az ő szabadító kegyelme és irgalma végtelenül nagy. Ha hozzá menekülünk, megbocsát. Jelenlétét ígéri mindannyiunknak, és soha nem hagy el bennünket. Ő fog vezetni, oltalmazni, és mindenben gondoskodni rólunk. Sajnos, mégis gyakran úgy gondoljuk, hogy Isten messze van tőlünk, ha nehézség, próba, szenvedés ért. De közelvalónak érezzük őt, amikor azt látjuk, hogy hatalma által véd minket, és viszonylag minden rendben van körülöttünk. Azonban a mi Urunk nem ilyen ingatag, hogy egyszer közel és egyszer távol van, hanem mindig velünk van, még ha nem is láthatjuk szemtől szemben. Bizonyára láttunk már síró gyermeket, csitítgató anyát, aki miközben karjaiban tartja, kedvesen beszél hozzá, és a kicsi baba ilyenkor megnyugszik, biztonságban érzi magát és elalszik. Ezt teszi Isten is velünk. Ha végig gondoljuk, akkor itt az ideje, hogy megváltoztassuk az Istenről alkotott elképzelésünket. Az Úr meg akar győzni bennünket, hogy merjünk reménykedni és hinni szavában, mert ígéretei be fognak teljesedni. Ez különösen pontos üzenet számunkra, mert napjainkban a szóbeli ígéret hitelét vesztette. Az emberek már nehezen hisznek az adott szónak, mivel számtalanszor előfordul, hogy valaki nem tartja be ígéretét. Az is fontos szempont, hogy az ígéretet tevő szerete bennünket annyira, hogy meg akarja tenni, amit ígért. Ezt a kérdést ebben az igében Isten maga veti fel, amikor hatalmáról, erejéről és irántunk való kimondhatatlan szeretetéről beszél, ami sohasem fog megszűnni. Mindaz, amit önmagáról mond, annak a megerősítése, hogy ő szavahihető, és tettei is ezt tükrözik.

hogy milyen Istenünk van, kegyelmes és minket végtelenül szerető. De ez vajon miben mutatkozik meg? Urunk sohasem bűnöket számon tartó, a bűn megbüntetése helyett kegyelmet gyakorol. Ez azt jelenti, hogy még emlékezni sem fog rájuk. Ráadásként úgy ítél meg bennünket, hogy igazak, ártatlanok legyünk minden egyes ellenünk felhozott vádpontban, az isteni bíróság előtt. Micsoda ez, ha nem Isten irántunk való szeretetének csodálatos megnyilvánulása? Ma már tudjuk, hogy ez az egész megbocsátás Jézus Krisztus igazsága és golgotai halála által lehetséges, mert ő szenvedte el helyettünk a szóban forgó bűnök miatti büntetést, és saját ártatlanságát, igazságát ajándékozta oda neked és nekem, hogy ő legyen helyettünk bűnös, mi pedig igazak. Ezek után kételkedhetünk még az ő ígéreteiben, amikor ezt a szeretetet látjuk. Isten szeretetének bizonyítéka az is, hogy védelmezőként, gondviselőként jelenik meg. Lehetnek olyan nehéz idők, megpróbáltatások, amikor az ember abból érzi meg mások szeretetét, ha egyszerűen csak vele vannak. Nem mindig a tettekben nyilvánul meg a szeretet, mert gyakran előfordul, hogy nem tudunk segíteni, könnyebbíteni szeretteink szenvedésén. De irántuk való együttérzésünket, jelenlétünkkel tudjuk kifejezni, és ez erőt jelenthet számukra. Micsoda bátorítás, hogy olyan mennyei királyunk van, aki vezeti életünket. A királyok királyának ne lenne hatalma arra, hogy beteljesítse a nekünk adott szavát, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ha az Úr nem szeretne bennünket, nem lenne közöttünk. Ő nem csak bátorítani akar minket, hanem erősíteni is, hiszen ezt olvassuk. Ne félj, Sion, ne lankadjanak kezeid! A félelem és a tétlenség, amit a kezek lankadása kifejez, összefüggnek, mert az, akinek szíve félelemmel van tele, megbénítja, tétlenné teszi az embert. Mivel akármihez is akar látni, mindig rettegés fogja el, és arra gondol, vajon megvan-e az erőm, végig tudom-e vinni? Az Úr itt felszólít minket, hogy ne a félelem tartson fogságban, hanem legyünk olyanok, akik azt nézik, mit tehetünk érte és embertársainkért. Isten az ő szeretete által akar minket megerősíteni, hogy kiűzze belőlünk a félelmet, amikor azt mondja, hogy közöttünk van, és ezzel a szolgálatra akar ösztönözni bennünket. Ha úgy érezzük, hogy nincs erőnk, akkor kérjünk tőle, nézzünk rá, aki megtarthat bennünket. Nézzünk a golgotai kereszten értünk szenvedő Jézus Krisztusra, és aztán gondoljunk győzelmére, a feltámadásában megmutatkozó isteni erőre.

A mindenható Isten szeretetének mértéke elképzelhetetlenül felülmúlja az összes emberi szeretetet. Ezt akarja tudtunkra adni a következőképpen. Boldogan örül neked, szeretetében szótlanul gyönyörködik benned, majd újongva kiált örömében énekléssel örvendez néked. Az eredeti nyelvben, a héber szövegben három szó is szerepel a szeretetre, amelyek valamiféle hanggal járó örömről beszélnek, úgy, mint az újongás, az örömből fakadó sikoltás, felkiáltás. Isten ennek a szeretetnek a mélységéről is beszél, amikor azt mondja, hogy szeretetében szótlanul gyönyörködik benned, és énekléssel örvend néked. Amikor annyira megörül a veled való találkozásnak, hogy örömében felkiált. Mindezek emberi kifejezésformák, és milyen csodálatos, hogy az örökké való ennyire szeret. Pedig mi nem érdemeljük meg ezt a szeretetet. Vétkeink nem sok örömre adnak okot. Nincs olyan lelki szépség bennünk, amely ilyen gyönyörködtetésre késztetné az Urat. De hála, hogy ennek a szeretetnek az oka nem mi bennünk, hanem Jézusban van, hiszen őróla jelentette ki az Atya. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És mégis, micsoda kegyelem, hogy Isten ezt rólunk is mondja, hogy te benned gyönyörködöm, újongva örülök neked. El tudjuk ezt hinni, hogy Isten ennyire szeret minket? De vajon mi is gyönyörködünk Urunkban? Ha valóban elhisszük, hogy ő bűnöket elfedező, azokat megbocsátó, minket védő, rólunk gondoskodó, nekünk békét, erőt adó, örvendező szeretettel szeret, akkor hinnünk kell azt is, hogy az ő ígéretei igazak és ámenek. Nézzünk az Úrra és az ő tetteire, kegyelmére, irgalmára, szeretetére, és legyünk biztosak az ígéreteiben. Örüljünk neki, és várjuk azok teljesedését. Isten maga kérlel, mikor bizonytalanok vagyunk, hogy lássuk meg, mit tett értünk, és be fogja teljesíteni, amit mond. Isten szent lelke segítsen ebben nekünk. Ő irányítsa szívünk figyelmét újból és újból, ami szerető, kegyelmes mennyei atyánkra, és megváltó Urunkra, Jézus Krisztusra, akiben megmutatta irántunk való szeretetét.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégem Lefkovics Kornél, egy nagyon régi jó barátom, akivel igazából a zsidóság kapcsán találkoztam először, amikor az első kezdeti lépéseimet tettem meg Budapest nagy forgatagában az itteni zsidó életben. Nem is tudom, hogy te ezzel tisztában vagy, de nekem rengeteg pluszt adott az, hiszen te vittél be a Tikvába, egy izraeli gyökerű ortodox közösségbe. Neked köszönhettem, hogy ott elkezdhettem tanulni, ami nagyban meghatározta az azt követő éveimet és a hozzáállásomat a zsidósághoz. De hogy rögtön bele is csapjak a közepébe, neked mi volt az a legfontosabb momentum, ami elindított a zsidóság felé?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is. Köszönöm a kérdésedet, kedves Vali. Konkrétan válaszolva a kérdésedre, az induló lökést az adta, hogy a nevelt apukámnak a nevelt apukája, amikor 6 éves voltam, az történt 1990-ben, akkor azt a döntést hozta, hogy az akkor induló világi, de erősen zsidó oktatásra koncentráló iskolába kezdjek el járni 6 évesen. Tehát én 6 éves korom óta zsidó iskolában nevelkedtem, nem vallásos, de világi, és mégis egy zsidó identitást adott.
1: Melyik iskola volt ez?
2: Ez a Lauder iskola, Lauder Javne iskola, igen.
1: Akkor úgy azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag gyerekkorod óta ebben élsz.
2: Én gyerekkorom óta ebben élek, igen. Szüleim nem vallásosak, édesapámnak nincsen számottevő szerepe a neveltetésemben, úgyhogy a édesanyám az, aki mindig is sosem titkolta, hogy zsidóság van, vagy létezik. És igen, a Lauderben indultam neki ennek az útnak. Abba az időben, bocsánat, hogyha ezt így kifejtem egy picit többen, abba az időben, ha megnézzük, akkor, hogy a demokráciába átléptünk itt Magyarországon, és kinyíltak kapuk, amik azelőtt zárva voltak. Például szabadon lehetett az embernek az identitását vállalni, legyen az alapvetően bármi, és ez nem ütközött olyan erős ellenállásban, mint annak előtte. Ezért megnyitottak a zsidó iskolák, illetve hát 3 működik, ma már van még extra, de 3 indult, volt egy vallásos, volt egy átmeneti, és volt egy világi, és én a világi Lauder Javne iskolába kerültem. Emellett indult egy a magyar zsidóság, a magyar zsidó fiatalokat felölelő program, ez minden nyáron megtörténő szarvasi zsidó tábor, ahova 6 éves kortól kezdve lehet menni gyermekeknek, és én pont akkor voltam annyi idős, úgyhogy jókor voltam jó helyen, jó iskolába kerültem, én 12 évet jártam, nem kellett mennem sehova, máshova, tehát egy helyben voltam 12 évet, és hát minden nyáron gyakorlatilag a nyári szünetek azok a szarvasi táborral és az ott megszerzett sok-sok barátság ápolásával telt. És ez mind arra irányult, mind a nem vallásos szarvasi tábor és a nem vallásos zsidóiskola, hogy azért mégis ebbe a nyitott nyugat, akkor még nyugat felé nyitó társadalomba az identitást azt nagyon mélyen begyökerezzen a gyermekbe, vagy bennünk, a mi generációnkba. És lám, most azért is vagyok itt, ezen témából, hogy ez sikerült, úgyhogy ezt elérték, ezt a célt akkor.
1: Kihangsúlyoztat, hogy ez egy világiskola, illetve szarvas ugye azért foglalkozik a hagyományokkal, tehát ott az ünnepekhez is közel kerülnek azok, akik ellátogatnak, illetve részt vesznek ezen a táboron. És mégis, hogyha így rád nézek, amit ugye a rádióhallgatók nem láthatnak, egy vallásos zsidó ember néz vissza rám. Tehát a külsőd is tükrözi azt, hogy ez a világi identitás azért valahol nálad átfordult egy mélyebb vallásosságba.
2: Természetesen 6 éves koromban nem volt szakálla.
1: Jó, hát és nem is.
2: Hát köszönöm, illetve hát örülök, hogy ezt a pozitív benyomást keltem, bár én önmagam, én nem igazán, személyesen beszélgetünk, én nem igazán szeretem a vallásos szót használni. A vallásba egyháznak is szerepei vannak, akármilyen vallásról beszélünk. Úgyhogy én nekem egy másfajta megközelítésem van a, dolgokhoz.
1: Milyen ez a megközelítés?
2: Hát én nem használom azt, hogy, hogy vallásos vagy nem vallásos, hanem azt használom, hogy az örökkévalónak a szolgálatába ki hol helyezi el magát. És ez nem egy doboz, ez nem egy kategória, hanem ez egy végtelenség, ahol mindenki, minden ember a világon bizonyos közelségre és egyúttal bizonyos távolságra van a jó Istentől, aki teremtette a világot az én hitem alapján, és teremtett bele minket is. És ebbe a skálába mindenkit el lehet helyezni, de ez egy doboz. Persze lehet mondani, hogy ilyen, olyan, amolyanok az emberek, különböző típusai vannak. A zsidóknak is különböző pont a Tórához és az örökké, a Jóistenhez való kapcsolat és annak a fontossága tekintetében különböző kategóriákban élnek a zsidók mai napig, egészen a reform irányzattól, egészen az ultraheredi, ultraortodox irányzatokig. Tehát akik ma úgy értelmezik az isteni szót, ahogy ők gondolják, egészen addig, aki egy betűt nem megy jobbra-balra a legrégebbi írásoktól sem. Tehát itt ebbe a skálába kell valahogy az embernek belelátnia magát. Viszont nem tartom fontosnak, hogy ki melyik dobozba címkézi föl magát, hanem azt, hogy ő hol találja meg abba az adott kapcsolati rendszerbe a helyét.
1: És te hol találtad meg a helyedet? Mi áll hozzád a legközelebb?
2: Próbálom röviden összefoglalni.
1: Nem kell röviden, nyugodtan
2: fejtsd ki. Vannak a magyar, tehát hogy vagyunk Magyarországon zsidók, és a magyar zsidók is sokfélék.
1: Igen.
2: A legtöbbje, ez egy magyar jellegzetesség, hogy neológ zsidóknak mondják a többségét a 95-99% között a magyar zsidókat, mindegy, hogy mennyien vagyunk, de ez neológokat jelent általában.
1: Igen.
2: Ez is már egy kategória. De az azt jelenti a neológ, hogy nem akarom definiálni, nem tudom igazán, és bármit mondanék, biztos jönne pozitív és negatív véleményre. Számomra a neológ azt jelenti, számomra akkor, és ez nem definíció, hanem ezt, ahogy én veszem észre az itt életem alatt, hogy egy neológ zsidó megreked egy adott szinten, az örökkévaló való kapcsolatát tekintve általában megrekednek egy szinten, és nincs olyan erő, vagy egyelőre még nem érkezett el az erő nekik, hogy felismerjék, hogy egy zsidónak állandóan küzdeni kell, hogy közelebb kerüljön a Jóistenhez.
1: Ez alatt a tanulást érted, vagy a spirituális fejlődést?
2: Mindkettőt, mindent. Tehát minden, ami egy zsidósággal kapcsolatos, és minden, amit a Jóistennel lehet kapcsolatba hozni. És maga az a tanítási forma, tehát inkább két részre venném. Venném azt, ahogy én tanultam, amit az iskolában tanítottak, amit a táborokban tanultam, és amit a zsidó létben tanultam, ez egy oldala a zsidóságnak, és van egy vallás oldala a zsidóságnak, ahhoz meg el kell menni zsinagógába. Nem lehet könyvből, nem lehet zsidónak lenni. Zsidóságot tudni lehet, zsidónak lenni nem lehet könyvből, hiszen a könyvek azért vannak, hogy elsajátítsuk azt gyakorlatban. Ez az első, ez az egyik. Természetesen, ami filozófia, az nem gyakorlati.
1: Igen. És te miben látod, hogy hol reked meg ez a kapcsolat az örökkévalóval, illetve mi az, amiben tovább kell fejlődni, vagy te miben mentél tovább, hogyha nem ez a te utad?
2: Én valamilyen úton, módon több dolgot kiérdemeltem itt a magyar zsidó közösségekben, annak ellenére, hogy nem vagyok egy, illetve hát a nagyszüleim ortodoxok voltak, de sajnos nem ismertem őket történelmi okok miatt, úgyhogy én a saját utamat járom és keresem. Így lehetett az, hogy az érettségi után az ELTE-n tanultam biológus kutató szakon, és genetika szakirányon végeztem. És azóta is biotechnológia szakterületen dolgozom. Voltam 3 évig agykutató, és most már 6 éve gombákkal dolgozom, és a biotechnológia minden szépségével próbálunk eredményeket elérni. Emellett ez a civil élet, ez munka is, ez tudomány is, de elsősorban munka, vagyis ezért kapom a fő pénzemet, a fizetésemet, hogy meg tudjak élni, hogy tudjam fizetni a családomat, fenntartani, és tudjam fizetni, amit kell az élethez.
1: Igen.
2: Emellett azonban van egy

0: beszéljünk ezzel kapcsolatban, és emellett úgy gondolom, hogy már pedig az életnek nem ez a lényege, hanem igenis a szellemi élet az első sorban fontos. Mint zsidó, mi megtanuljuk és tudjuk, hogy mi két részből állunk, mint emberek, van egy testünk, amit látunk, és van az örökkévaló által belénk lehet lélek, ami mindenkiben benne van. És a lélek örök, a test pedig elmúlik. Ez nem kell biológusnak lenni, hogy az ember lássa, hogy minden élő dolog, ami a világban van, az előbb-utóbb elmúlik. Tehát ha valami él, akkor az születik és meghal, elmúlik. Legalábbis a fizikai világból annak a formája eltűnik. Viszont az élő dolgoknak úgy hiszem, hogy van lelke, és tudom, mert mondta a Jóisten, és ezért el is hiszem, hogy ez így van, és a lélek örök. A Jóisten, az örökkévaló a nevében benne van, hogy öröktől fogva létezik, tehát az ő által alkotott lelkek is igazából leolam vaed, vagyis öröké. Ez az örök életünk, a lelki élet.
1: És amire célzol, hogy a lelket is táplálni kell, illetve a lelket is fejleszteni kell, amit mondjuk mondtad, hogy esetleg tudományosabb, nem lélekelteli dolgokkal nehezebb elérni, tehát ez a szellemi, most mondok egy közéjét, szellemi táplálék, amire szükség van, azon túl, hogy a mindennapi betevőt egy bizonyos dologgal megteremted?
0: Igen, a tanulmányainkból tudjuk, és azért így gondolom én is, hogy az örökkévaló, a világ teremtője nem csak egy világot teremtett. Teremtett világokat, amikről nem tudunk, és nem is lehet vele foglalkozni, és teremtett olyan világokat, amik szellemi világok, mindez a fizikai világon kívüli, illetve fölötti rész. És azzal, hogy a Jóisten megmutatta ma a hatalmát itt a világban, a Szinái-hegyi kinyilatkozás maga a népem, a zsidó nép története, Ábrahám, Izsák, Jákobtól, a 12 törzs, vagy Jákob 12 fia, az egyiptomi rabszolgasság és az onnan való kijövetel Mózes mesterünk által, rá 50 napra a Szinái-hegynél pedig a Szinái-hegyi kinyilatkoztatás és kinyilatkoztatás, ez egy egyedülálló esemény volt a történelemben. Semmilyen más vallás, ember nem mondja, hogy még egy ilyen történt vagy történetet, hanem egy teljes nép több millió emberrel kapcsolatba került a Jóistennel, úgymond fizikailag. Ez azt jelenti, hogy felfedődött az a titok, hogy igen, aktív kapcsolat van, és létezik, és a világ így van teremtve, a fizikai világ és a szellemi világok között. És ez nem csak, hogy így van, hanem mi emberek, mint a teremtés csúcsa, az élettelen dolgok, a növények, az állatok, és a beszélő, mint embertípus között, mi vagyunk annak a lehetőségében, hogy ezt a kapcsolatot, ezt aktívvá tegyük, és ezáltal lelki örömöt okozva magunknak, és örömet a teremtőnek.
1: Szerinted mivel lehet ezt aktívvá tenni?
0: Szerintem azzal lehet aktívvá tenni, hogy az ember megpróbál megszabadulni a saját egójától, és az ember el kell fogadni, hogy nálunk vannak bölcsebbek, el kell fogadni, hogy nálunk vannak okosabbak, el kell fogadni, hogy nálunk vannak olyan emberek, olyan igaz emberek, akik jobban megértik a Jóistennek az akaratát, mint mi magunk. Ez ma nagyon egyszerűen lemérhető, hogy senki nem mondja, egy rabbit nem lehet ma találni, aki azt mondaná a tanítványának, hogy menj és csak egyedül tanuld tehát a Tórát. Ugye nekünk, miért mondom mindig, hogy egyszer az örökkévaló, meg egyszer a Tóra? Alapvetően ez a kettő, ez egyet akar, de hogy az örökkévaló, aki végtelen, elrejti magát a Tórában, ami a véges világban nekünk lett adva, hogy mi tudjunk a Jóistennel kapcsolatba kerülni. Tehát a Tórát értelmezve kerülhetünk kapcsolatba a Jóistennel, a Tórát olvasva, tanulva. A 7 napból 3 nap és 4 alkalommal olvasunk a Tórából közösségi szinten. Több ezer éve, 3300 éve legalább. Tehát ez a mi dolgunk és az a mi feladatunk.

0: mi inspirál, az, hogy és ezeket az embereket, ezeket az igaz embereket, akiknek a minden generációban tán a legnagyobb megértésük van a Tóra, a Tórából, és a legnagyobb tanácsot és bátorítást tudják adni a Tóra tanításain keresztül, ami nem más még egyszer, mint az örökkévaló végtelen bölcsessége a Tórába befoglalva, és ezeket az embereket cádikoknak hívjuk, mint igaz embereknek, és azt gondolom, hogy igen, a cádikok képesek életet adni azoknak a zsidóknak, akik elfelejtették, hogy nekik minden nap feladatuk van előre haladni a világban, és közeledni a Jóisten felé. És ezt a hitet próbálom, miután én megtaláltam, és az út elején vagyok, de van egy olyan tanítás, hogy aki tudja az Aleph Bészt, a Héber ABC-t, azt tanítsa meg annak a zsidónak, aki nem tudja a Héber ABC-t. Tehát nem kell professzornak lenni ahhoz, hogy az ember elkezdhessen tanítani. Ma olyan gyenge generációban élünk, hogyha valaki egy picivel is tud többet a másiknál, és azt meg tudja tanítani neki, akkor az kötelessége. És ha most így mondtam, hogy Aleph Bét, az Aleph az emuná, hit, a Bét pedig bitachon. Tehát a konkrét héber egy-két év, vagy a 22 betűn kívül azért itt arról van szó, hogy itt hitet és bizalmat kell átadni egymásnak ebben a gyenge generációban. És az nem azt jelenti, hogy én azt gondolom magamról, hogy nekem van a legerősebb hitem, de azt gondolom, hogy most már évek óta csinálva azt, amit csinálok a szellemi életben, vagyis a cádikok tanításait próbálom elérhetővé tenni a magyar zsidó közönség számára. Tehát nagyon sokat fordítok és terjesztem a cádikoknak a tanításait. Ezen belül is elsősorban, hogyha itt akkor kitérhetek erre.
1: Igen, szerettelek is volna kérni rá mindenképp.
0: Nem tudtam, amikor. Én képviselem, és itt ilyen kipában is ülök, nem csak egy egyszerű kipa van a fejemben, hanem olyan, amire rá van írva, Rabbi Nachmannak a neve. Ukrajnáról van szó, ukrajnai város, Breslev, vagy Breslov, ezt mindegy, hogy keresse az ember. Breslevi haszidizmusnak hívják a haszidid irányzatot, és ennek az alapítója Rabbi Nachman. Nachman.
1: Miben különbözik ez az irányzat a többi haszid, vagy a többi zsidó irányzattól?
0: Magyarországon, ha valaki, egy zsidót megkérdezünk, hogy mondj egy haszidot, akkor biztosan ma Magyarországon a Lubavicsi irányzatot fogja mondani, hiszen 1989 óta ők képviselik itt a haszid irányzatot Magyarországon. Ezen kívül egy-egy embert lehet találni az ortodoxiában, akik mégis haszidok, és mégsem a Lubavicsiakhoz tartoznak külön, hanem ők szintén egyénileg itt Magyarországon képviselik azt, aminek nincs közössége. És hát én is ezt próbálom a magam útján, módján. Breszlevi haszidizmus nincsen Magyarországon, legalábbis évekkel ezelőttig nem volt, és mivel én elkezdtem terjeszteni a Rabbi Nachman tanításait sokfelé, ezért azt gondolom, hogy itt már lehet beszélni egy breszlevi tanításokban gondolkodó zsidókról, és ez már nagyon fontos, hogy az emberek látják, hogy van egy másfajta kapcsolat a zsidósága, mint sem a zsinagógájukban, vagy a közösségükben, amit a saját rabbiuktól hallanak. Mert ez egy másik megközelítés, mint amit ma Magyarországon lehet tanulni.
1: De mitől más ez? Mi az, amit ő tanít? Vagy másképp tanít, vagy másképp magyaráz? Gondolom, ezt nem egyszerű megfogalmazni, hiszen...
0: Nem egyszerű megfogalmazni. Számos újítása van a Rabbi Nachmannak, ettől függetlenül szokták kérdezni, hogy mik a breszlevi szokások, vagy mik a breszlevi minhágok, vagy mit csinálnak a breszlevek egy adott micva, ami nem más, magyarul azt jelenti, a micva, hogy isteni parancsolat, ami a Tórában van lefektetve. Nekünk van 613 parancsolatunk. És ez alapján érdemes tanácsos élni egy zsidónak.
1: Igen.
0: Hanem azt használnánk egyébként a mai generációban, a fiataloknak, hogy ez egy kötelező parancsolat, amit tilos, ha nem ilyen megközelítése mennénk, hanem esetleg vennénk a Zohar HaKadosnak egy kabalista megfogalmazást, hogy azt mondja, hogy ez tárják, ez 613 tanács.
1: Egy, mert egészen másképp hangzik.
0: Egy másképp hangzik, ami egy tanácsot az ember könnyebben megfogad,
1: mint egy parancsolatot.
0: Mint egy kötelező érvényű parancsolatot. Ez sőt, igen. A tanács után én el akarom fogadni a tanácsot. Én meg akarom teljesíteni a tanácsot.
1: És sokszor szükségünk is van a tanácsra.
0: És hát kinek ne lenne az életben tanácsa? A megélhetésre, a boldog házas életre, a gyerekekre, az oktatásra, a saját Isten szolgálatára, a közösséggel való kapcsolatban, más emberekkel való kommunikációjában, illetve a saját személyiségének a kifejlesztésében, hogy milyen reakciókat képes adni az ember az őt érő behatásokra. És hogyha ez az ember magára van bízva, vagy arra a megoldásra, amit a tévéből tanulnak az emberek, vagy amit az utcán látnak, vagy amit a társadalom elvár, akkor látjuk, hogy mennyire egy indulatos társadalomban élünk.
1: Igen.
0: És vagy ilyenné alakult a mai nap 2015-ben. Mindenképpen ez egy nagyon indulatos és agresszív, amit tapasztalni, legalábbis ezt mutatják mindenképpen, tehát az emberek fejébe ez jön le. És tudni kell, hogy ez nem az igazság. Az embernek kell keresni és állandóan kutatni az igazságot. Az igazság pedig egy zsidónak kell, hogy a Tóra legyen. Tórát temet, tehát a Tóra maga az igazság.
1: De abban azért egyetértünk, hogy minden, akármelyik irányzatot tekintjük, tényleg akár a reformoktól az ultraortodoxokig, mindenki a Tórát tekinti alapnak és igazságnak. Mégis annyiféleképpen közelítjük meg a Tórát, és annyiféle magyarázat van erre, hogy még egy zsidó is elveszik gyakorlatilag, mint egy labirintus, hogyha nem kap egy biztos útmutatást, vagy számára befogadható útmutatást. Végül is azt szeretném megkérdezni, hogy Rabbi Nachman mit adott neked, amit ő fontosnak tartott, hogy az ő nézetét magadévá tedd, illetve terjeszt.
0: Vannak néhány rövid tanítások Rabbi Nachmannak, amit szoktak dalok formájában is tanítani. És ebben az korábban említett szarvasi zsidó táborban már kisgyerekként megtanultuk például, hogy Mitzvá gedolá lijöt be szimchát amid, most nem éneklem, mert a hangom nem kellemes hozzá. Tehát, hogy isteni parancsolat, vagy egy jó tanács akkor,
1: igen.
0: Mitzvá, állandóan örömben lenni. Hogyha ezt mondja egy olyan ember, miután megismertem az életét, 8 gyerekből sajnos 4 gyermeket el kellett temetnie, a feleségét el kellett temetnie, és mindezek mellett ő képes ilyet kijelenteni, hogy állandóan örömben kell lenni, akkor itt valami van. Az én személyiségem alapvetően te ismersz, egy pozitív, egy örömteli, és alapvetően én is a jó dolgokat szeretem megnézni, és optimista vagyok a legtöbb szituációban. És hogy ezt megtaláltam, hogy van egy most már számomra a legnagyobb igaz ember, aki ráadásul kihangsúlyozza azt, amilyen én is vagyok, vagy szeretnék lenni, és ez belefekteti a teljes zsidó hitrendszerbe, hitvilágba, ez az, ami megfogott igazán, amikor megtaláltam azt, hogy amit ő mond, az hozzám beszél. És ami a titok, hogy nem Lefkovics Kornélhoz beszél, hanem bárki, aki kinyitja a Rabbi Nachmannak a tanításait, az meg fogja találni, hogy a szívéhez szól, meg fogja találni azokat a válaszokat, amiket éppen akkor, abban a pillanatban vagy abban az időtájt keresett az ember a kérdéseire. És ezt másoknál nem tapasztaltam meg.
1: Ezzel a szép gondolattal zárjuk most az első részét a műsornak. Egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk.